Persze, aki a bűnbe megáltalkodik, az úgy is teszi azt, amit tesz. Azonban a hitelesség, hogy nem csak arról van szó, hogy én most engem hogy tekintenek rám, hanem hogy valaki súlyos bűnben van, akkor szólok neki, mert az üdvössége van veszélyben, és nekem ez kötelességem megtenni. Ismerjük Ezekiel prófétának az őrálló szerep, hogy az Úr mondja Ezekiel prófétának, hogy ha a fele barátod vétkezik, akkor menj oda, szólj neki, ha megtér, megmented az ő lelkét is, meg a magad lelkét is. Ha ő nem tér meg, ő majd felel a saját tetteért, de a saját lelkedet megmentette. De ha nem mész oda, súlyos bűnben, akkor az ő lelke is elveszik meg a tiéd is. Tehát az őrző vagyok én a testvéremnek is az. És a hitelességben, hogy kimerem mondani, és felmerem vállalni azt a felelősséget is, hogy ki tudja, hogy mit fognak mondani, hogy a hitemért kiállnak, és bármi kis apró dolgot teszek, egyből mondják, hogy na, jó keresztény, hogy is van ez? És persze a tetteimért felelősséget vállalok, de akkor is szólok, hogyha főleg súlyos bűnökről van szó. Arról nem is beszélve, vagy amikor beszélünk az evangelizációról, a hitelességről, hogy kimondok dolgot, hogy hitemről tanúságot teszek, az mindig visszahat, vagyis mindig erősödik a hitem. Minden kipróbált hit, amit én elmondok másoknak, kifejezek, vagy közösségben, amikor evangelizálunk, valakinek tetszik, valaki legyint ránk, valaki bolondnak néz, valaki haragszik ránk, sokféle reakció van, ezek mindig visszahatnak és erősítenek. Mi is a hitelességnek az alapja? Már úgy kis mondatokban ezt elmondtam, de most Ferenc pápától szeretnék idézni az Evangelii Gaudiumból, amikor is a Szent Atya arról ír, hogy akik evangelizálnak, azoknak lélekben kell evangelizálni. És le is írja, hogy tulajdonképpen ez miből is áll. A lélekkel evangelizálók olyan evangelizációt jelentenek, akik imádkoznak és dolgoznak. Az papoknak is írja, II. János pápa, Benedek pápa is, itt Ferenc pápa is, hogy az imádságot és az Úrral való mély személyes szeretet kapcsolatot lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Most persze nem papoknak beszélek, igazából ezen a részen ugyanaz a lényeg mindannyiunknak az életében, hogy ez lelkipásztori elsőbség. Ez papoknak mondja II. János pápa, ha egy pap elveszíti a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolatát, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És ez lehet számunkra a legnagyobb tragédia. Persze másképp élik meg, akik családban élnek, és nem cölibátusban, de gyakorlatilag mindenkinek ez az alap az életállapotnak megfelelően, hogy a Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat, az lelkipásztori elsőbség, az identitásomnak az alapja, és az életem értelmének az alapja. És én ezt így élem meg, már ebből automatikusan az fakad, hogy másképp beszélek a gyerekeknek. Akkor is leszek csalódott, hideges, sok minden emberérzés ott lesz bennem, de mégis, mivel az identitásomról beszélek, olyanról, ami a lényegemet határozza meg, mégis másképp fogok megszólalni. Le is írja a Szent Atya, persze ezeket mi is ismerjük, ezeket az elemeket, hogy a hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül, a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és mérhetetlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos, közbenjáró, az igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. És hogy ebben röviden össze van foglalva, persze sokkal nagyobb téma ez, hogy ez az életemnek a lényege, az életem értelme Jézus Krisztus az evangélium, ez az identitásomnak az alapja, vagyis hogy ki vagyok én, amikor rákérdezek, és először saját magam, nem hogy más mit kérdez tőlem, saját magam rákérdezek, akkor ennek a fényében tudok rá válaszolni, és hogy az egyház lényegénél fogva közösség. És ez a közösség lényegénél fogva evangelizációs közösség. És hogy a közösségek, kis közösségek, 1998-ban, májusban volt a Szent Péter télen

0: Pünköst hétfőn a lelkiségi mozgalmak első világtalálkozója. És ott mondta II. János Pál pápa, hogy az egyház a kis közösségben áll fenn, vagyis ebben marad meg. Tehát a kis közösségek, és most nem csak lelkiségi mozgalmak, bármilyen imádkozó csoport, szentírást olvasó, bármilyen úgymond stílusban lehet karizmatikus, rózsafűzértársulat, szentségimádás, ezek együtt is bármilyen formában, de ezek a kis közösségek éltetik tovább az egyházat, mert itt együtt imádkoznak, közben járnak, igét olvasnak, tehát minden lelkiség, ami a katolikus egyháznak fő jellemzője, és persze mindegyik együtt, akik ezt közösen gyakorolják, és így imádkoznak, eleve sokkal nagyobb ereje van ennek az imádságnak, meg a kihatásának is. Meg arról nem is beszélve, és persze ennek van ilyen technikai része is, de a súlyát határozza meg, hogy amikor például, és mondom, hogy most milyen formában vagy, hányan vagyunk hitoktatók, egyetem vallásos emberek ott az iskolában, akik tényleg ezen a szinten hajlandók imádkozni, amikor összejövünk egy héten egyszer, szentségimánás, dicsőítés, közbenjárás, és akkor elkezdünk egymásért imádkozni, a mi hitünk erősödik, ezáltal a reményünk, az identitásunk, az életünk értelme, újra elmondom minden, és hogy ebből megyek ki tanítani, és ez már nem az elsődleges cél, de amikor azt látják a gyerekek is, vagy a felnőttek is, hogy ők összejönnek imádkozni, és látszik, hogy nekik ez nagyon fontos, meg úgy tiszta szívből ott vannak. És hogy utána ebből élet fakad, meg egymást erősítik is az imádság által. Vagyis amikor hitelességről van szó, mindig arra gondolunk, és úgy is fogalmazzuk meg, hogy nekem hitelesnek kell lennem. Nekem azt kell mutatnom, azt kell sugároznom. Mindig egyes szám első személyben fogalmazom meg, és hogy én vagyok a cselekvő, rajtam van a hangsúly. És hát kétségtelen, hogy nekem kell ezt tennem, azonban a hangsúlyt most át szeretném tenni, hogy Jézus Krisztus által az ő szeretetéből leszek én szabad, leszek boldog, lesz bennem evangéliumi öröm, ebből az örömből tudok beszélni, ez ad erőt a nehézségekhez is, belőle beszélek, általa beszélek, ő hozza meg a gyümölcsöket is, ő hozza meg a változásokat is, és innentől kezdve rajtam keresztül megy az Istennek a szeretete, de ő a fővállalkozó, gyakorlatilag én az ő idézőjelben eszköze vagyok, hogy ez rajtam keresztül tudjon áramolni. Ferenc pápa azt is írja, a legjobb motiváció az evangélium hirdetése melletti döntéshez, hogy szeretettel szemléljük, elidőzünk, oldalon és szívvel olvassuk. Ha így közeledünk hozzá, szépsége elképeszt, és minden alkalommal magával ragad. Ezért sürgősen szert kell tennünk a szemlélődő lélekre, amely lehetővé teszi, hogy naponta felfedezzük, olyan kincs leleményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, segít, hogy új életet éljünk. Nincs semmi jobb, amit átadhatnánk másoknak. És hogy úgy is felteszi a kérdést, hogy ha valakit nagyon szeretünk, akkor belőlünk fakad az, hogy arról, akit szeretünk, szeretnénk róla beszélni. Gondoljunk valaki, aki szerelmes, és hogy rá gondol, képét nézek, olyan jó róla beszélni. Ha róla kérdezek, látszik, hogy nagyon szívesen beszél róla. De vannak sokszor idős nénikék is, vagy nagymamák is, mi nagymamám is így a vasútállomáson mentünk, mindegy, hogy kiül mellett, akkor is ő az unokám. És büszke vagyok rá, és azt végig kell nézni. És persze egymásnak is, hogy mert neki az fontos, és hogy ezért szívesen és örömmel beszél róla. És azt írja Ferenc pápa, hogy ilyen az evangéliumnak a hirdetése is, hogy örömmel beszélek róla, mert számomra fontos, és nagyon szeretem őt. És ha innen kizelítjük meg az egész témát a hitelességben, hogy az az én legfontosabb vágyam, az én vágyam, most nincsenek gyerekek, senki nincs, most velük nem foglalkozok, az én vágyam, hogy az Úr örömében éljek, hogy a remény embere legyek, hogy az ő szeretetéből éljek, hogy ő benne, ő általa erő legyen bennem, hogy a ő forrás legyen számomra, és itt jó értelemben, idézőjelben élvezni akarom az evangéliumot, az Istennek a jelenlétét, a szeretetét, meg az ő hatalmát, amikor róla beszélek. ez az én igényem, az én legmégső, legbensőbb vágyam. És igazából a hitelességnél nem, hogy másnak mi a jó, nem onnan indulok ki, hanem, hogy nekem mi a jó, amit én már elértem, akkor tudok úgy beszélni róla, hogy neked is lehetséges, és hogy ezért én ennek tiszta szívből tudok örülni, ez nekem erőt ad, és meghívlak téged arra, hogy vagy szenvedsz rengeteget, mint most is szenvedsz saját magadtól, vagy hogy ezt komolyan veszed, és elkezded keresni az Urat. Lehet, hogy ez nem most lesz, majd később, vagy olyan krízis lesz az életedben, amikor ezzel elkezdel foglalkozni, de én ezt adom át, hogy lehetséges ezt megélni, én nagyon örülök neki, nagyon élvezem, elmondom nektek, és aki bújt, aki nem, átveszi, nem veszi, akkor is igazából így kínálom meg őket. És itt, ami nagyon nehéz, persze ez egy komoly munkát is jelent meg a hitben is, hogy az én örömöm az nem tőletek függ. Én az örömömet akarom megosztani, de az örömöm nem attól függ, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez igazából a hitelességnek egy nagyon fontos, meg mély kihívása. Az örömöm az Úrban van, örömömet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyit, és Zsoltárban is imádkozzuk. Vagy Szent Pál apostol, örüljetek az Úrban szüntelő, újra csak azt mondom, örüljetek, ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Vagy a Nehemiás prófétam, örüljetek az Úrban, és ott is, hogy az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek. Tehát az öröm, az Úrban való öröm az erőt is jelent. Megfordítva, a szomorúság, a hitetlenség, az elveszi még a jártány erőmet is időnként, mert annyira le tud húzni a szomorúság, meg a feszültség, meg az idegesség. Az öröm pedig erőt ad. És tulajdonképpen látszik, hogy itt nem csak hogy hitelesség, nem hitelesség, hanem itt személyes kapcsolat, az én legmélyebb vágyaim vannak az első helyen, a személyes Isten, az, hogy az örömömet semmi körülmények között nem adom. Ha összedől a világ is, az Úrban való örömet nem adom, mert nem eladó. A szabadságomat nem adom el, nem eladó. És az Úrban való szabadság. És ha ez a legfontosabb számomra, és ez nem önzést jelent, hanem hogy a gyökereken maradok, mint a rádisz, a gyökér, Jézus mondja János Evangélium 15. fejezetében, hogy a szőlőtől szőlőveszőről szóló hasonlatban, hogy a rádixon, a gyökéren maradni, a szőlőtől maradni, mert onnan kapok mindent. És akárki, akár mit mond, nem vagyok hajlandó a szőlőtőről leválni, mert akkor nekem rossz lesz, és igazából a lényegemet adom el. Tehát ez nem önzést jelent, hogy az én legmélyebb vágyaim, az én lelkéletem, az igényesség magammal szemben, az én keresésem, hanem ez a hitelességnek az alapja. Persze Jézus beszél arról, hogy az életünket adni. És az életet adni nem azt jelenti, hogy a saját életemre, a lényegemre nincs idő. Hanem az életet adni, úgy teszem fel a kérdés, hogy mit jelent a számomra, hogy én élek? Vagy csak vergődök itt az életnek a nagy zivatarában, mit jelent az, hogy élek, és én életet akarok adni. De az, hogy életet tudjak adni, először nekem kell élni. Én akarok élni, és itt nagybetűs élekkel, vagyis az Istenben élni, örülni, remélni, bízni, benne élni, és hogy mindenbe bele lehet halni gyakorlatilag, csak hogy mit adok tovább az én halálommal. Arról, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én az életemet adom, belekeseredtem én is, az Isten engem is elhagyott, titeket is meg fog verni, mert nem figyeltetek rám, bocsánat, csak egy kicsit most sarkítok, de gyakorlatilag, hogy mi az, amit én továbbadok az életemmel. És ezért az alap, és azért mondom, hogy én vagyok az első helyen, az alap, hogy én élni akarok, az Úrban való élet, azért, hogy ebből az életből tudjak továbbadni másoknak, de a mások nem vevők erre, én az életnek a forrását nem adom fel. Az evangéliumi öröm nem eladó. És ha nézzük Jézusnak a példáját, akkor benne is láthatjuk, vagy rajta is láthatjuk azt, hogy amikor Jézus szeretett, sok mindent tett, csodákat tett, volt, aki ott hagyta, nem bíztak benne, farizeusok vitatkoztak, sok minden volt, de elment, és utána az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Tehát mindig elment imádkozni, és mondhattuk volna azt is, hogy Jézus, ami körülbelül 3 éved van, persze akkor nem tudták az emberek, és hogy Jézusom, ne imádkozzál, éjjel-nappal gyógyíts. Annyi jót tudnál tenni, és ő nem csak kísérletezett, hogy valakit meggyógyítok, az meg volt gyógyulva. Tehát az ő biztosra ment, és hogy mégis ez volt számára a legfontosabb. Tehát ő is erre példát mutat, amikor arról van szó, hogy a szeretet parancsa, akkor megnézzük Jézusnak az életét, először az atyához menni, vele lenni, vele megbeszélni mindent, ő mint forrás ott van az életében, ez az első és legfontosabb, és ez semmi és senki miatt nem adja fel, és ebből fakad minden küldetése, meg tud tenni nappal, amit tud. És ott is emberek volt, aki hitt, volt, aki nem hitt, ment tovább. Tehát ezzel nem úgy állt meg az, hogy jaj, ma szegény nem hisz, meg gazdag ifjúval mit csinálj, gyerekek, menjetek már utána, vagy én menjek utána, vagy nem ideges érte, elmondta mindent, elmondta, tudott mindent, Jézus ment tovább. És látható, hogy ebben a szeretetben, amikor az Istenhez jobban ragaszkodok, akkor kialakul egy másik képességem, jól tudok elengedni. Vagyis olyan szituációkat, ahol nekem ott nem kell küzdenem, mert nincs értelme, az igazából csak egy játszma, vagy nem tudom, miről szól. De mindig arra engedek el, amikor papi lelkiséget is tanítottam, kispapunak is mindig mondtam, bármilyen nehézség van, hogy az ember azt érzi, hogy szakad össze sok minden munkától, mindig úgy kell elengedni, hogy a hívek felé. Nem azt jelenti, hogy cserben hagyni, hanem hogy nem a híveknek, az embernek az elvárásait, hanem mindig az Istenhez visszatérni. Amikor általa helyreálltam, akkor utána vissza a hívekhez, őket szolgálni, de mindig, amikor szakad valami az életünkben, mindig az Istenhez megyek, tehát úgy szakadjon, hogy az Istenhez ragaszkodom, és a többi szakadjon, utána majd visszatérek hozzá. Ez az evangéliumnak a logikája, és ha Jézustól tanulunk szeretni, akkor az ő élete is példakép számunkra, aki hiteles volt, hogy hogyan kell szeretni, meg hogy mi a lényeg. Ezért gyakorlatilag ennek az előadásnak a lényege, a hitelességnek olyan megkülönböztetése, meg amit nagyon ki szeretnék hangsúlyozni, és úgy is, mint papa, aki már lassan 28 éve, hogy én is megszenvedtem azzal, hogy szeretnék sokat adni, és azt érzem, hogy elfáradok, de mintha másik oldal nem haladna. Én nekem a helyzetem romlik, de ők nem haladnak, és utána pedig akkor most pedig én mindent megtettem. És az alaphelyzet, amit az ember persze elméletben is megtanul meg gyakorlatban, hogy az Istenhez mindig ragaszkodom, mindent megteszek, de ez a ragaszkodás az a fix pont az életemben, a többit meg amit tudok, meg az Isten tud rajtam keresztül, de hogy azt a pontot nem engedem el. És itt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, családját, az nem méltó az Isten országára. Itt jelenti, hogy mindig az Isten az első, hozzá ragaszkodom, de a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mivel hozzá ragaszkodom, nagyon sok felesleges kört abba hagyok, nagyon sok aggodalmaskodást, torz szeretetet abba hagyok, és még jobban, szabadabban tudom őket szeretni, úgy, hogy közben bennem is a szabadság, az öröm és a békesség az nő. Tehát ez gyakorlatilag a hitelességnek az alapja, és hát Ferenc pápa írja, az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk. A tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztett, hogy egyre jobban szeressük őt. De miféle szeretet az, amely nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen a szeretet szeméről, hogy megmutassa, hogy megismertesse. Ha nem érezzük közelségének heves vágyát, meg kell állnunk imádságunkban. Kérjük, térjen vissza, hogy magával ragadjon minket. Szükségünk van arra, hogy minden áldott nap könyörögjünk, kérjük kegyelmét, hogy megnyissa hideg szívünket, és felkavarja langyos és felületes életünket. Nyitott szívvel állva előtte, hagyva, hogy szemléljen minket, fel fogjuk ismerni azt a szerető tekintetet, amelyet Natánael fedezett fel azon a napon, amikor Jézus találkozott vele, és azt mondta neki, láttalak a fügefa alatt. Folytatja tovább a Szentlélek ezeket a nagyon mély gondolatokat, de gyakorlatilag ez a lényeg. És a hitelességben benne vagy időnként kemény a szívem, időnként langyos, időnként felborul az értékrendem, a olyan értelemben, hogy sok minden felszínes dolgot csinálok, a lényegre meg úgy érzem, hogy nincs időm, és hogy mindig visszatérni a gyökerekhez. Emberek vagyunk, ez felborulhat, de hosszú távon ne boruljon fel, vagy ha érzem, hogy valami baj van, akkor nem azt mondom, hogy az Istenben csalódtam, hanem én elszakadtam a gyökerektől, mint szőlő vesző, elszakadtam a tőtől, és eljátszottam 2 hónapig, hogy én vagyok a banánfa, és nem visszamegyek a szőlőtőre, mert ott fogok gyümölcsöt hozni, és ez az alázatosság, és az Úrban hozok majd gyümölcsöt. Hát ezt szeretném átadni, ezeket a gondolatokat, hogy hogyan is éljünk. És még egy idézet, ami Kalkuttai Teréz anyától való, itt zárásként, Teréz anya az ima életről beszél, azt mondja, aggódom, hogy néhányotoknak még nem volt igazi találkozása Jézussal 4 szem közt. Csak te és Jézus. Lehet, hogy elidézünk a kápolnában, de láttad-e már lelki szemeiddel, amint szeretettel rád néz? Valóban ismered az élő Jézust, nem könyvekből, hanem mert vele voltál a szívedben. Hallottad-e már a szeretetteljes szavakat, amelyeket hozzád intéz. Kérd a kegyelmet, ő arra vágyik, hogy megadhassa. Hát ez a hitelességnek az alapja, és az is hozzátartozik, hogy még ezt nem tapasztaltam meg, de tudom, hogy ez a lényeg, és imádkozom érte, és ezt akár el is mondom másoknak. De gyakorlatilag ez a szíve az egész életünknek, nem meg kell játszani magunkat, mint hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus sok mindent ígért, de nem adta meg, és én a mundér becsületét megvédem. Jézus nem működik, de én azt hazudom, mintha Jézus jó lenne, és egy idős teológiai tanár mondta, hogy a szűzanya nem szorul rá arra, hogy hazudjunk a nevében. Így Jézus Krisztus sem szorul rá arra, hogy hazudjunk az ő nevében, hanem bízunk abban, ahogyan ő működik bennünk, és akár ott van Ábrahámnak a példája is, aki az Úr ígérte, hogy gyermek születik, pár idősek, a felesége meddő, és Ábrahám pedig azt gondolta, hogy akkor ő ezt úgy külön úton intéz, és a szolgáló leánytól született gyermek, és itt benne van egy emberi lelkület, ami a hiteltelenségnek is az alapja, az Isten ígért valamit, nem fogja megadni, ezért házilag én megoldom. És gyerek van, minden van, azt mondom, hogy tőle született, hogy valamit mondok, és majd én az Istent fedezek, mert ő ígérget minden, de igazából nekem kell itt állni a sarat, meg én felelek az egyháznak a becsületéért, és ezért elkezdek hazudni az Isten nevében, hogy le ne járassa saját magát. Milyen furcsán hangzik így, ez így kimondva, és nem ez kell, hanem hozzá mindig közelebb kerülni. Ez az én életemnek az öröme, ez az első és legfontosabb pont. Az én életem öröme, és logikailag ebből következik, hogy ezt akarom másokkal is megosztani.
1: Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Karitász percek.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a jó cselekedetekről.
3: Jó karitászosok között lenni, több okból kifolyólag, mert mi a világon egy óriási nagy család vagyunk, a másik olyan vagyunk, mint egy puzzle kirakó játék, hogyha ti nem lennétek benne, az egyháznak és a karitásznak nem lenne olyan szép a képe, nélkületek hiányos lenne. Én hálát adok a Jóistennek, értetek, ezért a 30 esztendőért, és nagyon köszönöm, hogy vagytok nekünk, az egyház nevében is köszönöm. Személyesen én úgy látom, hogy a Kazincbarcikai Karitás csoportnak a jelentősége több, mint talán máshol. Azt hiszem, a városunknak a történelmi múltját ismerjük, rendszerváltás után szabadulnak el azok a szelepek, amik az evangéliumnak a hirdetését megengedik. És tudjátok, a gondviselés az nagyon jól csinálja a dolgát, hát nem kell őt dicsérni, de nem véletlenül szólított meg titeket. Itt ebben a városban lakó emberek, akik elkezdtek húzódni az Istenhez, ismerkednek a jézusi tanítással, ne csak egy szöveget halljanak az atyáktól. Az egyház ne csak, bocsánat, egy papolás legyen, amit szoktak ránk mondani, hát az atya beszél, papol. Hanem lássuk a savaborsát. És ez nem más, mint a karitatív szeretet. Az, amit készpénzzel váltunk az evangéliumból. Ezért volt nagyon fontos az, hogy itt megalakuljon a plébániai karitás csoport, és ti teszitek a jót, és sok embernek megmutatjátok, hogy mit jelent az evangélium. Egy nagyon nehéz feladatot adtatok nekem, irgalmasság cselekedetei napjainkban a karitász életében, és ha arra gondoltok, hogy én most gyakorlati dolgot fogok nektek elmondani, akkor óriási tévedésben van mindenki, mert azt mondtam, hogy akkor tényleg nézzük, egy kicsit ilyen sebészi mélységre menjünk le, hogy mögöttetek van 30 esztendő. A gyakorlati problémákat, dolgokat nem kell elmondani, hogy mikkel találkozunk a karitászban. Arra van szükségünk, hogy a munka, amit végeztünk, megvalósuljon és fontos legyen. A lényegét kell nekünk meglátni. Mi a legnehezebb? Mi a legnehezebb számunkra az irgalmasság cselekedeteiben? Milyen nagy kihívásaink vannak? Látjuk magunk körül a világot. Egy kicsit kiabálós lett, egy kicsit agresszív, és meg sorolhatnánk különböző jelzőket. Én egy dolgot hiányolok ebben a mai világunkból. Megvan, csak nem annyira látszik, nem annyira hangos. A lélek. A lélek. Az ember nem csak test, hanem lélek is. És tudjátok, Pünkösd ezt sugallja nekünk. Ez az üzenete a Szentlélek eljövetelének minden ünnepe, minden esztendőben, hogy bár ti emberek a testi dolgokat, a tárgyakat, a fizikai valóságot tartjátok a legfontosabbnak, de az elmúlik, a tested is, meg mindened. Egyetlen egy dolog marad meg, a lélek. Vegyétek észre ezt egymásban. A Biblia első sorai, ha megnézitek, így kezdődnek, hogy a nagy sötétség fölött Isten lelke lebegett. A másik. Volt, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hát maga atya magyarázza már nekem röviden érthetően, hogy miért fontos nekünk az Istennel foglalkozni. És én azt mondtam, hogy azért, mert van egy alapvető kapcsolatunk az Istennel. Ez pedig nem más, mint az, hogy amikor az életünk megfogant édesanyánknak a testébe, szüleinknek az akaratából, az ő két sejtjük egyesült, és ebből indult el a biológiai életünk. Nem ezt tetszik érteni? Persze, hát ez így van. És mondom, fölteszek egy kérdést. Honnét lett a lelkünk? Szóval, hogy ezzel még nem gondolkoztam. Mondom, pedig nem ártana. Nem az édesanyánktól, nem az édesapántól, segítek. Honnét van a lelkünk? És Szent Ágoston megerősített ebben, amin úton jártam, hogy nehogy rosszat tanítsak, ő is ezt mondja, az Istentől jött. A lélek a lelkünk az Istentől jön, egyesül a testünkkel, amit úgy nevezünk, hogy földi élet, ez egy zarándokút. Ez az út tart egészen addig, amíg a testünk, a sejtjeink valamilyen okból, néha túl korán, néha már az ember szinte alig várja, hogy már idősként, hogy már sokat éltem, már mennék. A testünk azt mondja, hogy én már nem bírom tovább ezt az utat. És megáll. És ekkor a lelk nincs vége semminek, és ekkor a sejtjeink végzik a maguk dolgát, elkezdenek szépen elporladni, szétbomlani, eltemetjük a testet, a lelkünk abban a pillanatban, amikor a test megáll, megy föl ahhoz az Istenhez, akitől jött. Mi maradt meg? És mi a legfontosabb? A lélek. Ezen az Istentől. Erre szeretném most felhívni a figyelmeteket a Karitászban. Diognétoszhoz írt ősegyházi levél a 3. századból, nagyon jó írás, nem ismerjük a szerzőjét, nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet. Diognétosznak írja valaki, el akar benne sok mindent magyarázni a kereszténységről. Például ilyeneket mond, a keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, sem faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Ugyanolyanok vagyunk. Itt élünk a világban. Ugyanazok az örömeink, ugyanazok a gondjaink. Aztán sehol sincsenek olyan városok, amelyben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Ugyanúgy élünk családban. Ugyanazok a kihívásaink. A harmadik nagyon fontos, hogy nem gondoskodás és bölcseskedés révén jöttek le a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatási által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Na ebbe különbözünk. Nekünk van egy evangéliumunk, mindennek van, csak mi odafigyelünk rá. Jobban, mint talán a többiek. És ami a biztató, ilyen gyönyörűen fogalmaz az író, hogy egészen egyszerű, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Tudjál róla, ezt leírták rólunk a 3. században, és ez ma is érvényes, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. Ez nagyon fontos feladatunk, drága testvérek. A lélek. Ezt kell meglátni. A karitász és a segítség először is nagyon egyszerűnek tűnik, aztán mennél jobban teszed a dolgodat, mennél mélyebbre mész, rájössz, hogy itt borzasztó nagy nehézségekkel találkozunk, hogyan oldjuk meg. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Amikor ott van 15 ezer ember, hallgatja a tanítását, és hát már szólnak a tanítványok, hogy Uram, esteledik küldőket haza, vegyenek maguknak élelmiszert, ti adjatok nekik enni. Hát szegények majdnem infarktust kaptak. Most képzeld el, ha most hallanánk egy égi hangot, és azt mondaná nekünk egy angyal, hogy azt üzeni ma Kazincz Balcikára nektek ezen az ünnepen, a gondviselés, hogy ti adjatok enni mindenkinek Kazincz Balcikán. Mondanánk, hogy hú. Pedig van pékség, de hát ugye azért ehhez logisztika kell. Régen az se volt. A másik nagyon fontos gondolat, amit Árpádházi Szent Erzsébet oszt meg velünk, ez volt az ő eszenciája. Miért csinálta Erzsébet azt, amit tett? Hosszú-hosszú tanulmányokat lehet írni. Az életrajza gyönyörű, tele van olyan elemekkel, ahol az embernek a szíve elfacsarodik. A másik, hogy nézzük, hogy ez a fiatal nő 24 évet élt. 24. És elég volt neki, hogy megértse az evangéliumot. Mi is éltünk 24-et, talán többször is. És még nem megy úgy. Így fogalmazta meg, amikor megkérdezték, hogy miért teszed, amit teszel, tegyétek boldoggá az embereket. Pont. Ennyi. Tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy lakassátok őket jól. Tegyétek boldoggá. Miért? Mert az Isten egy ilyen életre teremtett minket. Boldog életre. És ott van Szent Pál apostolnak a felszólítása, amit viszont egy kicsit olyan, mintha a gumicsizmát föltennénk az asztalra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, írja a tesszaloniki híveknek. Hogy tudjuk ezt a hármat összekapcsolni? Szoktam az Úr Jézussal beszélgetni, hát mindannyian ezt csináljuk, de néha vannak ilyen panaszaim. El szoktam neki mondani, hogy tudod, az amit csinálsz velünk, hogy elmondod, hogy amit valakivel tettetek a legkisebbek közül egyel, azt velem tettétek, amit nem tettétek meg, azt velem nem tettétek meg. És szoktam neki mondani, hogy manapság nagyon jól el tudsz bújni. Nehéz, és egyre nehezebb felismerni téged. Akkor, amikor megjelensz és kérsz valamit, próbálkozok mindig azzal, hogy hol van benne Jézus. Valami jel. Mert kiabál, agresszív, és sorolhatnám, ezzel már azt hiszem, ti is mindannyian találkoztatok. Na ebbe lásd meg az Urat, szoktam mondani, jó, mélyre elbújtál. És ott van benne, akkor is, azt üzeni. És most jön az, amit mondtam nektek, hogy ez a legnagyobb feladatunk a Karitászban, átlátni a szürke dolgokon, amiket a szemünk lát, és meglátni a másikban a lelket. Ne a testét nézd, a lelkét. A legkiszolgáltatottabb a hajléktalanok. Elég sokat foglalkoztam velük, amikor krízis melegedünk még lehetett, 30 napig együtt laktam velük, és akkor megismertem a hajléktalan életnek a dolgait, meg is tanítottak arra, ha én most utcára kerülnék, vígan meg tudnék élni, mert megtanítottak, hogy atya, hogyha találsz a kukába valamit, hogy kell megkóstolni, hogy ne hajj meg tőle. Tehát ennek megvan a tudománya. Nagyon hálásak voltak mindenért. Elmondták, hogy nagyon köszönjük atya a befogadást, a meleg ételt, kipihentük magunkat, sok filmet megnéztünk, volt szentmisénk, ahova nem volt kötelező jönni. Ők minisztráltak, felolvastak. Nem mondtam, hogy mindenki jöjjön, de eljöttek. Külön mise hajléktalanoknak. És azt mondták, hogy atya, minden jó volt, a ruha is, meg az étel, meg minden, de elmondjam, hogy mi volt a legjobb, mondta az egyik, már nem él szegény. Halljuk. Újra itt embernek érezhettem magam. Kinn az utcán mindenki, mint a leprást kerül. Mert látják rajtam, hogy én hajléktalan vagyok. Hátamon a hátizsák, viszem benne összes vagyonomat, az egzisztenciámat. Megyek, és mindenki kerül át, megy a másik oldalra, igyekszik gyorsan ellépni. Ma jobbak, gyorsan zsebben nyúlnak, adnak egy kis pénzt, hogy le vagy rázva. Azt mondja, itt újra embernek érezhettem magam. Mi a lényegünk? Az, ami az Istentől jön. A lélek. Ezt kell meglátnunk a másikban. Hát, hogy hogyan tesszük a munkánkat, 2025 évi Karitász munka az Egri Főegyházmegyében, megtett a Karitász csoportjainknak a közössége, az Országos Karitász Központ, és benne a 62 plébániai Karitász csoport, tehát mindannyiunknak a közös munkája, annak a gyümölcse az, hogy 147.745 rászorulóval kerültünk kapcsolatba, és 196.795.219 forint értékben segítettünk. Ez az összes, mert összetettük mind, amink van. És egyre jobbak vagyunk a számoknak a tükrében. Ezek jók, biztató eredmények. De én arra figyelmeztetek titeket, és abba kapaszkodjunk bele, hogy most próbáljunk arra figyelni, hogy az emberekbe próbáljuk meglátni a lelket. Ne amit kívülről mutat magából, mert az a Krisztusé, az az Istené. Isten országát kell nekünk építeni. Jézus azért jött, hogy ezt meghirdesse. Ezt tesszük. És Isten országáról elmondja az Úr, hogy nem itt van, vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, bennem is. Néha az a kísértésünk, hogy azt várjuk, hogy majd a többiek építik, aztán majd elmegyek bele én is, nem. Együtt építjük. Isten országát építitek itt Kazincbarcikán, meg a környező településeken, ahol segítetek, azzal, hogy él a Karitász. Azzal, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Figyelmeztetés számunkra, hogy legyetek tehát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ez nagyon sokszor jusson eszünkbe. Hogy amikor jönnek hozzánk irgalomért, hogy segíts rajtam, jusson eszembe, hogy én mennyit koldulok az Istennél, bűneimmel, gyarlóságaimmal, és ő nem válogat, akkor én se válogassak. Legyetek hát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Erről szólt az irgalmasság éve. És ezt gyönyörű könyörgés az egyik évközi vasárnapon, hogy kell tenni? Istenünk, a te kegyelmed ajándék, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzuk arra, amit ígérsz. Miért? Mert a világ változandóságai közepette is tudjunk szívből ragaszkodni hozzád, akiben megtaláljuk az igazi örömünket. Változik körülöttünk a világ. És nem mindig úgy, hogy annak tudunk örülni. Valamikor látunk jó dolgokat, valamikor tapasztalunk nehézségeket, de akkor is ott nekünk élni kell, és nekünk ezt az evangéliumot kell megpróbálni apró pizza váltani minden körülmények között. Mi a munkánk? Kitört ez a szerencsétlen orosz-ukrán háború, és 2022-ben 3.-9-én Barabásra, a Caritas bázisra látogatott Mihály Cserny bíboros atya, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának a prefektusa. Ferenc pápa elküldte, hogy megy néz szét, hogy a háborúban mit csinálnak az egyház. Jól teszik a dolgukat, vagy nem? Valahogy úgy egymás mellé sodrottunk. Délelőtt ott volt nagyon sok püspökatya, politikusok, protokoll, messziről tudtam róla képeket készíteni. Délután lett volna számára, hát ugye ő a Vatikánnak az egyik küldötte, protokollális vacsora lett volna, és hát a sofőrjének és a tolmácsának azt mondta, hogy lemondtam a vacsorát, mert dolgunk van. Hová megyünk, bíboros úr? Megyünk vissza Barabásra, mert nem tudtam beszélni a karitászosokkal, és nem tudtam beszélni a menekültekkel sem. Visszajött, beült, és ki volt téve a menekülteknek, állandóan ott volt 0-24 órában egy megterített asztal, onnit kiszolgáltak magukat, töltött magának, amire beértem, töltött magának teát, mert szép csendbe besúrant, ette a szendvicset, megvacsorázott, ez volt a protokoll vacsora, és utána beszélgettünk, illetve ő kérdezett egy 20 percig. És mondtam a végén neki, hogy bíboros úr, végén szabad-e nekem is két kérdést föltenni? Parancsolj! Hogy tetszik látni, milyen a munkánk? Jó, meg fogom mondani a Szentatyának, jól teszitek a dolgotokat, ezt miből tetszett levonni? Nincs káosz. Itt nincsenek síró emberek, itt mindenki mosolyog. Látom, hogy ti is mosolyogtok, itt nem katonák vigyáznak az emberekre. Jól teszitek a dolgotokat. És mi a második kérdés? Mit üzen nekünk a Szentatya? Ferenc pápa azt üzeni nektek, mondja minden gondolkodás nélkül, amit tesztek, az most az evangélium. Ez az üzenet, testvérek. Amit teszünk ma, az evangélium. Ezt látják az emberek az egyházból, amit mi teszünk a karitászban. Ugye a motivációs anyagunkat Jézus adta az utolsó ítéletről, amikor azt mondta, hogy ki jut be a mennyek országába és ki nem, hogy éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan voltam, beteg voltam, vándor voltam, rab voltam, és te mit tettél ekkor, amit a legkisebbekkel tettetek, velem tettétek, ha velük nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg, mondja az Úr. És erre nekünk a kérdés, hogy miért pont ezeket kérdezi meg az Úr Jézus? Az irgalmasságnak a testi dolgait. Azért, mert ezeket megvalósítani a legnehezebb. Bennünk van azért egy kis önzés, ítélkezés, előítélet, és sorolhatnám tovább. És tudjátok, ezt az Úr Jézus azért mondta, mert az Isten a világot jónak teremtette, pont. Az ember teremtette bele azt, ami nem jó. A szegénységet, a nélkülözést, a könnyet, a kirekesztettséget, a társadalmi rétegződést és megbélyegződést. Tegyétek újra jóvá a világot. Ez a feladata Krisztus közösségének. Tegyük újra jóvá a világot. És ez nem szélmalomharc. Egyszer megkérdezte tőlem egy újságíró, épp a Borsodi Árvíznél voltunk, hogy ha lenne az atyának három kívánsága, mit kérne? Mondtam, nekem egy elég. Hát mi lenne az? Mondhatom? Igen. Tényleg? Tudja? Persze. Az, hogy legyek munkanélküli. Még egyszer? Na, hogy legyek munkanélküli. Ez miért jó önnek? Na, gondolkozzon el rajta, egy karitatív szervezetnek a vezetője munkanélkül. Ez mit jelent? Ja, tényleg, nincsenek rászoruló emberek. Na, hát mondom, ön is érti a lényeget. Az első pünkösd után elindul az egyház, és két fontos dolog kezdődik el, az evangelizáció és a diakónia, és az ige hirdetés és a szeretet szolgálat, és mind a kettőn ugyanolyan fontos hangsúly van, és ezért mondjuk azt, hogy a szeretet szolgálatot mi úgy tudjuk jól tenni, ha azt az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük. Az egyház nevében, amikor rajtad van a piros karitászos ruha, és te segítesz, akkor te a gondviselést képviseled, az egyház nevébe teszel. Te nem Takács József vagy Kovács Piroska, hanem te a Karitász vagy, a gondviselés. Ez jelenti az egyház neve. Ha jól tetted, amit teszel, akkor a jó Istent fogod dicsérni, meg általad is, az Isten dicsérik, ha valamit rosszul tettél, akkor az egyházat fogják szidni, meg a Jóistenre gondolom, na, így segítettél, Uram, 3 napja imádkozok, és akkor küldesz nekem egy ilyen valakit. De ha olyat küldött, aki segített, Uram, köszönöm, meghallgattam, megkaptam. És az evangélium szellemében az pedig azt jelenti, hogy úgy, mint ahogy az Úr Jézus tenni, ezt így képzeld el, ott van egy rászoruló áll előtted, képzeld el, mondjuk ott áll melletted úgy az Úr Jézus, hogy csak te látod, meg ő lát titeket, de senki más nem látja. Most ő mit csinálna? Amit én teszek, arra hogy reagál? Bólogat, hogy összehúzza a szemöldökét, vagy krákok, hogy ez nem biztos, hogy jó volt. Sokszor talán halljuk ezt. Ez egy kihívás számunkra. Az egyház nevében és az evangélium szellemében.
2: Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balaton átúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
3: Indul az iránytű.
4: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok.
1: Holnap lesz az első aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Mai műsorunkban erre hívunk meg mindenkit, az a Diné Szilvási Máriával, a település polgármester asszonyával. A szervezők célja nem kisebb, mint elkészíteni Magyarország eddigi legnagyobb vattacukrát. Erről is hallhattok, ha velünk tartotok. Lesznek filmes híreink és mozi ajánlónk is adásunk végén. Rövid zene és kezdünk.

0: Hazadinél Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: A hétvégén egy nagyszabású programra készültök, méghozzá első alkalommal szervezitek meg. Mi is lesz ez?
1: Harsányban összekerül megrendezésre az Aranyosi, első Aranyosi Lurkó Fesztivál. Egy élményekkel dús, egy gyereknap lesz a gyerekeknek, különleges, izgalmas programokkal. A rendezvény azért különleges, mert eleve a helyszín is, ahol meg lesz rendezve, egy különleges helyszín, a Harsányi Gazdatálat udvara ad helyet a rendezvénynek. Itt ilyen jellegű kaliberű rendezvény még nem kerül megrendezésre. A gazdatállatról is beszélnénk akkor pár szót. A Harsányi Gazdatállat a településen egy tájházként működő épület, valamint az udvara, ahol minden, ami mezőgazdasággal kapcsolatos eszközök, tárgyak megtalálhatóak. És a rendezvényen aktuálisan a berendezés is meg lehet tekinteni. Valamint egy szürke marha trófeák is találhatók, amit preparátumok is a gazdatállat udvarán.
0: Beszéljünk akkor a programokról, hánytól kezdődnek, és milyen színes programokkal várjátok. Egy rekord is lesz, de majd erről később.
1: Igen, a rendezvényt az Aranyosi Vatacukor, valamint az Aranyosi Mókavár szervezi a településen. Egy rekordkísérlet is lesz a rendezvényen, hivatalos magyar rekordkísérlet lesz. Az Aranyosi Vatacukor tulajdonosa, Tóth László, valamint a felesége, hivatalos vatacukor kísérletet szeretnék felállítani, ami 2,5 méteres vatacukrot szeretnének elkészíteni. Miután elkészült ez a rekord kísérlet, közösen a látogatók megkóstolhassák a vatacukrot. A rendezvény 8:30-tól fog kezdődni. Először Rásztó Simonettával egy bemelegítés lesz, zumba lesz gyerekeknek. Utána egy óriási bignyuszival lesz egy közösség találkozó, a nap folyamán lesz majd cukorágyú lövés is, és egy újdonság is lesz, fél ettől lesz majd egy hatalmas habparti a gyerekeknek. Az egész rendezvény a gyerkőcök köré fog épülni, a gyerekeknek lesz majd óriási sztis találkozó, délután Cabóka, Manóka, interaktív gyermekműsor, valamint Csiribiri zenekar, és délután is lesz majd cukorágyú lövés. De nem csak a gyerekőcöknek készülünk, hanem a felnőttek részére is lesz program. Reggeltől 9:30-tól lesz kézműves vásár. Nagyon sok kézműves fog jönni a rendezvényen. Lesznek orgolt termékek, cseréfigurák, kézzel készített sópárnák, ajándéktárgyak, gyöngyékszerek, csili termékek, lekvárok, szörpök, sajtók, fa, lézlegravizott termékek, valamint kézzel készített gyermekfigurák. És visszatér a programokhoz, a felnőttek részére délután lesz egy harsányi illetőségű zenekar, a 8 kéz rockzenekar, valamint estét a generátor zenekar fogja zárni. Visszatérve a déli programokhoz, időseknek is gondolunk, időseknek a nyéki őszikék szenior örömtáz bemutatója lesz majd. Valamint különböző kiállítások is lesznek. A rendezvényen nem csak a gazdatállatnak a kiállítását lehet megtekinteni, hanem, mint sokan tudjátok, Harsányban lakik Maci mama, aki egy hivatalos Guinness rekorder, neki több mint 20 000 darab plüssmaszkóval tartja a Guinness rekordot, és ő a rendezvényen fog kialakítani egy mini kiállítást is, valamint készül az első 100 gyermek részére fog püsmacikat is osztogatni. Valamint egy harsányi lakosunk, Lakatos Gyulárnak lesz egy modell kiállítása, aki repülőgép modellező, és aki több mint 50 éve foglalkozik már modellezéssel. Neki a gyűjteményét is meg lehet tekinteni a rendezvényen.
0: A kézműves vásárba az árusok a környékről jönnek, honnan hívtátok őket?
1: Igen, lesz helyi árus is, a horgolt termékekkel két harsányi hölgy fog érkezni, valamint környékbeli termelők és kereskedők fognak jönni. Ezzel kapcsolatban különleges tombola is lesz a rendezvényen. Szeretnék motiválni, hogy a termelőktől, kézmesektől vásároljanak az érdeklődők. Minden vásárlás alkalmával a vásárlók fognak kapni tombola szelvényt. És este 6 órakor lesz egy értékes nyereményekből álló tombola sorsolás majd.
0: Gondolom nem csak helyieket vártok és környékbelieket, ezt mondjuk el, hogy akárhonnan lehet érkezni.
1: A rendezvényre a belépés ingyenes, valamint még a gazdatárattal kapcsolatban lesz egy különlegesség is, hiszen a gazdatárattal szoktuk megszervezni szeptemberben a Harsány Kovács találkozót is. És ezzel kapcsolatban Iván Dávid díszmű Kovács fog majd tartani egy látványos

0: Az Adiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetünk. Egy rekordkísérlet lesz. Mikor lesz a rekordkísérlet, a vattacukor rekordkísérlet? Mikor érdemes, ha valaki erre a programpontra kíváncsi, az mikor jöjjön?
1: A rekordkísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres vatacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a vatacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorba fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a vatacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
0: Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni.
1: Igen, a látogatók megkóstolhassák vattacukrot, hogyne.
0: És nem csak ebből, hanem gondolom a nap folyamán is lehet vattacukrot vásárolni majd.
1: Igen, hiszen a rekordkísérletet, aki ezt el fogja végezni, a Tóth László és felesége, nekik a felesége Tóth Jávorszky Tamara, ők, nekik van egy vállalkozásuk, az Aranyosi Vatacukor néven fut, és nagyon különleges, kreatív vatacukrokat lehet tőlük vásárolni majd a rendezvényen.
0: Mennyire aktívak a harsányiak, a helyiek, mert persze nem csak helyiek fognak jönni, de egy-egy ilyen programra megszólíthatók, meghívhatók?
1: Igen, hál' Istennek a településen lévő közösség élet nagyon aktív. Minden hónapban szervezünk a lakosok számára különböző izgalmas rendezvényeket, úgyhogy most idén, most lesz majd júliusban ez az Aranyosi Lurkó Fesztivál, amint szeptemberre készülünk, már hagyományosan 5. éve szervezzük meg a harsányi kovács találkozót, kovács versenyt, valamint összekötve egy harsány szürke maranappal.
0: Pénteken készül ez a beszélgetés, hogy álltok a szervezéssel?
1: Már a színpad áll. Nagyon fontos, nagyon fontos. Készülünk teleprendezéssel, készüléssel, pakolással, hiszen nagyon sok mindenkit várunk rendezvényre, és várjuk az érdeklődőket. Mindenki szeretettel várunk Harsányba, az Aranyosi Lurkó Fesztiválra szombaton, július 14-én.
0: Hány fő segíti az előkészületi munkákat?
1: Hát bőven vagyunk szerintem, jó sokan vagyunk. Főt nem tudok, mi nem adtam össze, de sokan készülünk.
0: Ilyenkor egy kicsit összefog a falu, ugye, egy aktívabb része?
1: Igen, hogy ne közösen készülünk az önkormányzat dolgozóival, valamint a harsányi polgárok is készülnek, a rendezvényen fognak segítkezni, és a szervezők is készülnek teljes gőzzel.
0: Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni, például ma, hogy telik a nyár?
1: Hát a nyáron pihenéssel történik, mindenki nyaralni van, viszont táborozásra fogunk készülni, a harsány gyerekösök részére készülünk, egy táborral majd augusztus 2. hétvégén készülünk, több mint 30 gyereknek fogunk majd táborozási lehetőséget adni majd a településen. Valamint készülünk augusztus 20-20-a rendezvényen, ott a 20. rendezvényen mindig a harsányba a saját kézzel sütött kenyeret szoktunk megszentelni. Aktuálisan a településünkön nagy beruházás történik, a település főtere megújul, a közösségi házunk új tetőszerkezetet kap, valamint a harsánybíres, nagyon jó a harsányi fagyizó, a

0: A kagyizó mögötti részen parkoló kilakítás történik, és valamint a főtér mellett több parkolóhely kilakítása fog történni. Tehát a település főtereme fog újulni majd szeptemberre, úgy tervezzük. Valamint aszfaltozási munkálatok is történnek, több útszakasz fel fogunk majd újítani a településen.
1: Egy képet nézek itt a falon, Ferenc pápával találkoztál, ugye?
0: Igen, volt a szerencsém 2024-ben a Magyar Szürke Manhattan Észak Egyesületének köszönhetően kijutottam a Szentatyához, audienciát kértünk tőle, és a magyar termelőkre, magyar szürke manhattanisztőkre és a családigazdálkodókra kértünk áldást. És volt szerencsém merekezett fogni, és áldást kaptam rá.
1: Mióta foglalkoztok szürke marhákkal?
0: A településen 2009-től vannak szürke marhák, 2017-ig nagyobb gulyánk volt, de jelenleg csak pár darab szürke marhával rendelkezünk. Hát a NUMI szerveztük a Harsány Szürke Marha Fesztivált is, és most már csak kisebb volumenben szervezzük a rendezvényt. Én tag vagyok a Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesületénél, és az Egyesület elnökség úgy gondolta 2024-ben, hogy szeretnénk áldást kérni a állatra, a szürke marhára, mint fajtára. És hosszabb levezés követően Szentatya fogadott minket, és Magyarországról 10 fős delegációval voltunk kint.
1: Jó élmény volt, gondolom.
0: Igen, igen, mindenképpen. El tudtuk vinni a szürke marha húst is, valamint fontos a pásztor kultúrát is. Szentatyának vittünk egy szürke marha faragott tülköt, amiben a magyar címer volt faragva egyik oldalára, a másik oldalra pedig régi Magyarország térképen volt belefaragva, valamint vittünk neki karikásos tort is. És az visszatérve a szürke marha tülökre, Szentatya kérte alelnök úrtól, hogy szólaltassa meg a szürke marha tülköt. És nagyon megható élmény volt azt hallani, hogy a Szent Péter téren a magyar szürke marha tülköt megszólaltatták.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudtatok meg hallgatóink még többet, akár Harsány településről, akár az első Harsányi Lurkó Fesztiválról.
0: Hát a Facebookon, közösségi médiában. A rendezvény fent van a közösségi médiában, első Harsányi Lurkó Fesztivál néven a rendezvény megtalálható. Valamint az Aranyos Ivatacukor Facebook oldalán is fent vannak az aktuális programok.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, polgármester asszony.
0: Nagyon szépen köszönöm, meghallgatta. Köszönöm szépen, és mindenkit várunk Harsányba.
1: Az elmúlt percekben Hazadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármester asszonyával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat, és lesz mozi ajánlónk is. Tartsatok velünk a folytatásban is!

0: új helyszínnel és modern technikával tér vissza a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Emmy díj 2026, a Vészhelyzet Pittsburghben és a Hex kapta a legtöbb jelölést. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. Lássuk a részleteket. Idén 22. alkalommal szervezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ami szeptember 4 és 12 között várja a látogatókat méghozzá egy teljesen új, de a jövőben ellandósuló helyszínen, derül ki a fesztivál sajtó közleményéből. A Miskolci Cinefest a Tudomány és Technika Háza színpadával bővül, ami nem csupán egy új helyszínt, de lézeres 2K barkó vetítés technológiát is ígér a mozi rajongóknak. A TTH színpad színterén vörös szőnyeges premier vetítésekre is sor kerülhet. Madaras Péter programigazgató felidézte, hogy legutóbb 2017-ben volt ekkora előrelépés a fesztivál életében, amikor a Művészetek Háza összesen 4 termet kölcsönzött az eseménynek. Az új TTH színpad ugyanakkor lényegesen nagyobb, mint egy 300 személy befogadására képes, ezzel a rendezvény második legnagyobb terme lesz. Az új helyszínnek köszönhetően nagyságrendileg 1300 néző mozizhat idén ősszel Miskolcon, ez hozzávetőleg 30%-os kapacitás bővülést jelent a Cinefest esetében. A Művészetek Háza béketerme is megkapta a Barkó lézervetítőt, de a fesztivál bel- és kültéri helyszínei egyaránt folyamatos fejlesztések alatt állnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában a legfontosabb hazai alkotások mellett az év legfontosabb nemzetközi fesztivál sikerei is láthatóak lesznek. Az első film címekre a következő hetekben derül fény, a jegyárusítás pedig augusztus második felében indul. Kihirdették a 2026-os Emmy jelöléseket a legfontosabb televíziós díj jelöltjei között, visszatérőket és újoncokat is találhatunk. Az HBO Max kórházi drámája a Vészhelyzet Pittsburghben vezeti a 2026-os Emmy jelöltek listáját 25 jelöléssel a dráma kategóriában. Míg a Hex, a Pénzbeszél utolsó évada 24 jelöléssel uralta a vígjáték kategóriákat. Ezután következik az Apple TV új horror vígjátéka a Widow's Bay 19 jelöléssel, szorosan mögötte pedig a csavaros cselekményű dráma a Pluribus áll 18 jelöléssel. Jelölést kapott Zendaya, Oscar Isaac és Jason Segel is. Idén 555 műsort neveztek be a 14 program kategóriába, ami 7,5%-os csökkenést jelent a tavalyi 600-hoz képest. Ezek között 110 dráma, 71 vígjáték, 31 limitált antológia sorozat, 34 film, 18 szórakoztató műsor és 45 reality szerepel, írja a Variety. Azok a műsorok kaptak jelölést a 78. Emmy díjra, melyek 2025. június 1 és 2026. május 31 között kerültek adásba. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. A színész szerint lehet drukkolni Antinoosnak is az Odüsszeiában. Antinoost Penelope kérőinek a vezetőjét játsza Robert Pattinson Christopher Nolan Odüsszeia című filmjében, amikor arról kérdezték egy interjúban, hogy milyen olyas valakit játszani, akinek a nézők nem fognak drukkolni, az akkor Edwardot játszó színész az ellenlábasához, Jacobhoz hasonlította a karaktert az Alkonyatból, közel 15 évvel azután, hogy a vámpírfilm utolsó részében játszott. Szerintem a nézők neki fognak szurkolni, nyilatkozta az interjúban, folyamatosan ezt a párhuzamot vonom, olyan ő, mint Jacob az Alkonyatban. Pattinson azt is kifejtette, mire gondol, az Odüsszeia lényege, hogy Penelope nem tud dönteni a két férfi között, én pedig próbálok segíteni neki a döntésben, olyan, mintha azt mondogatnám, semmi baj, meghalt, lép túl rajta. Az Odüsszeia új filmváltozatában Odysseust Matt Damon alakítja. Feleségét Penelope-t Anne Hathaway, fiát Telemachost pedig Tom Holland játsza. az egyik legősibb történet szerint Odysseus a trójai háború után 10 évig bolyong, és különböző megpróbáltatásokon esik át, mielőtt hazatérhet a családjához. Penelope kezéért és Odysseus trónjáért ez alatt kérők hada verseng Ithakában. Az Odüsszeia július 16-ától látható a mozikban. Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16:30-tól vetíti az Uránia terem, 19 órától pedig a Horrorra Akadva című szinkronizált amerikai horror paródia forog. Miket nem beszélek címmel feliratos angol dramedit vetít a Béketerem Miskolcon 19:30-as kezdettel. A Mohács Világok harca című magyar dokumentumfilmet is megnézhetitek a Béketeremben 17 órától minden nap. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában az első Aranyosi Lurkó Fesztiválra hívtunk meg mindenkit Harsányba. Beszélgető társam Hazadiné Szilvási Mária, a település polgármestere volt. Adásunk végén a filmvilág friss híreiből hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: prediktív orvoslás. Én azt hiszem, hogyha ezt a két szót hallják, akkor sokan felkapják a fejüket, mert még valahogy mindig nem vonult be a köztudatba, hogy valójában és tulajdonképpen mi a prediktív orvoslás, amelyről beszélgettünk majd az előttünk álló percekben. Mi már megkezdtük ezt a beszélgetést néhány héttel ezelőtt, és akkor elhatároztuk, hogy sok a mondani való, majd folytatjuk. Minden esetre én, ha szabad, akkor javasolnám, hogy magáról a prediktív orvoslásról, illetőleg a megelőző orvoslásról fejtsük ki a véleményünket, hogy igazán mi értendő ez alatt. Ha szabad még annyit hozzátenni, hogy az én olvasatomban valahogy a prediktív orvoslás az olyan, mint amikor keresik az okokat, valaminek az okát azért, hogy egy majdani folyamatot vagy megakadályozzanak, vagy egy már elindult folyamatba bele tudjanak nyúlni azért, hogy ott valami jobb legyen. És ebben a genetikától kezdve az életmód, a szociális helyzet sok minden benne foglaltatik. Jó helyen keresgélek?
1: Igen, nagyjából igen. Nagyjából. Annyi, ha lehet, hogy a megelőző orvoslás, ugye, mert a prediktív orvoslás az egy picit különbözik a megelőző orvoslástól, nem egy és ugyanaz. A megelőző orvoslás az tulajdonképpen a betegségek kialakulásának a megelőzésére szolgál, úgy, mint oltások például, vagy különböző szűrővizsgálatok, ugye ezek a szekunder megelőzések, vagy egészségfejlesztési programok. Vagyis azokat a népegészségügyi megbetegedéseket szeretnénk, illetve mindenféle megbetegedés, de főleg ugye a szűrések a népegészségügyi betegségekre fókuszálnak, megelőzni. A prediktív orvoslás ennél egy kicsit több, illetve hát másabb, ugyanis itt, ahogy a prediktív mondja, az tulajdonképpen előrejelzést jelent. Ez azt jelenti, hogy én az egyén kockázatát vagyok képes előrejelezni. Még nem alakult ki a betegség, de előrejelzem, és ahogy ön említette, genetikai lehetőségeket, biomarkereket, különböző adatelemzés, technológiákat használunk fel ennek érdekében. Így ilyen módon lehetővé válik a személyre szabott beavatkozás, még mielőtt a tünetek megjelennének. Mert ugye mit jelent a megelőzés, például a másodlagos, a szekunder megelőzés? Hogy a betegséget megelőző állapotot, vagy a betegség tüneteinek a korai kiszűrése.
0: Ugye, hogy mielőtt a tünetek megjelennek, lehetőség van a beavatkozásra, így fogalmazott. Hogy lehet beavatkozni az ismeretlenbe? Hát ha nincs tünet, akkor onnan tudjuk, hogy mibe kell beavatkozni.
1: Hát erre szolgálnak a genetika, a biomarker, vagyis ha például a DNS-en valamilyen módosulás alakul ki, ami majd egy betegséget hoz létre, ha én azon a szinten beavatkozom és reparálom, tehát megjavítom a DNS-t, akkor az a betegség nem fog létrejönni. Még hogyha úgy hagyom, akkor megjelennek a tünetek, és már a betegséget kezelem. Tehát én itt még betegségről nem beszélek, hanem a betegség lehetőségéről. Tehát, ha emlékszik, beszéltünk arról, hogy végső soron ugye a prediktív, a modern orvoslás, az a 4P orvoslás, ugye a prediktív orvoslás, ez ennek keretén belül, az tulajdonképpen a betegség kialakulásának a kockázatát jelenti, mint az időjárás, hogy előre jelezzük, hogy majd ez fog jönni, és akkor vigyünk ernyőt magunkkal. Na hát itt is arról van szó, hogy előrejelzem, hogy nálam milyen betegség alakulhat ki. A másik dolog ugye, hogy személyre szabott a prediktív orvoslás, tehát ami nekem jó, mert ilyen az én biomarkerem, vagy DNS-em, vagy bármim, az nem biztos, hogy önnek is jó. Ezért nagyon fontos, hogy ez abszolút személyre szabott, úgy mondjuk, hogy personalizált. És akkor ugye ott van a harmadik P, az a megelőzés, a prevenció, aminek ugye szintén az a feladata, hogy a szűrések segítségével, ahogy említettem, a betegség megelőző fázisban, vagy a betegség korai fázisában kiszűrjük, és hát ott van a participáció, a negyedik P, vagyis az egyénnek az együttműködése, mert ez az áloga mindennek. Én készíthetek bármilyen programot, hogyha az illető nem hajlandó azt elvégezni, vagy megcsinálni, abban az esetben hát semmiféle értelme nincsenek az egész programnak. Tehát az egyéni részvétel az rendkívül fontos. Aztán van még egy másik dolog, amit ugye az elején említettünk, hogy a megelőző orvoslás és a prediktív orvoslás hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kettő szorosan összefonódik, és amennyiben ez így szorosan összefonódik, akkor együttesen, hát hogy úgy mondjam, a hatékonysága jóval magasabb lesz, tehát növekszik a hatékonysága a megelőzés lehetőségének. És még egy annyit, hogy ez nem csak a megelőzésben, hanem a prediktív orvoslás egyre nagyobb jelentőségű a kezelésben is.
0: Azt akartam kérdezni pont, hogy ez olyan jó hallgatni, ez egy csodálatos dolog egyébként, beleavatkozni olyan szinten, hogy ne alakuljon ki a betegség. Hát ez mindenki számára örvendetes, de hát itt rögtön felvetődik egy másik kérdés, hogy mennyire elméleti szinten van még ez a kutatás, vagy ez a megállapítás, és mennyire milyen helyet foglal el a gyógyító munkában pillanatnyilag?
1: Hát ugye szemlélet kérdése is, meg sajnos egyelőre pénzkérdés is, hiszen a genetikai vizsgálatok jelenleg Magyarországon nagyon sok pénzbe kerülnek. Van olyan labor, ahol ilyen vizsgálatot végeznek, és egybekötve genetikai tanácsadással, tehát genetikai vizsgálatokat is végeznek, és genetikai tanácsadást. Én úgy látom, hogy ez a jövő útja.
0: Hát egyre több helyen
1: azonban
0: van ilyen egyébként, most van. A meddőségi vizsgálatokra gondolok, meg a személyre szabott gyógyítás is, tehát egyre többször hallani.
1: Persze,
0: ezekről.
1: Meg például a tumoros megbetegedésekben célzott is a terápiát. Genetikát használjuk a célzott terápiában, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol már napi rendszerességgel történik, és támogatott vizsgálat. De még szűrővizsgálatként sajnos nem hozzáférhető, de ilyen irányba kell elmozdulni.
0: Ezért fontos akkor a negyedik P-nek a hangsúlyozása,
1: pontosan,
0: nem? Hogy mit tehetünk mi ennek érdekében, meg tájékoztatás, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
1: Hát ugye mindig egy életmódváltás az egy komplex dolog. És prediktív medicina alapján személyre szabott. És azért mondom, hogy komplex, mert életmódot nem lehet csak azzal változtatni, hogy én mondom, megváltoztatom a fizikai aktivitásomat, vagy megváltoztatom a táplálkozásomat, vagy egyéb tényező, kockázati tényezőket. A helyzet az, hogy ez egy komplex feladat, ami magába foglalja a fizikai aktivitást például, és itt ugye nagyon sokan mondják, hogy hát fizikai munkát végzek, én elég egész nap mozgok, hát minek még valami egyéb mozgást végezni. Hát pont ezeknél kell, mert általában az ilyen fizikai aktivitás az féloldali terhelést jelent. És akkor szoktuk mondani, ugye, hogy a mozgás az maga az élet. És számos olyan betegség van, amit mozgással jelentősen megváltoztathatunk pozitív, tehát gyógyíthatjuk. Ami a lényeg, hogy például a múltkor említettem önnek az epigenetikai öröklődés kérdését, amit Svédországban a Karolinska Egyetemen kísérleteztek, és tulajdonképpen az egész megelőző orvoslás szemléletét megváltoztat, mert ők azt állapították meg például, hogy a stresszoldás segítségével a DNS konfigurációt meg lehet változtatni, és mozgással, ugye a metilgyök az, ami a memóriát viszi a DNS-be, tehát az, hogy ön magas, szép, okos, de mondjuk cukorbetegségre hajlamos. Hogyha én rendszeresen mozgok, és megfelelően táplálkozom, akkor én ezt a metilgyököt a mozgással, úgynevezett demetilációs folyamat során ki tudom vinni a DNS konfigurációmból, hogy én cukorbetegre hajlamos vagyok, és azt hozom be, hogy egészséges vagyok, tehát már a gyerekeimnek ezt fogom örökíteni. Tehát a mozgásnak itt nagy jelentősége van. De például a mozgás az ágyban fekvő betegeknek is muszáj, mert bármilyen betegségben valamilyen mozgásformát lehet passzívan vagy aktívan végeztetni, mert ha nem, például a fekvő betegek ehetnek akár mennyi kálciumtartalmú ételt, bármit, de nem fog beépülni a csontrendszerükbe, csak mozgás által. Tehát itt is ugye a mozgás. Vagy beszéltünk a Stanford Egyetemnek a kísérletéről, ami tulajdonképpen vizsgálta ugye az élethosszig tartó úgynevezett rokkantsági indexet, és azt mondja, hogy három fontos tényező van, és az ebből az egyik tényező az maga a mozgás. A dohányzás az mindenütt szerepel például, de ott van a mozgás, ami azt jelenti, hogy ha én mozgok, aktív vagyok, akkor én a rokkantsági küszöb fölött maradok, önellátó leszek, ha alá kerülök, akkor meg segítségre szorulok, és egyre többre. És akkor itt van a másik fontos kérdés, amit érdemes, ugye, és ezt is említettem a múltkor, de itt a mozgásnak a kérdésköre, hogy például Barabási Albert László, a Harvard Egyetem professzora, aki fizikus, ő az, aki ugye kitalálta a betegségkészlet fogalmát. És ő azt mondja, hogy például az inaktivitásnak, a mozgáshiánynak a betegségkészletében oda tartozik a szív- és érrendszeri megbetegedés, a kettes típusú cukorbetegség, a depresszió, a hízás.
0: Meg gondolom, mozgásszervi betegségek is, nem?
1: Hát a mozgásszervi betegségek olyan módon, persze, hogyha az ember nem mozog, amit nem használ, azt elveszíti, tehát ennek egyenes következménye. Tehát, hogy ha nem mozgunk, előre vastagbélrák, az is az inaktivitás diszisztómiához, vagyis betegségkészletéhez tartozik. Tehát az életmódodból következtetni tud arra, hogy milyen megbetegedéseid lesznek. Vagyis hol kell neked változtatni, hogy ne betegedj meg. Tehát a prediktív orvoslás ilyen szempontból több, mert még ugyan nem vagyok beteg, de ha így folytatom, majd beteg leszek. És akkor a másik, ami fontos, hogy ezek mindig egyénre szabott profilok. Tehát lehet, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy szaladjon, vagy ússzon, vagy nem tudom micsoda, de ez mindenkire nem igaz. Hát van, akinek ez a jó, van, akinek az a jó, nem beszélve arról, hogy egy víziszonyos embernek hiába mondom, hogy menjen úszni, mert nem fog. Tehát a pácienssel is egyeztetni kell, a lehetőségeket vagy kockázatokat felmérni, és ennek következtében lehet kialakítani az úgynevezett mozgás profilt, ami majd segít abba, hogy bizonyos betegségeket el lehessen kerülni.

0: Ez az egyik része. Van egy másik nagyon fontos, ugye, erről is beszélgettünk, a táplálkozás. Mit vihetünk be a szervezetbe?
1: Ugye azt szokták mondani, hogy a mediterrán étrend az a legjobb. Na most a helyzet az, hogy ez nem teljesen így igaz, hogyha egyénre szabottan kezdjük vizsgálni a táplálkozást. Mert lehet, hogy ami önnek jó, az nekem nem jó. Van, aki a hagymát szereti, van, aki nem szereti, vagy van, akinek jót tesz a káposzta, másnak nem. Ezért aztán ugye ugyancsak a Barabási Albert László nevéhez fűződik a fudom elmélet, ami az úgynevezett sötét élelmiszereket szűri ki. Mit mond? Hogy vannak olyan élelmiszerek, ami bizonyos személyeknek árt. Tehát, ha ők azt megeszik, akkor meg fognak betegedni tőle.
0: De szóval nem tudhatja magáról az ember?
1: Hát onnan, hogy megtanácskozza az orvosával, vagy például, hogy neki mi jó, vagy mi nem jó.
0: Vagy olyan felfogható jelző szeretne, hogy a káposzta egyszerű, az ember felpuffad, tehát nyilván érzi,
1: nem feltétlenül,
0: hogy
1: mindenki.
0: De aki felpuffad, akkor tudja, hogy neki ez nem egy járható út.
1: A legfontosabb az, hogy elkerüljünk olyan élelmiszereket, amiről tudjuk, hogy az betegséget okozhat. Most miről van szó? Ilyenek például az úgynevezett egyszerűsített szénhidrátok. Glutén például, ugye hányan gluténérzékenyek, vagy különböző gyártási vagy félkész ételeknek a fogyasztása, ez az előre gyártott élelmiszereknek a fogyasztása, vagy a fogyasztott élelmiszereknek bizonyos kategóriája, ami egyáltalán nem egészséges. És hát azt szoktuk mondani, hogy minél több zöldség, gyümölcs, igen, az egészséges embernek. De a beteg embereknél ott ugye már más a kérdés, ott speciális diétáról van szó, úgyhogy amit itt most elmondunk, az mind egészséges emberre vonatkozik, és bármilyen életmódváltásra készülünk, mindig egy alapos orvosi vizsgálat előzze azt meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindazzal, amit kitaláltunk és ajánlottunk, azzal használunk és nem ártunk. És akkor nagyon érdekes, hogy például azt tartja a prediktív orvoslás, hogy például a tengeri halak meg ezek ugye többnyire szennyezettek olajjal, kőolajjal, meg egyéb ilyen vegyi anyagokkal, úgynevezett mikro műanyagokkal. Ezzel szemben a folyóban halászott, vagy horgászott, jobban mondva halak, azok nincsenek ilyen szennyezettségnek kitéve, legalábbis Magyarország legtöbb vizébe biztos. Vagy például a tenyésztett halaknál, ugye ott adnak antibiotikumot, meg hát vannak olyan vírusfertőzései a halaknak, amik a halat nem betegítik meg, de az emberi szervezetbe jutva egy alacsony gyulladási szintet hoznak létre, ami például a degeneratív megbetegedések kialakulását fokozza. Például mire gondolok? A daganatos megbetegedésekre, például az öregedés folyamatának a felgyorsítása, stb. Stb. És akkor a keleti gyógyászat, de a régi magyar gyógyászat is használt olyan ételeket, például amiket úgy hívtunk, hogy fiatalító ételek. Ilyen például a vöröshagyma, a fokhagyma, a medvehagyma, ugye most van ennek a szezonja, vagy például a káposztafélék, a paraj, ezek mind-mind olyan élelmiszerek, amik pozitívan befolyásolják az életminőségünket.
0: Milyen a befogadó készsége az embereknek, a laikus embereknek? Egyrészt milyen tudománnyal rendelkeznek, mert hát azért ezt halljuk, mondjuk eleget, hogy milyen nagyon fontos a mindennapi mozgás, az egészséges táplálkozás, tehát valahol ennek már kell, hogy legyen foganatja. De a tapasztalatok szerint még messze vagyunk attól, hogy valóban így éljük a mindennapokat? És hát van másfél percünk, úgyhogy...
1: Azt nem mondhatnám, hogy messze vagyunk, de az, hogy másként kéne egy picit csinálni, azt mondhatom. Mire gondolok? Például az oktatás, hogy már óvodás kortól meg kell tanítani a gyerekeket, hogy mozogni kell, hogy mit kell enni, mit ihatunk, meg kéne tanítani a stresszoldást például, hiszen amit a lélek nem bír, azt átteszi a testre, és ezek az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések, a szív- és érrendszer, mozgásszervi, tumoros megbetegedések, ezek mind-mind ennek a következményei, hogy csak néhányat soroljak fel.
0: Ezzel szemben a kócsok száma szaporodik meg a pszichiátereknek, tehát inkább a már kialakultnak a...
1: Iskolába kéne tanítani a stresszoldást például, de az egészséges táplálkozást és a mindennapi mozgást, hogy igényem legyen arra, hogy én így éljek, mert ha nem élek így, hiányérzetem van. Na, nekünk az a feladatunk, hogy az embereket úgy irányítsuk, hogy ez a hiányérzet kialakuljon bennük, hogyha nem egészségesen élnek. Ehhez az oktatás mellett nagyon fontos szerepe lenne a médiának, mert ugye az emberek többnyire azt teszik, azt csinálják, amit a televízióban, rádióban hallanak. Na most ahhoz, hogy ez pozitív legyen, ahhoz itt is jelentős változást kellene behozni, és nem kell várni nagy programokra, hanem minél szűkebb körbe, családban belül el kell ezt kezdeni, az iskola támogatása, a média támogatása meg fogja hozni az eredményt, ez Finnországban már példa, csak az életmód, a táplálkozás és mozgás változtatásával 5 év leforgása alatt 68%-ról 47%-ra csökkentették például a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.
0: Amíg lesznek olyan szakemberek, akik segítenek a médiának, mint például dr. Felszegi Sára, addig én azt hiszem, hogy a média szerepét csak erősíteni lehet, vagy dicsérni lehet, mert valóban nagyon sok emberhez jut el, vagy juthat el. Reméljük, hogy ez a beszélgetés is eljutott, amelyet majd megint folytatunk, hiszen etére mondani valónk mindig van, ugye?
1: Így van, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én is köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában zenés összeállításunkat hallják, melyben nosztalgia slágerek közül válogatunk önöknek. Énekel többek között Kovács Kati, Zalatnai Sarolta, Pór Péter, Ákos Stefi, Vámos János, Putnoki Gábor, Hollós Ilona. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában zenés összeállításunkat hallották. Énekelt többek között Kovács Kati, Zalatnai Sarolta, Pór Péter, Ákos Stefi, Vámosi János, Putnoki Gábor, Hollós Ilona. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2026. július 13-a van, hétfő. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Pap Ádámtól származik és így hangzik: soha ne hidd, hogy a most ajtaja később is nyitva lesz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

Te, aki lelkem mélyére látsz, gyógyítsd meg benne a bajokat, amelyek annyi gyötrelem okai, és add meg a javakat, melyekre vágyom. Ó Jézusom, Atyám, jegyesem, egyetlen kincsem, most értem, hogy jobb bemenni egy síralomházba, mint egy örömtanyára, mert a könnyek, amelyeket ebben az életben sírunk, boldogságot teremtenek a más világon. Ezért ezerszer inkább akarok belépni az istállóba, ahol te könnyezel, mint a palotákba, ahol a világ nagyjai örvendenek. A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak. Tarts hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az ÁMISZ, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja van.

0: nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok, a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itten Palermóban. Ez volt 1972-ben, és 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni, az épület meddig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyar óra.
1: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
0: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek. Nem volt hol, jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsó. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Vincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, amit tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lány, mikor be lesz mutatva a férfiak a ruháját, és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek, egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a dolgokat fölvarni rá a ruhákra.
1: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
0: Nálunk van vivás, a Rott Mátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar, és olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, himzés, a magyar óra, a Miskolci Dóra adja, és szállás.
1: Az intézménynek a neve Mincentinum.
0: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt 4 kvádra, a kvádra az háztömb. Mert majd Argentinában minden kvádra 100 méter szörny, az egy kvádrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörítően 4 kvádra. A Guadalupe templom.
1: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szent mise itt?
0: Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul fele,

0: Énekelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni minden, amikor van az ünnepség, a Szent István mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az Rinyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
1: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
0: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus vincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentinianszínai dalkör, de a városban volt valamikor MHV-ka, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Kordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csak voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosban. És van Bariloche, és most az újabb, az a Tucumá, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagy is vannak a KCP, Körösi Csoma Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, és tanítanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Arzungárika, az minden, ami művészet Argentinában, mint az Arzungárikán keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros-fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyar, mind magyarok voltak, de 10 beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánk, illetve a 2 helység, hogy mind magyarok, de mindenki magyar ott.
1: És továbbra is beszélnek magyarul.
0: Igen, igen, tudják, csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van az a 2 helyen. És van tánccsoport is.
1: Hány magyar él Argentínában?
0: Nem tudom, valamikor 60 000 voltunk. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az amit Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben lesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cserkészbál.
1: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
0: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a AMIS-ban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz, a 8 éves korodban kezdjél a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, mikor megyünk a táborba, ez mindkül lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy őrsvezető legyél, le kell adni vizsgát. Hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább. Hogyha kérsz lenni tiszt, 2, és a parancsnok 3 érettségén. És így maradt fönt a magyarság.
1: a cserkészetnek köszönhetően.
0: Én van. De most már óvodával kezdünk.
1: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
0: Igen, igen. Azt akarom mondani, majdnem mindenki északon lakik most a magyarok. Az a legnagyobb rész. Majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs. Azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinyi Körbúz óvodába, kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
1: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
0: Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én mert a kiskorom volt, hogy a Mindszentiről beszéltem, mit kellett neki átmenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Romankos és a Mindszenti írták, és itten amikor volt a katonai elnökség. Azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
1: Tehát végül is Mindszenti Bíboros nem járt
0: Argentinába? Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
1: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél. És így átörökítették neked a Mindszenti Bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
0: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide, oda, amoda.
1: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és a többit?
0: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, meg voltak több képek, és minden is találkozott Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább az egész dokumentumokat.
1: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
0: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárak, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már oda jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
1: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
0: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen terület Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, mi inkább ottan lakásról lakásról mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a Páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
1: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
0: Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon, és de legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, mindig minden országban szerepelnek, minimális két napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a reggősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a Magyarországot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyikörön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri, és az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
1: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
0: Igen, az egyetemet.
1: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Magyaróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Magyaróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma július 13-án Jenő napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket, köztük kollégánkat is, névnapjuk alkalmából. Nézzük a névnap eredetét. Honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, jelentéssel bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek július 13-án a történelem folyamán. Krisztus előtt 100-ban született Caius Julius Caesar, római politikus hadvezér. 1527-ben látta meg a napvilágot John Dee, angol matematikus, csillagász, asztrológus, geográfus, első Erzsébet királynő tanácsadója. 1590-ben született a későbbi 10. Kelemen pápa. 1876-ban született Szőnyi Otto, régész, levéltáros, művészet történész. Pécs ókeresztény régészeti emlékeinek kutatója, az egyházművészet jelentős képviselője, az első pécsi múzeum igazgató. 1891-ben született Zimmer Ferenc, hungarista, országgyűlési képviselő. 1918-ban született Abodi Nagy Béla, magyar festőművész. 1939-ben látta meg a napvilágot Szabados György, Kossuth-díjas magyar zeneszerző. 1942-ben született, ma ünnepli születésnapját, Harrison Ford, Golden Globe-díjas amerikai színész. 1944-ben született Rubik Ernő, Kossuth-díjas magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója, a nemzet művésze. 1948-ban született El Kazovszki, orosz származású Kossuth-díjas magyar festőművész, grafikus, díszlet és jelmeztervező. 1974-ben született Kis Ernő, Jászai Mari díjas magyar színész. Most nézzük, ki hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 939-ben halt meg 7. Leó pápa, 1024-ben hunyt el 2. Szent Henrik, német-római császár. 1399-ben halt meg Erzsébet, lengyel trónörökös, Jagelló, litván nagyherceg, II. Ulászló néven, Jure Uxórész lengyel király és első Szent Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1954-ben hunyt el Frida Kahlo, egyéni hangú, mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1972-ben távozott közülünk Kónya Lajos, Kossuth-díjas magyar író, költő. 1977-ben halt meg Falu Tamás, magyar jogász, költő és regényíró. 1988-ban hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő. 2013-ban ezen a napon hunyt el Olvasztó Imre, magyar gyerekszínész, az Intula Bakterház című film főszereplője. 2022-ben halt meg Haraszti István, Kossuth díjas magyar szobrászművész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1849-ben a forradalom és szabadságharc során Hajnaú táborszernagy, osztrák császári hadserege bevonult a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállták meg. 1982-ben ezen a napon Irán támadást indított Irak ellen, és ezzel megfordította az irak-iráni háború menetét. 1989-ben George H.W. Bush, amerikai elnök, a Budapesten július 11-én megkezdett hivatalos látogatását befejezve távozott Magyarországról. 2015-ben Mórahalom külterületén a Magyar Honvédség műszaki alegységeinek bevonásával kezdetét vette az ideiglenes műszaki határzár építése a magyar-szerb határszakaszon. 2016-ban II. Erzsébet királynő, a korábbi belügyminisztert, Theresa May-t bízta meg kormányalakítással, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását. 2024-ben ezen a napon sikertelen merénylet történt Donald Trump amerikai elnök ellen. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember, tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült, az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program
3: szentlélek2006@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
3: Megjelent az Új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraveredé Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2026. július 13-a van, hétfő. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai reggel gondolatébresztő mondata Pap Ádámtól származik, és így hangzik: soha ne hidd, hogy a most ajtaja később is nyitva lesz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd Uténform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a Nap verse hangzik el. Márai Sándor Kutatók című versét Szegvári Mennyért mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek, 7:40-től Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkat hallhatják. Ebben Szent II. Henrik hitvalló életét ismerhetik meg. 7:50-től Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép egy szép fiatalemberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissosztól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy a narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
1: Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
0: De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
1: Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
0: Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
1: Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
0: Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
1: Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval hogy ez egy picit bonyolult kérdés.
0: Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
1: Igen, van egy ilyen felnyugosítottságérzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből, az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a Fővárosi irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén Vásárosnamény felé vezető oldalon az M3-ason a 25-ös kilométernél lévő Jakab pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Gyöngyös térségében is terelést építettek ki az M3-ason, a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé tartó oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félútpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kísérszeles nyári idővel indul a hét. Ma a napsütés mellett főként délután erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és néhol futózápor kialakulhat. Az északiak szelet napközben élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 26 fok körül alakul. Holnap a napsütés mellett főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és régiónkban már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és ezeken a tájakon a délutáni kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél legfeljebb keleten élénkülhet meg, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet kora reggel 11 és 19 fok között alakul, majd napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Sok helyen élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő konvektív csapadék, a napsütésé lesz a főszerep. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton helyenként erős lehet, zivatarokat pedig továbbra is kísérhetnek záporos széllökések. Napközben 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pollen jelentés, csökkent a pollen terhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hersa, a szelídgesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergénobák közül az alternária spóra száma országosan magas, a kladoszporiumé az alacsony tartományban alakul. Ugyanakkor a késői virágzású fák, a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére allergiások is számíthatnak különféle tünetekre. Orvos meteorológia. Ma nem várható fronthatás, nem hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a többfelé élénk helyenként erős északi a szél frissítőleg foghatni szervezetünkre, ugyanakkor a szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet tapasztalhatnak. Régiónk kivételével többfelé melegszik 30 fok fölé a levegő, emiatt dekoncentráltság, bágyadság és tompaság is jelentkezhet, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, azért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma az ország nagy részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csak néhol fordulhat elő zápor következtében átmenetileg vizes, csúszós útszakasz. Napközben többfelé élénk, nyugaton helyenként erős lesz az északi a szél, ami csökkentheti a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Márai Sándor, a kutatók. Mindig messze keresik valahol az Istent. A nagy dolgokban, mint egy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk föl, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajol Isten. Hiszek benne. Néha azt hiszem, csak nem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több és más ő annál, sem hogy hitem vagy tagadásom eldönteni kettőnk viszonyát.
1: Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven 1917 nyarán Pestre került, és jóskán kivette a részét a budapesti szellemi életből, mert 18 évesen terszákat írta a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot, Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Ezután visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia, Kristóf meghalt, neki pedig leányfalunk kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát és sajátjaként nevelte, fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 67 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg, hamvait az óceánba szórták.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

magyar kép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az ÁMISZ, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze, csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni.
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok, a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itt kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itt Palermóba. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivon magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így ládaszámra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni, az épület pedig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domonkos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyaróra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol. Jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsó. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzeskoros. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányunkra be lesz mutatva a férfiak a ruháját, és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek, egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a szókat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És annak sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt a 4 kvádra, a kvádr az háztömb. Mert majd Argentinában minden kvádr 100 méter szer, ez egy kvadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomba, a gyönyörűen 4 kvádr, a Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja a misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az rinyi kör, és a regős, és a cserkészet. Ez mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentinianai dalkör, de a városban volt valamik a MHV-k, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Córdoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csakkor voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, hogy a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és hát több ez itt maradt Buenosban. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csomár Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, szerintem magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Arzungárika, az minden, ami művészet Argentinában, mind az Arzungárikán keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánk, illetve a 2 helység, hogy mind magyarok, de mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen, igen, tudják, csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van az a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az, amit Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben vesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cserkészbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korodban kezdődik a cserkészetre. Mitten a magyarságod, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy ősvezető legyél, le kell adni vizsgát, hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább, hogyha kérsz lenni tiszt, 2, és a parancsnok 3 érettségi. És így marad fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Így van. De most már ebb óvodával kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen. Azt akarom mondani, majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok. Az a legnagyobb rész. Majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs. Azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinyi körbe, az óvodába kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum. Én mert a kiskorom óta olyan, hogy a Mindszentiről beszéltem, hogy mit kellett neki átvenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak, itten régebben a levelek, a Páter Romonkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti bíboros nem járt
1: Argentinába? Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
1: Így
0: átörökítették neked a Mindszenti bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide-oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet és a többit?
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszenti Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább ezt az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárok, a levelek, a filmek, mert voltak a levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innentel ment Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, mert nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásról mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor három minisztráns volt velük, meg volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd. Már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem
0: legyen.
1: A mostani probléma az egész világon, ez a telefon. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden két évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális két napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyikörön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, lehetem.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus szavai ebben az evangéliumi részben első hallásra zavarba ejtők. Hol van az a Jézus, aki a béke fejedelme, aki azt mondja, békességet hagyok rátok? Most pedig azt állítja, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Kijelentése azonban nem hadüzenet. A szavai nem erőszakról, nem háborúról szólnak, hanem a megkülönböztetés és döntés fontosságáról. Jézus követése nem jelent mindig látható békét. Néha éppen az Istenhez való hűséghoz konfliktust a családban, egy baráti körben, a társadalmi közegben. Az igazság, a szeretet, a vallásos élet olykor elválaszt, mert elkülöníti egymástól a régi és az új életet, az önzést és a szolgálatot, a bűnt és a kegyelmet, szétválasztja a sötétséget és a világosságot. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, hanem azt, hogy az Isten iránti szeretet legyen az alap, amelyből minden más szeretet táplálkozik. Ha Istent tesszük az első helyre, akkor lesz minden más szeretetünk is tisztább, szabadabb, önzetlenebb. Mi vagy kiáll az első helyen az életemben? Hűséges vagyok-e hitemhez, ami lehet, hogy megsebzi a kapcsolataimat, de megerősíti közösségemet Krisztussal. A tanítvány útja nem mindig békés, de mindig Krisztus felé vezet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es és 136-os, illetve az Éneklő Egyház 138-as éneke csendül fel. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es és 136-os, és az Éneklő Egyház 138-as éneke hangzik el a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, a mai szentmisét Kozák Mária édesanyáért, Harcos István édesapáért és Kernács Sándor meghalt testvérét ajánljuk föl. Elhunyt szeretteinket ajánljuk mi is Isten szeretetében, Isten irgalmas jóságában. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szent misén, ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te megmutatod igazságot, fényít a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled ír is uralkodik, Szent Lélekkel egységben, Isten.

0: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei. Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe. Minek nekem véres áldozataitok sokasága, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozatokból és a hízott állatok hájából. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem lelem kedvemet. Amikor elém járultok és megjelentek udvaromban színem előtt, ne gondoljátok, hogy én ezt kívánom tőletek. Nem utassatok be többé hazug ételáldozatot, mert annak füstje utálattal tölt el. Az újhold, a szombat és az ünnepi összejövetel mind-mind utálatos számomra. Nem tűröm a bűnös ünnepi gyülekezetet. Újholdjaitok és ünnepeitek terhemre vannak. Belefáradtam, hogy elviseljem. Amikor kinyújtjátok a kezeteket, eltakarom a szememet előletek. Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. Elgonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni, keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet. Ez az Isten igéje.
1: Amen.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával, és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki én érettem, elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, őt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, ő a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, ő az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek, a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldott légy a Krisztus.
0: Kedves testvérek, a mai evangélium egy belső tanítás, tehát elsősorban az apostolokat tanította itt Jézus. Nem nagyon voltak olyanok, akik nem tartoztak az apostoli testülethez. Ezt itt a evangelista határozottan meg is jegyzi, hogy amikor Jézus befejezte 12 tanítvány oktatását, tehát itt egyértelműen a tanítványokról volt szó, tovább indult, hogy hirdesse országának örömhírét a környékbeli városokban. Ez már a mindennapi életnek a formájához tartozik, Jézus mindennapi életének formájához, aki tanítja nem csak a tanítványokat, hanem elsősorban ezért jött, hogy mindenki számára hirdesse Isten örömhírét. Mit tapasztalunk meg ebből a benső tanításból? Az, hogy élesen választó vonalat húz, amikor azt mondja, hogy nem azért jöttem a földre, hogy békét hozzak, hát ezt nem lehet mondani mindenkinek. Itt egy olyan körnek kell mondani, akik megértik, hogy Jézus nem békétlenséget akar, nem összeveszést akar az emberek között, sőt, annál többet. Itt, amit Jézus akar, az a kölcsönös megértése az embereknek egymás iránt. Itt, amit akar, az embernek a harca önmagával, és a beidegződésekkel. Az önmagával való harc, az harcot mutatja mindaz, amit elmond, és a beidegződések, azok a szeretetben természetes utat járnak.

A szembeállítás azt jelenti, hogy nem fog mindig megegyezni az apa a fiúval, mert választó vonalat jelent Jézus számukra. Ha az egyik elfogadja, a másik nem, itt komoly választóvonal van. Tehát ő nem azt a lagymatag állapotot akarja, ami, hogy hát majd megjön a maga esze annak a gyereknek, mert még nem tanítottam én, meg volt első áldozó is, meg bérmálkozó is, de most elhagyta a hitét, nem járt templomba, vagy nem gyakorolja a hitét, nem járt templomba, és így tovább. Itt Jézus nem egy ilyen lagymatag megértő állapotot akar láttatni, vagy látni, nem ilyet lát, hanem komoly ellentétet. És gondoljunk csak bele, hogy mekkora ellentét lesz, vegyük most így, ha az apa üdvözül, a fia meg elkárhozik. Hát ez egy akkora különbség, akkora szembenállás a két ember között, ami nem egyszerűen csak sajnálatot és fájdalmat jelent az apának, akkor hogy tud az üdvösségben élni? Ott már nincsen lelki fájdalom. Tehát itt éreznünk kell, hogy a Krisztushoz való tartozás az nem látszik még a földi életben annyira, de már az örökké valóságban egy olyan ellentétet jelent, amely áthatolhatatlan. Ugye a gazdagnak mondja Ábrahám, egyébként köztünk és köztetek olyan űrtátong, hogy az áthatolhatatlan. Tehát nem lehet átküldeni Lázárt, mert nincs átjárás. Hát ez aztán az igazi ellentét. Itt van igazi olyan, amit mi itt a Földön el se tudunk képzelni. Mert még ha nagyon összevesztek, akkor is van valami keskeny szál, vagy vékony szál, amely egymáshoz köti az embert, amely még ad lehetőséget arra, hogy kibéküljenek és egymást átöleljék. De amikor az elkárhozott és az üdvözült között nézzük a különbséget, akkor Jézus olyan különbséget hoz, hogy áthatolhatatlan. Nincs átjárás. Nincs lehetőség arra, hogy a kárhozott és az üdvözült át tudja egymást ölelni. Nem lehet másképpen kifejezni ezt. Tulajdonképpen ugyanaz van már az üdvözült ember és a kárhozott családtagja között, mint ami Isten és a sátán között. Nem tud üdvözülni a sátán. Nem tudja Istent szeretni. Még ha Istenben van is, emberileg szólva, annyi feléje, hogy nem pusztítja el, létben tartja, de áthatolhatatlan űrtátong. Hát itt van az igazi szembenállás. És miért mondja Jézus, hogy kardot hozott? Hogy harcolni kell azért, hogy ez ne jöjjön létre. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez ne valósuljon meg. És nem a apának kell a pokolba jutni azért, mondjuk itt a Jézus rendszerében, hogy együtt lehessen a fiával, hanem a fiúnak kellett volna úgy élnie, hogy ne kerüljön szembe azzal a hittel, amit az ő szülei vallanak, azzal a hittel, amelyet Jézus Krisztus meghirdetett, azzal a hittel, amely az üdvözültek hite,
azzal a hittel, amely az

0: angyaloknak is a jó angyaloknak is a hite. És érezzük azt a szembenállást Szent Mihály és a sátán között, amely kibékíthetetlen, nem azért, mert örök haragot tartanak, hanem mert nincs átjárás a két világ között. Igaz, a pokol sem lenne, ha Isten nem tartaná fönn. Mert nem akar senkit végleg elpusztítani. Isten irgalmas szeretete égő fájdalom a kárhozottak számára. Jobban szeretnék a halált, mint az életet, mert abban már semmi örömük nincs. Kedves testvérek, itt kell ezt a nagy ellentétet látni. És ugyanez folytatódik másképpen, aki atyát, anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, és tovább megy. Tehát nem a vérségi szeretet, a szeretetnek a legnagyobb foka, hanem a hitben való szeretet. A hit üdvözít bennünket. A hit az, amely kedvessé tesz bennünket Isten előtt, és nem a vérségi kötelék. Nem ér semmit az, dehogy nem, nagyon sokat. Felelősséget, szeretetet, egymásért való aggódást jelent itt a földön, és még ennél is többet, imádságot, könyörgést, ha úgy tetszik, könnyeket. De kevés ahhoz, hogy a legmagasabb szeretetre juttasson minket. Az Istenbe való hit, az üdvösségnek az öröme, az üdvösségben való közös részvét hozza létre a családtagok között is azt a magas szeretetet, amelyre valahol mindig vágyódik a szívünk, de emberi, földi, emberi cselekedetekkel el nem érjük. Egyedül az isteni szeretetben, az üdvösség örömében, ennek a jónak a következményeként tudjuk majd igazán átélni. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
1: Őrizd meg, egyesítsd és kormányos szent egyházadat, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük, hallgass meg minket!
1: Tartsd meg Szent Atyánkot, Leó pápát, épségben és biztonságban, szent népednek kormányzására, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük,
1: árasz szent lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
0: Adj örök nyugalmat elhunyt testvéreinknek, Mária édesanyának, István édesapának és Sándor testvérnek, hallgass meg, Urunk!
2: Én téged hallgass meg minket!
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését. Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, elevére, kicséretére és kicsőségére, így a mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházat,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

A lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogság a szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Ezen a héten lesz az Egelszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Ma szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetné tehát a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozna a képviselői mandátumot, létrehozna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. A Fidesz és a KDNP korábban már jelezte, hogy nem vesznek részt a szavazáson. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint az országgyűlés előtt lévő alaptörvény módosítás valódi célja a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselő kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívja fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemeli, a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait, ajánlóíveit és egyéb választás iratait a jegyzőkönyvek kivételével. A jegyzőkönyvek első példányai a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülnek, míg a személyes adatokat tartalmazó választási nyilvántartásokat is törölni kell. Kivételt jelentenek azok az iratok, amelyek választási eredménnyel összefüggő büntetőeljárásban érintettek, ezeket az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. A hétvégén ismét megegyezett Iránnal az Egyesült Államok, majd iráni részről újabb támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölt az amerikai elnök. Donald Trump a CNN-nek nyilatkozva azt állította, Teherán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen drónnal támadtak meg egy hajót. Szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel. A Hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte az amerikai parancsnokság. Elismerték, a forgalom lelassult a közlekedési folyosóban az iráni fenyegetések miatt. Az amerikai haderő tájékoztatása szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden olyan hajó előtt, amely törvényesen akar átkelni a nemzetközi hajózási útvonalon. Az amerikai elnök szerint 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légicsapásokat a hétvégén, válaszul tehát a kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a voksolást az országban. A Knesset július 17-én feloszlatja magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják meg. Végül az időjárásról, erősen felhős, borult időszakokra is számítani lehet, kisebb záporok is kialakulhatnak, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent II. Henrik hitvalló. Regensburg mellett született 973. május 6-án. Gróna, Göttingen mellett halt meg 1024. július 13-án. Szent Henrik császár, akit a német császárok közül egyedül avattak szenté, Szent István feleségének, Gizellának volt a testvére. Mint civakodó Henrik bajor herceg legidősebb fia, alig ha számíthatott arra, hogy egyszer a birodalom császára lesz. Az Ottó császár és atya Henrik közötti ellentétek miatt ugyanis hosszú időn át még az is kérdéses volt, hogy megkaphatja egy családi örökséget jelentő hercegséget, mivel atyától a császár elvette. A bajor herceget a Hildesheimi katedrális iskolájában tanították, és nyilvánvalóan II. Ottó császár utasítására a papságra készítették fel. Csak akkor került vissza hazájába, amikor a császár visszaadta atyának a hercegséget. Tanulmányait Regensburgi Szent Wolfgang püspök irányítása alatt fejezte be. 995-ben szivakodó Henrik halála után átvette a hercegség vezetését. 29 éves volt Henrik herceg, amikor 1002-ben harmadik Ottó császár halálhírét hozták. Az utód személye körül viták támadtak. Henriknek azonban sikerült egymás után megnyernie a választó hercegeket, úgyhogy megválasztották és meg is koronázták. Ellenfelei nem hajtottak előtte fejet harc nélkül, de ő olyan ügyesen nyerte meg egyiket a másik után, hogy néhány hónap leforgás alatt az egész birodalom elfogadta császárának. Uralkodás alatt mindvégig tiszteletben tartotta, és ha kellett, még védte is az egyház jogait. Püspökségeket, apátságokat és számos templomot alapított, melyek német földön a hit és a tudomány fellegvárai lettek. Különösen szívén viselte a bambergi püspökséget, melyet nagy adományokkal látott el. Két kolostort alapított mellette. A Szent István vértanú tiszteletére épített templom fölszentelésekor 1020-ban személyesen fogadta Bambergben 8. Benedek pápát, és együtt ünnepelték a húsvétot. Ez volt Szent Henrik uralkodásának egyik csúcspontja. 2014-ben maga a pápa koronázta meg. Utolsó alapítása a híres fuldai kolostor volt. Ennek alapító levelében ezt írta: kötelességünk, hogy az Istentől kapott javakat elsősorban Isten házainak fölszerelésére fordítsuk. Gyenge egészségű, törékeny ember volt. Luxemburgi Kunigundával kötött házasságából nem született gyermek. Alázattal és belenyugodva hajolt meg Isten akarata előtt. Vagyonukat az egyházra hagyták, mert, mint mondták, őt választották örökösüknek. Hosszú betegség után 1024. július 13-án halt meg a Göttingen melletti grónai császári palotában. Holttestét Bambergbe szállították, ahol az általa épített székesegyházban helyezték el. Később feleségét is ide temették. Sírjához mind a mai napig nem csak a németek, hanem a franciák is zarándokolnak. Harmadik Jenő pápa 1146. március 12-én avatta szentté, miután a nép már hosszú ideje szentként tisztelte. Miért imádkozunk Szent Henrik emléknapján? Istenünk, te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, és a földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányítottad. Közbenjárására engedd, hogy e világ változandóságai közepette is egész szívvel igyekezzünk hozzád.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Uram, Te, aki lelkem mélyére látsz, gyógyítsd meg benne a bajokat, amelyek annyi gyötrelem okai, és add meg a javakat, melyekre vágyom. Ó Jézusom, Atyám, jegyesem, egyetlen kincsem, most értem, hogy jobb bemenni egy síralomházba, mint egy örömtanyára, mert a könnyek, amelyeket ebben az életben sírunk, boldogságot teremtenek a más világon. Ezért ezerszer inkább akarok belépni az istállóba, ahol Te könnyezel, mint a palotákba, ahol a világ nagyjai örvendenek. A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak. Tarts hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban programajánlónk következik. Az Art Saved My Life című kiállítást nyitják meg július 14-én, kedden 15 órától a Bródi Sándor könyvtárban, Egerben a Kossuth Lajos út 16 szám alatt. Július 15-én meghitt gyertyafényes szabadtéri koncert várja az érdeklődőket a Szent István téren Miskolcon, ahol Sin Niliu és tehetséges tanítványai zongorán szólaltatják meg a klasszikus zene legszebb műveit. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált, mely 3 napon át ingyenes koncertekkel tölti meg a Városház teret és a Színva teraszt. A program során hazai és nemzetközi jazz, swing és Dixieland zenekarok is képviseltetik majd magukat. Július 17-én ismét különleges vacsora élmény várja az érdeklődőket a Vacsorahajón Tokajban, a Weinstone étteremben élő zene szól, este pedig a Tokaji Fesztiválkatlanban a TNT koncert garantálja a fesztivál hangulatot, amelyet DJ Dominik afterpartia követ. Július 18-án a családokat a Tokaji Fesztiválkatlanban megrendezett Kalap Jakab koncert várja. Az esti órákban folytatódik a Tokaj Live 2026 programsorozat. A Prézs Borbárban DJ Kacu, a Szalócki Borozóban az A la carte zenekar gondoskodik a hangulatról. Pornograszt és Dániel Fi koncert lesz a Csengei Kertben Miskolcon július 19-én. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A zenei koncerteken szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a Ciszterci templomban. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetné tehát a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozna a képviselői mandátumot, létrehozna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. A Fidesz és a KDNP korábban már jelezte, hogy nem vesznek részt a szavazáson. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint az országgyűlés előtt lévő alaptörvény módosítás valódi célja a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselő kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívja fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemeli, a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait, ajánlóíveit és egyéb választás iratait a jegyzőkönyvek kivételével. A jegyzőkönyvek első példányai a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülnek, míg a személyes adatokat tartalmazó választási nyilvántartásokat is törölni kell. Kivételt jelentenek azok az iratok, amelyek választási eredménnyel összefüggő büntetőeljárásban érintettek, ezeket az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. A hétvégén ismét megegyezett Iránnal az Egyesült Államok, majd iráni részről újabb támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölt az amerikai elnök. Donald Trump a CNN-nek nyilatkozva azt állította, Teherán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen drónnal támadtak meg egy hajót. Szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel. A Hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte az amerikai parancsnokság. Elismerték, a forgalom lelassult a közlekedési folyosóban az iráni fenyegetések miatt. Az amerikai haderő tájékoztatása szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden olyan hajó előtt, amely törvényesen akar átkelni a nemzetközi hajózási útvonalon. Az amerikai elnök szerint 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légicsapásokat a hétvégén, válaszul tehát a kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a voksolást az országban. A Knesset július 17-én feloszlatja magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják meg. Az ukrán államfő kezdeményezte Julija Sviridenko kormányfő leváltását. Volodymyr Zelenszkij az ex-közösségi portálon arról írt, felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel. Értesülések szerint Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezhetik őt ki. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. A legnagyobb olasz folyóban már csak 10 nap öntözésre elegendő víz van, miközben a vízhozam június elejétől 70%-kal csökkent. A csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrás kell keresni a térség földjeinek öntözésére, mivel a visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható. A Pó deltájánál a vízhőmérséklete elérte a 32 fokot, ami Rovigónál ezer mázsa kék kagyló pusztulásához vezetett. Szombaton lesz a teltházas 44. Lidl Balaton átúszás. Magyarország és Európa egyik legrégebbi és legnagyobb nyíltvízi szabadidősport eseményén a résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajó folyosója vigyázza, amelyet katonai technikával építenek fel a két part között. A Révfülöp és Balatonboglár között húzódó 5,2 kilométeres vízi folyosót összesen 150 vitorlás szegélyezi. A megmérettetés engem is vár a hétvégén. Végül az időjárásról, erősen felhő és borult időszakokra is számítani lehet, kisebb záporok is kialakulhatnak, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26-28 körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. július 13-án hétfő reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Pap Ádámtól származik, és így hangzik, soha ne hidd, hogy a most ajtaja később is nyitva lesz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kvízkérdésre várjuk a helyes megfejtést, könyvnyereményekért játszhatnak. Bejátszásunkban pedig az elmúlt hétvégén lezajlott első Harsányi Lurkó fesztiválról hallhatnak, lesznek filmes híreink és mozi ajánlónk is. Jöjjön egy rövid részlet a Lurkó fesztiválról.
7: A rekord kísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres fatacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a fatacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorba fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a fatacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
6: Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni?
7: Igen, a látogatók megkóstolhassák a cukrot, hogyne.
6: 9 órától híreket mondunk, majd kezdődik Közélet című műsorunk. Mai adásunk elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk, többek között az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó, illetve tervezett projektekről és levegő minőségről is. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Következzen bejátszásunk Kis Józseffel.
8: Itt szeretném megemlíteni, hogy Miskolc ebből a szempontból, hogy levegő minőség figyelése, ez egy jó példa. Nagyon kevesen tudják, hogy Miskolcon létezik egy mérőhálózat, ahol a szállópor, lebegőpor mennyiségét tudja mérni egy mérőhálózat, és a környező településeken, és így meg tudjuk nézni gyakorlatilag minden nap, hogy milyen minőségű a környezetünkben a levegő, hiszen az időjárás nagy hatással van a levegő minőségre, ezt tudjuk.
6: Kilátó című regionális műsorunkban az Érintések című beszélgetés szerkesztett változatát sugározzuk, a téma a szülővé családdá válás. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme a pszichológus beszélnek majd. Következzen bejátszásunk a műsorhoz.
9: Nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. És akkor először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy ezzel a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos.
6: Napról napra című regionális műsorunkban megismételjük a május 22-i összeállításunkat, melyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatunk be. Bosó Gyulát, ertészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
10: És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahér Gábort idézem, hogy a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek.
6: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egri házi orvossal. Rövid ajánlónkat hallhatják.
11: A másik pedig az úgynevezett vaszkuláris vagy érrendszeri demencia, vagyis amikor már az agy oxigén ellátása kialakult érszűkület következtében romlik, pusztulnak az agysejtek, elsősorban az oxigénre nagyon érzékeny agykérgi sejtek, amelyek a memóriáért, a gondolkodás tartalmi formai dolgaiért felelősek. Tehát ez a demencia az, ami fenyegethet minket, de hogyha odafigyelünk az egészséges életmódra, akkor proaktívak vagyunk, és nem felejtjük el az aktivitást, a szellemi és fizikai aktivitást, akkor sokkal jobb minőségi életet biztosíthatunk magunknak.
6: 11 órától híreket mondunk, majd kezdődik Mesterségem címere című adásunk. Mai műsorunkban Varga Verebélyi Erika csillagásszal beszélget, különleges szakmája szeretetéről a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
12: Olyan érdekes az elnevezés, hogy csillagász, de a csillagász nem csak a csillagokkal foglalkozik.
13: Nem, hát rengeteg sok minden van a csillagokon kívül, sőt például a távcsövekkel nem is elsősorban csillagot nézünk meg, tehát

versét Szegvári Menyhért előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent II. Henrik hitvalló életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit sugározzuk. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunk után a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően, tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében. Zenélünk, és kezdődik a játék. Ha tehetik, hívjanak minket a helyes megfejtésekkel.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Kedves hallgatóink, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésünk lesz önökhöz. Ha mind három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák a telefonszámunkat. Írjenek is a kérdések. Hány állam határolja Montenegrót a szárazföldön? A lehetőségek 3, 5, 7 vagy 9. Melyik évben mutatták be Amerikában az Elveszett Frigyláda fosztogatói című Indiana Jones filmet a ma 84 éves Harrison Forddal a főszerepben? 1981, 1984, 1987 vagy 1990, illetve milyen gyümölcsöt tartalmaz Harsány település címere? Alma, szőlő, dinnye vagy megy? 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket egészen 8:50-ig. Nem könnyűek a mai kérdéseink, de bármit lehet használni. Nézzenek utána, ha esetleg fejből nem tudják, hogy mik a megfejtések. Most zenélünk, majd még egyszer meghallgathatják mind a három kérdést, és bejátszással is jelentkezünk. Az első Aranyosi Lurkó Fesztiválról lesz szó, ami az elmúlt hétvégén zajlott Harsányban. Lesznek filmes hírek és mozi ajánló is játékidőnk alatt. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Még egyszer a mai három kérdés. Hány állam határolja Montenegrót a szárazföldön? Egyébként a mai napon a szabadság napja van Montenegróban, állami ünnep. A lehetőségek 3, 5, 7 vagy 9. Ma 84 éves Harrison Ford, amerikai színész. Melyik évben mutatták be Amerikában az Elveszett Frigyláda fosztogatói című Indiana Jones filmet? Steven Spielberg rendezésében, George Lucas produceri közreműködésével és Harrison Ford főszereplésével. Magyarországon több mint 4 évvel később mutatták be, segítségként elárulom, tehát az amerikai mozikban mikor mutatták be a filmet? 1981, 1984, 1987 vagy 1990? Illetve a harmadik kérdésünk, milyen gyümölcsöt tartalmaz Harsány település címere? Alma, szőlő, dinnye vagy meggy? 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk, könyvnyereményekért és természetesen a játék öröméért érdemes minket hívni. És most bejátszással folytatjuk adásunkat. Július 11-én volt az első Aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Magyarország új vattacukor rekordját állították fel Harsányban az elmúlt hétvégén. A 182 cm magas és 100 cm átmérőjű óriás vattacukor új magyarországi rekord lett. Hazadiné Szilvási Máriával, a település polgármesterével még a rendezvény előtt beszélgettünk. Fogadják szeretettel! A hétvégén egy nagyszabású programra készültök, méghozzá első alkalommal szervezitek meg. Mi is lesz ez?
1: Harsányban összekerül megrendezésre az Aranyosi, első Aranyosi Lurkó Fesztivál. Egy élményekkel dús, egy gyereknap lesz a gyerekeknek, különleges, izgalmas programokkal. A rendezvény azért különleges, mert eleve a helyszín is, ahol meg lesz rendezve, egy különleges helyszín, a Harsányi Gazdatálat udvara ad helyet a rendezvénynek. Itt ilyen jellegű kaliberű rendezvény még nem kell megrendezésre. A gazdatálatról is beszélnénk akkor pár szót. A Harsányi Gazdatálat a településen egy tájházként működő épület, valamint az udvara, ahol minden, ami mezőgazdasága kapcsolatos eszközök, tárgyak megtalálhatóak. És a rendezvényen aktuálisan a berendezés is meg lehet tekinteni. Valamint egy szürke marha trófeák is találhatók, amint preparátumok is a gazdatálat udvarán.
0: Beszéljünk akkor a programokról, hánytól kezdődnek és milyen színes programokkal várjátok. Egy rekord is lesz, de majd erről később.
1: Igen, a rendezvényt az Aranyosi Vatacukor, valamint az Aranyosi Mókavár szervezi a településen. Egy rekordkísérlet is lesz a rendezvényen, hivatalos magyar rekordkísérlet lesz. Az Aranyosi Vatacukor tulajdonosa, Tóth László, valamint a felesége, hivatalos vatacukor kísérletet szeretnék felállítani, ami 2,5 méteres vatacukrot szeretnének elkészíteni. Miután elkészült ez a rekord kísérlet, közösen a látogatók megkóstolhassák a vatacukrot. A rendezvény 8.30-tól fog kezdődni, először ráztó szimonettával egy bemelegítés lesz, zumba lesz gyerekeknek. Utána egy óriási bingnyuszival lesz egy közösség találkozó, a nap folyamán lesz majd cukorágyú lövés is, és egy újdonság is lesz, fél ettől lesz majd egy hatalmas happarti a gyerekeknek. Az egész rendezvény a gyerkőcök köré fog épülni, a gyerekeknek lesz majd óriási sztis találkozó, délután Cabóka, Manóka interaktív gyermekműsor, valamint Csiribiri zenekar, és délután is lesz majd cukorágyú lövés. De nem csak a gyerekőcöknek készülünk, hanem a felnőttek részére is lesz program. Reggeltől 9.30-tól lesz kézműves vásár. Nagyon sok kézműves fog jönni a rendezvényen. Lesznek korgolt termékek, cseréfigurák, kézzel készített sópárnák, ajándéktárgyak, gyöngyékszerek, csili termékek, lekvárok, szörpök, sajtok, fa, lézlegravizott termékek, valamint kézzel készített gyermekfigurák. És visszatérve a programokhoz, a felnőttek részére délután lesz egy harsányi illetőségű zenekar, a 8 kéz rockzenekar, valamint estét a Generátor zenekar fogja zárni. Visszatérve a déli programokhoz, idősek is gondolunk, időseknek a Nyéki őszikék szenior örömtáz bemutatója lesz majd. Valamint különböző kiállítások is lesznek. A rendezvényen nem csak a gazdatállatnak a kiállítását lehet megtekinteni, hanem mint sokan tudjátok, Harsányban lakik Maci mama, aki egy hivatalos Guinness rekorder, neki több mint 20 ezer darab plüssmaszkóval tartja a Guinness rekordot, és ő a rendezvényen fog kialakítani egy mini kiállítást is, valamint készül az első 100 gyermek részére fog püsmacikat is osztogatni. Valamint egy Harsányi lakosunk, Lakatos Gyulárnak lesz egy modell kiállítása, aki repülőgép modellező, és aki több mint 50 éve foglalkozik már modellezéssel. Neki a gyűjteményét is meg lehet tekinteni a rendezvényen.
0: A kézműves vásárba az árusok a környékről jönnek? Honnan hívtátok őket?
1: Igen, lesz helyi árus is, a horgó termékekkel két harsányi hölgy fog érkezni, valamint környékbeli termelők és kereskedők fognak jönni. Ezzel kapcsolatban különleges tombola is lesz a rendezvényen. Szeretnénk motiválni, hogy a termelőktől, kézművesektől vásároljanak az érdeklődők. Minden vásárlás alkalmával a vásárlók fognak kapni tombola szelvényt. És este 6 órakor lesz egy értékes nyereményünkből álló tombola sorsolás majd.
0: Gondolom nem csak helyieket vártok és környékbelieket, ezt mondjuk el, hogy akárhonnan lehet érkezni.
1: A rendezvényre a belépés ingyenes, valamint még a gazdatállattal kapcsolatban lesz egy különlegesség is, hiszen a gazdatállatban szoktuk megszervezni szeptemberben a Harsány Kovács találkozót is. És ezzel kapcsolatban Iván Dávid díszmű kovács fog majd tartani egy látványos kovács bemutató kicsiknek és nagyoknak, ahol a kovácsolás mesterségével ismerkedett meg az érdeklődők.
0: Zenélünk, majd jövünk vissza, és meghallgathatják még egyszer a kérdéseinket.

0: Jöjjön a mai három kérdésünk még egyszer, azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba. Hány állam határolja Montenegrót a szárazföldön? 3, 5, 7 vagy 9? Melyik évben mutatták be Amerikában az Elveszett Frigyláda fosztogatói című Indiana Jones filmet? A ma 84 éves Harrison Forddal a főszerepben. A lehetőségek 1981, 1984, 1987 vagy 1990, illetve milyen gyümölcsöt tartalmaz Harsánytelepülés címere, alma, szőlő, dinnye vagy meggy. Hívjanak minket bátran, és játszanak velünk, nyerjenek egy szép könyvet. Most folytatjuk bejátszásunkat. Hazadiné Szilvási Máriával, Harsánytelepülés polgármesterével beszélgetünk. Utána jövünk vissza, közben várjuk hívásukat, tehát a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon a helyes megfejtésekkel. Két szerencsés nyertesünk lesz az óra végére, egy-egy könyvvel lesznek gazdagabbak. Egy rekordkísérlet lesz. Mikor lesz a rekordkísérlet, a vattacukor rekordkísérlet? Mikor érdemes, ha valaki erre a programpontra kíváncsi, az mikor jöjjön?
1: A rekordkísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres vattacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a vattacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorba fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a vattacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
0: Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni?
1: Igen, a látogatók megkóstolhassák vattacukrot, hogyne.
0: És nem csak ebből, hanem gondolom a nap folyamán is lehet vattacukrot vásárolni majd.
1: Igen, hiszen a rekordkísérletet, aki ezt el fogja végezni, a Tóth László és felesége, nekik a felesége Tóth Jávoszki Tamara, ők, nekik van egy vállalkozásuk, az Aranyos Vatacukor néven fut, és nagyon különleges, kreatív vatacukrokat lehet tőlük vásárolni majd a rendezvényen.
0: Mennyire aktívak a harsányiak, a helyiek, mert persze nem csak helyiek fognak jönni, de egy-egy ilyen programra megszólíthatók, meghívhatók?
1: Igen, hál' Istennek a településen lévő közösség élet nagyon aktív. Minden hónapban szervezünk a lakosok számára különböző izgalmas rendezvényeket, úgyhogy most idén, most lesz majd júliusban ez az Aranyosi Lurkó Fesztivál, amint szeptemberre készülünk, már hagyományosan 5. éve szervezzük meg a harsányi kovács találkozót, kovács versenyt, valamint összekötve egy harsány szürke maranappal.
0: Pénteken készül ez a beszélgetés, hogy álltok a szervezéssel?
1: Már a színpad áll. Nagyon fontos, nagyon fontos. Készülünk teleprendezéssel, készüléssel, pakolással, hiszen nagyon sok mindenkit várunk a rendezvényre, és várjuk az érdeklődőket. Mindenki szeretettel várunk Harsányba, a Aranyosi Lurkó Fesztiválra szombaton, július 11-én.
0: Hány fő segíti az előkészületi munkákat?
1: Hát, bőven vagyunk szerintem, jó sokan vagyunk. Főt nem tudok, mi nem adtam össze, de sokan készülünk.
0: Ilyenkor egy kicsit összefog a falu, ugye, egy aktívabb része?
1: Igen, hogy ne közösen készülünk az önkormányzat dolgozóival, valamint a harsányi polgárok is készülnek, a rendezvényen fognak segítkezni, és a szervezők is készülnek teljes gőzzel.
0: Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni, például ma, hogy telik a nyár?
1: Hát a nyáron pihenéssel történik, mindenki nyaralni van, viszont táborozásra fogunk készülni, a harsánygyerekösztök részére készülünk, egy táborral majd augusztus 2. hétvégén készülünk, több mint 30 gyereknek fogunk a táborozási lehetőséget adni majd a településen. Valamint készülünk augusztus 20-a rendezvénnyel, ott a 20. rendezvényen mindig a harsányba a saját kézzel sütött kenyeret szoktunk megszentelni. Aktuálisan a településünkön nagy beruházás történik, a település főtere megújul, a közösségi házunk ott új tetőszerkezetet kap, valamint a harsánybíresa. Nagyon jó a harsányi fagyizó, a fagyizó mögötti részen parkoló kilakítás történik, és valamint a főtér mellett több parkolóhely kilakítása fog történni. Tehát a település főtere meg fog újulni majd szeptemberre. Úgy tervezzük. Valamint aszfaltozási munkálatok is történnek, több útszakasz fel fogunk majd újítani a településen.
0: Egy képet nézek itt a falon, Ferenc pápával találkoztál, ugye?
1: Igen, volt a szerencsém 2024-ben a Magyar Szürke Marhátenyésztők Egyesületének köszönhetően kijutottam a Szentatyához, audienciát kértünk tőle, és a magyar termelőkre, magyar szürke marhátenyésztőkre és a családigazdálkodókra kértünk áldást. És volt szerencsém elkezett fogni, és áldást kaptam rá.
0: Mióta foglalkoztok szürke marhákkal?
1: A településen 2009-től vannak szürke marhák, 2017-ig nagyobb gulyánk volt, de jelenleg csak pár darab szürke marhával rendelkezünk. Hát a Numi szerveztük a Harsány Szürke Marha Fesztivált is, és most már csak kisebb volumenben szervezzük a rendezvényt. Én tag vagyok a Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesületénél, és az Egyesület elnökség úgy gondolta 2024-ben, hogy szeretnénk áldást kérni a állatra, a szürke marhára, mint fajtára. És hosszabb levezés követően Szentatya fogadott minket, és Magyarországról 10 fős delegációval voltunk kint.
0: Jó élmény volt, gondolom.
1: Igen, mindenképpen. El tudtuk vinni a szürke marha húst is, valamint fontos a pásztor kultúrát is. Szentatyának vittünk egy szürke marha faragott tülköt, amiben a magyar címer volt faragva egyik oldalára, a másik oldalra pedig régi Magyarország térképen volt belefaragva, valamint vittünk neki karikásos tort is. És az visszatérve a szürke marha tülökre, Szentatya kérte alelnök úrtól, hogy szólaltassa meg a szürke marha tülköt. És nagyon megható élmény volt azt hallani, hogy a Szentpéter téren a magyar szürke marha tülköt megszólaltatták.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudtatok meg hallgatóink még többet, akár Harsány településről, akár az első Harsányi Lurkó Fesztiválról.
1: Hát a Facebookon, közösségi médiában. A rendezvény fent van a közösségi médiában, első Harsányi Lurkó Fesztivál néven a rendezvény megtalálható. Valamint az Aranyos Ivatacukor Facebook oldalán is fent vannak az aktuális programok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, polgármester asszony.
1: Nagyon szépen köszönöm, meghallgatta. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Hazadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármester asszonyával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat, és lesz mozi ajánlónk is. Közben pedig várjuk hívásukat, tehát a helyes megfejtésekkel a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

új helyszínnel és modern technikával tér vissza a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Emmy díj 2026, a Vészhelyzet Pittsburghben és a Hex kapta a legtöbb jelölést. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. Lássuk a részleteket. Idén 22. alkalommal szervezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ami szeptember 4 és 12 között várja a látogatókat méghozzá egy teljesen új, de a jövőben állandósuló helyszínen, derül ki a fesztivál sajtóközleményéből. A Miskolci Cinefest a Tudomány és Technika Háza színpadával bővül, ami nem csupán egy új helyszínt, de lézeres 2K barkó vetítés technológiát is ígér a mozi rajongóknak. A TTH színpad színterén vörös szőnyeges premier vetítésekre is sor kerülhet. Madaras Péter programigazgató felidézte, hogy legutóbb 2017-ben volt ekkora előrelépés a fesztivál életében, amikor a Művészetek Háza összesen 4 termet kölcsönzött az eseménynek. Az új TTH színpad ugyanakkor lényegesen nagyobb, mint egy 300 személy befogadására képes, ezzel a rendezvény második legnagyobb terme lesz. Az új helyszínnek köszönhetően nagyságrendileg 1300 néző mozizhat idén ősszel Miskolcon, ez hozzávetőleg 30%-os kapacitás bővülést jelent a Cinefest esetében. A Művészetek Háza béketerme is megkapta a barkó lézervetítőt, de a fesztivál bel- és kültéri helyszínei egyaránt folyamatos fejlesztések alatt állnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában a legfontosabb hazai alkotások mellett az év legfontosabb nemzetközi fesztivál sikerei is láthatóak lesznek. Az első film címekre a következő hetekben derül fény, a jegyárusítás pedig augusztus második felében indul. Kihirdették a 2026-os Emmy jelöléseket a legfontosabb televíziós díj jelöltjei között, visszatérőket és újoncokat is találhatunk. Az HBO Max kórházi drámája a Vészhelyzet Pittsburghben vezeti a 2026-os Emmy jelöltek listáját 25 jelöléssel a dráma kategóriában. Míg a Hex, a Pénzbeszél utolsó évada 24 jelöléssel uralta a vígjáték kategóriákat. Ezután következik az Apple TV új horror vígjáték a Widow's Bay 19 jelöléssel, szorosabb mögötte pedig a csavaros cselekményű dráma a Pluribus áll 18 jelöléssel. Jelölést kapott Zendaya, Oscar Isaac és Jason Segel is. Idén 555 műsort neveztek be a 14 program kategóriába, ami 7,5%-os csökkenést jelent a tavalyi 600-hoz képest. Ezek között 110 dráma, 71 vígjáték, 31 limitált antológia sorozat, 34 film, 18 szórakoztató műsor és 45 reality szerepel, írja a Variety. Azok a műsorok kaptak jelölést a 78. Emmy díjra, melyek 2025. június 1 és 2026. május 31 között kerültek adásba. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. A színész szerint lehet drukkolni Antinoosnak is az Odüsszeiában. Antinoost Penelope kérőinek a vezetőjét játsza Robert Pattinson Christopher Nolan Odüsszeia című filmjében, amikor arról kérdezték egy interjúban, hogy milyen olyas valakit játszani, akinek a nézők nem fognak drukkolni, az akkor Edwardot játszó színész az ellenlábasához, Jacobhoz hasonlította a karaktert az Alkonyatból, közel 15 évvel azután, hogy a vampírfilm utolsó részében játszott. Szerintem a nézők neki fognak szurkolni, nyilatkozta az interjúban. Folyamatosan ezt a párhuzamot vonom, olyan ő, mint Jacob az Alkonyatban. Pattinson azt is kifejtette, mire gondol, az Odüsszeia lényege, hogy Penelope nem tud dönteni a két férfi között, én pedig próbálok segíteni neki a döntésben. Olyan, mintha azt mondogatnám, semmi baj, meghalt, lép túl rajta. Az Odüsszeia új filmváltozatában Odysseust Matt Damon alakítja. Feleségét Penelope-t Anne Hathaway, fiát Telemachost pedig Tom Holland játsza.
az egyik legősibb történet szerint Odysseus a trójai háború után 10 évig bolyong, és különböző megpróbáltatásokon esik át, mielőtt hazatérhet a családjához. Penelope kezéért és Odysseus trónjáért ez alatt kérők hada versengi takában. Az Odüsszeia július 16-ától látható a mozikban. Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a Miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16:30-tól vetíti az Uránia terem, 19 órától pedig a Horrorra Akadva című szinkronizált amerikai horror paródia forog. Miket nem beszélek címmel feliratos angol dramedit vetít a Béketerem Miskolcon 19:30-as kezdettel. Kedves hallgatóink, most zenélünk, közben sorsolás, és utána kiderül, hogy ki a mai két nyertesünk, és a megfejtéseket is elárulom.

Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elmondom, hogy ki a mai két nyertesünk, de előbb a megfejtésekről. Montenegrót a szárazföldön 5 állam határolja, Horvátország nyugaton, Bosznia-Hercegovina északon és északnyugaton, Szerbia keleten, Koszovó északkeleten és Albánia délen. Az ország délnyugati határát természetes módon az Adriai tenger alkotja. Tehát az 5 volt a helyes megfejtés. Az elveszett Frigyláda fosztogatói című Indiana Jones filmet 1985. október 24-én mutatták be a magyar mozikban. Az amerikai premierre 81. június 12-én került sor, tehát az 1981 a helyes válasz. Milyen gyümölcsöt tartalmaz Harsány település polgármestere? Ez volt a harmadik kérdésünk, a helyes megfejtés, szőlő. Nagyon sokan tudták a helyes választ, és tercsezték is a telefonszámunkat, ezt köszönöm nekik. Tegyenek így holnap és azután is, ugyancsak velem játszhatnak majd, tehát holnap és szerdán is. Én leszek a műsorvezető, várom a hívásukat akkor is. A mai nyerteseink Dojcsák Istvánné Szirma Besenyői hallgatónk és Czurko Oszkárné Miskolcról. Sok szeretettel gratulálok nekik, és postázunk egy-egy szép könyvet, forgassák egészséggel. Játékidőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy velünk játszottak, tehát tegyenek így holnap és szerdán is. Munkatársainknak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Vasvári Bernadettnek, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait, Karkus István technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek, búcsúzik és további tartalmas időtöltést kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetné tehát a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozna a képviselői mandátumot, létrehozna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy nem vesznek részt a szavazáson. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint az országgyűlés előtt lévő alaptörvénymódosítás valódi célja a korábbi fideszes és KDNP-s képviselők kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok 12 éves időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. A kormány szigorúbb fellépést tervez a gyorshajtókkal szemben, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter. Az átlagsebességmérést és a visszaeső gyorshajtókkal szembeni súlyosabb büntetések kiszabását is bevezethetik az autópályákon, ismertette Vitézi Dávid nemrég a parlamentben, és ír erről az Index portál. A minisztérium várhatóan ezekről is meg fogja kérdezni az embereket. A Magyar Állam kincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun személyesen, vagy bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait, ajánlóíveit és egyéb választási iratait a jegyzőkönyvek kivételével. A jegyzőkönyvek első példányai a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülnek, még a személyes adatokat tartalmazó választási nyilvántartásokat is törölni kell. Kivételt jelentenek azok az iratok, amelyek választási eredménnyel összefüggő büntetőeljárásban érintettek, ezeket az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Hétvégén ismét megegyezett Iránnal az Egyesült Államok, majd iráni részről újabb támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a CNN-nek nyilatkozva azt állította, Teherán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen drónnal támadtak tehát meg egy hajót. Szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel. A Hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte az amerikai parancsnokság. Elismerték, a forgalom lelassult a közlekedési folyosóban az iráni fenyegetések miatt. Az amerikai haderő tájékoztatása szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden olyan hajó előtt, amely törvényesen akar átkelni. Nemrég az amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légi csapásokat, válaszul a kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Az ukrán államfő kezdeményezte Julia Siridenko kormányfő leváltását. Volodymyr Zelenszkij az ex-közösségi portálon arról írt, felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel. Értesülések szerint Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezhetik őt ki. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint a tűz, és gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egy harmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette már tegnap is az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek az erdőtüzek országszerte. Több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma Európában a június végi rekordhőhullám idején, írta meg a Reuters hírügynökség az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adataira hivatkozva. A többlethalálozás döntő többsége, több mint 9000 eset a 65 év felettiek körében történt. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erősen felhős, borult területekre és időszakokra is számítani lehet, sőt kisebb záporok is kialakulhatnak. A szél sokfelé megélénkült, a csúcshőmérséklet délután 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Reklámot hallottak.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 13-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó és tervezett projektekről. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Adásunk elején Kis Józsefet, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökét és Kocka Ivettet, környezetvédelmi referenst kérdezem. Szeretettel köszöntelek titeket.
1: Köszöntjük a hallgatókat.
2: Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat.
0: Létrejött az élő környezetért felelős minisztérium. Ez mit jelent a civilek szempontjából? Miért jó ez?
2: Hát ez mindenki számára, nem csak a civilek számára, ugye, hanem az állampolgárok számára. Azt jelenti, hogy végre van egy önálló minisztérium, amely kap lehetőséget arra, hogy a környezet ügyét egy kicsit más szempontok szerint kezelje, mint eddig, hiszen eddig az agráriummal közösen volt egy minisztériumban. Nyilván ez egy prioritásváltást jelent, meg azt is jelenti, hogy tulajdonképpen elhatározta már ez a minisztérium, és egy kormányhatározat született is arról, hogy szeretne újra önálló országos környezetvédelmi főhatóságot, ugye valami a környezetvédelmi felügyelőségek rendszerének ugye a teteje a főhatóság volt régen, és ezt szeretné létrehozni. És ugye ennek mi az oka? Hát ezt a napjainkban tapasztaljuk, hogy egyrészt megjelentek az országban olyan iparágak, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, most itt pontosan az akkumulátorgyártásra gondolok, hogy ezek felborzolták a kedélyeket ugye a közelmúltban, és egy önálló hatóság, ha kap hozzá esetleg financiális lehetőséget is, illetve humán erőforrást, akkor ezeket jobban tudja kézben tartani, jobban tudja ellenőrizni ezeket a dolgokat, hiszen nem a törvényekkel van, a környezetvédelmi törvényekkel nálunk és a határértékekkel főleg nem ezekkel van a probléma, hanem nem tudjuk ezeket betartatni, illetve miután megjelentek ezek az új iparágak, itt van olyan dolog, vannak olyan paraméterek, amik eddig nem voltak jelen, tehát nincs ilyen precedens a múltból, és ezeket kell kidolgozni. És ez nekünk azért jó, mert nem utólag szembesülünk ezekkel a esetleges környezeti egészségügyi problémákkal, hanem meg tudjuk előzni, és ez mindenképpen jó a helyi önkormányzatok számára, hiszen ők is néha tehetetlenek voltak már ez ügyben, illetve az állampolgárok számára is.
0: Milyen változások várhatók a közeljövőben? Vannak már olyan törvények, amik kidolgozás alatt állnak?
2: Változások, ehhez ugye idő kell. Most jelen pillanatban az Alkotmánybíróság 2025-ben kimondta, hogy a klímatörvényünk, hát az gyakorlatilag elavult. Az gyakorlatilag, ugye sokan nem is tudják szerintem, hogy volt klímatörvényünk, hát hiszen azért nem, mert olyanokat ígértünk benne, idézőjelbe téve, amelyeket könnyű megvalósítani, hiszen önmagában, hogy az ipar összeomlott, a szocialista ipar, például a kibocsátással kapcsolatos vállalásainkat egyből teljesítettük, úgymond, és az Alkotmánybíróság kimondta, hogy új klímatörvény kell, és ez a klímatörvény, ennek az előkészítését meg is kell kezdeni. Gyakorlatilag múlt hónap végével el kellett volna ezt kezdeni, úgyhogy tulajdonképpen ilyen mulasztásos törvénysértést követel ugye az országgyűlés idézőjelbetéve. Viszont ezzel párhuzamosan, az Alkotmánybíróság határozatával párhuzamosan a civilek is elkezdtek, a civil környezetvédők szakmai szervezetekkel együtt egy klímatörvény tervezetet készíteni, és ebbe ez egy nagyon széles skálán mozgott ennek az elkészítése, hiszen 200 szervezet, körülbelül 200 szervezet vesz részt benne, itt hangsúlyoznám Borsodobogy Zemplén megyéből is több szervezet, illetve társaság vett részt ennek a ide küldött véleményt ehhez a klímatörvénytervezethez, és éppen most a mai napon lesz egy flashmob majd Budapesten a klímaváltozással és a klímatörvénytervezettel kapcsolatosan. Ez egy 58 oldalas anyag, nagyon precíz, mindenre kiterjedő, nagyon ambíciózus, és sokak számára esetleg ijesztő lehet, de hát innen kell elindítani egy tárgyalást, és ezt a napokba fogják átadni a minisztérium alkalmazottainak, vagy nem is a minisztérium alkalmazottainak, bocsánat, hanem a miniszter úrnak. Én úgy tudom, hogy a miniszter úrnak fogjuk átadni ezt a törvénytervezetet.
0: Néhány fontosabb elemet kiemelünk ebből?
2: Tulajdonképpen ez egy átfogó javaslat, ami rávilágít arra, hogy a klímaváltozás az egy, nem egy környezetvédelmi ügy, hanem tulajdonképpen itt az iparágak, a kibocsátás, a magánszemélyeknek a szokásrendszere, tehát mindent érint, pénzügyeket, adórendszert érint, és egy ilyen holisztikus megközelítés jellemzi ezt a tervezetet. A leglényegesebb dolgai szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, ugye ez a mitigáció idegen szóval, aztán szabályozza az alkalmazkodás eszközeit, hiszen ez az adaptáció, hiszen azt tudjuk, hogy változás van, ehhez alkalmazkodnunk kell. Azért mondom, hogy változás van, mert azt van még a Földön egy-két ember, aki ezt nem látja be, de ugye a 100 éves magyarországi mérőhálózat már bizonyítja, hogy bizony nő az átlag hőmérséklet, és a szélsőségek, ami fontosabb Magyarországon is, sőt Magyarországot kiderült, sokkal jobban érinti, mint ezt eredetileg gondoltuk, ez az éghajlatváltozás, ezért ehhez alkalmazkodnunk kell, tehát ez az adaptáció, és a klímaváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességet is növelni kell, ugye ez a reziliencia. Na most itt jönnek bele olyan dolgok, hogy ugye a vízkérdés, most tudjuk, hogy újra erdő például, hiszen ennek hatása van nem csak a gazdaságra, hanem magára, a klímára is, csak egy kicsit át kell gondolni, és ezt mindenki tudomásul tudja venni.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel.
1: Ti mivel próbáljátok a klímaváltozás helyzetét javítani, vagy milyen projekt van futóban jelenleg? Ivett?
2: Tavaly júniusban indult a Baptista Szeretetszolgálat és az Európai Unió támogatásával egy projektünk, ami most októberig tart. Célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hátrányos helyzetű településein segítsük a klímaalkalmazkodást és azt, hogy a helyi közösségek jobban fel tudjanak készülni a klímaváltozás hatására. Elsősorban főleg Magyarországon a hőhullámokra. Emellett a klíma tudatosság elősegítése is célunk a fiatalok körében. Az elmúlt egy évben főleg az előkészítő folyamatokat kezdtük el, és a szemléletformáló munkára koncentráltunk. A projektnek az egyik legfontosabb eleme pedig az volt, hogy kiválasztottunk 5 hátrányosabb helyzetű települést a megyében, és kidolgoztuk a hőségriadó tervét, amelyet átadtunk a önkormányzat vezetőinek, valamint települési rendezvényeken jelentünk meg ezek népszerűsítése érdekében, valamint 10 iskolában is megjelentünk, hogy a fiatalok klímatudatosságát növeljük.
1: Mit tartalmaz még a projekt a jövőben?
2: Ami hátra van, az egy ökotábor most nyáron. Ezt megelőzte egy alkotópályázat, amelyre a fiatalok benyújthattak videós és kézzel elkészített alkotásokat. Ezt díjaztuk, és a legjobbakat egy nyújtalom ökotáborra jutalmazunk most, ami most lesz a hónap végén. Valamint a projekt részeként van egy kis film, ami ugyanúgy a klímaalkalmazkodást és a hőség elleni védekezést fogja népszerűsíteni, valamint a projektnek a haladását is bemutatja.
1: Hol lesz ez a tábor, és milyen programok várnak a résztvevőkre?
2: Ez a tábor Bodlogolaszi településen a vizitúra bázison fog megvalósulni. Előre láthatólag környezetvédelmi foglalkozások, kulturális programok, valamint kirándulások, vizitúra, ilyesmi tervezünk.
1: Milyen egyéb projektek futnak itt nálatok?
3: Hát ugye ott a klímáról beszéltünk már, és azért itt hangsúlyoztuk, hogy ugye a klímaváltozás az sok mindennel összefügg, például a levegő minőséggel is, és van szerencsénk egy, a valamikori energiaügyi minisztérium meghirdette a Nemzeti Energetikai Ügynökség által civil szervezeteknek azt a pályázatot, ahol a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítását segítő kis projekteket támogatja. Ugye ezt fogja továbbvinni majd az élő környezetért felelős minisztérium, ugye ennek a pályázatnak a sorsát. Ezt a napokban tudtuk meg, hogy mi ezen sikerrel pályáztunk, és mi a Sajóvölgynek a levegő minőségével kapcsolatosan szeretnénk egy ilyen tudatformálásos féléves projektet lebonyolítani. Ugye azt tudjuk, hogy a levegő minősége az a mi körzetünkben, a Sajóvölgyben az leginkább a közlekedés és a helytelen fűtés miatt rossz ez a levegő minőség. Ezen szeretnénk javítani, hiszen itt a mi régiónkban ugye a energiaszegénység is jelen van, elég vastagon,

0: És ugye itt a fűtéssel kapcsolatosan lennének ugye tanácsaink önkormányzatok felé, illetve a hátrányos helyzetű lakosság felé is, hogy hogyan és mivel fűtsenek lehetőségekhez képest, illetve a közlekedéssel kapcsolatosan is egy pár jó tanács, a tömegközlekedés népszerűsítése, ilyenekre gondoltunk. És itt szeretném megemlíteni, hogy Miskolc ebből a szempontból, hogy levegő minőség figyelése, ez egy jó példa. Nagyon kevesen tudják, hogy Miskolcon létezik egy mérőhálózat, ahol a szállópor, lebegőpor mennyiségét tudja mérni egy mérőhálózat, és a környező településeken, és így meg tudjuk nézni gyakorlatilag minden nap, hogy milyen minőségű a környezetünkben a levegő, hiszen az időjárás nagy hatással van a levegő minőségre. Ezt tudjuk, amikor egy őszi időbe gondoljunk rá, amikor egy őszi időbe úgy egy ide beszorul a köd a völgybe, vagy egy medencébe, és aztán elkezdik a fűtést mondjuk fával vagy szénnel. Itt miskolciak csak gondoljanak Felső Majrátra, Lilafüledre, Alsó Majrátra, és akkor tudjuk, hogy mit okoz ilyenkor a fűtés, a helytelen fűtés.
1: Mivel lehet kiváltani ezeket a fűtő lehetőségeket?
0: Na az, hogy mivel? Ez egy jó kérdés, mert ugye mindenkinek ez a anyagi lehetőségein is múlik, viszont nagyon sok mindenen lehet változtatni. Azon lehet változtatni, hogy milyen minőségi fával tüzelünk. Ez a szociális tűzifa programot is érintené, amit szeretnénk mondani, hogy az nem állapot, hogy kivágják a fát, és pár napon vagy héten belül ott van az udvarokon, és a rászorulók azt a vizes fát fűtik el, például, hogy száraz fával fűtsenek. Ez a lakosságon is, illetve a kormányzaton is múlik, vagy a felelősökön is múlik, hogy ezt csúsztatni kell, hiszen régen mindenki tudta, aki fával fűt, hogy két évvel azelőtt vágja ki a fát, egy évig szárítja, majd utána felhasználja, csak ugye ez egy tervezést igényel. Ez a közigazgatásnak is egy tervezés, illetve a lakosnak is. Na, ezeket kéne újra megtanulni, illetve vannak olyan fűtőberendezések, amelyekre például lehetett pályázni, és modernebb, kisebb kibocsátású, ezekre gondolok, vagy nagyon-nagyon fontos az, csak most a rezsirendszerünk, vagy a rezsitámogatás miatt ugye lekerült a napirendről, hát hogyha kevesebbet kell fűteni, akkor kevesebb a kibocsátás. Tehát ilyenkor jön a szigetelés, illetve a házfelújítások kérdése. Tehát azért sok mindennel lehet itt foglalkozni, ami a kibocsátást csökkenti.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg a témáról hallgatóink is még többet, ha felkeltettük az érdeklődést?
0: Visszatérve először a miskolci mérőhálózatra, egy nagyon jó kis szemléletes kis honlap van, pmmonitoring.hu, és itt Miskolcot kell keresni, szépen Miskolc és környékének aktuális levegő minőségét tudjuk ellenőrizni piktogramokkal, tehát nem kell hozzáérteni. Nagyon jó, most például nagyon jó a levegő minősége, ránézek, hiszen verőfényes napsütés van, nincs fűtés, viszonylag kicsi a forgalom, tehát most mindenki nézheti és vidám lesz tőle. Aztán a Holocén Természetvédelmi Egyesület honlapján holocén.hu, Magyar Természetvédők mtvs.hu honlapján szintén nagyon sok mindent lehet olvasni.
2: Illetve a közösségi médiában is jelen vagyunk, a Holocén Természetvédelmi Egyesület Facebook oldalán, és itt most hasznos tippeket is hoztunk meg a hőség elleni védekezéssel.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen mi is.
3: Az elmúlt percekben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel környezetvédelmi referenssel beszélgettünk. Most zenélünk, majd a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól lesz szó.

0: Együtt az egészségünkért címmel beszélgetés előadás sorozat indult, melynek egyik előadója dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus volt. Műsorunk folytatásában őt idézzük.
1: Én magam körülbelül 30 éve dolgozom gyerekorvosként, és ebből egy 15 éve vagyok a gyermekkörzetben, de már amikor Szegeden dolgoztam a klinikán, már akkor is foglalkoztam a védőoltásokkal, Csongrád megye védőoltási tanácsadója voltam, és most itt Borsod megyében is ezt a funkciót töltöm be. És akkor hadd kérdezzem már meg, hogy ki az, aki várandósként vesz részt. Kettő kismama, szeretettel köszöntöm Önöket külön is, és akkor majd igyekszem a várandósokról szóló részt azt, hogyha esetleg van kérdésük, akkor bővebben is kifejteni. Ez egy laikusoknak szóló előadás, és akkor hadd kezdjem először azzal, hogy milyen nagy jelentősége van a védőoltásoknak napjainkban. Azonban fontos azt tudni, hogy az első klasszikus védőoltás az már körülbelül 300 évvel ezelőtt fedezték fel, ugye Edward Jenner nevéhez fűződik, aki a fekete himlő járvány idején megfigyelte azt, hogy a tehenészlányoknak a kezén lévő hólyagok, ezek az úgynevezett tehénhimlős hólyagok, tehát azok a tehenészlányok, akik tehénhimlősök lettek, azok a fekete himlőt nem kapták el olyan súlyosan, mint a lakosság többi része, és ezért a kezükön lévő hólyagokból vett egy kis bennéket, és azt ennek a kisfiúnak, a saját kertészének a fiának beinjektálta, hát eléggé etikátlan módon, azonban ezek után megfigyelte azt, hogy ezután az injekció vagy inokulációnak is nevezik, ezután ez a kisfiú szintén enyhe tünetekkel esett át a fekete himlőn. És innen is ered a vakcina kifejezés, a vakka szó az tehenet jelent, és már akkor is nagyon sokan féltek ettől a beavatkozástól, és egy ilyen korabeli ábrázolás látható a másik rajzon, ahol ilyen tehén szerveket rajzoltak az emberekre, hogy mondjuk a vakcináció az tehénné változtatja az illetőt, tehát nagyon idegen volt ez a beavatkozás. Ez pedig szintén egy klasszikus fénykép a 70-es évekből, ugye szintén a fekete himlővel kapcsolatban ez a két fiú gyakorlatilag ugyanazon a napon kapta el a fekete himlő vírusát, az egyik őjük be volt oltva, a másik pedig nem volt beoltva, és hát jelentősen látszik a különbség, ugyan a beoltott gyermeknek is messziről nem látszik, de azért van egy-két hólyagja, azonban az oltatlan gyermek az nagyon súlyos formában esett át a megbetegedésen. És ma már ezt tudjuk, hogy a védőoltások azok halált előznek meg, tehát nagyon nagy jelentősége van a védőoltásoknak, és talán az édesvíz után az egyik legjelentősebb egészségügyi beavatkozás maga a védőoltás. Több egész világon 74-től 2024-ig, tehát az elmúlt 50 évben körülbelül 150 millió halálozást előzött meg, és mondjuk Európa, amit talán a legfejlettebb földrésznek tarthatunk, ott is egy 7 millió halálozást előzött meg a védőoltás. És akkor egy nagyon rövid, kis egyszerű, nagyon egyszerű immunológia, hogy hogyan is működik a védőoltás. Ugye beadjuk a védőoltást, karba, comba, esetleg szájon keresztül. A védőoltásban az adott kórokozónak, ami lehet vírus vagy baktérium, annak a legyengített változata, vagy éppen egy előlt változata, vagy éppen csak az adott kórokozónak egy kis részlete, mondjuk egy kis nyúlványa a sejtfelszínről, az található benne a védőoltásba. Ezt beadjuk az illető szervezetbe, és az immunrendszer felismeri ezeket a kis kórokozó részecskéket, és aktiválódni fog, riadót fúj, és ezután elindul egy immunválasz. Az első, ez a riadó, ez tulajdonképpen az első 24 órában már megtörténik, általában a védőoltás beadása után olyan 6 órával jelentkeznek az első tünetei ennek a szervezet riadójának, akár fáradtsággal, akár lázzal, akár az beadott helyen lévő fájdalommal, vagy érzékenységgel. És ezután pedig aktiválódik az immunrendszernek az úgynevezett specifikus része, ahol kifejezetten olyan ellenanyagok, vagy más néven antitestnek is szokták nevezni, olyan ellenanyagok jönnek létre, amelyek az adott kórokozóhoz hozzá tudnak kötődni. És akkor, amikor ez körülbelül ehhez, hogy ilyen ellenanyagok termelődjenek, körülbelül 2-4 hét szükséges, és amikor pedig a szervezet újra találkozik az adott kórokozóval, például egy influenza vírussal, vagy akár egy szamárköhögés baktériumával, akkor nagyon-nagyon gyorsan fog aktiválódni az immunrendszerünk, és ezek az ellenanyagok elkapják a kórokozót, és nem engedik azt, hogy betegség alakuljon ki. Ezek az ellenanyagok bizonyos esetekben élethosszig, bizonyos esetekben pedig évekig fennmaradnak. Tehát azt kell tudni, hogy a védőoltásra, amikor adunk egy immunválaszt, az mindig kórokozó specifikus. Tehát a szamárköhögés ellen oltunk, az nem fog védeni az influenza ellen. Tehát ez mindig kórokozó specifikus. Az adaptív az azt jelenti, hogy feltételez egy működő immunrendszert. Egy súlyos kombinált immundefektusos gyerek, vagy egy 90 éves öregember, az nem biztos, hogy fog tudni olyan immunválaszt létrehozni egy védőoltásra, amit mi szeretnénk. Tehát kell, hogy legyen egy működő immunrendszer, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy memória, hogy emlékszik. Egy védőoltás után a szervezetünk emlékezni fog arra, hogy milyen kórokozó ellen kell neki védekeznie. És akkor röviden a terhesség vagy várandóság alatti vakcinációról. Ugye itt több cél van. Tehát ez olyan új dolognak tűnik, de ez nem olyan új dolog. Tehát az egyik, hogy az anyát szeretnénk védeni. Ez egy nagyon fontos dolog. 2010 körül, amikor a H1N1 influenza járvány volt, akkor azt figyelték meg, hogy a várandósok sokkal súlyosabb formában esnek át az influenzán, és ezért 2010-11 óta a WHO kiadott egy állásfoglalást, hogy az influenza elleni oltásban a várandósok elsőbséget élveznek, pont azért, mert őket sokkal súlyosabban sújthatja az influenza. Tehát az egyik cél az anyavédelme. A másik cél pedig a magzat, az újszülött, a csecsemőnek a védelme, és ez pedig egy olyan mechanizmuson keresztül valósítható meg, hogy az anyának beadjuk a védőoltást, az anya szervezetében fognak ezek a kis Y alakú ellenanyagok termelődni, és ezek az ellenanyagok a mélepényen keresztül, egy speciális szállító mechanizmuson keresztül átjutnak a magzatba, a csecsemőbe, és ezek az ellenanyagok, amíg ott vannak a csecsemő szervezetében, addig biztosítják az ő védelmét. Természetesen ezt nem lehet minden védőoltással megcsinálni, azonban a szamárköhögés esetén, illetve most legújabban már az RSV, az óriás sejtes légúti vírus esetén rendelkezünk védőoltásokkal, amelyek a csecsemőt vagy fiatal csecsemőt, újszülöttet pont addig fogják védeni, amíg arra szükség van. Tehát a szamárköhögés esetén ugye az első csecsemőkori védőoltást 2 hónapos korban kapja meg a kisbaba, tehát 0 és 2 hónapos kor között ő védtelen, és ezzel az anyai vakcinációval át tudjuk hidalni ezt az érzékeny periódust. Az RS vírus esetében pedig az első 6 hónapot tudja megelőzni egy ilyen anyai vakcináció, anyai védőoltás, pont azt az időszakot, amikor a csecsemők a leggyakrabban kerülnek be RS vírussal a kórházakba, kerülhetnek akár intenzív osztályra, hiszen hogyha már 1 évesen kapja el, vagy 1,5 évesen kapja el az RS vírust, akkor már nem fog olyan súlyos fertőzés kialakulni. Tehát az a célunk az anyai vakcinációval, hogy áthidaljuk ezt a periódust, azonban ahhoz, hogy ezek az ellenanyagok egyáltalán átjussanak az anyából a kisbabába, ahhoz idő kell. Ezért a legtöbb esetben azt szoktuk javasolni, hogy a 36. hétig történjen meg ez a védőoltás. Természetesen a 38. héten is megtörténhet, azonban a 38. héten nem biztos, hogy át fog jutni a kisbabába az ellenanyag, akkor tulajdonképpen azzal az oltással csak az anyát védjük, akkor egy fészek védelmet biztosítunk, de az nem egyenértékű azzal, amikor valóban átjutnak az ellenanyagok a magzatba. És akkor a szamárköhögésről azért annyit hagy mondjak el, hogy az első 2 hónapban a szamárkőgésnek a kockázata az 20-szorosa, mint a más korcsoportoknál. Tehát, és sajnos ugye 2024-ben volt egy esethalmozódás Magyarországon is a szamárköhögés tekintetében, és nagyon sok gyerek került be kórházba, és a legfiatalabb csecsemők között volt 5 haláleset. Szóval ez nem megengedhető, miközben van védőoltásunk a betegség ellen. Na most összesen most már áttérve a kisgyermekkor, illetve a csecsemő és kisgyermekkor védőoltásaira, összesen 7 alkalommal történik kötelező védőoltás 6 éves korig, és az iskolában pedig a jelenlegi oltási rend szerint 5 alkalommal történik kötelező védőoltás, és ajánlott oltások pedig hát legalább még plusz 10 alkalommal történhetnek, ezek ugye ajánlott vagy választható oltások. Na most a kötelező oltásokat fölsorolnám, és hogy miért is kell ezek ellen oltani. Ugye az az első oltás, a BCG oltás, amit az újszülöttek olyan körülbelül 2 napos korban kapnak, ez a súlyos tüdőbaj, a súlyos miliáris TBC, és a TBC okozta agyhártyagyulladás ellen véd. Ezt a WHO határozza meg, hogy melyik országban kell BCG-t adni, és melyik országban nem kell. Egyelőre Magyarország még ott tart, hogy javasolta BCG-nek az adását. A következő oltás az ugye 2 hónapos kortól fog indulni. Itt 2-3 és 4 hónaposan kombinált oltást kapnak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy egy szurival összesen 5 kórokozó ellen biztosítunk védelmet. Ezeket az oltásokat ismételgetni kell, ez elsősorban az immunológiai sajátosságok miatt van. Szintén 2 hónapos kortól indul az úgynevezett pneumokokkusz elleni védőoltás. Ennek a pneumokokkusz baktériumnak van legalább 100 szerotípusa, a jelenlegi oltóanyagban összesen 15, a 15 leggyakoribb, legsúlyosabb betegséget okozó szerotípus található. És akkor körülbelül 4 hónapos korra be is fejeződik a csecsemőkori oltás, és 1 éves kortól folytatjuk. 1 éves korban új oltóanyagként a bárányhimlő elleni oltás fog bejönni, majd 15 hónapos kortól a kanyaró, mumps és a rózsahimlő elleni oltás, és ezt követően pedig már csak ismételgetjük a korábbi oltásokat, illetve hát az iskolás korban lesz még a hepatitis B, ami egy új oltásnak számít a gyerekek életében.
0: Zene után folytatjuk ezt az előadást.

0: Folytatjuk dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus előadását a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól.
1: Az ajánlott oltásokról csak nagyon röviden, ugye az RSV-t már említettem, jelenleg az egy anyai oltás. A rotavírus elleni oltás, ugye az, arról azt kell tudni, hogy azt 6 hónapos korig be kell fejezni. Ez az egyetlen olyan oltás, aminek van időkorlátja. Vannak a járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltások, amelyeket szintén minél hamarabb el kell kezdeni, hiszen a kis csecsemők a leginkább fogékonyak a betegségre. Kullancs enkefalitis vírusa okozta agyvelőgyulladás, ezt már egy éves kortól lehet adni. Én például mindig el szoktam mondani, amikor a szülők ezt kérik, hogy és ön be van oltva, hiszen önre ugyanolyan veszélyes, ha nem veszélyesebb a kullancs enkefalitis. Tehát ez inkább egy, már én azt mondanám, hogy egy felnőtteknek is szóló védőoltás. A fertőző májgyulladás most itt Borsodban ismét járványos méreteket oltott, már egy éves kort lehet oltani, és akkor még átugranám ott a veszettséget, meg a HPV-t, ugye influenzát 6 hónapos kortól lehet oltani, és akkor a HPV-t az már egy nem kisgyermekkor, hanem az már ugye a kiskamaszkornak a védőoltása, és hát folytathatjuk itt a veszettség, a COVID, sárgaláz, tífusz, egyéb védőoltásokkal, amikre még van lehetőség. Nagyon gyakori kérdések szoktak lenni azok, hogy meddig véd egy védőoltás. Erre mindig azt gondolom, az a jó válasz, hogy ez egy vakcina specifikus. Vannak oltások, amelyek élethosszig védenek, vannak oltások, amelyek 2-5 év vagy 3-5 évig védenek. Ilyenkor mindig egy-egy adott oltásról kell beszélnünk. Miért kezdjük ennyire korán a védőoltásokat? Miért 2 hónaposan kezdjük? Hát azért, mert mindenkit akkor kell megvédeni, amikor a legnagyobb veszély van egy adott betegségre. Tehát azért adunk szamárköhögést 2 hónaposan, mert 0 naposan nem tudjuk adni, nincs értelme. A legkorábbi életkor, amikor van értelme egyáltalán beoltani a csecsemőt, az a 2 hónapos életkor. De ugyanez vonatkozik a pneumokokusz baktérium okozta agyhártyagyulladásra. Az is a csecsemők betegsége, minél hamarabb el kell kezdeni. Miért kell ismételgetni az oltásokat? Hát azért, mert elkezdjük korán, de nem biztos, hogy az a védőoltás olyan sokáig fog tartani, tehát ezért van az, hogy mondjuk 2-3-4 hónapos korban ismételjük, tulajdonképpen felépítjük a védettségét az adott kisbabának, és hát a másik dolog pedig, hogy idővel gyengül ez az immunválasz, tehát ezért kell 5 évente például a pertussiszt ismételgetni. Nagyon gyakori kérdés az, hogy biztos, hogy lehet-e együtt adni a védőoltásokat, tehát erre én röviden ennyit írtam, hogy igen, lehet. Tehát mi gyerekorvosok évtizedek óta dolgozunk, évtizedek óta adjuk együtt a védőoltásokat, nagy tapasztalatunk van ebben, tehát én azt mondom, hogy kérem, higgyék el nekünk, hogy nyugodtan együtt lehet oltani ezeket az oltásokat együtt, nincsen nagyobb lázas reakció, nem lesz semmi baja a babának, és egyébként pedig egyetlen egy találkozással le lehet, úgymond egy sírásból megvan több oltás. Hát akkor a következő nagyon gyakori kérdés, hogy ezek a betegségek már eltűntek, és minek ezek ellen oltani? Hát sajnos ez nem így van, sajnos nem tűntek el. Például biztos mindenki tudja, hogy kanyaró járványok vannak a világban, most épp ugye megy ez a világbajnokság, és mindenki attól retteg, hogy ott összejönnek a világban sok szurkoló, és szét fogják szórni a kanyarót. Mert ugye egy kanyarós beteg az 15-18 másik fogékony meg fog fertőzni. Tehát egy ilyen összejövetel az sajnos előrevetíti azt, hogy terjedhetnek a járványok. De ne maradjunk az USA-nál, de nézzük esetleg a saját szomszédainkat. Ukrajnában rendszeresek a kanyarójárványok, Romániában rendszeresek a kanyarójárványok. Egyébként azt csak hozzátenném, hogy ezek mind az oltás ellenes mozgalmaknak köszönhetőek. Romániában például az ortodox egyház támogatja az oltás ellenességet, Ukrajnában valójában pedig nem alapellátó orvosok, hanem úgynevezett felcserek oltogatják a gyerekeket, és ezért Ukrajnában egy borzasztó nagy félelem van az oltásoktól. Ezt például most ugye a háború kapcsán mi is láttuk, amikor elláttuk az ukrán gyerekeket. Nem is gondolnánk, de a diftéria megjelent Európában, volt haláleset Belgiumban, Spanyolországban, teljesen friss hír, Ausztráliában is van diftéria. Tehát sajnos a kórokozók nem állnak meg az országhatároknál, jönnek, ahogy az emberek jönnek, mennek, ők szépen hozzák magukkal a kórokozókat. Például van, aki a diftériát a lábán egy kis fekély formájában hozza be Európába. Járványos gyerekbénulás. Ugye azt hittük, járványos gyerekbénulás 50-es években indult, gyönyörű szépen oltással szinte el lehetett törölni a földről, csak egy-két ország maradt, Hamburgba kimutatták a szennyvízben a vírust. Tehát ezt kimutatták 2025. októberében a szennyvízbe, tehát ez azt jelenti, hogy azt oda valaki bele, tehát hogy valahonnan beleürült abba a szennyvízbe az a vírus. Hát nyilvánvalóan valaki személy hordoz, tehát ugye a poliovírus az ugye egy emberről emberre terjedő vírus, amely sokban széklettel terjed, tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogyha ott van a szennyvízbe, akkor ott van valakinek a szervezetébe is. És hát ugye a szamárkőgésről már beszéltünk, tehát ezek mind-mind rég elfeledett betegségek, de azért ezek itt vannak körülöttünk. És akkor még vannak ilyen gyakori kérdések, hogy a természetes fertőzés az sokkal jobb immunválasztat. Hát vigyük el a gyerekünket egy bárányhimlő partira, legyen bárányhimlős, és akkor nem kell itt szurkálni meg minden, az sokkal jobb, hogy a gyerek inkább átessik a bárányhimlőn. Ez, tehát lehet, hogy ez régen elfogadott volt, de ez nem igaz, hiszen a természetes immunválasz mellett mindig ott van a betegség és a betegség kockázata, a betegség rizikója, és például pont egy bárányhimlő esetén soha nem fogjuk tudni, hogy melyik gyereknek lesz súlyos bárányhimlője. Ezt nem lehet megjósolni. Tehát egy tök egészséges gyereknek is lehet nagyon súlyos bárányhimlője. És ez meg biztos, hogy meglepő, mert nekem is az volt, hogy például egy szamárkőgésen valaki átessik, az nem csinál immunválaszt, az egy nyálkahártya fertőzés, és ugyanúgy egy év múlva, két év múlva áteshet a szamárköhögés betegségen az az egyén, tehát nem minden esetben ad a természetes fertőzés jobb immunválaszt. És hát ez főleg az oltás szkeptikusoknak a problémája, hogy nagyon furcsa adalékanyagok vannak a vakcinákban, és én szoktam kapni ilyen 2-3 oldalas kérdéssorozatokat, mindannyian szoktunk kapni, hogy mondjuk meg, hogy mi az a WU2, vagy nem tudom mi a vakcinába, vagy miért van alumínium egyes vakcinákba, vagy miért van higany, mondjuk higany nincs, de mindegy, ezt is meg szokták kérdezni, de akkor is ezekre azt tudom mondani, hogy vannak bizonyos adalékanyagok, például adjuvánsok, de ezek nélkül nem biztos, hogy tudnánk csinálni biztonságos és hatékony vakcinát. Tehát biztonságos és hatékony, ez a cél. Ezért vannak bizonyos vakcinákban furcsa vagy idegennek ható adalékanyagok. Például antibiotikumok, vagy bármilyen más antiszeptikus dolog, hogy eltarthatók legyenek, és biztonságosan lehessen ezeket adni. És akkor a kötelezőség az is egy nagyon kardinális kérdés, hogy miért kötelezők a védőoltások, mert miközben az EU országában, nem tudom, 19 országban nem kötelező, 13 országban van kötelező védőoltás, például Franciaországban, ahol ugye mindenki nagyon szereti a szabadságot, Franciaországban ez a szabadság országa, és ott is bevezették a járványos agyhártyagyulladást az elmúlt 10 évben, bevezették a kanyarómumps rubeolát, pont azért, mert járványok jelentek meg, és tulajdonképpen a kötelezőség a legjobb megoldás arra, hogy mi biztosítsunk egy biztonságos járványügyi közeget Magyarországon. Egyébként nem Magyarországon van a legtöbb kötelező oltás, hanem Lettországban, ott összesen 15 oltás kötelező, ugye Magyarországon 12, viszont vannak olyan országok is az EU-ban, például Dánia, Svédország, ahol nincsenek kötelező oltások, de ennek ellenére az átoltottság 80% feletti, mert egyszerűen a társadalom az ott tart, hogy felismeri ennek a jelentőségét.
0: Az elmúlt percekben dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszélt a várandóság és kisgyermekkor védőoltásairól.

Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszélt a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő nem teszi ezt meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozna a képviselői mandátumot, létrehozna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson. Gulyás Gergely frakcióvezető vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, és így az orbáni maffia letörését, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a Fidesz kézi irányítása tért át a Sándor palotában. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint az országgyűlés előtt lévő alaptörvénymódosítás valódi célja a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselők kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok 12 éves időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. A kormány szigorú fellépést tervez a gyorshajtókkal szemben, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter. Az átlagsebességmérést és a visszaeső gyorshajtókkal szemben is súlyosabb büntetések kiszabását is bevezethetik az autópályákon, ismertette Vitézi Dávid nemrég a parlamentben, és írt erről az Index portál. A minisztérium várhatóan ezekről kikéri majd az emberek véleményét. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Hétvégén ismét megegyezett Iránnal az Egyesült Államok, majd iráni részről újabb támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, közölt az amerikai elnök. Donald Trump a CNN-nek nyilatkozva azt állította, Teherán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd hirtelen drónnal támadtak meg egy hajót. Szombaton Irán külügyminisztere Omában tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel. Az ukrán államfő kezdeményezte Julija Sviridenko kormányfő leváltását. Volodymyr Zelenszkij az ex-közösségi portálon arról írt, felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel. Értesülések szerint Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezhetik ki őt. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint a tűz, és gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette már tegnap az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek az erdőtüzek országszerte. Több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írta meg a Reuters hírügynökség az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adataira hivatkozva. A többlethalálozás döntő többsége, több mint 9 000 eset a 65 év felettiek körében történt. A legnagyobb olasz folyóban már csak mintegy 10 nap öntözésre elegendő víz van, miközben a vízhozama június elejétől 70%-kal csökkent. A csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrás kell keresni a térség földjeinek öntözésére, mivel a visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható. A Pó deltájánál a vízhőmérséklete elérte a 32 Celsius fokot, ami Rovigónál 1000 mázsa kékkagyló pusztulásához vezetett. Végül az időjárásról. Alapvetően sokat süt a nap, de emellett erősen felhős, borult időszakokra és tájakra is számítani lehet. Kisebb záporok is kialakulhatnak a Dunától keletre. A szél sok felé megélénkült, néha fel is erősödött. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a Szent István Rádióban, dr. Herceg László egriházi orvost, akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy az öregedés folyamata milyen is, kit mi befolyásolhat ebben, ugye ez genetikai tényezőktől is függ, környezeti tényezőktől, és hát nyilván az életmódunktól. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Én is üdvözlöm a hallgatóságot, hát ez a téma rendkívül időszerű. Miért is? A statisztikai felmérések szerint Magyarország lakosságának 40%-a 50 év fölötti. Tehát nem vagyunk igazán fiatalok. Ezt azért is mondom, mert most már én is 70-kedek február óta. Ugyanezt, ez nem hiúság, de néhányan azt mondják, ó, nem is látszik rajtad. Igen, valahogy igyekszem egészségesen megöregedni. És hát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Tehát nem az a lényeg, hogy meddig élünk. Ugye kronológiai szempontból ez a megélt évek száma. De az sem mindegy, hogy milyen a minősége ennek a megélt életnek. Úgyhogy tulajdonképpen az egy fontos dolog, mennyi az egészségtartam. Ugye ebből a két dologból tevődik össze az életünk. Egyrészt, hogy meddig élünk, másrészt, hogy meddig élünk egészségesen, és mennyit élünk még meg bizonyos betegségekkel küszködve.
1: De hol kezdődik az öregedés? Hány éves korunktól mondhatjuk azt, hogy bizonyos folyamatok már mondjuk lelassulnak, kevesebb hormon termelődik, vagy másféle hormon termelődik? Ez hol van ez a határ nagyjából?
2: Nagyon sokféle szempontból lehet ezt a dolgot megközelíteni. Ugye a fiatalkor a legegyszerűbb, mert azt mondjuk, hogy ugye van a kisgyermekkor, aztán a pubertás, a serdülőkor, később a fiatal felnőttkor, és ezt úgy számoljuk, hogy a 35 éves korig tart a fiatal felnőttkor, utána már megindul az érett felnőtt időszak. Hát 40 évesen, hogy is mondjam, nehéz azt hallani, hogy azt mondják az embernek, hogy na innentől kezdve öregszel. Igen.
1: Hát most szokták azt mondani, hogy a B oldal kezdődik.
2: Igen. Na most majdnem azt mondhatom, hogy Magyarországon ez valóban a B oldal kezdete, hiszen Magyarországon a várható élettartam az valahogy úgy néz ki, hogy a nőknél 79 év, a férfiaknál kevesebb, hát 70-73 közötti, tehát le vannak maradva a férfiak a nőkhöz képest. És hát ebben nagyon sok minden tényező benne van. Úgyhogy ha a 40 évet betöltöttük, akkor onnantól kezdve tudomásul kell vennünk, hogy hála az égnek, ezt is megértük, és akkor igyekezzünk még hozzátenni néhány egészséges évet az életünkhöz. Aztán, amikor elérkezünk a 60-as éveinkhez, akkor utána azt mondjuk, hogy hát igen, most már tényleg elindult az öregedés. De van, akinél ez hamarabb kezdődik meg, mindenkinél egyéni.
1: És hát ki hogyan éli meg ezt az időszakot?
2: Ez egy rendkívül fontos dolog. Édesanyám most már 95. éves lesz júliusban, akkor tölti be a 95. életévét. Hát azt látom, hogy nem igazán boldog attól az állapottól, amiben van. Ugye a szervezet az szépen lassan elhasználódik, és azért még egy kicsit visszatérve itt az egészségi állapot dolgaira, meg arra majd, hogy hogyan éljük meg ezt az egészet. Azt látjuk, hogy Magyarországon a krónikus betegségek, majd erről fogok beszélni, az úgynevezett apokalipszis négy lovasa, ami fenyeget minket már felnőtt korban, hogyha hagyjuk. Ugye azok megviselik az ember szervezetét, és azokban a fejletnek mondott nyugat-európai országban, ahol az átlag élettartam is hosszabb, mint nálunk, ott úgy néz ki, hogy az igazán krónikus, már idősebb korral együtt járó betegségek olyan majdnem 70 éves kor körül kezdődnek el. Magyarországon ez már beindul az 50-es évek körül, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 65 éves emberek minden második már valamilyen krónikus betegségben szenved. Tehát mi ilyen szempontból is egy kicsit, hogy is mondjam, csak hátrányos helyzetben vagyunk. De hát ebben nagyon sok minden benne van. Benne van az is, hogy hogyha az elhízottakat nézzük az egész világon, akkor Magyarország bronzérmes, harmadik helyen vagyunk, mert ugye előttünk Mexikó és az Egyesült Államok áll, akiknél ugye hasonló, vagy még több az elhízott ember. És hát az elhízás, a többlettestsúly, az bizony elég sok, hogy is mondjam, későbbi problémát eredményezhet, de erről majd később beszélünk.
3: Rossz a táplálkozásunk, vagy kevesebbet mozgunk, vagy ez így együtt?
2: Ez így együtt, meg még egy csomó minden más. Beszélhetünk az öregedés biológiai részéről, meg beszélhetünk arról is, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az életkor előre haladtát. A WHO-nak van egy olyan kifejezése, hogy az age, az ugye a kort jelenti, ez egy angol szó, és ageizmusnak hívják azt a jelenséget, amikor valaki, az adott ember azt a következtetést vonja le az időseket látván, hogy tulajdonképpen az öregedés az egy szörnyűség, mert hogy az biztos, hogy tele lesz mindenféle bajjal. És akkor valóban az öregedés során látunk különböző problémákat megjelenni, ebből ilyen sztereotípiás gondolkodás alakul ki, hogy igen, az idősebb kor az biztos, hogy betegségekkel terhelt lesz. Na most, hogyha valaki ezt vonatkoztatja magára, beépíti magába, és azt mondja, hogy akkor emiatt nekem most már le kell mondanom arról a korábbi fizikai aktivitásról, a kedvenc sportomról, a kedvenc hobbimról, én már nem érdekel ez, nem érdekel az, visszavonulok a világtól, izolálódik, a társas kapcsolatai egyre inkább megszűnnek, nehezebben mozog, nincs már kedve hangulata fölvenni a telefont és beszélgetni a többiekkel, olvasási kedv is megszűnik, tehát van egy ilyen befelé fordulás, és magára vonatkoztatja azt a hiedelmet, hogy az öregedésnek ez egy természetes velejárója. 2002-ben a Yale Egyetemen végeztek egy kutatást, és annak az lett az eredménye, hogy akik pozitívan tekintenek az időskorukra, azok 7,5 évvel hosszabb ideig élnek, mint akik úgy magukra húzzák, hogy én már megöregettem, hagyjuk már ezt az egészet, tehát nekem már semmit se ér az életem. Tehát aki így gondolkodik, az ezzel a gondolkodásmóddal a saját életét rövidíti meg. Miért is? Mert tudjuk, hogy van a pszichoneuroimmunológiai mechanizmus, amikor arról szól a dolog, hogy ha én bebeszélem magamnak, hogy én már kórosan öreg vagyok, kórosan idézőjelbe, majd kórosan öregszem, akkor utána ez beindítja azokat a belső működési mechanizmusokat, ami az idegrendszer, az ehhez kapcsolódó hormonális, és elsősorban a kedélyállapotot gondolkodás befolyásoló idegrendszeri hormonoknak a működését is befolyásolja, majd pedig ennek a folyamányaként az immunrendszerünk is meggyengül. Azért azt kell tudni, az öregedésben egy rendkívül fontos szerepe van az immunrendszerünknek is. Mégpedig úgy, hogy ha megszületik egy gyermek, akkor van egy úgynevezett csecsemőmirigy, amit a szedcsont mögött helyezkedik el a mellkasban, és ez a csecsemőmirigy felelős az immunrendszer működéséért. Tehát itt termelődnek azok az úgynevezett T-sejtek, ugye az orvosi neve tímusz a csecsemőmirigynek, és ebből ered, hogy T-sejt, tehát a tímuszból származó fehérvérsejtek, amelyeknek nagyon sokféle szerepe van. Szerepe van abban, hogy elpusztítja a betolakodó kórokozókat, szerepe van abban, hogy termeli az ellenanyagokat a betolakodó kórokozókkal szemben, szerepe van abban, hogy emlékszik a korábbi kórokozókra, és így az immunitás az megmarad. Hogyha megvizsgáljuk ennek a tímusznak, a csecsemőmirigynek az aktivitását, azt látjuk, hogy 65 éves korban már 5%-a összesen az a fajta aktivitás, ami a csecsemőmirigyben még megvan. Hogyha valaki 120 éves koráig élne, vannak ilyenek, azoknál szinte nulla a csecsemőmirigynek a működése, és az immunrendszer befolyásolja azt, hogy milyen egészségi állapotnak örvendünk, mennyire tudunk ellenállni a különböző minket érő hatásoknak.
3: Szoktunk arról beszélgetni, hogy fiatal korban azt hisszük, hogy halhatatlanok vagyunk. Tehát azzal nem foglalkozik az ember, hogy megöregszünk egyszer, jönnek a betegségek, de ugye pont vélhetően ez az az időszak, amivel megalapozzuk a későbbi időskori állapotunkat. Jól gondolom-e?
2: Igen. Tulajdonképpen arról van szó,

0: fényképeket, és akkor kezdjük el kezelni, amikor már megvannak annak a tünetei. Nyilván a szűrővizsgálatok, egyebek, azok előrébb hozzák ezt a beavatkozási időtartamot, tehát arról szól, hogy akkor elkezdjük méregetni rendszeresen a vérnyomását az embernek, most az orvostudományi oldalról beszélek, odafigyelünk a testsúlyra, tehát elvégzünk akár nőgyógyászati, akár egyéb más szűrővizsgálatokat, amivel idejek korán próbálunk meg felfedezni olyan korfolyamatokat, ami még akkor kezelhető, de mondjuk például csak a cukorbetegségről, ha már az apokalipszis négy lovasáról beszéltünk, az egyik lovas ez a kettes típusú cukorbetegség, akkor kezdünk el vele foglalkozni, amikor már olyan mértékben emelkedett meg a vércukor, hogy azt a labor bizonyítja, vagy az úgynevezett hemoglobin A1C, ami hosszú távú vércukor megfigyelésére, figyelemmel kísérésére hasznos laboratóriumi érték. Tehát akkor kezdünk el beavatkozni, amikor már bizonyított, és rásütjük a diagnózist, hogy igen, ez már egy kettes típusú cukorbetegség, és akkor kezdjük el kezelni. Na most, ha már beszéltem erről a négy lovasról, mi az a négy lovas? Az egyik, az a szívérrendszer állapota, szívérrendszeri betegség. Van egy olyan mondás a kardiológusok körében, hogy olyan idős vagy, amilyen idős az érrendszered.
1: Ez sok mindent elárul.
0: Bizonyám. Tehát egyik a szívérrendszeri betegség, a másik a rák, a daganatos betegség, a harmadik gyakorlatilag az úgynevezett neurodegeneratív betegségek, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer öregedésével együtt járó különböző folyamatok, ezek lehetnek a gondolkodásban, lehetnek a pszichés megnyilvánulásokban kifejeződő változások, és a negyedik a kettes típusú cukorbetegség. Na most ez a négy dolog, ez nem úgy alakul ki egyik napról a másikra, mint egy fertőzés, hogy megkaptam, puf, most itt van a betegségem, vagy mint egy baleset bekövetkezett, és ennek ez a következmény, nem. Ez egy rendkívül hosszú folyamat. Tehát évtizedekkel a tünetek, panaszok megjelenését megelőzően kezdődik el ez a folyamat, és ebben óriási szerepe van például a többlet túlsúlynak, például az emiatt kialakuló mozgásszegény életmódnak, például az ezzel együtt járó, vagy a túlsúlyt okozó helytelen táplálkozási szokásoknak, úgyhogy nagyon sok tényező, van benne genetika, tehát hogy öröklődési hajlam, van benne egy csomó környezeti hatás, amiben benne vannak a kulturális, szokásos dolgok, a táplálkozási stílusunk, például az ízletes magyar konyha. Nem véletlen, hogy nagyon jókat szeretünk mi magyarok enni, és nagyon szeretik is a magyar konyhát, különösen, hogyha nem a túl megterhelő zsíros, túlzottan fűszeres formáját, de rengeteg ember szereti ezt Magyarországon, de külföldiek is azt mondják, hogy sokkal gazdagabb az ízvilág a magyar konyhában, mint néhány más. Például a német konyha az egy kicsit ízzamat élvezet szegényebb, a mediterrán az élvezetesebb, viszont ott más alapanyagokkal dolgozik. Szóval ezek a tényezők, ezek mind befolyásolják hosszú távon. És hogyha ebben igyekszünk proaktívak lenni, tehát a helyes útra terelni az életmódunkat, akkor az öregedési folyamatot sokkal későbbre teheti a szervezetünk, mert hosszabb ideig őrzi meg az egészséges életévek tartamát.
1: Tehát akkor, hogyha most fiatalként, ahogy most említettük ezt a mondjuk 35-ig, de talán még 40 és 65 év között is tehetünk azért mondjuk, hogy egészségesebben éljük meg majd ezt az időskort?
0: Igen. Tulajdonképpen 40 éves korig a szervezetünk hihetetlen jól tud regenerálódni. Tehát egy csomó mindennek ellen tud állni. Bármilyen megterhelést elviselünk, tehát azt tudjuk, ismerjük, karrierépítés meg minden 40 éves korig az ember fáradhatatlan. Tehát, hogy úgy mindent megcsinál, és fizikailag, szellemileg, agyilag is mindent magára vesz. Aztán egyszer csak elkezd hanyatlani. Elkezd beszűkülni ez az alkalmazkodási képesség. Ebben azért mondjam azt, hogy a sejtbiológiai folyamatoknak is van szerepe. Tehát ahhoz, hogy egy szerv jól regenerálódjon, ahhoz a sejteknek meg kell újulnia. És ugye minden sejt megújulásához egy vezérfonál a genetikai állomány, ami a sejtekben van, a DNS. És a DNS két végén, mint egy ilyen kis kupak, úgynevezett telomérek vannak. És ez a telomér, ez egy olyan dolog, ami védi attól a DNS-t, hogy ne kuszálódjanak szét a szálak, és azok az aktív információt tartalmazó

részek olvasódjanak ki belőle, ami a sejt egészséges működéséhez, újra képződéséhez, tehát új sejt keletkezéséhez, annak a szaporodásához kell. Az évek során, ahogy leolvasódik ez a genetikai információ, ezek a telomérek a végén szépen rövidülnek. És minél rövidebb a telomér, annál kevésbé lesz képes a sejt az egészséges megújulásra. Szerencsére, hát valahol jól kitalálta a teremtő, van egy telomeráz nevű enzim, ami gondoskodik arról, hogy ez a telomér ne rövidüljön meg túl hamar. Viszont van egy csomó olyan környezeti tényező, ami, hogyha túlterheljük a szervezetet, fölgyorsítja azt az igényét a szervezetnek, hogy minél több regenerálódó sejt legyen, és hogyha ezt túlterheljük, akkor ennek az lesz a következménye, hogy elfogyasztjuk a tartalékot a sejtekben. Tehát több olyan hatás érheti például a genetikai állományt, ami úgynevezett mutációt okoz, tehát a genetikai állománynak a torzulását. Ennek következménye nagyon sokszor a daganatos betegség kialakulása, és akkor itt tartunk a másik apokalipszis lovasnál. Ugye az érrendszer után jön a következő, a daganatos betegség. Úgy néz ki, hogy az életkor előre haladtával egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve ilyen szempontból. Miért is? Hát azért, mert a genetikai állományunkat egy csomó torzító hatás éri. Minél tovább élünk, annál több ilyen hatást tud összegyűjteni. Például azt megállapították, hogy a különböző radioaktív sugár hatások, azok összeadódnak, kumulálódnak. Tehát nem felejt a genetikai állomány, és azok a kis mikrosérülések, amik a genetikai állományban keletkeztek, ha oda jut a következő génmásolásnál a szervezet, akkor már egy torz gén kerül át a következő sejtbe, amelyik mondjuk féktelenül elkezd szaporodni, és az immunrendszerünk sem tud megvédeni ezzel szemben, mert ugye öregedik az immunrendszer is, erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve elszabadul a pokol, gyakorlatilag kialakulhat a daganatos betegség. Úgyhogy ebben rengeteg környezeti tényező van, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek úgynevezett szabadgyöktermelést generálnak a szervezetben, tehát rengeteg szabadgyök, oxidatív szabadgyök kerül be, az gyakorlatilag módosíthatja, károsíthatja a genetikai állományt, nem csak a Csernobilra gondolok itt a sugárhatásokra, vagy a röntgendiagnosztikai hatásokra, hanem amit mi ugye már mesterségesen idéztünk elő, hanem arra a természetes sugárzásra is, ami ér minket az idők során. Hát nem véletlen az, hogy például a szürke hályog az idős betegeknek jelentős hányadát érinti. Miért? Azért, mert az UV sugárzás az egyre erősebb az utóbbi évtizedekben, és az UV sugárzás az károsítja a lencsének az anyagát, tehát az szépen lassan beszürkül. Tehát egy csomó olyan, akár kozmikus, egyéb más hatás is ér minket, ami lehet, hogy az őseinknél sokkal kevésbé volt, de mióta megváltozott a környezet, nem véletlenül beszélünk környezetvédelemről, ugye a széndioxid kibocsátásról, meg ezekről az ózonlukakról, amik körülöttünk vannak, tehát a légkör fölött van. Úgyhogy egy csomó olyan hatás ér minket, ami a genetikai állományt is károsíthatja. Tehát ezeket valamilyen módon meg kell védeni, és akkor itt van szerepe nagyon sok mindennek, az életmódnak, meg a táplálkozásnak.

0: Kicsit a táplálkozásba belefolyva jobban említette doktor úr, hogy eszünk sok olyan dolgot, amit egyébként nem kellene megenni, de ugye pont ezzel károsítjuk a saját szervezetünket. De mik ezek? Mit eszünk meg, ami ilyen mértékben tudja befolyásolni majd mondjuk a rák kialakulásának a lehetőségét?
1: Hát az a helyzet, hogy ez is rengeteg tényező. Ami a legkézzelfoghatóbb, legegyszerűbben megváltoztatható, az az, hogy például a zsírsavak, amelyek bekerülnek, ugye a növényi állati zsíradékról van szó egyformán, hogy ami bekerül a szervezetünkbe, van olyan, ami ugye teljesen telített zsír, ilyen általában a sertészsír, vagy az állati zsír. Érdekes módon a mangalicának a zsírja, az biztosan megfigyelte mindenki, ha látott kétféle sertészsírt, hogy a mangalica zsír az olyan folyékonyabb állagú, ugyanazon a hőmérsékleten, tehát nem olyan keményen összeálló, mint a hagyományos sertészsír. Ennek az az oka, hogy a benne levő zsírsav láncok úgynevezett telítetlen részeket tartalmaznak, és minél többszörösen telítetlenebb egy ilyen zsírsav, akkor ha nagyon többszörösen telítetlen zsírsav láncok vannak, akkor az már olaj. Ugyanazon a hőmérsékleten. És miért van szerepe ennek a telített-telítetlen zsíroknak? Hát azért, mert ezek úgynevezett antioxidánsként működnek. Vagyis a szabad gyökök, amik a szervezetben egyébként a normális biokémiai működés során is keletkeznek, azok a szabad gyökök, azok nem a genetikai állományt fogják károsítani elsődlegesen, hanem hozzáférnek a szabad zsírsavakhoz, és akkor a többszörösen telítetlenből telítetté válik, mert eloxidálja, és a telítettség fokozódik. Tehát, mint egy antioxidáns a szabad gyökök reakcióját visszafogja a többszörösen telítetlen zsírsav, hogyha most ezt csak a táplálkozási oldalról nézzük, és hogyha már itt egy nagyon konkretizálni akarjuk a dolgot, akkor mondjuk a lenmagolaj ilyen szempontból, és akkor itt nem termékreklámozás lenne, a lenmagolaj ilyen szempontból rendkívül kedvező. És nem úgy kell elképzelni, hogy a lenmagolajban majd sütök, főzök meg ilyesmi, hanem egyszerűen egy kávéskanálnyi mennyiséget lenmagolajból, hogyha elfogyasztok, az legalább olyan táplálkozás élettani hatást fejt ki, mint hogyha mondjuk rendszeresen csak oliva olajat használnék a táplálkozáshoz. Egyébként az oliva olaj például nem alkalmas igazán arra, hogy süssünk benne, mert a sütés során ugye a sokszorosan telítetlen zsírsav eloxidálódik a hőhatására, és lehet, hogy nem is lesz olyan ízű az étel, mint amit szeretnék. Tehát azt sem lehet tartósan hevíteni. Adalékanyagként meg, hát ugye nem véletlen, hogy a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj az az igazi, mert az azt éri a legkevesebb kémiai károsodásában a legtöbb értékes, többszörösen telítetlen zsírsav.
0: Arról már beszélgettünk egy korábbi műsorban, hogy a zöldségek, gyümölcsök, mennyire szükségünk van rá. Szerepet játszanak-e abban, hogy nyilvánvalóan egyébként, hogy egészségesebbek legyünk, de hogy mondjuk a hosszabb élettartamhoz hozzájárul-e az, hogy mondjuk minél többet fogyasszunk ezekből?
1: Igen, nagyon fontos mindig az arányokra figyelni. Tehát a növényi táplálék azért jó, mert egy csomó nem emészthető növényi rostot tartalmaz, az azt jelenti, hogy nem tudjuk megemészteni, tehát a tápcsatornában a béltartalomnak egy bizonyos fajta tömeget, volument ad, és ezáltal például a székrekedést, ami a legnagyobb kockázati tényezője a vastag béldaganatnak, azt elkerüljük, mert egyszerűen a nem emészthető növényi rostokat valahol ki kell ürítenünk, és hogyha valaki elegendő folyadékot fogyaszt, és sok növényi rostot használ, akkor rendszeresen normális módon tud megszabadulni a fölösleges salakanyagtól, mert ugye nem csak növényi rostok vannak abban, ami belőlünk kiürül, hanem egy csomó minden más, ami a szervezetünk számára már szükségtelen, és ráadásul ezek a növényi rostok, úgynevezett prebiotikumok, mit jelent ez? Van bennünk egy barátságos flóra baktériumokból, mindenütt. Tehát régen mi az egyetemen azt tanultuk, hogy ugye a vastagbél meg a gyomor közötti szakasz az teljesen steril. Tehát lehet mindenféle baktérium a szájüregünkben, a nyelőcsőben, de a gyomorban a gyomorsav az kinyírja a baktériumokat, és a vékony bél az már teljesen steril. és utána a vastagbélben pedig ott van a vastagbél flóra, aminek az a dolga, hogy egyrészt tovább folytatja bennünk az emésztést, másrészt nagyon fontos, és ezek a barátságos bélbaktériumok megtermelnek számunkra az általuk elfogyasztott növényi anyagokból egy csomó hasznos anyagot, például rengeteg B-vitamint. Onnan a vastagbélből szívódik vissza azzal a vízzel együtt, amivel ugye a laza, puha, szinte folyékony béltartalomból egy összeálló valami lesz, ami a végén távozik belőlünk. Tehát ezek a baktériumok ott vannak bennünk, és most már mikrobiomnak nevezzük. Tehát a mikrobiomról azt kell tudni, hogy a vastagbélben és a szájüregben is, meg egészen a gyomorig egy létező dolog. Most már tudjuk, hogy nem csak itt van, hanem az eddig sterilnek gondolt vékonybélben is, sőt, azt is kell tudnunk, hogy amire azt gondoltuk, hogy hát a húgyút rendszernek sterilnek kell lenni, mert hogyha nem steril, akkor gyulladás van, hólyakulót, vesemedecegyőlás, stb. Ebben is van egy mikrobiom réteg, ami védi minket a kórokozókkal szemben. És a szervezetnek egy határhártyája ez, ami a káros, kóros, számunkra nem kívánatos anyagok felszívódását meggátolja. Tehát a mikrobiom egyensúly az rendkívül fontos, és itt a táplálkozással befolyásolhatjuk ennek a mikrobiomnak az összetételét. Tehát az olyan erjesztett dolgok, mint például a hordós káposzta,
0: kovászos uborka,
1: vagy akár a ilyen különböző, hát nem csak savanyított ételek, de azok, amelyek például a tejtermékek, amik egy bizonyos fajta fermentáción átesnek, azok a mikróbák, amelyek átalakítják ezt, azok, hogyha a szervezetünkbe bejutnak, és ennek olyan az összetétele, ami harmóniában van a saját mikrobiomunkkal, akkor ezt mindig erősíti, megújítja. Hogyha ezeket a táplálékokat kiszorítjuk az étrendünkből, rossz szegényen táplálkozunk, agyon főzött, nagyon túlhevített élelmiszereket fogyasztunk, akkor gyakorlatilag, vagy pedig olyan konzerválószereket, nagy mennyiségben tartalmazó élelmiszert fogyasztunk, amiben levő konzerválószerek ugye a mikróbáknak a szaporodását gátolja, tehát mint egy fertőtleníti az ételt, hogy az ne romoljon meg állás közben. Ha ezek a szervezetünkbe kerülnek, ezek a konzerválószerek, akkor ott benne a szervezetünkben is elvégzik ugyanazt a dolgot. Tehát rongálják a mikrobiomot. Ennek óriási szerepe van, hihetetlen immunológiai. Van egy úgynevezett bél-agy-tengely. Hogyha nem jól működik az emésztőcsatornánk, sérült a mikrobiom, akkor olyan anyagok kerülnek be a szervezetbe, amelyek beindítanak egy csomó gyulladásos reakciót. Nem kórokozókról van szó, hanem olyan molekulák kerülnek be a szervezetbe, ami az immunrendszert aktiválja, és kialakul egy steril gyulladásos folyamat, például az erekben. Az ez vezet az érelmeszesedéshez. Különböző szervekben, például a szűrő, vese, nek ugye a teljes vérmennyiségünk átmegy a két vesén, és ott van egy szűrőrendszer, ami kiszűri ugye a vizeletet. És ezen a szűrőrendszeren van egy ilyen nagyon érzékeny membrán, egy szűrő, egy vékony kis, nem is tudom, minek nevezem, hártya, egy olyan szűrő, hogyha ezek az aktív immun folyamatok ott zajlanak ezen a vékony kis hártyán, akkor tönkre megy a vesénk is ennek következtében. És ahogy romlik a vesefunkció, emelkedhet a vérnyomás, ezek az immunológiai folyamatok befolyásolják például a zsírlerakódást az erekben. Ugye azt kell tudni, hogy mindenütt van zsír a szervezetünkben, és például a szív burkot belülről bélelő, nagyon kis vékony zsírréteg, nyilván testalkattól függ, tehát aki el van hisz, vannak vastagabb ez a zsírrétege, ott is a zsírsejteknél vannak olyan immun sejtek, amelyek, hogyha emiatt a jelenség miatt aktiválódnak, akkor kialakul egy gyulladásos folyamat, ami a közvetlen alatta levő koszorúereket is érinti, és elősegíti azt a folyamatot, hogy oda jöjjenek ugye az úgynevezett nagyfalú sejtek, a makrofágok, amelyeknek az a szerepe, hogy elpusztítsa a nem odavaló anyagokat, magába szedi, és akkor elviszi a szeméttelepre, akkor itt helyileg szétesik. Gyakorlatilag a gyulladásos folyamat miatt ez a makrofág is lerakja azt, amit eddig hozott magával, például a koleszterint, amit összegyűjtögetett az érpályában. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, nagyon összetett biokémiai folyamat, immunológiai folyamat, ami tönkre teheti az érrendszerünket. És hogyha egy érrendszer tönkre megy, akkor az általa ellátott területen levő szerv keringése, oxigén ellátása romlik, így az agy, a vese, a szem, és a legkülönbözőbb szervek, mint például mondjuk a hasnyálmirigy is. És nem beszélve ugye a táplálkozásnak arról az oldaláról, hogy az életkor előre haladtával az úgynevezett alapanyagcserénk az csökken. Tehát fiatal korban rendkívül aktívak vagyunk, és mivel épül a szervezet, ezért hihetetlen pörgő alapanyagcserénk van. Tehát elég magas a kalória igény, amit el kell fogyasztanunk, mert nagyon pörög minden, gyorsan osztódnak a sejtek, minden élénkebben működik. Aztán az életkor előre haladtával, 40 éves kor után elkezdődik egy olyan folyamat, amikor az alapanyagcsere elkezd csökkenni, mert nem olyan gyors a regenerálódás, nem akkora a fizikai igénybevétel, már megállt a növekedés, tehát a szervek már nem igénylik azt a fajta tápanyagellátottságot, mint ami addig volt, és hogyha mi ugyanamellett a táplálkozási szokás mellett maradunk, idősebb korban, akkor azt jelenti, hogy a bevitt kalóriával már nem tud mit kezdeni a szervezet, már nem tudja felhasználni, ezért raktároz. Ennek következménye lesz az elhízás. Most, hogyha valaki ráadásul nagyon sok szénhidrátot fogyaszt, ez azt jelenti, hogy ezt fel kell valahogy dolgoznia. Itt és szénhidrátban ugye nem csak közvetlen cukrok, hanem a keményítőféle dolgok is, tehát a gabonafélék, a burgonya is, tehát minden, ami keményítőt tartalmaz, vagy abból készült étel, tehát az összes pékáru tésztaféle. Ha ebből túl sok jut a szervezetbe, ezt nem tudja energiaként felhasználni már a szervezet, mit csinál? Egy részét benyomja a sejtekbe, ha be tudja, de ahhoz, hogy be tudja nyomni a sejtekbe, kell hozzá inzulin. Az inzulin az a hasnyálmirigyben termelődik, és hogyha sok szénhidrátot viszek be, az nagyon megemeli az inzulin szintet, hogy menjenek be a sejtbe. De egy idő után a sejt telítve van, és van a sejtnek egy védekező mechanizmusa, mégpedig tehát úgy működik a dolog, hogy az inzulin az oda tapad az úgynevezett receptorra, a sejtre, megnyit egy csatornát, hogy bemenjen a sejten belülre a cukor. Hogyha túl sok cukor van benne, akkor ezeket a receptorokat a sejt befordítja. Azt mondja, hogy elég volt, jól laktunk, hagyjál békén. Az inzulin pedig még tovább növekszik, mert azt érzi, hogy nem nyitott elegendő ajtót, és minél magasabb lesz az inzulin szint, és mégse jut be a sejtekbe elegendő cukor, ezt hívjuk inzulin rezisztenciának. És hogyha túl magas az inzulin szint, és mégis sok cukor marad kinn az érpályában, és nem kerül be a különböző sejtekbe, akkor itt a cukor mindenféle fehérjékhez, egyebekhez hozzákötődik, és beindul egy ilyen szabad gyök reakció. Tehát a cukorbetegségnek kikerülhetetlen belejárója a szív-érrendszeri megbetegedés. Tönkre mennek az erek. Tönkre mennek például a veseerek, a művesek kezeltek jó része elhanyagolt cukorbetegség miatt kerül olyan vese elégtelenség állapotába, vagy elhanyagolt magas vérnyomás kezelés. Nem jól kezelt, nem elegendő mértékben kezelt magas vérnyomás következtében megy tönkre a vese. Tehát most már viszonylag kevés a vesegyulladás okozta veseelégtelenség, amiből végül is művesek kezelésre kerül az ember, hanem inkább az elhanyagolt cukorbetegség és elhanyagolt magas vérnyomás okozza ezeket a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben átalakult a táplálkozásunk minősége is egyébként, meg nyilván a felgyorsult életmód miatt az is, hogy egyáltalán mennyire rendszeresen eszünk, milyen rendszert vittünk, ha van benne rendszer ebben. De nagyon sok a rejtett cukor, amit beviszünk. Nem is vesszük észre, nyilván, hogyha elolvassuk azt a már feldolgozott élelmiszert, vagy többszörösen feldolgozott élelmiszernek a csomagolását, látjuk, hogy hú, és akkor ott meglepő adatok vannak. És nagyon sok cukros üdítőt fogyasztunk, nagyon sok olyan, hát nasolni való, mondjuk így, amire nincs szüksége a szervezetünknek.
1: Ez pontosan így van, tehát ezzel tulajdonképpen csak ártani tudunk magunknak. És akkor itt ezek a folyamatok nem csak a cukorbetegséget, nem csak a magas vérnyomást, hanem a rák kialakulásához is hozzájárulnak. És hogy ha már ezek a folyamatok elindultak, sajnos az idegrendszer sem lehet érintetlen, hanem ott is megindulnak azok az elváltozások, ami ezeknek a betegségeknek a szinte kötelező velejárója, tehát az úgynevezett neurodegeneratív elváltozások. Ennek aztán az egész életminőségre van hatása. Tulajdonképpen 4 olyan terület van, amiben az életünk zajlik. Az egyik az egészség fizikai állapot. A másik az a mentális állapot, tehát hogy hogyan gondolkodunk. Van még az úgynevezett spirituális állapot, és van a lelki-pszichológiai állapotunk. Tehát ez a 4 dolog, amiben zajlik az életünk ezen a területen, ha bármelyik ezek közül megrodjan, annak hatása van a többire is. Látjuk azt, hogy azoknak, akiknek egészséges spirituális életük van, azoknál sokkal kevésbé tarol a betegség. Akiknek megvan a lelki egyensúlya, azoknál kevésbé tarolnak a krónikus betegségek, kevésbé épül le szellemileg, tehát a kognitív, mentális funkciók is megmaradnak, és ennek hatása van a testi, fizikai állapotunkra is. És bármelyik ponton igyekszünk belenyúlni úgy a rendszerbe, hogy javítunk rajta, ezzel javítunk a többi helyzeten is, és akkor lehet majd beszélni tulajdonképpen arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az egészséges állapotunk az megmaradjon.

0: Mit tehetünk akkor tehát annak érdekében, hogy ezt az állapotot a lehető legjobbra hozzuk?
1: Ugye mondtam, hogy van négy terület, amin nekünk beavatkozási lehetőségünk van. Ugye az egyik a fizikai állapot és egészség. Tulajdonképpen a mozgás. Az egy hihetetlenül fontos dolog. Einsteinnek volt egy olyan mondása, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, menni kell, mozogni kell. Tehát, hogyha nem mozgunk, akkor felborul az egyensúly. A álló biciklin nagyon kevesen tudnak egyensúlyozni. Ott is mozogni kell valamilyen irányba, ha nem is teker az ember, de valahogy egyensúlyozni kell. Tehát mozgás nélkül nincs egyensúly. Ez alaptörvény, alaptörvény minden tekintetben. Tehát egyik a mozgás. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, ahol a gyermekek megszokják azt, hogy a szülőkkel együtt sportolnak fiatal korukban, azok az egész életükben folytatják a mozgásprogramot. Még akkor is, hogyha túlsúllyal küzdenek, még akkor is, hogyha az életük nem mindenben teljesen egészséges, de a mozgás az megmarad. Tehát rendkívül fontos, hogy mire neveljük a gyermekeinket. A mozgás életünk végéig. Ez egy fontos dolog. A mozgás szervek azok csak akkor egészségesek, hogyha mozognak. Nem túlterheléssel. Tehát nem úgy, hogy most már minden porckopás, sérülés egyéb bekövetkezzen, mert ugye az élsport az túlterheléssel jár. Tehát egyik dolog ez a mozgás, amiről beszéltem. A másik a pszichés állapot. Azt látjuk, hogy az idősödő embereknél a pszichés állapot hát az igen, ilyen furcsán változik, mert ugye egyrészt beépítették magukba azt a sztereotípiát, hogy nekem most már úgyis befellegzett, hagyjuk az egészet, és akkor ilyen saját korlátokat építünk be, leépítjük saját magunkat, abba hagyják a sportot, illetve örömet okozó tevékenységet is. Tehát egy boldogtalan állapotba kerülünk. Na most, hogyha megpróbáljuk ezt a dolgot megváltoztatni, akkor mi lehet a technikánk? Hogyha a lelki folyamatokat nézzük, az egészséges lelki folyamatokat, van egy ilyen ezzel foglalkozó tudomány, ugye a pszichológia, amelyikben bevezettek egy olyan fogalmat, idegen szóval mindfulness, ami azt jelenti, hogy a teljes életet megélni az adott helyzetben, tehát mindenféle előítélet mentesen, teljes mértékben megélni az adott szituációt. Mire gondolok én? Amikor valaki, és milyen érdekes statisztika, azok az emberek, akiknek van valamilyen kis kedvenc állatkájuk, amivel foglalkozni kell, főleg mondjuk kint sétáltatni, azok valahogy egészségesebben tudnak maradni, és boldogabbak. Nem csak azért, mert ilyen kis szőrös valamit tudnak simogatni, meg nem csak azért, mert az az állat hűségével visszajelez, hanem azért is, mert egyszerűen kénytelenek mozogni, kint tartózkodni. És ugye mit látnak az állattól? Hát az állat az a pillanatnyi helyzetet megéli. Keresi az illatokat, megy oda a fákhoz, stb. Tehát ő abban a valóságban van, teljes mértékben, abban a teremtett világban, annak minden részletére figyel. Na hát nekünk is ez a dolgunk. Tehát ki kell menni, kiszabadulni a lakás szorításából, megszabadulni azoktól a pszichés terheket is jelentő különböző információktól, kimenni a természetbe, elcsodálkozni azon, hogy a teremtett világ mennyi gyönyörűséget teremtett számunkra, hogy mi élvezhessük, és akkor kikapcsoltunk mindent, ami stressz egyebek, mert nem arra figyelünk, meg nem azon rágódunk, hogy mi történt régen, meg hogy kibántott meg, meg nem idegeskedünk, meg nem szorongunk, hanem egyszerűen megéljük a valóságot.
0: És hát ugye hozzátartozik ahhoz is, hogy az elmagányosodás érzése tulajdonképpen ezekre az emberekre nem is hat, vagy
1: igen,
0: kevésbé hat.
1: Igen, mert érzik maguknak a helyét a világban, tehát élvezik azt, hogy most itt vannak, és nem ott a sötét szobában, a sarokban ülve rágódnak azon, hogy mi minden sérelem érte őket. És ennek következménye az a pszichés változás is, hogy azok, akik nem tudják ezt a mindfulness gyakorolni, azok rágódnak egy csomó mindenen, ilyen rigaják alakulnak ki, ragaszkodnak olyan ritusokhoz, aminek már a világon semmi értelme, mert meghaladtuk azt az időszakot, bezárul körülöttük a világ. De erre szoktuk azt mondani, hogy fiatal akkor maradsz, hogyha figyeled, hogy mit csinálnak a fiatalok. Tehát megpróbálod megérteni, hogy működnek ők. Hogy nem kell rettegni attól, hogy most megjelentek ezek az új kütyük, hogy most ilyen mobiltelefon, meg informatikai rendszerek, és akkor jaj, hogy is kell ehhez hozzányúlni, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal tekintünk e felé, még idősebb korban is. Én azt gondolom, hogy édesanyám szellemi frissességét azt tartja fönn, hogy 70 éves kora körül az írógépen, mert ő elég jó tíz ujjal tudott írógépen írni, elkezdte megírni a családtörténetet. És akkor én azt mondtam neki, hogy jaj, édesanyám, hát itt van, amit te újra lehúztál, meg újraírod. Mondom, mennyivel egyszerűbb, hogy számítógépen csinálnád? Jaj, hát ettől meg rettentesen megijedt, hogy mi az? Ő nem ért a számítógéphez. Mondtam, hogy semmi más. Ugyanaz, mint az írógép, azzal a pici különbséggel, hogy egy gomnyomással tudsz törölni, nem kell radírozni, satírozni, új lapot befűzni. És megtanulta a szövegszerkesztő használatát.
0: Hány évesen?
1: Hát 70-valahány évesen kezdte el, és aztán rájött arra, hogy hát van más is az internet világa. Szóval ezeket a dolgokat, hogyha meg akarjuk előzni, akkor gyakorlatilag a demenciának is elébe mehetünk, mert forog az agy. Mert ugye az első gond az, amikor észreveszik, hogy hú, nem úgy működik a memóriánk. Ujjaj, hát teljesen kétségbe vagyunk. Esve, hová tettem a szemüvegem? Kimegyek a kamrába, miért is jöttem ide? És akkor, hát akkor én már biztos butulok, már nem jut eszembe, vissza kell menjek, hogy eszembe jusson, hogy miért is jöttem ide. Ennek még nem az elbutulás az oka, hanem az úgynevezett fókuszálás, figyelemfókuszálás. Tehát én elindulok valahonnan valahova, közben szól a rádió, vagy megy a tévé, vagy ilyesmi, kaptam egy új információt, kizökkent abból a folyamatból, a fókusz elvész arról, hogy miért is jöttem ide, és amikor ott vagyok, ott állok, akkor már ezer más dolog jutott eszembe, és hú, miért is jöttem ide? Vagy hová tettem a szemüvegem, nem emlékszem rá. De hogy hol van a kulcsom, vagy egyéb más ilyen dolog, vagy olvasom a szöveget, és hiába olvastam el, nem emlékszem, hogy mit olvastam. Ez azért, mert miközben én olvastam, egy csomó minden más is zakatolhatott az agyamban, tehát elveszítettem a fókuszt. Tehát ez még nem a demencia. Ez egyszerűen csak arról szól, vagy pedig olyan lelki állapotban vagyok, depressziós vagy szorongó, az megint megváltoztatja a lelki működésünket, eltereli a figyelmünket arról, amit csinálunk, és akkor azt úgy éljük meg, hogy ó, nem jut eszembe a neve, pedig ezt nagyon jól tudtam, és most gondolkozom rajta, ilyenkor meg kell állni, a fókuszt arra helyezni, amit én el akarok érni gondolkodásban, és akkor kikapcsolni mindent. Tehát akkor lekapcsolom a rádiót, kikapcsolom a tévét, azt mondom másiknak, hogy most ne szólj hozzám, mert én most felszeretném idézni annak a valakinek, valaminek a nevét. És elkezdem pörgetni magam a gondolatait abba az irányba, amiről eszembe juthat az a valaki vagy valami, amit én most ki akartam mondani, de nem találtam a megfelelő szót. Tehát ilyenkor a fókuszt kell ráhelyezni, és bejön. Tehát nem kell attól félni, hogy jaj, én teljesen meghűltem. Azért vannak olyan jelenségek, ugye a demencia, ami viszont már a gondolkodás elbutulását jelenti.
0: A demencia az egy nagy mumus, ugye?
1: Az nagy mumus.
0: Már öregedési folyamatokban, tehát hogy már attól tartunk, hogy majd a demencia utolér minket, de amúgy mindenkit utolér valamilyen mértékben?
1: Sajnos az a tapasztalat és statisztika, hogy a 65 éves lakosság között 5-10%-os gyakorisága, 75 éves lakosságban 15-20% valószínűségű a demencia. Miért? Hát az egyik az Alzheimer-kor, aminek nem tudjuk az okát, de egyre többet fedezünk föl, de valószínűleg ebben a diagnosztika is benne van, hogy élénkebben figyelünk erre a dologra. A másik pedig az úgynevezett vaszkuláris vagy érrendszeri demencia, vagyis amikor már az agy oxigén ellátása a kialakult érszűkület következtében romlik, pusztulnak az agysejtek, elsősorban az oxigénre nagyon érzékeny agykérgi sejtek, amelyek a memóriáért, a gondolkodás tartalmi formai dolgaiért felelősek. Tehát ez a demencia az, ami fenyegethet minket, de hogyha odafigyelünk az egészséges életmódra, akkor proaktívak vagyunk, és nem felejtjük el az aktivitást, a szellemi és fizikai aktivitást, akkor sokkal jobb minőségi életet biztosíthatunk magunknak.
0: Ha már a szűrővizsgálatokat említettük, még egy gondolat erejéig arra kitérnék, hogy itt már időskorban az, hogy mondjuk élvezhetőbb legyen, vagy elviselhetőbb az idősödéssel járó folyamat, el kell menni szűrővizsgálatra? Tehát érdemes magunkat így is karban tartani?
1: Igen, mint mondottam volt, ugye ezek a szűrővizsgálatok elsősorban amelyik ilyen kampányszerű szűrővizsgálatok elsősorban a daganatos betegségek kiszűrésére szolgálnak. Na de szűrővizsgálatnak számít az is, hogyha valaki rendszeresen megméri a saját vérnyomását, és odafigyel arra, hogy ritmusos-e a pulzusa. Csak ennyi. És hogyha azt látom, hogy elkezd fölfelé menni a vérnyomás, vagy azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nem egyenletesen működik a szívem, akkor el kell menni az orvoshoz, hogy oppá, én ezt észleltem. Vagy lehet azokat a lehetőségeket megragadni, amelyek vannak ilyen szűrőbuszok az országban, itt-ott meg szoktak jelenni egészségváros címen, és akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, mi a tapasztalat? Nagyon sokszor csak azok az egészségtudatosok, akiknek már valami problémájuk volt, és emiatt elkezdenek odafigyelni magukra, és nagyon kevés az egészségtudatos ember, aki azt mondja, hogy én tök jól érzem magam, a világon semmi bajom nincs, de azért csak elmegyek, megnézem, és akkor megnézek egy PSA-t a férfiaknál, hogy nincs ott az 50 éves kor fölött valami elszabadult dolog a prostatájában, vagy elmegy rendszeresen ugye a nőgyógyászati szűrésre, mammográfiára, csináltat évente egy laborvizsgálatot, amiben úgy végignéznek mindent, ami fontos, amiből már korai stádiumban észre lehet venni, hogy van-e valami változás, és hogyha azt látom, hogy emelkedett a reggeli éjgyomri vércukorszint, az lehet, hogy még nem cukorbetegség, csak úgynevezett csökkent glukóztolerancia, tehát nem tud feldolgozni annyi szénhidrátot a szervezetem, mint amennyit én beviszek, akkor ezzel megkeresem az orvost, aki megfelelő tanácsot ad, hogy milyen életvitelbeli változást kell csinálni, mennyi lenne az optimális testsúlya, hogyan fogjon le arra a testsúlyra, amivel megelőzheti a későbbi betegséget, vagy későbbre tolhatja annak a kifejlődését, mert lehet, hogy genetikai hajlamot van. Tehát ezek a szűrések, amik igazán hasznosak.
0: Az elmúlt közel egy órában az egészséges öregedésről beszélgettünk dr. Herceg László EGRI házi orvossal. A 2025. május 19-ei adásunk ismétlését hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Ma szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő nem teszi ezt meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetni a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozni a képviselői mandátumot, létrehozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson. Gulyás Gergely frakcióvezető vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, és így az Orbáni maffia letörését, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a Fidesz kézi irányítása tért át a Sándor palotában. A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani, az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan, reagált Gulyás Gergely a Facebookon. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint az országgyűlés előtt lévő alaptörvény módosítás valódi célja a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselők kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok 12 éves időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Új céget kell keresni a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek az augusztus 20-ai állami ünnepség megszervezésére, miután a balási cégek ellen indult eljárások miatt az ügynökség megszünteti a korábban kötött szerződéseket. A szűk határidőre való tekintettel az NRÜ tárgyalásos eljárás mellett választja ki a szervező céget. A tervek szerint az idei augusztus 20-án drón és fénytechnikával kiegészített 10 perces tűzijáték, majd hajnali 3 óráig tartó diszkó, fényfestés és lézersó várja a közönséget Budapesten. A kormány szigorúbb fellépést tervez a gyorshajtókkal szemben, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter. Az átlagsebességmérést és a visszaeső gyorshajtókkal szembeni súlyosabb büntetések kiszabását is bevezethetik az autópályákon, ismertette Vitézy Dávid nemrég a parlamentben, és ír erről az Index portál. A minisztérium várhatóan ezekről is meg fogja kérdezni az emberek véleményét. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Franciaország adott honta a tetrekészek koalíciója elnevezésű csúcs találkozónak, amelyen legalább 25 állam és kormányfő, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt Párizsban. A találkozó célja az Ukrajna melletti nyugati egység megerősítése. Éjszaka az oroszországi Stavropoli régióban robbanásokról és tűzről számoltak be a lakosok. Az ukrán támadásban egy olajraktár megrongálódott és kigyulladt. Ukrán drónokat hatástalanítottak Moszkva térségében is, ami újra komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint, és a tűz gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érinti tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek országszerte. Több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írta meg a Reuters hírügynökség az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adataira hivatkozva. A többlethalálozás döntő többsége, mintegy 90%-a a 65 év felettiek körében történt. Szombaton lesz a teltházas 44. Lidl Balaton áthúzás, valamint a féltáv és a Szappal történő Balaton áthúzás. Magyarország és Európa egyik legrégebbi és legnagyobb nyíltvízi szabadidősport eseményén a résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajófolyosója vigyázza, amelyet katonai technikával építenek fel a két part között. A Rifülöp és Balatonboglár között húzódó 5,2 kilométeres vízi folyosót összesen 150 vitorlás szegélyezi majd. Végül az időjárásról: erősen felhős, borult időszakokra is számítani lehet, kisebb záporok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul, holnap picit melegebb lesz majd, híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Varga Verebélyi Erika csillagászt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megengedett, hogy tegezzelek?
7: Igen.
6: Különleges szakmád van. Olyan jól hangzik az, hogy valaki csillagász. Na de nem ilyen egyszerű az út a csillagász szakmához, gondolom én. Már gyermekkorodban megfogalmazódott benned, hogy valamilyen különleges szakmát szeretnél választani? Így kezdődött?
7: Nem teljesen gyerekkorban kezdődött a dolog, hanem már inkább felnőttként. A matematika az volt az, ami nagyon érdekelt, és valamit matematikával szerettem volna kezdeni. Aztán ez így valahogy adódott, hogy akkor csillagász legyek, és annyira megszerettem, hogy most már a matematika az kevésbé vonz, hanem inkább a csillagászat az magával ragadott.
6: Kezdjük akkor a kezdetek kezdetén. Gyermekként milyen tanulmányokat folytattál?
7: Én Mátra Verebéből származom, ez egy kis falu Nógrád megyében.
6: Szentkút mellett?
7: Szentkút, igen, a Szentkút az hozzátartozik Mátra Verebéhez, és ott jártam általános iskolában, majd a közeli gimnáziumban mentem Bátonyterenyére. Ott végeztem egy hatosztályos gimnáziumot, majd akkor úgy döntöttem, hogy környezetmérnök leszek. Egy évet jártam a Szent István Egyetemre, Gödöllőre, de közben, tehát ott volt egy nagyon jó fizikatanárom, aki megszeretette velem a fizikát, és a matek szeretete az egyébként is volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább a csillagászatot próbálom meg.
6: És megpróbáltad. Ilyen egyszerű volt? Eldöntötted, hogy csillagászatot választasz, és a felvétel is ilyen könnyű volt, és ilyen egyszerű volt? Könnyű volt bejutni a csillagászszakra?
7: Igen, könnyű volt bejutni. Akkoriban, amikor én kezdtem a csillagászatot, az ELTE-n kifejezetten így hirdették meg a szakot, hogy csillagászszak, tehát ez egy 5 éves képzés volt, még az osztatlan képzés volt, és elég sokan kezdtük, körülbelül 20-an, aztán szépen lemorzsolódtak azok az emberek, akik aztán valamilyen más irányultságot választottak, vagy hát nem volt meg bennük mondjuk a kitartás, hogy végigvigyék ezt a csillagász szakmát.
6: És hányan maradtak végül is a szakon?
7: Körülbelül mi olyan 10-en végeztünk.
6: Akkor a fele lemorzsolódott.
7: Úgyhogy a fele, igen. Most már sokkal kevesebben vannak, kevesebben végeznek, mert most már fizika alapszakot kell végezni valakinek, hogyha csillagász szeretne lenni, vagy pedig földtudomány alapszakot, és akkor az utolsó 2 évben lehet csillagász szakirányt választani, és most már tipikusan kevesebben választják a csillagászatot.
6: Hol is van akkor egészen pontosan ez a csillagászszak? Az ELTE-n?
7: Igen, Pesten az ELTE-n, illetve Szegeden is még lehet tanulni csillagászatot.
6: És mire tanítják meg az embert az 5 év alatt? 5 éves ez a képzés is? Mint általában az egyetemek?
7: Igen, 5 éves a képzés. Hát nagyon sok fizikát, matekot, informatikát tanultunk. Ez a fő alappillére a csillagászatnak, és emellett persze csillagászati történetet, meg mindenféle elméleti dolgokat a csillagászattal kapcsolatban. Nagyon sok kiváló tanárunk volt, akik kutató csillagászok, úgyhogy egy kicsit tehát ezt is meg kellett tanulni, hogy itt nem az észlelésen volt a hangsúly a csillagász egyetemi szakon, hanem inkább a kutatáson. Tehát ezt tanultuk meg, hogy hogyan lehet valakiből jó kutató.
6: Valóban, mert a csillagász szakma egyik fő alappillére a kutatás. Neked az évek folyamán és az évek során milyen kutatási szakterületed alakult ki?
7: Hát nálam az a probléma, hogy minden érdekel a csillagászaton belül, úgyhogy nagyon szívesen kapcsolódtam be mindenféle változatos témákba. Nagyon szeretek például észlelni, úgyhogy szívesen mentem ki Piszkéstetőre, ott van Magyarországon a legnagyobb obszervatórium, ott található Magyarországon a legnagyobb távcső is, az az 1 méteres tükrös távcső. Nagyon szerettem ott észlelgetni. Többféle kutatási projektbe emiatt be tudtam kapcsolódni, fehér törpék vizsgálata, változó csillagok vizsgálata, kisbolygók vizsgálata. Aztán később engem nagyon vonzott a nem látható, nem optikai csillagászat, és emiatt a rádió csillagászat, illetve infravörös csillagászat felé fordultam. Itt a fő szaktekintélynek az egyik egyetemi oktatóm számított, Tóth Viktor, és nála kezdtem a doktori munkámat, illetve még előtte a szakdolgozatot is nála készítettem el.
6: Mi volt a szakdolgozatod témája?
7: A szakdolgozatom témájára ilyen csillagközi molekula felhőknek a vizsgálatát választottam. Ezekről a felhőkről azt kell tudni, hogy itt történik a csillagkeletkezés, nagyon sűrű csillagközi felhőkben, és minél sűrűbb egy felhő, annál több molekulát lehet benne kimutatni. Ezekre elsősorban infravörös és rádió csillagászati műszerekkel jelennek. Ugye a rádiócsillagászatot azt lehet művelni a földi távcsövekkel, tehát vannak a földön rádiótávcsövek, ezeket is lehet használni, felmérni egy-egy égi területet, ahol van egy ilyen felhő, csillagközi molekulafelhő, és akkor szépen ki lehet mutatni a különböző molekulákat benne, illetve lehet használni űrcsillagászati eszközöket is, és akkor ezeket az adatokat kombinálva feltérképeztünk egy-egy ilyen felhőt, hogy mennyire sűrű, és milyen molekulák vannak benne.
6: És milyen különlegességekre bukkantatok, hiszen az embereket a csillagászattal kapcsolatban mindig a különlegességek, a rejtett dolgok, a kevésbé ismert dolgok, a rejtélyes világ érdekli.
7: Hát ezeknél a felhőknél például az volt az ötletünk, hogy a felhők alakjából, illetve abból, hogy hogyan változik a sűrűség profiljuk a felhőknek, abból következtetni lehet arra, hogy milyen hatások érték azt a felhőt. Tehát például nekem az volt az ötletem, hogy akkor ilyen üstökös alakú felhőket, nem gömbszimmetrikus felhőket keresünk, hanem egy picit ilyen elnyúltabb, tényleg ilyen üstökös-szerű felhőket kerestünk. Ezeket ilyen lökött felhőknek neveztük viccesen, de ténylegesen ez történt velük, hogy valószínűleg a közelben történt egy robbanás, egy szupernova robbanás, hogy mondjuk nagyon fényes fiatal csillagoknak a csillagszele alakította ki ezt a formát a felhőkben, és akkor arra számítottunk, hogy akkor ez egyfajta indukált csillagkeletkezést is beindít a felhőkben.
6: Említetted a PhD doktori tanulmányodat is. Ennek mi a témája? Ezt a témát kutattad tovább?
7: Igen, ezt a témát folytattam a doktori munkám során, de közben még egyéb ilyen kitekintéseket is végeztem, tehát például az adatfeldolgozás az egy nagyon fontos szegmense a csillagászatnak, főleg, hogyha ilyen űrtávcsövekkel dolgozik az ember, az űrtávcsöveknek az adatait megkapja az ember, le lehet tölteni, ehhez nem kell semmiféle, sem pénz, sem semmi egyéb engedély nem szükséges, viszont ami nagyon szükséges, hogy értsük, hogy hogyan működik az adott műszer, hogy a megkapott adatokat hogyan lehet feldolgozni, és hogyan lehet megkapni belőlük azokat a számszerű adatokat, amikre nekünk szükségünk van a kutatásunk során. Úgyhogy én egy ilyen műszernek a működésében mélyedtem el, ez volt a Herschel infravörös műhold, és annak ilyen mindenféle technikai kiegészítő munkálataiban is részt vettem, tehát hogy a Herschel infravörös műholdnak az archívumában is segítkeztem, ez ilyen szoftveres adatfeldolgozós munkát is jelent, és akkor úgy mellékesként az adatok feldolgozása során akkor ezeket is be tudtam építeni a doktori dolgozatomba, ezeket az infravörös adatokat.
6: És most nyugodtan kijelenthetjük, hogy a helyeden vagy, mert hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy Répás után találkoztunk egymással a Bükki csillagdában, ahol csillagászati tárlatvezetőként dolgozol?
7: Igen, ez bár nem tűnik nagy váltásnak, de azért váltás volt a kutatás után, hogy én eldöntöttem magamban, hogy a kutatás helyett inkább az ismeretterjesztésre fogok fókuszálni, és jött velem szembe ez a lehetőség, hogy itt a Bükki csillagdában csillagászt keresnek, és akkor tudtam, hogy ez lesz az a pozíció, amit nekem találtak ki.
6: Ez ilyen egyszerű, csak így jött veled szembe a lehetőség?
7: Hát természetesen mindenféle oldalakat követek, és követem a csillagászattal kapcsolatos híreket, és emiatt igen, belebotlott az ember az ilyen álláshirdetésben.

0: Beszéljünk akkor a mindennapjaidról, a hétköznapokról, amelyek gondolom egyáltalán nem a szokványos és megszokott hétköznapok. Mi is a feladatod itt, azon túl, hogy csillagászati tárlatvezető vagy a Bükki csillagdában?
1: Tehát alapvetően nappal dolgozom, 10 órától délután 4 óráig vannak csoportok, akiket vezetni kell ugye a kiállításra, az obszervatóriumba, illetve planetáriumi műsorokat is tartunk, de mind a vezetőség részéről, mint részemről továbbra is igény van arra, hogy itt ezt az obszervatóriumot ne csak bemutató csillagászatra használjuk, hanem ténylegesen a kutatásba is bevonjuk, úgyhogy hogy az utóbbi időben megpróbáltuk egy észlelés sorozatot indítani.
0: És milyen volt ez az észlelés? Voltak különleges pillanatok?
1: Ugye január végén, februárban volt nagy hírverés, az a C2022E3 jelű üstökös, amit nagyon szépen lehetett megfigyelni innen a Bükki csillagdából, pláne ezzel a 61 cm-es távcsővel, amivel rendelkezünk, azzal nagyon szépen lehetett látni is. Ezek voltak az első próbálkozásaim asztrofotózás terén, és hát nagyon jól sikerültek, úgyhogy kedvet kaptam hozzá, de aztán pedig a fotózás helyett inkább felhelyeztük a CCD-t, ezt a hivatalos mérőműszert, és akkor ezzel végeztünk tudományos méréseket. Ezeknek a kiértékelése még folyamatban van, de nagyon jól sikerültek, távoli galaxisokban felrobbant szupernóvákat fotóztunk le, és ezek is nagyon érdekes projektek, amiket lehetne ezzel a távcsővel folytatni.
0: És ilyenkor a távcső segítségével mit láttok? Le tudod azt írni szavakkal?
1: Hát a távcső segítségével sokkal jobb felbontásban láthatjuk a bolygókat, galaxisokat, gömbhalmazokat, de nagyon kivételes az égbolt itt a Bükki csillagda felett, hiszen az egész Bükki Nemzeti Park az egy csillagos égbolt park területén van, úgyhogy még akár

0: répás után belül közlekedve is lehet látni a tejutat szabad szemmel, úgyhogy itt tényleg kimondottan értékes és különleges az égbolt.
1: Ha már az észlelésről beszélünk, akkor jelenleg hogyan észlelnek a csillagászok? Régen speciális viseletben, ruházatban ábrázolták az észlelő csillagászokat, még melegedőre is szükségük volt. Ma mi a helyzet? Mennyire ideálisak a körülmények az észleléshez?
0: Igen, valóban régebben a csillagász az a távcső mellett töltötte az egész éjszakát, ez főleg akkor probléma, amikor tél van, ugye akkor sokkal hosszabbak az éjszakák, és sokkal hidegebbek is. Ekkor ilyen észlelő kabátokat és észlelő csizmákat viseltek, amit úgy kell elképzelni, hogy a csizmát a csizmára húzza az ember, és ezt a nagy kabátot, amiben fütőszálak voltak elhelyezve, ezt is egy kabátra veszi föl, úgyhogy ilyen trükkökkel próbáltak nem megfogyni a csillagászok. Hát manapság már szinte minden távcső automatikusan működik, ez azt jelenti, hogy ha feltesszük a mérőműszert a távcső végére, akkor utána lemehetünk a fűtött irodába, és onnan észlelhetünk, onnan irányíthatjuk a távcsövet. Ez a Büki csillagdában sincs másképp, tehát itt is van rá lehetőség, hogy távolról irányítsuk a távcsövet.
1: Azt említetted, hogy ami manapság sokak számára ismert, vagy amiről szóltak a hírek, hát ugye a Vénusz-Jupiter egybeállásáról is hallhattunk, és ezt szabad szemmel is láthattuk, nem kellett mondjuk feljönnünk ide a répáshutai Bükki csillagdában. Ezeket a természeti jelenségeket ti szakemberként hogyan láttátok, hogyan észleltétek?
0: Ezek mindig érdekesek, felkeltik a laikusok, látogatók figyelmét és érdeklődését is. Úgyhogy ilyenkor megnövekszik például az esti programon résztvevők száma, és az esti programot is mindig igyekszünk úgy megszervezni, megtervezni, hogy akkor ezek az érdekességek, ezek mindig helyet kapjanak. Tehát például a Jupiter-Vénusz együttállásánál is, akkor kicsit korábban kezdjük az esti programot, hogy még ez a Vénusz például az még megfigyelhető még mindig a nyugati égbolton, de csak kora este, úgyhogy érdemes ezt minél korábban elkezdeni az észlelést. A természetben rendben vannak nagyon különleges események, de azért ezek ismétlődnek. Tehát például az adott üstökös, amit január-február során lehet megfigyelni, ezt már még egyszer nem fogjuk látni, de ehhez hasonló üstökösök bármelyik évben, hónapban meglephetnek bennünket, úgyhogy hasonló események azért lesznek, még hogyha nem pontosan ugyanezek is. Ezek inkább azért fontosak, mert felhívják a figyelmet, és egy jó alkalom arra, hogy beszélgessünk a csillagászatról.
1: Mióta itt dolgozol a Bükki csillagdában, történt veled olyan emlékezetes esemény, hogy a látogatók olyat kérdeztek tőled, ami még téged is elgondolkodtatott, vagy észleltetek valamilyen különleges jelenséget, amire amíg ezt vissza fogsz emlékezni, szóval történtek veled ilyen különlegességek?
0: Hát a látogatók engem folyamatosan tanítanak, mert ugye én nem ebből a vonalból érkeztem, hanem kutatóként érkeztem ide, tehát az életem nagy részét emberektől mentesen egy irodában ülve töltöttem, és most, hogy emberekkel kell beszélni, és nekik kell elmagyarázni csillagászati alapfogalmakat, jelenségeket, ezért mindig tanulok az ő kérdéseikből, hogy hogyan lehetne ezt jobban elmesélni, élvezetesebben elmondani, és hogy érthetőbb legyen a magyarázat, amit mondok nekik. Én amit elsősorban szeretnék átadni, és remélem, legalábbis a visszajelzések alapján ez valamennyire talán sikerül, a lelkesedésemet. Mert hogy ez manapság ritka dolog, hogy lássuk az embereken, hogy mi miatt lelkesednek, és hogy ezt igazán lehet élvezni is, mert az emberre ez nagy hatással lehet, hogyha látja mások. Ról az érzelmeket le tudja olvasni.
1: Mert hogy a csillagász szakma nem pusztán fizika és matematika, ennél sokkal több. Olyan érdekes az elnevezés, hogy csillag, csillagász. De a csillagász nem csak a csillagokkal foglalkozik.
0: Nem, hát rengeteg sok minden van a csillagokon kívül, sőt például a távcsövekkel nem is elsősorban csillagot nézünk meg, tehát a csillag az egy távcsőben is egy pontszerű dolog lesz, egy pontszerű világító dolog. Az igazán érdekesek azok mondjuk a csillagcsoportok, csillaghalmazok, galaxisok, vagy csillagkeletkezési területek, ilyen csillagközi felhők, vagy egy-egy különlegesebb csillagrendszer, mondjuk kettős, hármas rendszer, de sosem egy csillag az érdekes, hanem inkább amikor egy rendszert látunk.
1: Még a fontosabb alap kifejezéseket magyarázzuk meg. Csillag, üstökös, a bolygók. Mik azok a fontosabb alapfogalmak, amelyekkel nekünk látogatóként is jó tisztában lennünk, ha ide érkezünk a Bükki csillagdába? Itt milyen különlegességeket, vagy milyen égi látványosságokat láthatunk nappal is, és persze hát éjszaka is?
0: Igen, a kiállításnál például sok látogatóban felmerül a kérdés, egyrészt a kisbolygókkal, a Plutóval kapcsolatos kérdések, a meteoritokkal. Ezek mind égi testek, a világűrben keringő testek, tehát például vannak a legkisebb, apró, kis szabálytalan alakú kődarabok, ezek a kis bolygók, amik már nagyobbak és már gömbszerűek, azok lehetnek törpebolygók, a még nagyobb testeket, azokat már bolygóknak nevezzük, ezek lehetnek közöttbolygók vagy gázbolygók, ezeknek is a közös tulajdonsága az, hogy gömbölyűek, illetve hogy a naprendszer fő keringési sík mozognak az ekliptikában. És a bolygókat és a csillagokat megkülönböztetjük egymástól. A csillagok azok sokkal-sokkal nagyobbak, mint a bolygók. Saját fényük van, saját energiatermelés. Ez fúzió során történik, ez az energiatermelés, ami a csillagoknak a belsejében, a belső magjában történik. Ez a fúziós energiatermelés, itt hidrogénatomokból keletkeznek héliumatomok, ebből nagyon sok energia szabadul fel, ebből a fúzióból, és ez az energia, ahogy felszabadul, ezt fogjuk látni mi fény formájában, ami a csillagból árad.
1: A bolygóknál szoktuk, ugye kalendáriumot gyakran olvasunk a rádióban, és a kalendáriumban egy-egy híres embernél elmondjuk, hogy bizonyos számú vagy bizonyos jelű kisbolygót elneveztek róla.
0: Igen, a kisbolygók elnevezése az úgy történik, hogy a felfedezője az javasolhat egy-egy nevet a kisbolygóra, és ilyenkor általában egy-egy híres embert megtisztelnek azzal, hogy róla neveznek el kisbolygót, illetve hát például még holdfelszíni alakzatokat szoktak tudósokról, olyan emberekről elnevezni, akik valamilyen fontos dolgot tettek az űrkutatás vagy a hold felfedezése elősegítésében. A csillagokat általában nem szoktuk emberekről elnevezni. Vannak a legfényesebb csillagok, amik saját nevet kaptak. Ezek legtöbbje ilyen arab eredetű szép csillagnév, mert nagyon sok csillagnak az elnevezése az arab feljegyzések során maradt fönt, ilyen ősi elnevezés. Azok a csillagok, amik még elég fényesek, azok egy betűjelölést és a csillagképnek a latin nevét kapják meg, tehát úgy lehet rá hivatkozni, mint ugye például a Líra csillagkép legfényesebb csillagát, az Alfa Lirének hívják, ez az alfa jelöli azt, hogy ez a legfényesebb csillag abban a csillagképben. Mikor elfogynak a görög betűk, akkor átérünk a latin ABC-re, majd amikor a latin ABC-ből is kifogyunk, akkor már alapvetően ilyen katalógusba szoktuk rendezni a csillagokat, és egy-egy katalógusnak a szám sorát fogja megkapni az adott csillag. Tehát nagyon kevés csillag rendelkezik saját névvel, a legtöbb csillag az egyfajta katalógus számmal rendelkezik, illetve hát egy koordinátával, ami alapján meg tudjuk találni az égen.
1: Említettük, hogy a Bükki csillagdában beszélgetünk. Milyen látogatási rendben látogatható ez a csillagda?
0: A nyitvatartásunkat azt szoktuk változtatni, tehát érdemes mindig a honlapra felmenni és ott tájékozódni. Érdemes még a szombati napokat kiemelni, ekkor vannak az esti programok, amik mindig a sötétedéskor kezdődnek, és akkor nagyjából 2,5-3 óra terjedelműek. Az esti programjaink a szombat estére vannak meghirdetve, minden szombat este, és hát előfordul, hogy egy-egy csoport esetleg más időpontban is érkezik, tehát egy-egy nagyobb csoportot más időpontban is tudunk fogadni, de alapvetően a szombat esték vannak erre.
1: Ha csillagászatról beszélünk, akkor általában a tudományos megfigyelése ki a fő szerep. Na de laikus emberként megfogalmaztad-e azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz szakmádban és hivatásodban? Miért jó csillagásznak lenni?
0: Az a jó benne, hogy így el lehet benne merülni, és annyira sok érdekes kérdés van, amit így az emberektől, érzelmektől és mindenféle földi hiúságoktól mentesen lehet megválaszolni és keresni benne a saját helyünket. És hát egyszerűen szép és érdekes és lenyűgöző.
1: Varga Verebélyi Erika csillagásznak köszönöm szépen a beszélgetést. További életedhez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István kör és a Szent László alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az ÁMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze, csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni?
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok, a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni az épület, meddig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyar óra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol. Jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsó. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lány, mikor be lesz mutatva a férfiak a ruháját, és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek. Egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a szókat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt 4 kvádra, a kvádra az háztömb. Mert majd Argentinában minden kvádra 100 méter szerint egy kvádrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörítően 4 kvádra. A Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutyakötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az Zrínyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentinianszínai dalkör, de a városban volt valamik a MHB-ka, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Cordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csak voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több az itt maradt Buenosba. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumá, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagy is vannak a KCP, Körösi Csomán Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, szerintanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Arzungarica, az minden, ami művészet Argentinában, mint az Arzungarikán keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyar, mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánki, az a 2 helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen. Tudják, hogy csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van az a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az amit Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben vesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cselekvésbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz, a 8 éves korodban kezdtem a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy őrsvezető legyél, le kell adni vizsgát, hogy segédtíz, érettségizni kell egy legalább, hogyha kérsz lenni tiszt, kettő, és a parancsnok három érettségi. És így maradt fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Én van. De most már ebb óvodával kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen, igen. Azt akarom mondani, majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok. Az a legnagyobb rész. Majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs. Azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinnyi körben, az óvodában kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum. Én mert a kiskorom óta olyan, hogy a Mindszentiről beszéltem, mit kellett neki átmenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Romonkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti Bíboros nem járt
1: Argentinába? Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
1: Így
0: átörökítették neked a Mindszenti Bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide, oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és a többit?
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárak, a levelek, a filmek, mert voltak a levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már oda jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen elment Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásra mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor három minisztráns volt velük meg. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon is. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden két évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális két napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri, és az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, az egyetemet.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
3: Napverse.

0: Márai Sándor, a kutatók. Mindig messze keresik valahol az Istent. A nagy dolgokban, mint egy távcsővel és nagyítóval a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk föl, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajul Isten. Hiszek benne. Néha azt hiszem, csak nem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több és más ő annál, sem hogy hitem vagy tagadásom eldönteni kettőnk viszonyát.
1: Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven 1917 nyarán Pestre került, és jóskán kivette a részét a budapesti szellemi életből, mert 18 évesen terszágat írta a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot, Pregába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Ezután visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia, Kristóf meghalt, neki pedig Leányfalun kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát és sajátjaként nevelte, fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 67 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg, hamvait az óceánba szórták.

Uram, Te, aki lelkem mélyére látsz, gyógyíts meg benne a bajokat, amelyek annyi gyötrelem okai, és add meg a javakat, melyekre vágyom. Ó Jézusom, Atyám, jegyesem, egyetlen kincsem, most értem, hogy jobb bemenni egy síralomházba, mint egy örömtanyára, mert a könnyek, amelyeket ebben az életben sírunk, boldogságot teremtenek a más világon. Ezért ezerszer inkább akarok belépni az istállóba, ahol Te könnyezel, mint a palotákba, ahol a világ nagyjai örvendenek. A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak. Tarts hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Ezen a héten lesz az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat csütörtöktől vasárnapig. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti a rádiónk, valamint követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is, minden nap tehát. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai voltak, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette. Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmisékben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a kereszt tövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító percében, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Köszönet a Kateketikai Iroda minden munkatársának a szervezésért, a Mártai rész hűséges szolgálatáért, írták tudósításukban az Egri Főegyházmegye honlapján. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buanergis zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai szent atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentlélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci egyházmegyében az ezer éves jubileum. Az Egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek. Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Tanuljatok meg jót tenni. Keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat. Csak annak szabadna Izajás próféta könyvét olvasnia, aki Isten szentsége előtt átélt olyasfajta megrendültségélményt, mint ő, mert ez az egész könyv a háromszor szent Istennel való találkozás erőterében született, és csak abban értelmezhető. Megrendültség nélkül a próféta olvasása felületes, elsiklik a lényeg mellett, mint ahogy enélkül az imádság, az áldozat, az Isten tisztelet is formális, üres, hiába való. Jól kell érteni ezt a megrendülést. Nem érzelmi meghatódás, a mélyből feltörő érzések kavargó örvénye, hanem mindezeken túlmutató esemény, hatalmas világosság belobbanása az emberi egzisztenciába, mely nyomán kétségbe vonhatatlan meggyőződésként érzi, tudja a halandó, hogy Isten a világtól különböző, a világ erőit mindenestül fölül haladó, szent és szerethető személy. Ez a megrendülés azután mozgásba hozza az ember minden képességét, ha engedi. Egy csapásra megvilágosítja értelmét, magával ragadja akaratát, felgyújtja érzelmeit, testestül, lelkestül kiszakítja addigi testpettségéből. Ezután az élmény után senki sem képes úgy folytatni életét, mint annak előtte. Aki veszi a fáradtságot és a szentek életét olvasgatja, előbb-utóbb arra a felismerésre jut, hogy ezek az emberek egytől egyig ilyen egzisztenciális Isten élménynek köszönhetik, hogy életük gyökeres fordulatot vett, és hogy azóta tartóra helyezett lámpásként világítanak bele mind a mai napig a bűnös világ sötét éjszakájába. Erkölcsüket, világfelfogásukat az anyagi javakhoz, pénzhez, hatalomhoz, karrierhez való viszonyukat mindenestül átformálta az az újfajta kapcsolat, amely Istenhez fűzte őket. Mindez azonban fájdalmas szakítások árán valósulhat csak meg. Jézus a mai evangéliumban olyan megrendült követést kíván, amelyben senki emberfia nem állhat Isten és ember közé. Mert nem csupán bűnös és szennyes ragaszkodások, testies kapcsolatok állhatnak a Krisztus követő útjába, hanem a vérségi kötelékek, a túlzott érzelmek és ragaszkodások is akadályt jelenthetnek Isten művének kiteljesedésében. Jézus nem megfosztani akar bennünket azoktól, akiket szeretünk, hanem új alapra, Isten szentségének erőterébe akarja helyezni minden kapcsolatunkat, emberi életünk, mindennapjaink valamennyi mozzanatát és vonatkozását.
2: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Ježiš povedal svojim apoštolom. Nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíme proroka ako proroka, dostane

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent II. Henrik hitvalló. Regensburg mellett született 973. május 6-án. Gróna, Göttingen mellett halt meg 1024. július 13-án. Szent Henrik császár, akit a német császárok közül egyedül avattak szenté, Szent István feleségének, Gizellának volt a testvére. Mint civakodó Henrik bajor herceg legidősebb fia, alig ha számíthatott arra, hogy egyszer a birodalom császára lesz. Az Ottó császár és atya Henrik közötti ellentétek miatt ugyanis hosszú időn át még az is kérdéses volt, hogy megkaphatja egy családi örökséget jelentő hercegséget, mivel atyától a császár elvette. A bajor herceget a Hildesheimi katedrális iskolájában tanították, és nyilvánvalóan II. Ottó császár utasítására a papságra készítették fel. Csak akkor került vissza hazájába, amikor a császár visszaadta atyának a hercegséget. Tanulmányait regensburgi Szent Wolfgang püspök irányítása alatt fejezte be. 995-ben, civakodó Henrik halála után átvette a hercegség vezetését. 29 éves volt Henrik herceg, amikor 1002-ben III. Ottó császár halálhírét hozták. Az utód személye körül viták támadtak. Henriknek azonban sikerült egymás után megnyernie a választó hercegeket, úgyhogy megválasztották és meg is koronázták. Ellenfelei nem hajtottak előtte fejet harc nélkül, de ő olyan ügyesen nyerte meg egyiket a másik után, hogy néhány hónap leforgás alatt az egész birodalom elfogadta császárának. Uralkodás alatt mindvégig tiszteletben tartotta, és ha kellett, még védte is az egyház jogait. Püspökségeket, apátságokat és számos templomot alapított, melyek német földön a hit és a tudomány fellegvárai lettek. Különösen szívén viselte a bambergi püspökséget, melyet nagy adományokkal látott el. Két kolostort alapított mellette. A Szent István vértanú tiszteletére épített templom fölszentelésekor 1020-ban személyesen fogadta Bambergben 8. Benedek pápát, és együtt ünnepelték a húsvétot. Ez volt Szent Henrik uralkodásának egyik csúcspontja. 1014-ben maga a pápa koronázta meg. Utolsó alapítása a híres fuldai kolostor volt. Ennek alapító levelében ezt írta: kötelességünk, hogy az Istentől kapott javakat elsősorban Isten házainak fölszerelésére fordítsuk. Gyenge egészségű, törékeny ember volt. Luxemburgi Kunigundával kötött házasságából nem született gyermek. Alázattal és belenyugodva hajolt meg Isten akarata előtt. Vagyonukat az egyházra hagyták, mert, mint mondták, őt választották örökösüknek. Hosszú betegség után 1024. július 13-án halt meg a Göttingen melletti grónai császári palotában. Holttestét Bambergbe szállították, ahol az általa épített székesegyházban helyezték el. Később feleségét is ide temették. Sírjához mind a mai napig nem csak a németek, hanem a franciák is zarándokolnak. III. Jenő pápa 1146. március 12-én avatta szenté, miután a nép már hosszú ideje szentként tisztelte. Miért imádkozunk Szent Henrik emléknapján? Istenünk, te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, és a földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányítottad. Közben járására engedd, hogy e világ változandóságai közepette is egész szívvel igyekezzünk hozzád.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és Hatvanból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 13-án Jenő napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket, köztük kollégánkat is, névnapjuk alkalmából. Nézzük a névnap eredetét. Honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, jelentéssel bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek július 13-án a történelem folyamán. Krisztus előtt 100-ban született Caius Julius Caesar, római politikus hadvezér. 1527-ben látta meg a napvilágot John Dee, angol matematikus, csillagász, asztrológus, geográfus, első Erzsébet királynő tanácsadója. 1590-ben született a későbbi 10. Kelemen pápa. 1876-ban született Szőnyi Otto, régész, levéltáros, művészet történész, Pécs ókeresztény régészeti emlékeinek kutatója, az egyházművészet jelentős képviselője, az első pécsi múzeum igazgató. 1891-ben született Zimmer Ferenc, hungarista, országgyűlési képviselő. 1918-ban született Abodi Nagy Béla, magyar festőművész. 1939-ben látta meg a napvilágot Szabados György, Kossuth Díjas, magyar zeneszerző. 1942-ben született, ma ünnepli születésnapját, Harrison Ford, Golden Globe díjas, amerikai színész. 1944-ben született Rubik Ernő, Kossuth díjas magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója, a nemzet művésze. 1948-ban született El Kazovszki, orosz származású Kossuth díjas magyar festőművész, grafikus, díszlet és jelmeztervező. 1974-ben született Kis Ernő, Jászai Mari díjas magyar színész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 939-ben halt meg 7. Leó pápa, 1024-ben hunyt el 2. Szent Henrik, német-római császár. 1399-ben halt meg Erzsébet, lengyel trónörökös, Jagelló, litván nagyherceg, 2. Ulászló néven, Jure Uxórész lengyel király és 1. Szent Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1954-ben hunyt el Frida Kahlo, egyéni hangú, mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1972-ben távozott közülünk Kónya Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő. 1977-ben halt meg Falu Tamás, magyar jogász, költő és regényíró. 1988-ban hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő. 2013-ban ezen a napon hunyt el Olvasztó Imre, magyar gyerekszínész, az Intula Bakterház című film főszereplője. 2022-ben halt meg Haraszti István, Kossuth díjas magyar szobrászművész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1849-ben a forradalom és szabadságharc során Hajnaú táborszernagy osztrák császári hadserege bevonult a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz szári csapatok szállták meg. 1982-ben ezen a napon Irán támadást indított Irak ellen, és ezzel megfordította az irak-iráni háború menetét. 1989-ben George H.W. Bush, amerikai elnök, a Budapesten július 11-én megkezdett hivatalos látogatását befejezve távozott Magyarországról. 2015-ben Móra Halom külterületén a Magyar Honvédség műszaki alegységeinek bevonásával kezdetét vette az ideiglenes műszaki határzár építése a magyar-szerb határszakaszon. 2016-ban II. Erzsébet királynő, a korábbi belügyminisztert, Theresa May-t bízta meg kormányalakítással, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását. 2024-ben ezen a napon sikertelen merénylet történt Donald Trump amerikai elnök ellen. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem sokára szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz ezt aláírni. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő nem teszi ezt meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetné tehát a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozná a képviselői mandátumot, létrehozna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. Gulyás Gergely frakcióvezető vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, és így az Orbáni maffia letörését, ezt írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor palotában. A kormányfő kipihenten sem képes igazat mondani. Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan, reagált Gulyás Gergely. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint az alaptörvény módosítás valódi célja a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselők kizárása a parlamentből. Rétvelő Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Mint egy 1,5 milliárd forintos beruházása a pizzagyár kezdte meg működését Szigetszentmiklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára. A most 18 ember foglalkoztató társaság 3 műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjármű adó már QuickLink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, akkor mikor. Az EBI elnök a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor beszélt. Franciaország ad otthont a tetrekészek koalíciója elnevezésű csúcs találkozónak, amelyen legalább 25 állam és kormányfő, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt Párizsban. A találkozó célja az Ukrajna melletti nyugati egység megerősítése. Éjszaka az oroszországi Stavropoli régióban robbanásokról és tűzről számoltak be a lakosok. Az ukrán támadásban egy olajraktár megrongálódott és kigyulladt. Ukrán drónokat hatástalanítottak Moszkva térségében is, ami újra komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint 800 hektárnyi terület ég, és a tűz gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érinti már tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek országszerte. Közben kiderült, több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma a június végi rekord hőhullám idején. Végül az időjárásról. Erősen felhős borult időszakokra is számítani lehet, kisebb záporok is kialakulhatnak, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet most délután 26-28 fok körül alakul, holnap pedig egy picit melegebb lesz majd. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! 1724. június 24-ére készült Johann Sebastian Bach 7. kantátája, vagyis Keresztelő Szent János születésének ünnepére. A szövegkönyv ismeretlen írója Luther Márton Christ unser Herr zum Jordam kam című 1541-ben írt énekét vette alapul. Az első és az utolsó 7. verset változatlanul hagyta, a közbeeső verszakokat átköltötte, de szigorúan ragaszkodva a lutheri vers tartalmához. A kantáta szövege elsősorban Jézus megkereszteléséről, másodszorban a keresztség értelméről szól. Így hangzik. Nyitó kórus. Krisztus, ami Úrunk a Jordánhoz érkezett, Atya akaratát beteljesítve, Szent Jánostól megkapta a keresztséget, hogy munkáját és küldetését beteljesítse. Fürdőt szeretett volna találni nekünk, melyben vétkeinket lemoshatjuk, hogy a keserű halált saját vérébe és sebeibe folytsuk. Egy új életet adva nekünk. Basszus ária. Jegyezzétek meg és hallgassátok, emberek fiai, mit mond az Isten a keresztségről. Igaz, hogy víznek kell lennie, de önmagában a víz nem elég. Isten igéje és Isten lelke kereszteli és tisztítja meg a bűnöst. Tenor recitatívó. Ezt mondta Isten szavakkal és képekkel világosítva meg. A Jordán partján az Atya hangja szólt, amíg Krisztust megkeresztelték, így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ő a magas egek trónjáról való, segíteni a világnak, szelídnek és alázatosnak lenni. Hús és vér formájában az emberek fiainak adatott. Igaz megváltótoknak fogadjátok, és hallgassatok drága tanítására. Tenorária. Így hangzott az Atya hangja, a fiú, akit vérével vett nekünk, megkeresztelkedett, mint egy igazi ember. A Szentlélek megjelent galambképében, hogy hitünkben ne maradjunk kétségben. Ez volt a Szent Háromság, amely megkeresztelt minket is. Amikor Jézus elviselte szenvedéseit és feltámadt újra, és ebből a világból fölment az Atyához, így szólt tanítványaihoz, menjetek és a világban tanítsátok minden népeknek, hogy aki hisz és megkeresztelkedik a földön, az üdvözül és áldottá lesz. Alt ária, az az ember, ki bízik a kegyelemben, nem hal meg bűnösen, sem a pokol romlott vermében. Az emberi munka és szentség soha nem számoltatik Isten trónja előtt. Bűneink velünk születnek, saját természetünk áldozatai vagyunk. Hit és keresztség megtisztítanak, hogy ne legyünk átkozottak. Zárókorál. Csak a szem látja egyedül a vizet, ahogy emberek kiöntik azt, de csak a hit ad erőt megértenünk, Jézus Krisztus vérét adta értünk. A hit vörös tengere Krisztus vérétől színes, és meggyógyítatnak bűneink, melyeket Ádám hagyott reánk, s mi elkövettünk. Az amszterdami barokkórust és zenekart Tonkópman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, a Malek Andrea Solistic második népdalos albuma, a Budapest Vibe 2025-ben jelent meg. A Máté Péter díjas énekesnő legkedvesebb formációja 2016-ban alakult, Jäger Bandi vezetésével. Hasonló habitusuknak, zenei ízlésüknek köszönhetően még abban az évben számtalan projektet indítottak útnak. Már Maderka című első lemezükön feltűnt Jäger Bandi egyedülálló harmonizációs képessége és stílusérzékem, ami mindazzal együtt, amit Malek Andrea hozzárakott a jazz, R&B és latin zene keverékéből, új egyéni stílust alakított ki. A most megjelent második népdal feldolgozásokat tartalmazó albumon 8 gyönyörű magyar népdal hallható jazz és néhol latin stílusban. Olyan kincsek, amiket ritkán lehet hallani, mint például az Azt gondoltam esők esik, a Kék ne felejts lehajlott a vállamra, vagy a különlegesen szép moldvai népdal a Felkelékén jó reggel hajnalban. Természetesen nem maradhatott ki a szívet melengető Csillagok, csillagok és a Megrakják a tüzet kezdetű dal sem, ami ezúttal Fekete György portugál fordításával is kiegészült. A következő percekben tehát Malek Andrea 2025-ben megjelent Budapest Vibe by Jäger Bandi című lemezéről hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Malek Andrea 2025-ben megjelent Budapest Vibe by Jäger Vandi című lemezéről hallottak válogatást, a műsor Tovasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Délidőben.
3: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután is Csáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. 14 órakor híreket hallanak, majd regionális sportmagazinunkkal jelentkezünk. 14:30 kezdődik 7 nap címmel riport összefoglaló műsorunk. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról beszél, majd Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk többek között az élő környezetért felelős minisztérium aktuális futó, illetve tervezett projektekről és levegőminőségről is, majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. A 15 órai híreket követően Szent II. Henrik hitvalló életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd a Lélekszava című műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Elseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűn fogalmáról elmélkedik. 15:30 kezdődik hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jarcsó Réta hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről. A 16 órai híreket követően először a Remény hírnökei című műsorunk szól. A mai adásban Jászfény Szarúra látogatunk, a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Ajánlunkban az iskola nyári táborairól Lovászné Török Magdolnát, az intézmény főigazgatóját hallják.
4: Ezen a néven, mint virgoztábor 14. éve szervezünk a gyerekeknek, ide jöhetnek 1-től 8. osztályig, sőt, még a középiskolások is szoktak visszajönni. Úgy nevezzük, hogy Virgonc tábor, és itt szintén alföldiek lévén természetesen vagy hegyvidékre, vagy vízpartra szoktunk menni táborozni. Most éppen Zalába, az Őrségbe megyünk Bázakeretjére, de voltunk már a Balatonon, és voltunk a Dunakanyarban is már, tehát itt is mindig a legszebb helyeket látogatjuk meg, és hát ez is óriási népszerűségnek örvend, mert minden évben egy 60-80 gyereket tudunk elvinni, táboroztatni, ez önköltséges.
3: 16:30 kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben Lukács Bernád Urich Miskolc Diós Győri káplánnal beszélgetünk. 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a kora esti hírmondót és a régió sporthíreit hallgathatják meg. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. 17:30 kezdődik Legyetek Szentek című műsorunk, melyben ma Anselm Grün a Szépség című művének első részét hallgathatják meg. A 19 órai híreket követően nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Ady Endre költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként Gősmi művei csendülnek fel, majd meghallgathatják Homo János hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Jelentős nap ez a mai Magyarország és a rendszerváltás történetében. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt, és ezzel arról is, hogy lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. Tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt a javaslatot leszavazták. A napirendelőti felszólalással egy időben Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a Fidesz frakció vezetői tisztségéről. Döntését az alaptörvény 17. módosításával indokolta. Felhozta, hogy a jövőben a 12 esztendős mandátumkorlátozás miatt az országgyűlési képviselők többsége ki lesz zárva a választásokból, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását is antidemokratikus lépésnek minősítette. Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Az átadón a miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Mintegy 1,5 milliárd forintos beruházása a pizzagyár kezdte meg működését Sziget-Szent Miklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára. A most 18 ember foglalkoztató társaság 3 műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már QuickLink-kel is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Az EBI elnök a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor beszélt. Franciaország ad otthont a Tetrekészek koalíciója elnevezésű csúcs találkozónak, amelyen legalább 25 állam és kormányfő, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt Párizsban. A találkozó célja az Ukrajna melletti nyugati egység megerősítése. Észak az oroszországi Stavropoli régióban robbanásokról és tűzről számoltak be a lakosok. Az ukrán támadásban egy olajraktár megrongálódott és kigyulladt. Ukrán drónokat hatástalanítottak Moszkva térségében is, ami újra komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint ez, és a tűz gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egy harmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érinti tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek országszerte. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-15, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Hajrá, magyarok!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először ökölvívással, ezt követően labdarúgással, íjászattal, egy focitáborral, végül pedig futsallal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nyíregyháza lesz a házigazdája az elitökölvívó magyar bajnokságnak. A Continental Arénában felállított ringben mérik össze tudásukat a legjobb boxolók. Kovács Istvánt a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét hallják.
2: Majdhogy nem kötelező minden válogatottnak elindulni, természetesen ha valakinek sérülése van, vagy valamilyen egyéb oknál fogva nem tud részt venni a magyarbajnokságon, az még talán elfogadható, de én úgy tudom, hogy a teljes élmezőny nagy erővel készül a magyar bajnokságra, ami ugyan nem válogató, tehát nem tudjuk kijelenteni, hogy a magyar bajnok fog majd indulni a szeptemberi Európa-bajnokságon, de hogy itt meg kell mindenkinek mutatnia magát, az teljesen egyértelmű, és én úgy látom, hogy azért az élversenyzőink Filiptől kezdve Hámer Lucán keresztül Vladán át mindenki nagyon komolyan vette a felkészülést. Túl vagyunk egy elég erős nemzetközi edzőtábor vonulaton és egy elég erős nemzetközi versenyeztetésen, és kaptak pár hét nem pihenőt, hanem a klubban való felkészülés lehetőségét. Én nagyon kíváncsian várom, hogy a válogatott versenyzőink hogy tudnak teljesíteni majd itt Nyíregyházán.
1: Szerdától zajlanak majd a küzdelmek a 103. Papp László ökölvívó országos bajnokságon. Komoly mezőny érkezik, mivel szeptember 15-e és 26-a között Európa-bajnokságot rendeznek Szófiában. Emmanuel Renzini szövetségi kapitány az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főverseny előtt. Tavaly 150-nél is több ökölvívó nevezett, az idén július 6-a volt a határidő, de a pontos létszám természetesen csak a mérlegelésen dől el. Egy éve több súlycsoportban is borult a papírforma, és az idén is öldöklő küzdelmekre van kilátás. A bajnokság mellett egy Papp László életét bemutató vándorkiállítás is Nyíregyházára érkezett, és a fia is ott volt a bajnokságot beharangozó sajtótájékoztatón, fogalmazott dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere.
3: Szeretnék visszahozni és építeni a régi hagyományokra, továbbvinni azt. Hát azért itt Nyíregyházán az ökölvívásnak van komoly hagyománya, és hát az, hogy most itt lesz az országos bajnokság és a Papp László centenárium programsorozat kiemelt állomással egy Nyíregyháza, amit köszönünk a Magyar Ökölvívó Szövetségnek. Azt gondolom, hogy ezzel a vándorkiállítással együtt ennél jobb promóciót nem is tudnék elképzelni.
1: A férfiaknál Szaka Istvánt 8-szor koronázhatják meg, Virbán Gábor a 7., Akilov Filip az 5. bajnoki címéért lép ringbe. A nőknél Szűz Szabina immár a 12. aranyérmét célozza meg, de esélyes Hámori Luca 8-szor, Lakotár Hanna és Szelecki Lilla is súlycsoportjában. A márciusi Bocskai emlékverseny óta először léphetnek szorítóba a magyar versenyzők hazai környezetben. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum első helyen Petrimán Milán aranyérmében reménykedhet, a 65 kg-os válogatott boxoló harmadszor lehet magyar bajnok. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés mind a Magyar Ökölvívó Szövetségtől, mind Nyíregyháza városától, polgármester úrtól, hogy segítette ezt a rendezvényt aláhozni, és felkértek minket ennek a rendezésére. Egy előcsarnoka volt ennek a rendezvénynek már, mert 2023-ban egy utánpótlás magyar bajnokságot rendezett az aréna, de valóban a felnőtteknél még nem volt ilyen Nyíregyházán.
1: A bajnokság július 15-én kezdődik, a döntőket július 18-án rendezik. Délután pedig a kiemelt finálékra kerül sor. Jól halad a felkészülése a Nyíregyháza NB1-es labdarúgó csapatának. A részletekről Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
5: Abszolút sokat dolgoztak a játékosok, és tényleg itt csak pozitívan tudok róluk beszélni, mert abban a hőségben, ami ott is volt, abban tényleg maradéktalanul el tudtuk végezni azt, amit terveztünk, és azért az nem volt egyszerű, mert azért ez megnehezítette a dolgunkat. De sokat dolgoztunk, jó ellenfelek ellen játszottunk, jó helyen voltunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy fejlődött. mindenkinek a hozzáállása rendben volt, arra azért próbáltunk figyelni, hogy olyan játékosokat hozzunk, akinek azért a mentalitása olyan, és mi próbálunk azért úgy igazolni, bár még azért szükségünk van egy-két pozícióra, hogy tavaly évben azt hiszem nyáron 19 játékost hoztak, most ez ahhoz képest szinte semmi, úgyhogy egy-két játékost igazoltunk csak, de remélem ennek még nincsen vége, mert mindenképpen még akarunk igazolni. Úgyhogy ez a keret, aki itt van, ez szenzációsan dolgozott, és tényleg bízok benne, hogy sérülésmentesen tudunk neki menni az új szezonnak. Hát ez a fiatal játékosok a jövő zenéje, most nem tudom, hogy hogy van a fiatal szabály, hogy lesz a fiatal szabály, mindenképpen kellett olyan fiatal potenciális játékos, mint a Hőzsombor, a Kaczynszki, akik minőséget is képviselnek, van bennük fejlődési potenciál, és tudnak segíteni a csapatnak, szóval ők mindenképpen ők bevethető állapotban vannak. Na most egyértelmű vannak hiányposztok, mert azért úgy gondolom, hogy csatárposzton erősíteni kell, mert van egy-két sérültünk, van egy-két olyan teljesítmény, amit én másképp képzelek el. Úgy gondolom, hogy 2-3 ember szükséges még ahhoz, hogy legyen egy olyan csapatunk, ha sérülésmentesek maradunk, amivel neki lehet menni a szezonnak.
1: Boldog Tamás elárulta azt is, hogy mit vár a következő szezontól. Az biztos, hogy a Nyíregyháza az Újpest ellen kezd, majd következik két olyan csapat, amely a nemzetközi kupákban is indul, a tavalyi bronzérmes Debrecen, illetőleg a tavalyi bajnok Győr együttese.
5: Nem csak az, hogy ezzel a két csapattal játszunk az Újpest után, hanem mind a két ellenfél ellen idegenben játszunk, úgyhogy lehet mondani, hogy számunkra három olyan mérkőzés van, amikor játszol egy Újpesttel, ahol teljesen más célkitűzések vannak, mint nálunk, játszol két kupába induló csapat ellen, a bajnok és a harmadik helyzet volt a Debrecen. Szóval mások a célok, mások a tervek, mások a anyagi lehetőségek, de hát ez a szép a futballban, hogy sok minden a pénz körül forog, de azért attól függetlenül hozzáállással, mentalitással sok mindent ki lehet egyenlíteni, azon dolgozunk, hogy ez a különbség ne legyen meg, de egyértelmű, hogy ezen a három mérkőzésen ez a három csapat más játékerőt képvisel, és más anyagi lehetőségei vannak, de ott leszünk az

0: A versenyre az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérték össze tudásukat, koncentrációjukat és pontosságukat. Magáról a sportágról Nagy Zoltánt, az ABA nemzeti hagyományőrző íjászai adás vezetőit hallják.
1: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt vesszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbelő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint, vége. A céllövésznek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
0: Az előző percekben Nagy Zoltán harci távlövő íjászt hallották. Nagyszabású nyári foci tábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthet el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Több korosztály, változatos foglalkozások és rengeteg mozgás várja a résztvevőket. Hogy milyen programokkal készültek a szervezők, és mit jelent ez a tábor a fiatal labdarúgóknak, erről Ofela Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
2: A foci tábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a foci tábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni. Azok egy közel 70 000

0: forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a három csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia cél pontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek, majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Kedves hallgatóink, Offel a Zoltánt, az FC 60 elnökét hallották. Története legnagyobb sikerét ért el a Studio Futsal Nyíregyháza együttese azzal, hogy ezüstérmet szerzett a futsal bajnokságban. Nagy csatában maradtak alul az Újpesttel szemben, és a lefújás után még kicsit csalódottak voltak a játékosok, hogy nem sikerült megnyerni a bajnokságot, mondta Hepp Tamás, csapatvezető.
2: Nagyon elfáradt mindenki, a játékosok nyilván fizikálisan, az edzői stáb, a vezetőség meg mentálisan, azért főleg amikor láttuk azt, hogy mekkora felelősség hárul ránk, minket is meglepett, hogy milyen szépen épült fel a nézőszámunk, és nem tudunk elég fórumon köszönetet mondani ezért a szurkolóknak, hogy olyan hangulatot varázsoltak itt a két döntő meccsen, illetve még az Újpest meccset tudnám mondani, amíg a rájátszásban az utolsó meccsen is már, hogy az egy olyan fantasztikus hangulat volt, hogy én, amikor ezt elkezdtem, ezt az egészet, nekem ez volt egy célom, hogy egyszer a alanyi jogon legyen a futsal csapat miatt egy teltház az arénába, ez megadatott, úgyhogy ha másért nem, ezért már megérte ezt az egészet elkezdeni.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség az idény végén a női és a férfi futsal NB egy legjobbjait díjazta. A szövetség a klubok vezetőedzői, valamint a férfi és a női szövetségi kapitány szavazatai alapján a futsal idény legjobb játékosait és edzőit is jutalmazta. A Nyíregyháza játékosa Maneka lett a gólkirály, Alasztics Marcell a legjobb kapus, Lovas Norbert vezetőedző pedig a trénerek között a második helyen végzett a szavazatok alapján. A legjobb játékvezető a nyíregyházi Szilágyi Norbert lett. Hepp Tamás csapatvezető elárulta azt is, hogy már megkezdődött a jövő évi keret kialakítása.
2: Burkolt ajánlás a válogatott stábja részéről, hogy minél több játékos szeretnének, ha külföldi bajnokságba, erősebb bajnokságba kipróbálná magát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon belül elég vonzó a Nyíregyháza név. Most már ez a 6 éves munka beérett a gyümölcse annyira, hogyha mi szeretnénk valakit, játékost ide csábítani, akkor azért már magyar viszonylatban nincs olyan nehéz dolgunk, viszont azért azt látni kell, hogy nemzetközi viszonylatban más bérek is vannak, és azzal azért nehéz felvenni a versenyt. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül együtt tartani a keretet, mi azon leszünk, hogy ez a társaság együtt maradjon.
1: A futsal NB1-ben a bajnokság augusztus közepén kezdődik majd, addig a felkészülési a főszerep. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok! Egy hajszál választott el csupán a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokságban, ahol a rájátszásban végül is a negyedik helyet szerezte meg az együttes. Tihanyi Csaba vezetőedző értékeli a szezont.
3: Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, és ugye a nyerési rátánk is majdnem 60%-os, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó év volt, a minimális célt azt teljesítettük. Jók voltak az előrejelzések, hiszen tényleg bárki lehetett ugyanúgy harmadik helyezett, negyedik helyezett, mint ahogy a kilencedik, tizedik, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy 80-90%-ban kihoztuk a keretből a legtöbbet. Tavaly egy hasonlóan fiatal csapattal a meccseink nagy részét egy góllal vesztettük. Most idén nagyobb százalékban tudtuk ezeket az egygólos vereségeket pozitív irányba fordítani, és a felsőházban is úgy érzem, hogy sikerült mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és nagyon kevés és nagyon rövid hullámvölgyeink voltak, és ez a stabilitás kitartott a végéig. De valószínűleg az ilyen jellegű mérkőzéseknek a hőfoka az, ami egy kicsit még nem volt megugrandó számunkra. Igazából nekem nincsen különös, az, hogy vezettünk 2-1-re, nem gondolom, hogy esélyesei voltunk a párharcnak. Alakult a mi szempontunkból jobban is, rosszabbul is ez az öt mérkőzés, hiszen mi is kulcsjátékosokat vesztettünk, az ellenfél is kulcsjátékosokat vesztett. Úgy tűnik, hogy ők több ilyen mérkőzést játszottak az elmúlt egy évben, kupadöntőt, bajnoki döntőket, és így nekünk ez most nem jött össze. Ez a nemzetközi torna, hogy el tudtunk utazni Zágrába az EUZÁRA egyetemi játékokra, és ott 6 nemzetközi mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon jó alapja volt az évnek, és az ott szerzett tapasztalatok és játékpercek. Jól indítottuk az évet, sok pontot szereztünk, jól megalapoztuk. Én azt gondolom, hogy januárban az Európa-bajnokság után ugye játszottunk a kupában az Újpesttel és a későbbi bajnokkal, és utolsó büntetővel kaptunk ki sajnos. Én nekem talán az lehet, igaz, hogy nem bajnoki mérkőzés, de kupameccsen talán az volt a legjobb meccsünk. Ott volt az, amikor egyik csapat sem mondhatta azt, hogy tartalékosan, vagy ez most nem olyan fontos mérkőzés, mindenki 100%-ot beleadott, teljes kerettel voltunk mi is, az Újpest is, és ott jött ki az, hogy idegenben is tudtunk x-elni, sőt, egy perccel végül még vezettünk is, és utána büntetőkkel kaptunk ki. Ha azzal a kerettel tudtuk volna folytatni, és nem történnek ezek a balszerencsés sérülések, amik a végére sújtottak minket, akkor azt gondolom reális esély lehetett volna a harmadik hely.
1: Tihanyi Csaba beszélt a következő időszak keretéről is.
3: Igazából elég hosszú keretünk volt, 15-en voltunk, és most is marad ez a keret, csak jóval több fiatallal. Nem mindenki tudta hozni azt a szintet, amit elvártam tőle. Furcsa hangzik egy ilyen negyedik hely után, de azért több játékossal nem voltam teljes mértékben elégedett, és voltak olyan srácok is, akik inkább a civil életbe próbálnák ki magukat, és munkahelyet változtattak. Úgyhogy emiatt úgy alakult, hogy elég sok játékosunkkal nem tudtunk szerződést hosszabbítani, a külföldiekkel sem. Próbálunk minőségi játékosokat igazolni, és a fiatalokat pedig, mint ahogy azt eddig is próbáltam, és törekedtem rá, hogy sikerüljön beépíteni, azt folytatom, és 2008-as születésű fiúkat fogunk a felnőtt csapathoz felhozni, akik az U19-es válogatottnak tagjai, úgyhogy én bízom benne, hogy tudunk egy jó évet produkálni, sajnos nem tudjuk az erőviszonyokat, elég nagy változások vannak finanszírozás tekintetében, így azt sem tudom belőni, hogy mennyire reális a felsőház. Bízunk benne, hogy ha jó munkát végzünk, és kihozzuk magunkból a maxot, akkor azt gondolom, hogy nem lehet irreális a felsőház. Nagyon stabil a hátterünk, tehát azért a Debreceni Egyetem egy nagyon stabil hátteret tud biztosítani, és ez nagy segítség nekünk. Itt azért keleten a 4 NB1-es csapat eléggé egymásra támaszkodik ilyen szempontból, igazolás szempontjából. Viszont van egy hatalmas előnyünk. Mi 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk egy fiatalítást és egy utánpótlás képzést, amit azt gondolom, hogy jelen pillanatban előrébb járunk az ellenfeleknél, és az, amit én 3 évvel ezelőtt terveztem, remélem, hogy előbb-utóbb beválik, és ha nem viszik el tőlünk ezeket a fiatalokat, akkor szép jövő áll előttük itt Debrecenbe, természetesen egyetemi háttérrel és sok egyetemistával nekivágunk a következő évnek. Igazából ez a koncepciónk volt 3 évvel ezelőtt is, tehát semmi újdonság nincsen. Annyi, hogy nehezebb, tapasztaltabb jobb játékosokat igazolni máshonnan. Ennyi változott. Jelen pillanatban építjük a csapatot, keressük a megfelelő játékosokat a megfelelő helyre. 4-5 mérkőzést azért szeretnék mindenféleképpen, hiszen egy ekkora változás után muszáj minél több edzőmérkőzést játszani. Szerintem nem lesz gond a csapatokkal, akikkel fogunk játszani. Mindenki szeretne velünk is játszani, mi is szeretnénk mindenkivel, úgyhogy nem lesz gond. És augusztus 17-én pedig kezdődik a bajnokság.
1: Kedves hallgatóink, Tihanyi Csabát, a Deac futsal csapatának vezetőedzőjét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: a nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly kihívás is. Olyannyira, hogy már önmagában is krízis helyzetnek tekinthető. Ilyenkor az ivóvíz felbecsülhetetlen érték, ezért különösen fontos, hogy mindannyian felelősen bánjunk vele. Gyöngyösön az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Szókovács Péter polgármestert hallják.
1: Pont az azt megelőző héten volt egy gyakorlatunk, egy levezetési tervben azt modelleztük, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy nyári vihar után az áramszolgáltatásban probléma lép fel. Ebben az esetben felső vezetékszakadás, illetve trafóházaknak a leépülése, illetve a nem megfelelő működését modelleztük, és hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elkövetkezik az, amikor élőben is azt a fajta láncolatot, kommunikációs tervet, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet életbe kell léptetnünk. Múlt hét előtti hét csütörtökön volt, majd ez az esemény pedig szombaton történt, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, és nagyon hasznos volt ez az egyeztetés, mert azok, akik ott voltak ezen, tehát a katasztrófavédelemtől kezdve a szolgáltatókán át, a rendőrség munkatársai, a városrendészet, a polgárőrség, a hivatal, a kommunikációért felelős kollégák, megismerhettük egymást, és ez a szakasza már egyből adta azt, hogy amikor a valódi krízis helyzet bekövetkezett, akkor ez nagyon gördülékenyen ment. Az esetől nagyon röviden annyi, hogy először az idősek bentlakásos otthonán belül történt egy csőtörés, azonban ugye a rendszer túl terheltsége miatt ez a külső szolgáltatónál, tehát a vízműnél is megjelent néhány órával később. Ugye a kommunikációs vezetői láncolat kiadta az értesítéseket, az a vízműszolgáltató, és aki a karbantartásért felel a hajnali órákban néhány óra leforgás alatt azonnal megjelent. Ugye a közbiztonsági referenssel intézkedtünk arról, hogy az ivóvíz ellátás ugye az időseknek, a gyermekeknek ilyenkor a legeslegfontosabb, hisz ilyen hőmérsékletben néhány óra alatt ki lehet száradni. Tehát a kollégák, a vezetők segítségével azonnal ivóvizet juttattunk oda, ugye a lajtos kocsi is érkezett a helyszínre, plusz kollégát rendelt be a vezető, ápolókat, takarítókat, hogy segítsék az időseknek a gyors ellátását, és azt gondolom, hogy ez az összehangoltság mutatta azt, hogy így lehet a krízis helyzeteken profi módon túl lenni. Ahogy elhangzott, ez volt az első olyan harmadfokú riasztás az idei nyáron, amiből lesz több. Azt jósolják, hogy akár 6-8 vagy akár 10 is vár ránk az idei nyáron, tehát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal tudatosabban használjuk az ivóvizet, az energetikai olyan eszközöket, amit akár a lakáson belül, úgymond a lakossági felhasználásban mi magunk is egy tudatos felhasználással segíthetjük.

0: A napokban tartotta munkaterv szerinti ülését Kazincz Barcika képviselőtestülete. A városatyák több olyan kérdésben is döntöttek, amelyek közvetlenül érintik a helyi lakosságot, a vállalkozásokat és a város működését. A testület egyebek mellett megszüntette a zöld felületvédelmi és település képvédelmi adót.
1: Az egy megerősítés nyert, hogy a kazincbarcikai zöld értékeknek a megőrzésére vonatkozó törekvésünk, azt gondolom, hogy mindenkiünk számára fontos, és ebben határozottat képviselünk. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ugye az egy négyzetméterre jutó zöld felület Kazincbarcikán kimagaslóan nagy, sőt, országos viszonylatban egyébként első háromban szoktunk lenni, legutóbb azt hiszem elsők voltunk. Viszont azt is látni kell, hogy a korábbiakban elképzelt szabályozás, ugye, mindazokat a magánembereket, akik építési jogszabályokat nem tartanak be építkezéseknél, átalakításoknál, most ezeket sújtotta volna, hogyha a döntésünk természetesen ebbe az irányba megy el, sújtotta volna maga ez a szabályozás. De a lakossági visszajelzések alapján értelemszerű az, hogy az a többlet adminisztrációs feladat, ami a lakosságra terhelődött, az egyértelműen jelezte azt, hogy ezzel a szabályozással valamit kezdenünk kell. Ez az, ami indokolta ezen előterjesztést.

0: Alig kezdte meg munkáját Gyöngyös új közbiztonsági referense, Mádi Attila Péter, már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Arról, hogy milyen feladatok hárulnak a város polgári védelmére, hogyan lehet felkészülni a rendkívüli helyzetekre és mi a teendő krízis helyzetekben, Mádi Attila Pétert hallják.
1: Valójában azért pár területet megjártam én itt már, ahol pont hasonló munkakörben, csak még nem ennyire kibővítetten és kiterjesztetten történt ez a dolog, mint például akár sportcentrumnak a vezetése, vagy akár az úszodából is ismerhetnek már egy páran, akár a medence mellől, illetve akár a városrendészetnek a táborából is. Az eltöltött éveim alatt itt a városban és a különböző létesítményekben, amikről már szót ejtettem, mind hozzátettek ez a dologhoz, mert nem tudom, én valamilyen fura szerencsés ember vagyok, és mindig kifogom a helyzeteket, és mindig meg kell oldani, bár megjegyzem, hogy nem tudok mindent megoldani. Vannak olyan dolgok, amik bonyolultak, de próbálok, amiből lehet a legjobbat kihozni, lehetőségek szerint. Gondolhatunk arra, hogy az idősek otthonánál, amit volt is most nem is olyan nagyon régen eset, biztos, hogy tudnak róla. Egy eléggé gyors reagálás, már csak abból is kiindulva, hogy előző nap előkészítettünk mindent a hivatallal, illetve a hivatalnak a dolgozóival, tehát már csak a vízrendelés, a készlet. Mondjuk a készletnél én inkább fölélődtem a dolgoknak, de úgy látszik, hogy kapásból itt bejött. Ez például pont a létesítményekből hozott tapasztalat miatt volt, hogy inkább legyen egy kis plusz tartalék, mint hogy most utána gondolkozzon az ember, hogy mi lehetett a hiba. Tehát most én úgy gondolom, hogy ha van egy többlet, azt fel lehet használni. Főleg a jelen helyzetben, ami elég erősen kívánja ezt, amiről pont szó is volt, azaz a víz, amit jelen formában palackosan biztosítottunk ugye az idősek otthonának. Egy biztonsági tényező, amit vasárnapig ki is tudtunk még tartani, folyamatosan egyeztettünk a rendészetnek a munkatársaival, hogy a vizek ott fogynak. Próbáltam arra törekedni, hogy a vízosztások is a megfelelő mederben történjenek, bár mondom, megjegyzem, egy nagyon szélsőséges időjárás van, amire közel nem lehet felkészülni, csak amit említettem, ki lehet hozni belőle nagyjából a legjobbat. Sokan félreértik, ez akár ugyanannak a kérdése, hogyha valaki városrendész, akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek a dolgozója, akkor ő helyre teszi, megoldja a közbiztonságnak a kérdését. Ez önmagában abszolút nem igaz, sőt, ha a tényeket összevetem, tehát itt a társszerveknek az együttes működése adhatja ki ennek a javulását, megszüntetés nincs. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy holnaptól megszűnik a bűnözés a világon. Egy valós tényezőt mondhatok az embereknek? Nem, abszolút nem. Viszont azt el kell fogadniuk az embereknek, és tudom, hogy nagyon nehéz. Nekem is annól nagyon nehéz volt, hogy sajnos a világ változik. Ennek vannak melléktermékei. Ezekre a melléktermékekre szintén nehéz készülni, és én nem azt mondom, hogy ezeket el kell fogadni, de fel kell vennünk a világnak ezt az új ritmusát, különben az fel fog emészteni bennünket, és az említett formában maga a polgárvédelmi referens inkább egy preventív, előzékeny, akár itt a viharkárokra gondolok, vagy itt a gyakorlatról is volt szó, amikor a több társszervvel összejöttünk, amit az elődön nagyon pengén összerakott hozzá, és megpróbáltunk kimatekozni egy olyan helyzetet, ami önmagában nagyon szélsőséges, és nagyon bonyolult, és még bonyolultabbá tud válni.

0: A nyári időszakban sem maradnak felügyelet nélkül a gyöngyösi kisgyermekek. Gyöngyös óvodái ügyeleti rendben biztosítják a szülők számára a megszokott ellátást. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
1: Most már vége a nevelési évnek hivatalosan is. Hogyan indul, meddig lesz, hogy kell igényelni, melyik óvodában, mikor lesz, mit lehet róla tudni időben?
2: Hát ez egy korábbi időszakra tehető, tudnélik február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell az óvodák nyári zárásáról. Ez az egy szünet, amit engedélyez az oktatási hivatal, tehát gyakorlatilag már február 15-től nyilvánvaló a szülők számára, hogy melyik óvoda mikor lesz zárva, ez annál is inkább fontos, hogy a szabadságolásokat tudják ütemezni. Ezt a kolléganők szépen felmérik, és akkor látni fogják, hogy melyik óvodába mennyi gyereket igényelnek a szülők elhelyezni. Most jelenleg 4 óvoda van zárva, és 5 óvoda van nyitva. Tehát folyamatosan egész nyáron nyitva vannak az óvodák, és aki nem tudja elhelyezni a gyermekét, azt természetesen szívesen látjuk abban az óvodában, amelyikbe éppen kérte, mert ugye ezt is aláírásukkal igazolják, hogy melyik óvodába és meddig kérik. Van, aki egy hétre kéri, de van, aki végig az 5 hétre kéri a gyerek ellátását. Tehát senki nem marad ellátás nélkül.
1: És akkor meddig van ez az óvodai ellátás? Tehát hány órakor kezdődik, és meddig tart egy
2: nap? Az óvodai nyitvatartás teljesen olyan, mint egész nevelési évben. Hiszen az óvodában nevelési év augusztus 31-ig tart. Ez egy nyári időszak, ahol másabb a napirend, de egyébként reggel az óvodákban 7 órától délután 5 óráig várják a gyerekeket, tehát
1: és
2: teljes ellátást
1: biztosítanak. És akkor természetesen vegyes csoportok vannak. Nincs az a konkrét csoportonkénti voltás, hanem egyben vannak a gyerekek.
2: Az óvoda saját gyerekeit is kell, hogy ellássa, plusz jönnek a vendéggyerekek, és ahogyan tudják, úgy rendezik, illetve hát ugye a szabadságolások közben mennek a kollégák részére, és akkor ahogyan beütemezték a tagintézményigazgatók, úgy vannak a beosztások.
1: Akkor nagyon rugalmasak vagytok mind a 9 szobodában, és hogyan látod, mennyire van erre igény most, hogy a szülők tényleg nyáron is le vannak terhelve, és dolgoznak, nagymamák meg esetleg nem is itt laknak, hanem vidéken.
2: Hát igen, meg még fiatalok a nagymamák is esetleg, és még ők is dolgoznak, tehát én azt látom, hogy egyre nagyobb az igény. Egyre több gyerek van, mondják is a kolléganők, hogy az ő óvodájuk, aki eredetileg nyitva van, onnan is sok gyerek jön, de még vendégóvodákból is érkeznek, tehát elég nehéz beosztani a szabadságokat a kollégák részére, mert az 50 nap szabadság van az óvónőnek, a pedasszisztensnek és a dajkának is.

0: A sátoraljaújhelyi Hét Színvirág óvodában a tehetséggondozás évek óta kiemelt szerepet kap. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötörő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
1: Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni, és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak, és az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenbe, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélig vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő, és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségműhely vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzotta őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.

0: A múzeumok éjszakája ugyan már mögöttünk van, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egyik legizgalmasabb programja azonban jóval túlmutatott egyetlen estén. A sátoraljaújhelyi kávéházak világát bemutató időszaki kiállítás és a hozzá kapcsolódó helytörténeti előadás nem csak a város egykori pezsgő társasági életét idézte fel, hanem felvetette egy a témát feldolgozó átfogó monográfia elkészítésének gondolatát is. Az egykori kávéházi életről Ringer István igazgatót hallják.
1: 64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyók megtalálhatták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma sátora a Újhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt Újhelyben egyébként jellemzően tokai volt, ugye az aszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívószó, hanem inkább az, hogy az adott egy ilyen barát ismerőse is összegyűltek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitva tartó kávéházak is, hát ezek valóban a hát ilyen szórakozó helyei voltak a korabeli sátoraljaújhelynek. Be kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet jellemezte 100 évvel ezelőtti sátoraljaújhelyt, vagy bő 100 évvel ezelőttit, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek, sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni megint, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházakhoz, hát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehet említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannónia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk. Tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez. Úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt Újhelyben kutatni. Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam. Tehát hogy szerintem most ebben semmi, hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéget. Nem feltétlenül szó szerint azon a nyelvezeten, tehát az a fajta tulajdonképpeni alázat, az a fajta klasszikus vendéglátói attitűd, ami ezeket a kávésokat, kávéház tulajdonosokat jellemezte, szerintem példaértékű, és hát őket ismerte a város, tehát voltak olyan kávéház tulajdonosok, akiknek a temetésére tulajdonképpen a félváros elment, aki miután le kellett adnia mondjuk a kávéházat, elbúcsúzott a közönségétől újságcikkben, tehát ők valóban olyan emblematikus figurái voltak a városi közéletnek, akik hát ugye központi szerepet töltöttek be a társadalomban, úgyhogy nekik is egy kicsit emléket állítottunk ezzel a előadással.

0: A nyári időszakban a nyíregyházi állatpark munkatársai is odafigyelnek arra, hogy a park lakói is folyamatosan hidratálva legyenek a nagy melegben. A gondozók minden nap figyelik az állatokat, a hőség idején is biztosítják számukra az optimális környezetet. Friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús hűsítő takarmánnyal gondoskodnak arról, hogy fenntartsák az állatok megfelelő testhőmérsékletét. A részletekről Révészné Petró Zsuzsannát, az Oktatási és Közönségkapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
1: A nyíregyházi állatpark hatalmas helyzeti előnyben van, hiszen 35 hektáron egy tölgyerdőben terülünk el, de attól függetlenül 6000 állatunk van, 600 fajunk, tulajdonképpen 600 féle igényel, hiszen egyes fajok terjesztés élőhelye a trópusok, míg másoké a sarkvidék. Mindenkinek más-mással kedveskedünk ebben az időszakban. Például aki bejön a jégpalotákba, a jégvilág interaktív bemutatóba, láthatja, hogy például 4 méter mély víz és légkondi várja a jeges mackókat, míg a királyi sziklaugró pingvineknek jeges hóval kedves. De nagyon szeretik a makifagyit, például a gyűrűsfarkú makik, és mindennapi rutinná válik ilyenkor, hogy az ázsiai elefántokat locsoljuk. Alapvetően nem a hűtés a legeslegfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében az, hogy még többször megnézzük, hogy van-e tiszta ivóvíz és árnyékot nyújtó fa, de emellett nagyon-nagyon szeretnek dagonyázni például az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jelentős nap ez a mai Magyarország és a rendszerváltás történetében. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt, és ezzel arról is, hogy lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A kormányfő tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt a javaslatot leszavazták. Erről is beszélt a kormányfő napi rendelőt. Gulyás Gergely ezzel egy időben váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az ellenfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet. Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök az átadón arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter ismertette, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak ott évente, s 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Mintegy 1,5 milliárd forintos beruházása a pizzagyár kezdte meg működését Sziget-Szentmiklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa a legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára. A most 18 embert foglalkoztató társaság 60 fős létszámot tervez majd 3 műszakos termelésben. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint ez, és gyorsan terjed a tűz. A francia lakosság több mint 1/3-át a legmagasabb szintű riasztási szint érinti tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek. Több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma a június végi rekordhőhullám idején, írta meg a Reuters hírügynökség az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adataira hivatkozva. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-15, napközben pedig 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
4: Szent II. Henrik hitvalló. Regensburg mellett született 973. május 6-án. Gróna, Göttingen mellett halt meg 1024. július 13-án. Szent Henrik császár, akit a német császárok közül egyedül avattak szenté, Szent István feleségének, Gizellának volt a testvére. Mint civakodó Henrik bajor herceg legidősebb fia, alig ha számíthatott arra, hogy egyszer a birodalom császára lesz. Az Ottó császár és atya Henrik közötti ellentétek miatt ugyanis hosszú időn át még az is kérdéses volt, hogy megkaphatja egy családi örökséget jelentő hercegséget, mivel atyától a császár elvette. A bajor herceget a Hildesheimi katedrális iskolájában tanították, és nyilvánvalóan II. Ottó császár utasítására a papságra készítették fel. Csak akkor került vissza hazájába, amikor a császár visszaadta atyának a hercegséget. Tanulmányait regensburgi Szent Wolfgang püspök irányítása alatt fejezte be. 995-ben civakodó Henrik halála után átvette a hercegség vezetését. 29 éves volt Henrik herceg, amikor 1002-ben harmadik Ottó császár halálhírét hozták. Az utód személye körül viták támadtak. Henriknek azonban sikerült egymás után megnyernie a választó hercegeket, úgyhogy megválasztották és meg is koronázták. Ellenfelei nem hajtottak előtte fejet harc nélkül, de ő olyan ügyesen nyerte meg egyiket a másik után, hogy néhány hónap leforgás alatt az egész birodalom elfogadta császárának. Uralkodás alatt mindvégig tiszteletben tartotta, és ha kellett, még védte is az egyház jogait. Püspökségeket, apátságokat és számos templomot alapított, melyek német földön a hit és a tudomány fellegvárai lettek. Különösen szívén viselte a bambergi püspökséget, melyet nagy adományokkal látott el. Két kolostort alapított mellette. A Szent István vértanú tiszteletére épített templom fölszentelésekor 1020-ban személyesen fogadta Bambergben 8. Benedek pápát, és együtt ünnepelték a húsvétot. Ez volt Szent Henrik uralkodásának egyik csúcspontja. 1014-ben maga a pápa koronázta meg. Utolsó alapítása a híres fuldai kolostor volt. Ennek alapító levelében ezt írta: kötelességünk, hogy az Istentől kapott javakat elsősorban Isten házainak fölszerelésére fordítsuk. Gyenge egészségű, törékeny ember volt. Luxemburgi Kunigundával kötött házasságából nem született gyermek. Alázattal és belenyugodva hajolt meg Isten akarata előtt. vagyonukat az egyházra hagyták, mert, mint mondták, őt választották örökösüknek. Hosszú betegség után 1024. július 13-án halt meg a Göttingen melletti grónai császári palotában. Holttestét Bambergbe szállították, ahol az általa épített székesegyházban helyezték el. Később feleségét is ide temették. Sírjához mind a mai napig nem csak a németek, hanem a franciák is zarándokolnak. Harmadik Jenő pápa 1146. március 12-én avatta szenté, miután a nép már hosszú ideje szentként tisztelte. Miért imádkozunk Szent Henrik emléknapján? Istenünk, te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, és a földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányítottad. Közbenjárására engedd, hogy e világ változandóságai közepette is egész szívvel igyekezzünk hozzád.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Lóczi Tamás atyának, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisának emelkedését az áteredő bűn fogalmáról.
2: Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz: a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közöm van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az

amit számunkra a keresztség vize mos le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónnak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte Szent Jónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra, abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak, ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket, testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör, az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk, miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az,

0: hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések. Hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkre teszi, test és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbítatlan meghagyásával hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrásá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja a népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember iránt tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Esaki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűnfogalmáról elmélkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésekor is tele volt csodás eseményekkel. Kezdjük is akkor Mózes életével. Egy picit visszatekintünk még a József történetére, hogy hol is volt József, hova hívta az ő testvéreit, hogy hova jöjjenek? Laci.
4: Egyiptomba.
3: Így van. Egyiptomba hívta őket, azért, hogy ott minden jóval ellássa őket, jöjjenek oda, és Kánaán földjéről telepedjenek le Egyiptomba. Le is telepedtek, és mi történt ott? Laci.
4: Történt pedig, hogy egy férfiú a lévi nemzetségből megházasodott, és a felesége fiút szült. 3 hónapig rejtegette, de mikor már tovább nem rejtegethette, szerzett egy gyékénládácskát, az bekent egy antával és szurokkal, beletette gyermekét, és a folyóvíz szélén a sás közé rejtette. A gyermek nővére, Mériam, pedig távolból figyelte, hogy mi történik öccsével.
3: Köszönöm szépen. Szerintetek miért rejtegette, mit tanultunk, miért? Mondtam, hogy Egyiptomban jólét volt, és mi történt egy kis idő múlva? Léna?
5: Hogy a fáraó félt a
3: izraelitáknak, így van, és még te pedig mondtad, hogy zsidók, így van, Léna, mondhatjuk így is, vagy Isten népe, vagy a kiválasztott néptől. Tehát a fáraó attól félt, hogy nagyon sokan lesznek, igaz?
4: Igen, és hogy majd fellázadnak ellene.
3: Így van.
4: És ezért rabszolgaságba terelte a izraelitákat, hogy építsenek piramisokat, meg házakat.
3: Igen, és szolgáljanak neki.
4: Igen.
3: Köszönöm, Léna.
5: Zsidó nép ugyanúgy erősödött, és ezért a fáraó bevezette azt, hogy minden született héber kisfiút öljenek meg.
3: Így van, pontosan. Ezért Mózes anyukája rejtegette 3 hónapon keresztül, és aztán kosarat szőtt, és a Nílus folyóra tette. Folytassuk tovább a történetet, Lackó.
4: A fáraó leánya lement, hogy megfürödjék a folyóban. Szolgáló lányai pedig ott járkáltak a víz partján, meglátták a lálácskát, és odavitték a fáraó leányának. Ő felnyitotta a tetejét, és látta, hogy egy síró fiú gyermek van benne. A héberek gyermekei közül való, mondta a fáraó lánya, én megkönyörülök rajta. A fiú gyermek nővére pedig odalépett a fáraó lányához, és megkérdezte, elmenjek-e, hogy hívjak egy héberasszonyt, hogy szoptassa a gyermeket. A fáraó leánya elküldte, és a leányzó elhívta a gyermek anyját.
3: Igen, köszönöm szépen. Hogy hívták? Emlékeztek-e a történetből? Most nem derült ki, de mi tanultuk az iskolába, hogy hívták a testvérét?
4: Mériam.
3: És ő figyelte, hogy mi történik a testvérével. És akkor a fáraó leánya felnevelte őt, illetve előtte hívta az anyukáját, hogy ő addig szoptassa meg, amíg kell, és utána visszavitték őt az egyiptomi palotába. Tovább folytassuk. Aztán felnőtt.
4: A gyermek felcselepedett, és anya visszavitte a fáraó lányához. És ő, mint a sajátja lett volna, úgy nevelte, és Mózes, vagyis a kihúzott nevet adta neki, mert mint mondta, a vízből húztam ki őt. Mózes a fáraó leányának fiaként fejedelmi nevelést kapott a palotában. Megtanult minden mesterséget, betűvetést, olvasást, fegyverforgatást és bíráskodást.
3: Jó, mondjuk még, hogy miket tanult meg. Nóri.
5: Írást tanult, olvasást, számtant, idegen nyelvet, éneket és hangszeres zenét. Tanulmányozta az istenek életét, régi szövegeket olvas, testi erejét úszással, futással, birkózással fejleszti. A háború művészetét is elsajátította. Harci kocsit vezet, nyilazni tanult, vadászott.
3: Köszönöm szépen. Tehát a fáraó mindenre megtanította őt, minden mesterségre és minden tudományra. De nem felejtette el a hitét sem, és azt, hogy ő honnan származik, a héberektől származik, és a zsidó vallást ugyanúgy ő belőről gyakorolta. Emlékeztek, beszéltünk róla, az egyiptomiak, tudjátok, hogy a napistenbe hittek, hanem ő Jahvéban az egy istenbe hitt. Kitől tanulhatott meg szerintetek ott az egyiptomiak között? Léna.
5: Hát a szüleitől és a testvérétől.
3: Igen, így van.
4: Meg vagy. Még azoktól a rabszolgáktól, akik ott voltak és
3: dolgoztak. Igen, és lehet, hogy ott volt ismerőse, és akkor azokkal beszélgetett. Így van. Mi történt ezután?
4: Történt pedig, hogy amikor az országot járta, és látta, miként csanyargatják honfitársait az egyiptomiak nehéz munkákkal, egy egyiptomi robotmester könnyűtelenül megverte az egyik honfitársát. Mózes ide-oda tekintett, és látta, hogy nincs ott senki. Ezért agyonütötte botjával az egyiptomi férfit, és elrejtette a homokba. Másnap kiment megint országjárásra, és látta, hogy két honfitársa marakodik. Így szólt annak, aki bűnös volt. Miért ütött honfitársadat? Ahhoz pedig így felelt neki. Micsoda tett téged főemberre és bíróvá rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes pedig igen megrémült, és így szólt magában. Bizony kicsitódott a dolog. A fáraó is meghallotta, hogy mi történt, és halálra kerestette Mózest, de ő elmenekült a fáraó elől a Midian földjére.
3: Köszönöm szépen. Tehát megtudta a fáraó is, pedig ő azt hitte, hogy el tudja titkolni, de nem tudta eltitkolni. Mi történt Midian földjén?
4: Mikor Mózes elérkezett a Midian földjére, leült egy kútnál. Midian papjának 7 leánya volt, és azok is oda mentek a kúthoz, hogy megitassák atyuk juhait. De akkor a pásztorok is oda mentek, és elkergették a 7 leányt. Mózes azonban felkelt, és megsegítette a leányukat, és megitatta a juhaikat. A leányok hazamentek, és az atyuk megkérdezte, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig így feleltek. Egy egyiptombeli férfi oltalmazott meg bennünket a pásztoroktól, és még vizet is húzott nekünk, és megitatta a juhakat. Midian papja ekkor megkérdezte, hol van ő? Miért hagyjátok ott azt a férfit? Hívjátok ide, és adjatok neki enni. Mózesnek pedig megtetszett, hogy ott maradjon Midian papjánál, és az feleségül adta neki leányát, Cipporát. Cippora pedig fiút szült, és Mózes Gersonnak, azaz jövevénynek nevezte. Mert amint mondta, jövevény voltam az idegen földön. Történt pedig hosszú idő múlva, hogy a fáraó meghalt, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltozások feljutott Istenhez. Isten meghallgatta fohászukat, és megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről, Izrael fiaira is letekintett, és gondja volt rájuk.
3: Mózest kiválasztotta az Isten, hogy őt fogja küldeni a zsidókhoz, a fáraóhoz, hogy a zsidó népet kiszabadítsa. Mi történt vele Mózessel a Hórep-hegyén?
4: Hát, Laci. Hogy Mózes, amikor éppen hajtotta hazafelé a nyáját, akkor egy égő csipkebokort látott, és akkor oda ment, és az Isten meg megszólította, hogy vegye le a sarut a lábáról, és hogy hajoljon meg, vagy hogy...
3: Így van, mert ahol áll, az igen, egy szent hely.
4: Igen.
3: Igen. És akkor...
4: hogy mondta neki, hogy vezess ki a népemet Egyiptomból.
3: Igen.
4: És hogy mondta neki Mózes, hogy de hát én nem szeretnék beszélni, mert dadogok, és akkor az Isten megküldte Áront.
3: Így van, és segítség.
4: Meg még azt is mondta neki, hogy dobd le a földre a botod.
3: Igen, és mi történt azzal a bottal, ami a kezébe volt?
4: Kígyóvá változott.
3: Igen, és akkor ezzel tulajdonképpen mit adott neki Isten, Laci?
4: Hát egy hatalmat, hogy kivezesse a
3: igen, népet, és meg is mutatta, hogy ez mondjuk, igen. Mondjuk igaz, egy csak egy tágy, de azzal a botjával egy csodát tudott művelni. Tulajdonképpen megerősítette őt, hogy csak nyugodtan menjél, és kérjed a fáraót, hogy engedje el a népet. És akkor mi történt ezután?
4: A fáraó háromszor elutasította Mózest, és akkor Mózes a harmadiknál azt mondta, hogy akkor 10 csapás fogja sújtani Egyiptomot.

0: Elment akkor Mózes és Áron megint a fáraóhoz, és így szólt hozzá. Az Úr küldött minket, bocsásd el azért Izrael fiait. A fáraó pedig azt mondta, tegyetek akkor csodát. És Mózes a földre vetette botját, az Isten botját, és az kígyóvá lett. A fáraó akkor bölcseket és varázslókat hivatott, és titkos mesterségükkel azok is úgy megcselekedtek, és botjaik kígyóvá váltak, de a Mózes és az Áron botja kígyója elnyelte a bölcsek kígyóit mind. A fáraó szíve pedig megkeményedett, és nem hallgatott rájuk. Másnap az Úr parancsára Mózes és Áron elment a fáraóhoz, és így szólt, az Úr, a héberek istene küldött minket, hogy bocsásd el Izrael népét. De te nem hallgattál szavunkra, ezért most botunk suhintásától váljék vérré Egyiptom minden vize, és a vizek mind vérré váltak, és az embereknek nem volt mit indiunk. De a fáraó varázslói is úgy tettek varázslásukkal, és a fáraó szíve megkeményedett. Akkor az Úristen békákkal verte meg egész Egyiptom földjét, és a békáktól pozsogtak a paluták, és a házak, és a kemencék, és az istőteknők. De a fáraó szívét megkeményítette az Úr, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy cselekedtek. Akkor az Úr Egyiptom földjének minden szempolát tetőt változtatta, de a fáraó szíve akkor is megkeményedett, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy tett. Akkor az Úristen bögyöket bocsátott a fáraó népére, de elválasztotta azon alapon Gósen földjét, ahol Izrael népe lakott, hogy ott ne ártsanak a bögyök. Erre már a fáraó magához hívta Mózest, és kérlelte, imádkozzék az Úrhoz, hogy múljék el a bögyök csapása. Isten meghallgatta Mózes imádságát, de amikor a csapás elmúlt, a fáraónak megkeményítette a szívét megint, és akkor az Úr dögvízzel sújtotta Egyiptom minden jószágát, és a hólyagos keléseket fakasztott az egyiptombelieken.
1: 10 csapással sújtotta a népet.
0: És jégesővel pusztította Egyiptom földjének minden teremtését és minden gyümölcsét, és sáskák sokaságát küldte lombokra és süvekre. Amikor azonban a fáraó már elbocsátotta volna Izrael fiait, a csapás elmúltával az Úr mindig megkeményítette a fáraó szívét, és az visszavonta ígéretét. Az Úr pedig azt mondta akkor Mózesnek, egy csapást hozok még a fáraóra és Egyiptomra, egyet, de azután elbocsát benneteket. Mert éjfélkor kimegyek Egyiptomba, és meghal minden elsőszülött fiú, a fáraó elsőszülöttjétől, a szolgáló elsőszülöttjétig, még a jószágé is. És nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, melyhez hasonló nem volt, és nem is lesz többé. Izrael fiai közül senki nem hal meg, még az ebeik sem, hogy megtudják. Az Úr különbséget tesz Izrael és Egyiptom között. Akkor Mózes és Áron elment a fáraóhoz, előadta neki mindezt, de az Úr most is megkeményítette a fáraó szívét, és ő nem bocsátotta el Izrael népét.
1: Tehát most 9 csapásról hallottunk, Lackó elmondta, hogy mik voltak a 9 csapások, de a fáraó nem akarta elengedni így sem a népet. Akkor az Isten arra gondolt, hogy el fogja venni a gyerekeket, az egyiptomi gyerekeket. Hogyan védekeztek a héberek az utolsó csapás ellen, Léna?
2: A héberek úgy védekeztek, hogy a bárány vérével bekenték az ajtófélfát, és amikor az Isten angyala jött, akkor azokat a házakat kikerülte, de az egyiptomi újszülötteket pedig megölte.
1: Igen, pontosan, köszönöm. És kitölt még meg a fáraónak, ki volt a legfontosabb?
0: Hát a fáraó elsőszülöttje is meghalt.
1: Igen, és ekkor mi történt? Akkor a fáraónak a szíve még mindig megkeményedett, Laci?
0: Nem, akkor már elengedte őket.
1: Akkor elengedte, rábólintott.
2: Aztán... Sőt, el is kergette őket.
1: El is kergette, így van. Nagyon-nagyon mérges lett rájuk, és most már mondta, hogy menjetek, menjetek.
0: Még az is történt, hogy a fáraó utána meg utána küldte a seregét.
1: Így van.
0: És akkor, amikor a tengerhez értek, akkor meglátták, hogy jönnek utánuk az egyiptomiak.
1: Így van, a vörös tengerhez
0: igen,
1: érte.
0: És akkor nagyon megjöttek az izraeliek, hogy előttük a tenger, mögöttük meg Egyiptom serege, hát hogy lesz tovább. És akkor az Úr úgy szólt Mózeshez, hogy nyújtsa ki a botját a tenger fölé, és akkor ketté válik a tenger, és akkor száraz lábbal, így írja, hogy száraz lábbal mentek át a tengeren.
1: A héberek, így van, a Szentírásban, így olvassuk.
0: Amikor átértek, akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy húzza vissza a botját, és akkor a tenger meg összecsapódott, és meghaltak az egyiptomi katonák.
1: Így van, pontosan. Nagyon ügyes vagy, így van. Az Isten segítsége végig kísérte Mózest az egész életében. Kire hasonlít a Mózes élete, így a tanulmányunk során? Kinek volt ilyen sokfajta bonyodalom, rossz is az életében, és aztán mégis jóvá változott Léna?
2: József.
1: Józsefnek.
0: Meg Jákob is.
1: És Jákobnak is. És most pedig itt tanulunk Mózesről. Így van, de az Úr nem hagyta őt el, hát, Isten mindig segített neki.
0: Meg még kicsit Ábrahámnak is, amikor sokáig nem volt gyereke.
1: Így van, pontosan. Tehát most már kivonultak az Egyiptom földjéről a zsidók, a héber emberek, és letelepedtek, és vándoroltak tulajdonképpen az úton. És néha-néha azért zúgolódtak Mózesre, illetve az Istenre, hogy nem ad nekik enni vagy inni. Mi történt velük?
2: A Sástengertől Mózes a pusztán keresztül vezette Izrael népét. 3 napig kutattak vízforrás után. Végül találtak egy forrás, de keserű volt a vize. Nem lehetett inni belőle. Erre fellázadtak az izraeliták Mózes ellen. Mózes kérte Isten, segíts rajtunk. Isten pedig mutatott Mózesnek egy darab fát, ami Mózes a fát a vízbe dugta. Elmúlt a víz keserű íze. Inni tudtak belőle.
0: És hogy még azt szeretném mondani, hogy utána, amikor letelepedtek, akkor meg az égből hullott ilyen manna.
1: Igen.
0: És akkor azokat meg tudták enni.
1: Igen, mert mindig zsörtölöttek, hogy nincs mit inni, nincs mit enni. Akkor mindig az Isten csak küldött nekik valamit, ennivalót. Pontosan ezt az égből a manna hullott rájuk. Igen.
2: Meg egy fűrcsapat is jött, és azoknak megették a tojását.
1: Így van, pontosan. Tehát húst is küldött. Fűrjeket, madarakat és tojást is. Így van. Pontosan. Léna.
2: És még a mannakat, ha már nagyon sok volt, az izraeliták már megmondták, és azt mondták Mózesnek, hogy már unják.
1: Igen, tehát mindig zsörtölöttek. Így van. Mindig valamibe hibát kerestek, pedig már örülhettek volna, hogy már nem rabszolgák, de mégis volt egy kis zsörtölődés.

0: Az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte. Pászkának, az Úr átvonulásának nevezték ezt a napot. Jézus ezen az ünnepen adta értünk életét. A bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre, ez a mi húsvétünk.
1: Tehát a zsidó népnél az átvonulás ünnepe, az volt a pászka, nekünk pedig, a keresztényeknek pedig a húsvét. Ez az ünnepünk, amikor Jézus értünk adta önmagát, és megváltott minket a bűn rabságából. Tehát Mózesnak az életében volt jó is, rossz is, végig kísérte őt Isten áldása, és a következő adásban is majd folytatjuk innen a történetét, hogy hogyan vezette ki a népet Egyiptomból, és mik történtek a néppel. Egy kicsit szeretnék visszakérdezgetni tőletek, hogy ki csoda a történetben. Ki volt az, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Lackó.
2: Az anyja, meg az apja.
1: Igen. Hogy hívták az anyukáját?
2: Jókebed.
1: Nagyon jó. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Léna.
3: A fáraó lánya.
1: Igen. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, mi történik vele, mikor a Nílusra tették? Nóri?
4: Testvére Miriam.
1: Így van, köszönöm szépen. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Laci?
2: A midiáni pap.
1: Így van, pontosan. És ki volt Mózesnek a felesége? Hogy hívták? Laci?
2: Cippóra.
1: Igen, nagyon jó, köszönöm szépen. József életében is voltak ilyen hasonló dolgok, hogy tudjátok, amikor a testvérei meg akarták ölni Józsefet, végül úgy döntöttek, hogy inkább egy kútba dobják. Hasonló volt Mózes esete is. Őt is majdnem elveszítették, de Istennek más tervei voltak vele. Mózes története tehát már az elejétől tele volt izgalmas fordulatokkal és csodálatos eseményekkel. Majd innen fogjuk folytatni a következő adásban, hogy mi történt tovább a kiválasztott néppel és Mózessel. Mózes történetén keresztül megismerhettük az Úristennek az áldását, meg a jó téteményeit, és szeretném, hogyha Krisztus velünk lenne mindig, ezért szeretnék egy kis imát elmondani. Előttem az élet minden titkával és útvesztőjével. Vidáman indulok, fiatalon, lelkesedéssel. Krisztusom, segíts megtalálni a helyes utat, s légy ezen az úton mindvégig utitársam, kalauzom, barátom. Példáddal lelkesíts, szavaiddal igazíts, isteni mindenhatóságoddal erősíts. Ragyogja be életutamat a te sugárzó melegséged és megszentelő világosságod. Légy velem, vezess, hogy soha ne tévedjek el ne essem, hanem szívvel, lélekkel csak neked szolgáljak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jelentős nap ez a mai Magyarország és a rendszerváltás történetében. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt, és ezzel arról is, hogy lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A kormányfő tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt a javaslatot leszavazták, erről is beszélt a kormányfő napirend előtt. Gulyás Gergely ezzel egy időben váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az ellenfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet. Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök az átadón arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter ismertette, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak ott évente, s 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Mintegy 1,5 milliárd forintos beruházása a pizzagyár kezdte meg működését Szigetszentmiklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára. A most 18 embert foglalkoztató társaság 60 fős létszámot tervez majd 3 műszakos termelésben. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézy Dávid. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben, a France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint ez, és gyorsan terjed a tűz. A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érinti tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek. Több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma a június végi rekordhőhullám idején, írta meg a Reuters hírügynökség az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adataira hivatkozva. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-15, napközben pedig 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
5: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Vendégünk Lovászné Török Magdolna főigazgató. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
5: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
6: Minden évben digitális témahetet hirdetnek a diákoknak. Ebben a tanévben mi volt a témája a hétnek?
7: Igen, a témaheteket meg is kell tartanunk, és ezt nagy örömmel rendezzük meg, mert ezek nagyon jó kis projekthetek szoktak lenni, és éppen a legutóbbi a digitális témahét volt, amelyet 9. alkalommal vettünk részt. Idén a Légy te az internet ásza című projektet valósítottuk meg, a Reál és a Humán munkaközösség együttműködésével. Ének, történelem, digitális kultúra, fizika és magyar órákon használták a gyerekek, az internet adta lehetőséget a tudás megszerzéséhez. A feladatokat, a munkáikat pedig egy padleten gyűjtöttük össze, amely az intézményük honlapján is megtalálható. Csak néhányat a témák közül, hogy mi mindeneket érintettek, például kellett digitális kultúra órán a 6-osoknak 5 darab jelszót készíteniük, és a megadott szempontok alapján is ezen a megadott oldalon lehetett ellenőrizni, hogy hány szempontnak felel meg ez a jelszó, és hogy az általa kitalált jelszót mennyi időbe telik feltörni például. Vagy aztán volt olyan, hogy legyél az internet ásza alapelvei közül például azt, hogy óvd meg a titkaidat, vagy légy kedves, egy digitális plakátot kellett készíteni Canva vagy Paint segítségével, és akkor ezekről is egy képes beszámoló látható a honlapon. Vagy zenében a tanárnő az ötödik évfolyamon nagyon sok új dologgal ismertette meg a gyerekeket, és azt gondolta, hogy a témáról tanultakat egy Learning Apps program segítségével tudja leellenőrizni, vagy a gyerekek önmaguk is leellenőrzik. Aztán fizikából pedig egy szófelhőt kellett a gyerekeknek elkészíteniük. Az új témakör elején összefoglalták a gondolataikat a gyerekek, hogy mit gondolnak arról a témáról, milyen szavak jutnak eszükbe, és aztán pedig a nyolcadikos gyerekek pedig már a további tudásukkal kiegészítették, hogy még milyen szó maradt le ebből a szófelhőből, még hogyan lehetne kiegészíteni. Vagy szabadulószobakvíz is volt, ez szintén fizikából, és a hatodik osztályban pedig történelmből pedig mémeket készítettek egy korábban tanult témában. Nagyon élvezik a gyerekek, hát tudjuk, hogy ebben a világban élünk, hogy az internet az a gyerekek életében is, nem csak a felnőttekében, sajnos a miénkben is óriási szerepet játszik, de igyekszünk az internetet arra használni, amelyre tényleg való, hogy tanuljunk, többek legyünk általa, és azt gondolom, hogy mind ezek a feladatok azt segítették elő, hogy lehet ezt észszerűen és helyesen is a mindennapi munkánkban használni.
8: Igen, mindig, amikor ilyen újdonságokat hallok, megállapítom, hogy hát a pedagógusoknak nagyon toppon kell lenni, tehát mindenféle képzésben, informatikai téren, tehát hogy gondolom, akkor erre is odafigyelnek, hogy őket és a kollégákat is képezzék.
7: Igen, hát már itt nincs is olyan pedagógus a tantestületben, aki már 1-2-3 ilyen-olyan informatikával kapcsolatos képzésen nem vett volna részt, kerestük, ők megkeressük folyamatosan mindig azokat a lehetőségeket, amelyek által meg tudunk újulni. Nagyon nagy segítségünkre van ebben a KAPI. Onnan nagyon sok képzést szoktunk ide hívni, vagy elmenni képzésekre, de egyébként mi önmagunk is, tehát egymás óráját is igyekszünk meglátogatni. Ha valaki részt vesz egy tanfolyamon, és azt gondolja, hogy ez tényleg nagyon sokat adott, és szívesen átadná a pedagógus kollégáinak, akkor mi arról is szoktunk egy-egy megbeszélést, egy órát, két órát rászánni, és akkor átadjuk az ott tanultakat. Szerintem ez is nagyon fontos, mert egymástól is nagyon sokat tudunk tanulni.
8: Minden iskolában fontos az, hogy foglalkozzon ugye a tehetséges diákokkal is, de azért odafigyeljen azokra a diákokra is, akik nem biztos, hogy mindenben, vagy nem biztos, hogy tehetségesek. Az iskola milyen módon próbálja ezt megoldani? Mi az iskolának úgymond a különleges küldetése, szerepe itt a település életében?
7: Én úgy gondolom, hogy minden iskolának, főleg azoknak, akik egyedüliként vannak egy településen jelen, nagyon fontos az, hogy mind odafigyeljenek azokra a gyerekekre, akik tehetségesebbek, gyorsabban tanulnak, más plusz dolgok iránt is érdeklődnek, és lehetőséget adjon azoknak a gyerekeknek is, akik vagy a tanulásban vannak nehézségek, vagy hátrányos helyzetűek. A mi iskolánkban mindenféle helyről jövő gyerek megtalálható, nagyon sokan vannak hátrányos helyzetűek is, nagyon sokan vannak olyan gyerekek, akik valamilyen téren fejlesztésre szorulnak, de nagyon sokan vannak azok is, akik különösen tehetségesek bizonyos területeken, és mi úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a képességeit kibontakoztassa. És az nagyon fontos, mi azt az alapvető elvet valljuk, hogy mindenkit onnan mérjünk, ahonnan indult a kiindulási alap. És ez nem egyforma mindenkinél, és nem jobb vagy rosszabb, ez nagyon fontos. Mindannyian mások vagyunk, de szerintem a mi iskolánkban igyekszünk ezt a másságot és a mindenkit befogadni, és úgy fejleszteni, úgy tanítani, úgy nevelni, ahogyan az ő képességének, az ő egyéniségének mind jobban megfelel. Ez egy nagyon fontos, a csoportbontásaink is azért vannak, hogy tudjanak sikerélményhez jutni a lassabban haladók is, és tudjanak azok is nagyobb tempóban haladni, akik sokkal könnyebben tanulnak, és esetleg olyan továbbtanulási szándékaik vannak, ahová szükséges is, mert mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. És ami még nagyon fontos, ami még különlegessé teszi az iskolánkat, szerintem nem túl sok olyan általános iskola van, ahol olyan művészeti iskola működik, mint a miénk, ami egyrészt óriási létszámmal, mert több mint 200 gyerek jár a művészeti iskolába, valamint minden 4 művészeti ágon jelen van. És a gyerekeknek a tanuláson túl nagyon sok lehetősége van arra, hogy még egyéb képességét is kibontakoztassa. De ha nem is a képességét szeretné kibontakoztatni, hanem csak egy jó közösségnek szeretne a tagja lenni, az osztályközösségen is túl, az is nagyon fontos dolog. Például az Iglice Néptánc Együttesünknek egy székháza van Jászfényszarun, a Városi Önkormányzatnak köszönhetően, tehát van egy gyönyörű, szép felújított épület, amelyet ők önállóan használnak. Most ők ott minden, ami hagyományőrzéssel kapcsolatos, családi rendezvényeket, farsangot, disznótort, karácsonyt, bemutatókat, csak délutáni összejöveteleket megünnepelnek. És az a legnagyobb csoda az egészben, hogy visszajárnak a gyerekek, akkor is, amikor már középiskolások, akkor is, amikor már a művészeti iskolában végeztek, már a továbbképzőt is elvégezték, de csak beugranak annyira, hogy szia Szilárd, így hívják a néptáncoktatót, Péter Szilárd, mi újság, bejöttünk, vagy megnézünk egy próbát. Tehát majdnem olyan, mintha egy családi házba mennének vissza. De ugyanez jellemző a színjátéktanszakra is, hogy visszajárnak középiskolásként, felnőttként. Adott esetben most is például úgy értek el sikereket, egy olyan gyönyörű produkció született, hogy abban már részt vettek a rendezésben a középiskolás régi tanítványaink is. A népzenénél úgy szintén jellemző, hogy esetleg prímásként vagy vezető hangszeresként vesznek részt már a kis zenekar munkájában. Komplexen lehet ezt értelmezni, én úgy gondolom, hogy itt minden gyerek megtalálja azt, amit mások nagyvárosokban találnak meg és keresnek, és ennek nagyon kell örülni, és nagyon szeretnénk, hogyha ez mind tovább így működhetne továbbra is, hogy itt Jászfényszarun helyben is minden olyan lehetőség nyitott lenne a gyerekeknek, amelyek eddig, vagy nagyon sok éven keresztül, vagy még most is sok településnél csak a nagyvárosi iskolák gyerekeinek adott lehetőség.
8: Februárban már megvoltak a nyolcadikosoknak a jelentkezési lehetőségük a továbbtanulásra. Milyen irányba szoktak ebből az általános iskolából tovább menni a fiatalok?
7: Igen, már most meg is kapták a gyerekek a behívót, idézőjelben mondom, tehát mindenki most már tudja, hogy hová vették fel, és azt gondolom, örömmel mondhatom, hogy szinte mindenkit az első helyre vettek fel oda, ahová szeretett volna menni. Leginkább Jászfényszarról Jászberénybe és 60-ba mennek a gyerekek tovább tanulni. Jászberénybe több gimnázium is van. Mennek a mi testvériskolánkba, ha úgy tetszik, így mondom, hogy testvériskolába, Jászberény Nagyboldogasszony két tannyelvű gimnáziumba, de mennek a Lehel Vezér gimnáziumba, a Szent József szakközépiskolába és a Szent István középiskolába tanulóink, és a szakképző intézményekbe, 60-ba pedig a Bajza Józsefbe, a közgazdasági gimnáziumba, és ott is a szakképző intézményekbe. Nagyon kevesen mennek Gödöllőre, kevesebben mennek Egerbe, még ezek a gyerekek nem nagyon szeretik a kollégiumi elhelyezést, vagy a szülők inkább nem kívánják még a gyermeküket távolabbi helyre, iskolába adni, és azt is el tudom mondani, szoktam visszahallani intézményvezetőktől, hogy nagyon szeretik a fényszarúi gyerekeket. Azt gondolom, hogy nagyon jó alapokat kapnak itt a Jászfényszarúi iskolába. Minden intézményből csak jó visszhangok jönnek vissza, úgyhogy remélem, hogy a mostani nyolcadikosaink is megállják a helyüket, és becsületes emberekké, szakemberekké, fiatalokká, felnőttekké fognak válni.
8: Mennyire van arra lehetőségük végül, hogy mondjuk az érettségi után is nyomon kövessék a gyerekeket, hogy utána tovább tanulnak-e, akkor a szakmában hol helyezkednek-e el, jellemző, hogy visszajönnek ide Jászfényszarúra majd később dolgozni?
7: Hát középiskola végéig tudjuk követni, mert kapjuk a jelzéseket. Sajnos onnan tovább már csak mi is az internetről, vagy személyes beszélgetés találkozások alkalmával szembesülünk vele, vagy igen, ahogyan kérdezte, amikor szeretnének visszajönni, mert hogy volt már tanítványunk, aki már itt dolgozik nálunk, vagy a hivatalba, vagy a művelődési házba, tehát így módon jönnek vissza is. Nem nagy baj az, hogyha elmennek máshová, más városokba, akár még országhatáron kívül is tapasztalatot szerezni, csak az a lényeg, hogy jöjjenek vissza, és erősítsék a mi közösségünket, úgyhogy mi nagy szeretettel várjuk őket vissza, már felnőttként dolgozni is. Itt azért Jászfényszarón nagy a munka lehetőség, komoly multi cégek vannak, és ott azért nagyon sok régi tanítványunk dolgozik, és mérnökként, de akár minden más munkakörben is, a hivatalban is. Még egyszer mondom, tehát én úgy gondolom, hogy jönnek vissza is. Természetesen, akiket az élet, a család alapítás másfelé szólít, az is érthető, hogy máshol találják meg a számításaikat.

0: Az iskola nyári táborairól Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját kérdezzük.
1: Lassan közeledik a nagy nyári kicsengetés, és jön a nyári szünet. Ilyenkor a tanév vége felé ugye kirándulások vannak, nyáron majd lesznek táborok. Az iskolából a Határtalanul program keretében a Felvidéken jártak. Ide kiket vittek el, és hogy sikerült ez a kirándulás?
2: Már évek óta, most meg sem mondom, de talán már 6., 7. alkalommal mentünk. Tulajdonképpen mióta Határtalanul program van, akkor azon még mindig nyertünk, sikerült nyerni, mindig figyeljük a kiírást, és most Sallóköz kincsei, Pozsony, Zoboralja és Nyugat-Felvidék legszebb várai volt a témánk. Olyan területre utaztunk, ahol valóban magyar szón kívül nem hallottunk mást. Nagyon szeretnénk azt megerősíteni a gyerekekben, hogy magyarság határai nem érnek véget a határainkkal, Magyarország határánál, és bízunk benne, hogy a magyarság tudatuk, nemzeti büszkeségük erősödik. Óriási élmény ezért is, amit az előbb elmondtam, és azért is, hogy egy-egy évfolyam, ugye a 7. évfolyamot szokta ez érinteni, most is őket vittük, egy összekovácsoló erő, egy közösségépítő, tehát nem csak látunk, hallunk, tapasztalunk szép és jó dolgokat, hanem a közösségük is erősödik ezáltal. Nagyon nagy lehetőség, és ez Magyarország kormányától. Mindig nagyon jól éreztük magunkat itt, és szerintem ez óriási lehetőség a gyerekeknek, mert szerintem nagyon sokan nem jutnak el még Magyarországon belül is távolabbi helyekre, nem még a határunkon kívül, tehát nagyon sok gyerekeknek ez jelenti a Magyarországról való kitekintést, amikor egy-egy ilyen kirándulásra eljöhet, mert hogy ez ingyenes, és azt gondolom, hogy itt annyi élménnyel gazdagodik, amit egyszerűen nem lehet másként pótolni.
1: Említette, hogy a jó tanuló diákokat is elviszik kirándulni. Milyen módon, hová szokták őket elvinni? Átlaghoz van ez kötő, hogy mitől jó a tanuló?
2: Ez is egy évek óta fennálló kezdeményezés, ezt az önkormányzat támogatja. Mert azért az fontos elmondani, hogy amióta katolikus iskola lettünk is, nagyon sok támogatást kapunk az Egri Főegyház megyétől, és tényleg nagyon jó a kapcsolatunk, és igyekszünk mindig reálisan felmérni az igényeinket, de vannak ilyen kedvességek és anyagi támogatások is az önkormányzattól rendszeresen azóta is nem engedte el a kezünket, és például ez is egy ilyen program, amikor is a legjobb tanuló gyerekeket, vagy közösségi életben élenjárókat, vagy versenyeredményeket elért tanulókat elvihetjük évvégén, júniusban a tanév után egy-egy kirándulásra. Az alsó tagozatosak 1-4-ig egy egynapos kiránduláson szoktak részt venni, nem túl messzire szoktunk menni, tehát Budapest, Bükkbe, Egerbe, tehát közelebbi célpontokat, hogy ne az utazással teljen el az idő, a felső tagozatosak pedig egy 3-napos kirándulásra szoktunk elmenni, hazánk nagy tájait szoktuk meglátogatni, voltuk már Kőszegen, Sopronban, Pécset, Debrecenben, Szegeden, most éppen Gyulára fogunk majd szervezni kirándulást. Na, ez is egy olyan lehetőség, ahol mint egy jutalomként azoknak a gyerekeknek, akik egész évben sokat tettek, nem csak a tanulmányi munkában, hanem egyéb versenyeken és a közösségi életben is sokat tettek diáktársaikért, önmagukért, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés.
1: Nyáron milyen táborokba jelentkezhetnek a diákok? Hittantábor van-e?
2: Hittantábor is szokott lenni minden nyáron. Ide elsősorban a kisebb korú gyerekek szoktak menni. Évekig volt régebben elutazós hittanos tábor, és azt ma már tavaly évben sem, meg az idén már nem szerveztük, de helyette vannak a közösségépítő programok, amelyre szintén szoktunk pályázni. Szorgalmazza is a Főegyház megye is, ott is mindig szoktunk egy kis támogatást szerezni ahhoz, hogy el tudjuk vinni az iránt érdeklődő gyerekeket. És azon kívül van napközis tábor, mi úgy nevezzük, ahová szintén az alsó tagozatosak mehetnek. Nagyon nagy az érdeklődés,

0: 80-100 főgyereket szoktunk egy hét alatt táboroztatni, tematikus, mindig egy-egy témát ölelnek körbe, egynapos kirándulás is szerepel benne. Befizetik a szülők a részvételi díjat, de önkormányzati támogatás is szokott mellette lenni, és ennek elsősorban az a célja, azért is találtuk ki, hogy a dolgozó szülők gyerekeinek segítsünk azáltal, hogy a lehető legkevesebb szabadságot kelljen arra igénybe vennie, hogy a gyerekfelügyeletet is meg tudja oldani, mert azért nem mindenkinek van közelben nagymama, ha van is fiatal is, még az is aktívan dolgozik, és azért is van ilyen nagy népszerűsége. Aztán van egy alapítványa az iskolának, a Penzner Pár Alapítvány, amely szintén szervez táborokat. Ők is témakörönként járják körbe az adott nyári egy hetet, most éppen angolos képzőművész táborra készülnek. Aztán művészeti iskolások szinte mindegyik csoportjának van tábor, a néptáncos tábor is van, színjáték tábor is, népzenetábor is, tehát ők is részt szoktak venni, és pedagógusoknak akár a képzőművészeti nagy felnőtteknek szóló táborban is, mert azt is szervezünk Fényszaruna a Művelődési Házzal közösen. Még az saját táborom, amiben én is vezető vagyok immáron, hát már lassan 30 éve, de ezen a néven, mint Virgonsz tábor 14. éve szervezünk a gyerekeknek, ide jöhetnek 1-től 8. osztályig, sőt, még a középiskolások is szoktak visszajönni. Úgy nevezzük, hogy Virgonsz tábor, és itt szintén alföldiek lévén természetesen vagy hegyvidékre, vagy vízpartra szoktunk menni táborozni. Most éppen Zalába, az Őrségbe megyünk Bázakeretjére, de voltunk már a Balatonon, és voltunk a Dunakanyarban is már, tehát itt is mindig a legszebb helyeket látogatjuk meg, és hát ez is óriási népszerűségnek örvendve minden évben egy 60-80 gyereket tudunk elvinni, táboroztatni, ez önköltséges, és nagyon szeretjük, vagyunk benne pedagógusok, szervezők, egy védőnéni, a Művelődési Ház vezetője, egy gyermekvédelmi szakember, egy óvónéni, és hát még a párjainkat is szoktuk vinni segíteni. Ez is egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy ilyen lehetőségük van a gyerekeknek, hogy eljuthatnak olyan helyekre, ahová szintén nem biztos, hogy a szülőkkel eljutnának, mert mi is szeretünk olyan helyeket felfedezni, amely nem annyira közismert. A másik része pedig az, azt szokták mondani a szülők, hogyha ők esetleg nincs is lehetőségük, anyagi lehetőségük elvinni a gyerekeket ilyen szép helyekre, mint ahol mi járunk, de legalább a gyereknek legyen lehetősége eljutni. És hát örömmel tesszük ezt önszorgalomból, mindannyian a szabadságunk és szabadidőnk terhére, de nagy örömmel.
1: Önt a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntették ki a tanév elején. Miben erősítette meg önt a pályáján ez a díj? Mit jelent önnek ez az elismerés?
0: Nagyon örültem. Szerintem mindenki, akit elismernek, az mindenki nagyon boldog tud lenni, és végig gondolja, hogy vajon mi vezethetett idáig. Természetesen még nagyobb az öröm, amikor az embert a kollégái jelölik, és azok a vezetők, akik nekem is a feletteseim a Főegyház megyében, azok pedig elfogadják ezt az ajánlást, és ők is, mivel megkaptam, így ők is úgy gondolják, hogy ez jogos, és megérdemlem, és szerintem ettől nagyobb öröm nincs. Egy pedagógus mindig is olyan volt, hogy sem a szabad idejét nem sajnálta, sem a jó kedvét, sem a tenni akarását, hogy egy jó ügyet szolgáljon, és azt gondolom, hogy nekem ebben a Szent Gellért díjban nem csak a 10 éves katolikus intézményvezetői múltamat tekintem, mert azok a kollégák, akik jelöltek, azok sokkal régebb óta ismernek, és én azt gondolom, hogy az előtt is az iskolában a gyerekekért és a szülőkért igyekeztem a legjobb tudásom szerint tevékenykedni, és amikor ez kicsúcsosodik egy ilyen elismerésben, azt gondolom, hogy ez mindent is jelent, mindent, amire az ember büszke lehet.
1: Köszönöm szépen ennek a beszélgetést, és Isten áldja akkor további hivatását, életét.
0: Köszönöm szépen, és minden jót kívánok, Isten áldását a Szent István Rádió dolgozóinak is.
2: A Jászfényszarui 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláról Lovászné Török Magdolna főigazgatóval beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Mókás Bernárd Úrichot, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium volt növendékét, akit június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya Isten hozott. Mókás, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké ámen, köszönöm szépen!
4: Te Lengyelországból származol, majd beszélgetünk erről. Készülve erre a beszélgetésre, most még ide érkeztem én is a stúdióba, végig gondoltam azt, hogy nekem Lengyelországról így első körben mi az, ami eszembe jut. Eszembe jut a Tátra, Zakopáné, motoros szánozás, eszembe jut Chopin, eszembe jut Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa, és mondjuk Lewandowski. A legelső gondolatom az, ami érzelmileg valamilyen szinten megérint, megmozgat. Te 9 éve itt élsz Magyarországon. Neked így első körben Magyarországról mi jut eszedbe?
5: Hát amikor megtudtam, hogy Magyarországra fogok menni, ez a 9 évvel ezelőtt, akkor szinte mondom, hogy nem sokat tudtam, hogy Budapest a főváros, és tudtam, hogy volt a közös történelmünk, királyunk, mint a Szent Hedvig, Szent Kinga. Hallottam, vagy tudtam, hogy első magyar király, Szent István, arról is hallottam, és úgy világos, hogy nálunk nagyon híres a magyar bor, mert sokszor ide jövünk a borért, és azért igazából ennyit tudtam. Világos, hogy ezek az évek alatt sokkal többet megtudtam a Magyarországról, és jobban ismertem meg a Magyarországot, kultúrát.
4: Ezek közül mondjuk érzelmileg, mert hogy ezzel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nekem az jut eszembe először Lengyelországról, ami érzelmileg megmozgat. Itt élsz 9 éve. Van bármi, amire azt mondod, hogy na így érzelmileg közelebb került hozzád? Akár egy tájegység, egy kirándulás, egy szemináriumi kirándulás alkalmával, akár én kevésbé ismerem a lengyel gasztronómiát, neked azért nagyobb lehetőséged volt megtapasztalni, itt a bort már megemlítetted, bármi ilyen jellegű?
5: Első, ami itt volt Magyarországon számomra, ez a csípős paprika. Én a Lengyelországban soha nem ettem csípős paprikát, vagy nem szerettem, vagy nem is találkoztam, azért szerintem nem szerettem, itt nagyon megszerettem azt. Konyha elég hasonló a lengyel konyhához, azért én nevettem, hogy vasárnapi ebéd ez a húsleves meg rántott hús, és Magyarországon is.
4: Meg nálatok is Lengyelországon.
5: Igen, igen, ez általában úgy van, vasárnapi ebéd, úgy néz ki. De Magyarországon nagyon tetszett nekem ugye Balaton, többször is ott voltam, azért ez nagyon szép. És másik, én nagyon szeretem hegyeket Lengyelországban. Nem is Tatrát is, de inkább az a keleti rész, a Kárpátnak egy része, lengyelul Bieszczadynak hívjuk. És azért itt Bők hegyek nagyon tetszenek, meg Mátra. Ott is többször voltam, és nagyon szeretem kirándulni hegyekbe is ott lenni.
4: Akkor ez a 9 év azért segített, hogy egy kicsit jobban megismerd Magyarországot.
5: Igen, igen, mert ugye vannak ezek a kis pop találkozók, és Pécsen voltam, Veszprémben, több helyen most hirtelenül nem jutott eszembe, de most Szegeden voltunk, azért tényleg tudtam megismerni Magyarországot elég jól.
4: Előtted a lehetőség, igen, igen, remélem, hogy igazából most indul. Itt a felsorolás közben több nevet is megemlítettünk, szenteket, nem szenteket, akik valamilyen formában példaképeink is lehetnek az élet bármely területén. Lehetnek a szüleink is példaképek, családunk, lehet egy plébános is akár példakép. Hogyha így visszagondolsz a gyermekkorodra, te életedben kiket tudnál megnevezni példaképként?
5: Elsősorban édesanyám, mert ő mindig nagyon harcolt, hogy mi is járunk a templomba, a szentmisére. Utána voltak papok, akikkel találkoztam, most legalább 2 pap jutott szembe. Beszélgetések velük nagyon segítettek, például amikor én megjelent ez a gondolat, hogy lehet, hogy Isten hív engem papságra, akkor nagyon nem tetszett, úgyhogy 6 hónapig senkivel nem beszéltem róla. Végül első emberrel, akivel beszéltem róla, ez volt egy pap a krakói plébányáról, és azért mondom, hogy ez óriási feladatunk, azt gondolom, hogy papoknak ilyen a hivatás ébresztőben, meg tisztázásban.
4: Segítsétek azokat, akik foglalkoznak a papi hivatás gondolatával.
5: De nekem is nagyon fontos volt Szent II. János Pál pápa. Nagyon szeretem ugye olvasni az ő könyveit, és meglepő volt nekem, hogy itt Magyarországot is nagyon tisztelik őt, és nagyon fontosnak tartják is, mintha magyar pápa lenne.
4: Igen, sokszor valahogy úgy,
5: igen, mert
4: úgy tekintünk.
5: Gondolom, hogy a kommunizmus miatt is.
4: Ha már a szülők, említettem, hogy te a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium diákja voltál az elmúlt években. Hogyan indultál te el a papi hivatás útján?
5: Hát én egészen 25 évig nem ismertem neokatemális utat. Most jelenleg 35 éves vagyok. Holnap 36 leszek,
4: születésnapom lesz. Isten éltessen sokáig.
5: Szépen. És úgy volt, hogy ugye mi keresztény család voltunk, jártunk templomba, de megjelent ugye ez az idő, amikor kis krízisbe kerültem, mert megjelentek nagyobb bűnök, és én botránykoztam magamon, mert én is minisztráltam a templomba, utána lektor voltam. Azért mindig jó embernek tartottam magamat, és másik oldalon láttam, hogy mennyire képes vagyok, milyen rossz ember lenni, és ez nagyon botránykoztató volt számomra. Ez volt ilyen, amikor technikumba jártam, és utána jött az édesapámnak betegsége, rákos lett. Ezen is botránykoztattam, hogy lehet, hogy Isten, ez a jó Isten engedi ezek a dolgokat. Ha már említem az édesapámat, akkor ő meghalt 2016-ban, mert 8 évig beteg volt. Na és ez a pillanat, amikor ő meghalt, nagyon fontos volt az életemben, mert akkor komolyabban kezdtem kérdezni Istent, hogy mi a hivatásom. Mert láttam, hogy egyre jobban megértettem, hogy a keresztény embernek van hivatása, vagy család, vagy pap, vagy megszentelt élete. És amikor egyetemre jártam, krakói műszaki egyetemre jártam, és villamos mérnök lettem, utána még dolgoztam másfél évig. Na, de visszatérve, hogyan kerültem be a neokatemális közösségbe, 2015-ben volt a plébányán egy koncert, ahol nem is mentem volna szerintem, csak énekelt ilyen zenész, akit én már ismertem régóta. És ott ő a koncert végén mondta a tapasztalatát, és mondta, hogy az egyházban van ilyen közösség, ami megmentette az ő életét, és ha utána olvastam az ő életrajzát, akkor tényleg nagy megtérés ezáltal történt az életében. És ahogy mondtam, én voltam ebben a válságban, vagy krízisben, hogy nem láttam az életének értelmét, vagy nagyon botránykoztam magamon, az Istenen is, és az érintett nagyon engem, mert láttam, hogy nekem van szükségem, hogy legyen az Istennel való kapcsolat. És akkor mentem a katekézisre, és úgy bekerültem a közösségbe, ugyanabban az időben, az édesanyám, húgom és 2 bátyám került a közösségbe. Azért én nem nőttem föl a neokatemenális családban, úgy mondhatom. De az nagyon fontos volt, mert újra kezdtem felfedezni az Isten szeretetét, az, hogy Isten az illő, Isten, hogy aki akar, hogy legyen illő kapcsolata vele. És amikor jártam közösségbe, egy év után, ahogy mondtam, megjelent ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy Isten hív papságra. Mondtam, hogy minisztráltam a templomban. Érettségi előtt volt ilyen gondolatom is, papok ajánlottak nekem hivatást tisztázó lelki gyakorlatot, de én elutasítottam, mert akkor tudtam, mit kell csinálnom, mit akarok csinálni. És elértem ez is, hogy befejeztem az egyetemet is, míg dolgoztam, de Isten, ahogy én azt látom, mindig keresett engem is. Ilyen módon megtalált engem, és 2017-ben nyáron volt ilyen küldetés kettesével Lengyelországban, az a neoknaméus közösségben, ahogy Jézus küldött az apostolokat kettesével, a pénz nélkül, semmi nélkül. Ott tapasztaltam, mennyire Isten irgalmas, és mennyire gondoskodik, és az volt ilyen pillanat, amely adott nekem bátorságot, hogy mondjam, hogy én akarok jelentkezni a szemináriumba. És utána mentem Olaszországban lelki gyakorlatra, és onnan kerültem a Magyarországra.
4: És amikor végül igent mondtál erre a meghívásra, meghallva a Jóistennek a meghívását, azt elfogadva rábólintottál erre, akkor a neokatekumenális közösségben történik egy sorsolás?
5: Hát amikor ott vagyunk Olaszországban, úgy nevezünk Merkába, ahol sorsolnak minket, mert ez a Redemptoris Mater Szeminárium a 125 országban van egész világon, körülbelül most nem tudom fejből pontosan, mert az is változik, ugye, hogy igen, valahol bezárják, újat nyitják. És ott igen, én kész voltam menni az egész világra, volt bennem ez a készség. Világos, hogy valami, valahogyan akartam visszamenni Lengyelországban, mert Varsóban van ez a szeminárium, de nagy izgalom volt, amikor például sorsolták Jamaikára, vagy valahol. Nagy izgalom volt ezen az estén.
4: Volt benned vágy, hogy de jó lenne, hogyha valami.
5: Igen, de mondom, hogy egy részről, másik részről ugye ez az emberi gondolkodás mondta, hogy biztonságban maradjam, ugye. De nagyon örültem, hogy Magyarországra kerültem, mert nincs messze, és azért én évente háromszor tudok menni a
4: haza tudsz
5: háza,
4: menni a igen, családodhoz, szüleidhez. Hogyan telt ez a 9 év?
5: Őszinte mondom, hogy semmit nem tudtam magyar nyelvből, nem is hallottam. Világos, hogy amikor visszatértem a lelki gyakorlatról, akkor volt még egy hét, akkor néztem ez a nyelv, hogyan néz ki, hogyan hangzik. Na de amikor érkeztem, akkor csak sziát tudtam mondani. És nehéz volt ez az első év. Mi Miskolcon tanultunk, minden nap oda mentünk tanulni nyelvet. 3 óra keresztül tanultunk, azért ez volt fárasztó. Kocsival jártunk minden nap, és amikor visszafelé mentünk, akkor már nem bírtunk hallani az magyar rádiót, hanem lehetett fogni a szlovák rádió, és ugye mi lengyelek írtunk sokat a szlovák nyelvből. Utána elkezdtem az iskolát, és tényleg ez nehéz volt első 2 év a nyelv miatt, filozófiát tanulni. Nehéz volt, de ebben is tapasztaltam, hogy Isten gondoskodik, mert általában ez volt, hogy még szemináriumban másik fiúk, magyar fiúk általában eladtak nekünk azt, amit a tanár az iskolában, főleg filozófiából, ugye, hogy valahogyan röviden is, és összefoglalva, hogy legalább tudjuk, miről van szó.
4: Van a szeminárium vége felé 1 év diakónusi gyakorlat. Te hol töltötted ezt a gyakorlatot?
5: Miskolcon, Diósgyőrben voltam. Örültem ennek, mert az előző évben is egy fiú köztünk ott volt, és sok-sok jót hallottam arról. És amikor odaérkeztem, tényleg jó volt az emberek. Arról is szeretném mondani, hogy itt Magyarországon, amikor valaki hallja, hogy lengyel vagyok, akkor látom, hogy nagy-nagy örömmel is, nyitott szívvel befogadják minket, lengyeleket. És ezzel is találkoztam ott Diósgyőrben, és Szabó Józsi atya ott plébános, és nagyon sokat tanított nekem, mutatott, segített, és azért neki hálás vagyok amiatt, és világos, hogy Drahos Dávid is, káplánatya is nagyon segített, de emberek is nagyon segítették, ott többször is mentem az iskolába, a katolikus iskolába, és ott hidoktatók mindig nyitottak voltak, és segítették nekem, hogy jól érzem magamat ott, és örömmel befogadtam ez a dispozíciót, hogy oda fogok kerülni, mint a káplán.
4: Így az elmúlt percekben több közös vonást, történelmi személyiséget megemlítettél, meg utaltunk a lengyel-magyar jó barátságra. Hogyha hitéletet nézünk, azért beleláttál egy kicsit, lehet, hogy nem csak a Miskolc Diósgyőri Egyházközség életébe, hanem részt vettél bárhol máshol az országban, hosszabb, rövidebb ideig, lelki gyakorlaton, akár ifjúsági találkozón. Összetudnád hasonlítani, hogy miben van hasonlóság, miben esetleg különbség Magyarországon, meg a hazádban, Lengyelországban a hívek vallás gyakorlata egyáltalán egyház felé való elkötelezettsége között?
5: Nagy különbség van a magyar és lengyel egyház között, mert nálunk ugye nem volt egyáltalán reformáció. Nálunk nagyon kevesen vannak protestánsok, meg görög katolikusok, és itt ezzel találkoztam, hogy ugye minden faluban legalább 2 templom van, és azt látom, hogy amiatt ugye sokkal kevesebben járnak a templomba. De mondom, hogy a Lengyelországban még 15 évvel ezelőtt tényleg 96% jár a templomba, most nálunk is csökkent a szám, mert vannak ezek az ideológiák, meg botrányok, és amiatt az egyházat nagyon támadnak, és nálunk azáltal megjelenik az, hogy sok ember csak szokás miatt, vagy szokásos módon járt a templomban. Itt, hát még Diósgyőrben vannak ugye fiatalok, de amikor voltam kidívik Budapesten, de csak ezen a plébányán, ahol én voltam, ott nagyon kevés fiatal volt. De világos, hogy vannak templomok is, vannak közösségek, ahol járnak fiatalok, ez nem lehet mondani, hogy nem.
4: Van valami ötlet, meg vágy, elhatározás benned, hogy hogyan tudnád következő években majd egy kicsit fellendíteni azt az egyházközséget, ahová éppen kerülsz?
5: Hát azt gondolom, hogy a fiatalokat az vonza, hogy látják a popod, aki nem tár távolságot tőlőd. Mert én is Lengyelországban ezzel találkoztam. Sok pop ugye nagy távolságot tartja, és klerikalizmus miatt ugye ezt gondolom, ami nagyon sokat arról beszél Ferenc pápa, meg most Leó pápa is arról beszél, hogy ez a legveszélyesebb, ez a klerikalizmus. És én remélem, és fogok kérni Isten, hogy ne legyek ilyen, hogy tudjam tényleg közvetlenül az emberekkel, a fiatalokkal beszélni, mint ember. Világos, hogy pop vagyok, de legyen ez a kapcsolat, hogy ne legyen ez a távolság.
4: Megszólíthatóvá kell válni.
5: Igen, és lenni velük, azt gondolom, hogy az legfontosabb, és tényleg őszintén beszélni velük. Ez is szerintem nagyon akárnak, hogy látják ez, hogy valaki őszinte, szerintem az emberek, a fiatalok rögtön látják azt.
4: Kezemben tartom a papszentelésre készített szentképet. Minden szentelés előtt álló fiatalnak választani kell egy papi elmondatot. Te azt a elmondatot választottad János levélből, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Mit üzen számodra ez a jelmondat?
5: Hát azért ezt válaszoltam, mert ahogy mondtam, én sokáig úgy éltem, mondjuk 25 évet, hogy azt gondoltam, hogy nekem kell tetszeni az Istennek, hogy az életem tetszene, az én erőmből ezt csinálom, hogy én adom Istennek valamit, akkor ő köteles adni nekem valamit. De mondjuk, hogy az én megtérésem, de ez mindennapi dolog, megtérés, de akkor nagyon jól éreztem az, hogy felfedeztem az Isten szeretetét, hogy tényleg ő minden ingyen adja nekem. Elsősorban, hogy megbocsátás az Jónás szentségében, és azért is küldte a fiát, de ugyanúgy, hogy tényleg Isten az, aki már mielőtt születtem, már ismert engem és szeretett engem. És az volt a legnagyobb felfedezésem az életemben, hogy láttam, hogy Isten tényleg szeret engem úgy, ahogy vagyok, mert mondtam ugye, hogy botránykoztam mindenen, hogy bűneim ment meg, ahogy Isten cselekszik, vagy mit engedi és mit nem, de felfedeztem azt, hogy minden történik, hogy én lássam, hogy Isten létezik, és ő szeret engem, és csak azt akarja, hogy én hozzáforduljak, hogy kérjek tőle segítséget, mert magamtól nem vagyok képes, ugye, se szeretni másikat, úgy írtam, ahogy Jézus mondja, hogy teljesen ingyen is, és ellenségeiket, hanem ez kegyelem, hogy én tudjam látni, hogy másik ember is Isten teremtménye, és neki is ilyen méltósága van, mint nekem.
4: Gyönyörű gondolatot fogalmaztál meg. Ez igazából nem csak papként számodra útra való, hanem úgy gondolom, hogy valamennyiünknek hasonló módon kell élnünk az életünket. Ahogy említettem is, június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya pár nap választ el bennünket a szenteléstől. Felidéznél olyan pillanatot, amikor azt érezted, hogy igen, Istenem, végre megérkeztem? Van ilyen pillanata a szentelésnek?
5: Hát nekem inkább az volt már szenteléskor, amikor Irsek atya ugye felhívott a szent lelked és imádkozott fölöttem, akkor nagyon ez érintett engem, hogy Isten igazából most Jézus Krisztus szentel engem az Irseken keresztül, hogy kiválasztotta engem. Mert látom, hogy én gyenge vagyok, hogy magamtól, ahogy mondtam, tényleg nem tudok úgy élni, ahogy Jézus szeretne, vagy ahogy Jézus mondja, de ha Jézus Krisztussal vagyok, akkor ez lehetséges, és ez érinted engem, hogy Jézus Krisztus tényleg Isten elfogadta engem, és részesülök ebben a szentségben, hogy papá szentelt engem az Irsek, és igazából homíliában is arról beszél, hogy az Jézus Krisztus hatalmának közvetítője vagyunk, főleg a gyuntatószékben vagy szentmisében, és ez nagyon érintett engem, hogy ilyen méltóságban is részesültem, ilyen szentségben. Utána este tartottam primíciát itt Egerben, ahol voltak közösségem, családom, több ember, és az is óriási élmény volt, hogy én tartom a szentmisét, és tényleg ezek a kezek, ami Irsek kente krizsmával, ezen keresztül a Szentlélek által ugye ez a kenyér és bor tényleg Krisztus testi és véri válik.
4: Én azt kívánom számodra, hogy bárhová kerülsz, akár most itt az első szolgálati helyeden, de később is mindig a Jóisten vezessen abban a szolgálatban, amire meghívott és amire igent mondtál, és vele együtt minél több embert sikerüljön elvezetni hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
5: Én is köszönöm szépen.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Szarvaskőben petíciót indítottak az ott élők az elbontott kilátó újjáépítéséért. A nyári szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálatnál. A Sárospataki Képtárban megnyílt a Lavota 100 című emlékkiállítás. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Petíciót indítottak Szarvaskőben a most elbontott kilátó újjáépítéséért. Csütörtökön kora délutánig személyesen több mint 300-an írták alá a kezdeményezést, amelyben azt kérik az üzemeltetőtől, hogy a faanyag romlása miatt elbontott turisztikai attrakció helyett építsenek újabb, a tájba illeszkedő kilátót a mobil adótorony köré. A szarvaskői kilátó újjáépítéséért indult petícióhoz online is lehet csatlakozni, az interneten is meghaladta a 300-at az aláírók száma. Benkó Dániel polgármester szerint az aláírások szépen gyűlnek, hiszen ez 48 óra termése volt, és szeretnék elérni majd a 2000-et. Felajánlásokat is kaptak az újjáépítéshez. Például tervező is jelentkezett náluk, aki szívesen részt venne a korábbival azonos, vagy attól eltérő szerkezet megalkotásában. Örülnének, ha egy év múlva újra állna kilátó a Major tetőn, amely a térképeken Kecskefar tetőként szerepel, ismertette és írja ezt a Heol Heves-Vár megyei hírportál cikke. A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
3: Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra a fontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak, vagy olyan társintézményeknek, akik szorosan kapcsolódnak a feladat ellátásainkhoz. Tehát itt meg szoktak jelenni a védőnők, a szociális szférában dolgozók, a családsegítők, úgyhogy számukra szoktunk szervezni programot. Vannak már hagyományosan megrendezett programjaink, ilyen például a Ne várjuk meg, még baj lesz, ez most harmadjára került megszervezésre. Külső segítségünk Mező Gábor volt, rendőr, főtörzsőrmester, nyomozó, és a drogellenes feladatok terén támogatott minket. Erről tartott előadást, a kollégáknak szintén előadást tartott Hentesné Ficere Melinda, pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége. mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.
2: A Sárospataki Képtárban nyílt meg a Lavota 100 című emlékkiállítás, amely Lavota Géza születésének 100. évfordulója előtt tiszteleg. A tárlat a művész sokoldalú alkotói munkásságából válogat. A megnyitón dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója méltatta Lavota Géza életművét, és felidézte a Sárospatakon és a környéken ma is látható alkotásait is.
4: A Rákóczi Múzeum Lavota Gézának főként fafaragásait őrzi, bár van festvény és vannak részdomborműveink is. Én eddig úgy ismertem őt, hogy a táj és a tájhoz kapcsolódó ember témakörét dolgozta fel, hiszen a szőlőművelés, a földművelés, a különböző mesterségek, ezek, amelyek megjelennek döntően művein, illetve számomra nagy élmény a Sárospataki utcaképhez hozzátartozó több régi háznak az általa faragott csodálatos kapuja. Természetesen a másik téma, ami patakot jelenti, a Rákóczi és a Kuruc téma is megjelenik művein, mind fafaragásban, mind vörösrész domborműben. Vidéken élve, járva természetesen ismerem szobrait is. Olasz Liszkán a II. Világháború hősi emlékműve számomra egy olyan meghatározó mű, de hát itt Sárospatakon a Móricz kollégium mellett a Móricz szobor épp úgy hozzátartozik, mint számos Király Helmetztől itt a környékbeli településeken megmaradt művei. Nem vagyok művészettörténész, nem vagyok művész, tehát én az embert próbáltam keresni, és érdekes módon nekem a polihisztor szó jutott eszembe, hiszen ő sokoldalú művész volt, olajfestményeit épp úgy ismerjük, mint az előbb emlegetett, de exlibriseket is készített, és amellett novellákat, újságcikkeket írt, és miként ha az özvegyétől, Kattitól hallottuk, hogy kiválóan hegedült is. Tehát egy igazi értelmiségi életpálya, és ugyanakkor olyan művelt, hogy tanító, földrajztanár, népművelő művészember, ezek a társadalom, a természet látását, egy sajátos látását mutatja meg számomra, de egyértelműen kitűnik a vidékhez, szülőföldhöz, erdőbényéhez való kapcsolódásának fontossága, ami napjainkban is egy visszaköszönő élmény, hogy mennyire felfedezik újra az emberek a szülőföldhöz, a vidékhez, falusias tájhoz való, érintetlen tájhoz való kapcsolódás, és ugyanakkor napjainkban egy nagyon erős üzenet, hogy ő a rajztanári mi voltot a természet felfedezésének, és mondhatnánk, hogy a környezetvédelem előfutárának, hogy lássák, értékeljék a természet szépségét, és erre a rajzóra a vizuális nevelés, oktatás egy nagyon fontos eszköz lehet, hiszen a rajzolás és a természet felfedezése során is sokoldalú ismereteket tudhatnak, fedezhetnek fel.
2: Az elmúlt negyed évet értékelte az FC 60, amely szerint számos változás történt a futballklubban. A jövőben új edzőkkel, a fejlesztés a cél. A változásokról Offela Zoltán elnököt hallják.
5: Volt egy váltásunk a felnőtt csapatnak, kezdem a futball területén. Apró Attila távozott tőlünk, a Szabó Zoltán vett át az utánpótlás csapatot irányító, tehát az U17-es csapatot irányító Szabó Zoltánra bíztuk a felnőtt csapat vezetését. Én úgy gondolom, hogy Zoltán a lehetőségekhez mérten nagyszerűen ragadta meg ezt a lehetőséget. 3 győzelemmel végzett a bajnokságban. Hát utána voltak olyan meccseink sajnos, ahol az utolsó pillanatokban alul maradtunk, de hát ez várható volt a őszi szereplés után, de én azt mondom, hogy a edző személyisége és a csapat játékosai megtalálták azt a hangot, ahol a teljesítményük végig olyan maradt, ami elfogadható a jelenlegi helyzetünkben, vagyis az akkori helyzetünkben, de sajnos a csapat kiesett a bajnokságból, az NB3-ból, utolsó helyen végeztünk, hát ez nagyon nagy fájdalom nekem, de ez elsősorban a őszi szereplésünknek köszönhető, ott valami nem működött megfelelően. Annak ellenére, hogy az Oráns Pisiak úr is megpróbált tenni mindent, megtenni mindent a csapatért, és a játékosok is szerintem próbálták a maximumot kihozni. Hát ott egy nagyon gyenge felkészülésünk volt, ami abból adódott, hogy nagyon sok játékos jött, ment, nem tudott összeállni a csapat megfelelőképpen. Most az utolsó hely az azt jelentette, hogy próbálkoztunk, hogy sajnos a visszalépőknél, tehát a Gyöngyös is visszalépett, és még mellette a Putnoki csapat, hogy hát ha papíron bennmaradhatunk, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült, más csapatokat kértek fel, akik jobb kiesők voltak, vagy nem jutottak be a osztályzós csapatokból. Így mi maradtunk az eredeti kiírás szerint. A következő évben a megye első osztályban kell folytatnunk a szereplésünket, és remélem, hogy azért úgy tudunk majd készülni, hogy ez sikerülni fog.
2: Hatalmas fekete füstoszlopra lettek figyelmesek délelőtt az egriek. A tűz a Rudivár utcában keletkezett, erősítette meg Nagy Csaba, a Hevesvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. A város sok pontjáról is jól látható füst sokak figyelmét felkeltette. Egy családi ház, annak tetőszerkezete, valamint a mellett álló melléképület égett. A tűzesethez az egri hivatásos tűzoltók 3 gépjárművel, a füzesabonyi hivatásos tűzoltók pedig 1 járművel vonultak ki. A helyszínen dolgoztak a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat munkatársa is. Később a polgármester aztán azt írta, a lángokat a tűzoltók megfékezték, de az épület lakhatatlanná vált. A szomszédos házakra a tűz szerencsére nem terjedt át. Úgy tudni, senki nem sérült meg az eset során, jelezte Wagner Ákos, hozzátette azt is, az érintettek lakhatásáról az önkormányzat gondoskodik. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz majd az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok esetleg előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-15, aztán napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 13-án hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Dicsőségfal hirdeti azon ekkések nevét, akik az intézmény egyetemi válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el. Megtartották az Eszterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Minden gyöngyösi óvodában végeznek a nyáron udvari és beltéri felújításokat. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Gyöngyösen mind a 9 óvodában végeznek a nyáron udvari és beltéri felújításokat. Ezen túlmenően értékelték az elmúlt nevelési évet is, melyet a képviselőtestület is elfogadott. A részletekről Molnár Lászlónét, az óvodák igazgatóját tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
2: Tudom, hogy ilyenkor inkább ilyen karbantartási munkálatok zajlanak, hiszen azért sok óvoda, hát meg minden óvoda rendben van, de azért a nyár erről is szól, hogy fertőtlenítés, új festés, konyháknak a kifestése. Most például így a 9 tag óvodában hol lesznek ilyen felújítások, hogy milyen jellegűek?
3: Gyakorlatilag minden óvodában kell, hogy működjön az egészségügyi festés, tehát a konyháknak, a kiszolgáló helyiségeknek, a mosdóknak a festése, ezt általában a városgazda emberei végzik, illetve a városgondozási ZRT emberei pedig ilyen karbantartási munkálatokat, udvari játékok festése, vagy esetleg falak még egyéb, vagy csoportszoba festés, abban még ők segítkeznek.
2: Itt nagyon sokféle dologról beszélgettünk már, a nevelési évet, hogyha értékelhetnéd. Most az elmúlt időszakot, ugye elszálltak a kisfecskék, mennek suliba, aztán megvoltak a beiratkozások, és jönnek az új kisfiókák, akik szeptemberben kezdik az óvit. Hogyha most itt mérleget nézel Gyöngyösváros óvodáiban, gyerek létszám tekintetében, amennyi kicsi elment és mennyi jön, hogyan értékeled egyáltalán a működést, a nevelési évet, mit tudtatok fejleszteni, melyik óvodában volt kiemelkedő bármi, hogy értékelnéd az elmúlt nevelési
3: Én azt gondolom, hogy én a szakmáról tudok beszélni, és nagyon színvonalas szakmai munka folyik az óvodákban, és egyre képzettebbek a kolléganők, mert olyan képzéseken vesznek részt, ami a gyerekek javát szolgálja. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy azok a fejlesztések, amik hosszú távra vonatkoznak, azok úgy lassan gyűrűznek be, mert azért igen költségigényesek. Hát például az udvari játékok. Az udvari játékok az, ahol a gyerek szinte az óvodai életének nagy részét az udvaron tölti, nem az utcai játszótereken, és ezeknek a karbantartása bizony nagyon fontos lenne. Most úgy tudom, hogy kiírás alatt van játszóeszközöknek a fenntartását, a karbantartását végzők számára. Reméljük, hogy minél előbb sor kerül rá, mert elég sok játék le van zárva, amitől nagyon félünk, mert baleset veszélyes, nem szeretnénk, hogyha bármilyen baleset történne, és ezek a szalagozott játékok nem mutatnak jól az udvarokon, nem beszélve arról, hogy használni szeretnénk. Tehát rendkívül fontos, hogy ezek használatba lehessenek. De klímákat egyre többet kaptunk már, tehát az most azt hiszem, hogy most ez az időszak pont, amire nagyon nagy szükség van, hiszen annyira felforrósodott a nyár, hogy többet vagyunk bent, mint kint. Bár nem ez a cél, mert ugye amikor a nevelési évnek a szorgalmi része lezárul, akkor igyekszünk az udvaron minél több időt, de most pont ezek a hetek nem azok, ahol nagyon sokat az udvaron merünk lenni, hanem igyekszünk minél többet bent a hűvösebb helyeken tölteni a szabad időt.
2: És akkor a gyerekeknek a létszáma?
3: Éppen a múlt héten a képviselőtestület jóvá hagyta, továbbra is marad a 39 csoport Gyöngyösváros óvodáiban. Ennyi van a 9 óvodában, és ez egy 20-as átlagot jelent.
1: Dicsőségfalon olvasható azoknak az ekkéseknek a neve, akik az intézmény egyetemi válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége kiemelt büszkeséggel tekint mindazon hallgatóira, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és kimagasló teljesítményükkel hozzájárulnak az intézmény jó hírnevének erősítéséhez. Ennek jegyében jött létre a művészeti kar kollégáinak közreműködésével a Krakkerházban az OTDK dicsőség. Fal. Az ünnepélyes átadóról dr. Pajtukné dr. Tari Ilona rektor köszöntő szavait idézzük most fel.
4: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit. tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk.

0: helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. Az egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket.
1: Az Eszterházy SC női kézilabda csapata ma felkészülési edzéssel nyitotta az új szezont. Az NB1-ben nemrégiben feljutott csapat nagy várakozásokkal motiváltan indult neki az új évadnak. Az edzést a Leányka úti Eszterházy sportcsarnokban rendezték meg. A részletekről a vezetőedzőt, Kocsis Csabát kérdeztük.
2: Most találkozunk először így közösen, van jó pár új játékos, szerintem 6, ha jól számolom, és nyilván van új stábtag is, ezért most ismerkedünk meg egymással, illetve megbeszéljük az alapdolgokat, hogy mik várhatók a szezon következő előttünk álló részében, illetve elvégezzük azokat a felméréseket, ami az erőléti edzőnek a munkájához szükséges.
3: Szép

0: Játékossal. Ez ilyenkor mindig nehezebben indul be, de egy szép feladat. Ez a legtöbb csapat életében az így szokott lenni, tehát ritka az, amikor szezonról szezonra egy-két változás van csak egy csapaton belül.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezen a héten lesz az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat csütörtöktől vasárnapig. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is, minden nap tehát. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai voltak, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette. Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű emelkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmisékben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a kereszt tövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító percében, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Köszönet a Kateketikai Iroda minden munkatársának a szervezésért, a Mártai rész hűséges szolgálatáért, írták tudósításukban az Egri Főegyházmegye honlapján. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, A legbátrabb

0: fiatalabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai szent atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándokszakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentlélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci egyházmegyében az ezer éves jubileum. Az EGRI főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Léman Csongor a 14., Dévai Márka 31., Szalai Fanni a 9., a magyar mixváltó pedig a 2. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. Nyíregyháza lesz a házigazdája az elit ökölvívó országos magyar bajnokságnak. Budapesten a bokcsarnokban rendezték az öttusa világkupa döntőt az elmúlt napokban. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecen mellett Bocskai kert határában. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A tiszaújvárosi Léman Csongor a 14., Dévai Márk a 31. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló sprinttávú viadalon az első résztáv után Dévai első, Léman 6. volt, majd a kerékpározás elején mindkét magyar tagja volt a 27 fős élbajnak, végül Léman 14., Dévai pedig a 31. helyen végzett. A hölgyek versenyében Szalai Fanni 9. lett. Másnap óriási sikert ért el a mixváltó, hiszen ezüstérmet szereztek a miénk. Nyíregyháza lesz a házigazdája az elit ökölvívó magyar bajnokságnak. A Continental Arénában felállított ringben mérik össze tudásukat a legjobb boxolók. Kovács Istvánt a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét hallják.
2: Majdnem kötelező minden válogatottnak elindulni, természetesen ha valakinek sérülése van, vagy valamilyen egyéb oknál fogva nem tud részt venni a magyar bajnokságon, az még talán elfogadható, de én úgy tudom, hogy a teljes élmezőny nagy erővel készül a magyar bajnokságra, ami ugyan nem válogató, tehát nem tudjuk kijelenteni, hogy a magyar bajnok fog majd indulni a szeptember Európa bajnokságon, de hogy itt meg kell mindenkinek mutatnia magát, az teljesen egyértelmű, és én úgy látom, hogy azért az élversenyzőink Filiptől kezdve Hámer Lucán keresztül Vladán át mindenki nagyon komolyan vette a felkészülést. Túl vagyunk egy elég erős nemzetközi edzőtábor vonulaton és egy elég erős nemzetközi versenyeztetésen, és kaptak pár hét nem pihenőt, hanem a klubban való felkészülés lehetőségét. Én nagyon kíváncsian várom, hogy a válogatott versenyzőink hogy tudnak teljesíteni majd itt Nyíregyházán.
1: Szerdától zajlanak majd a küzdelmek a 103. Papp László ökölvívó országos bajnokságon. Komoly mezőny érkezik, mivel szeptember 15-e és 26-a között Európa-bajnokságot rendeznek Szófiában. Emmanuel Renzini szövetségi kapitány az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főversenye előtt. Tavaly 150-nél is több ökölvívó nevezett, az idén július 6-a volt a határidő, de a pontos létszám természetesen csak a mérlegelésen dől el. Egy éve több súlycsoportban is borult a papírforma, és az idén is öldöklő küzdelmekre van kilátás. A bajnokság mellett egy Papp László életét bemutató vándorkiállítás is Nyíregyházára érkezett, és a fia is ott volt a bajnokságot beharangozó sajtótájékoztatón, fogalmazott dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere.
3: Szeretnék visszahozni és építeni a régi hagyományokra, továbbvinni azt. Hát azért itt Nyíregyházán az ökölvívásnak van komoly hagyománya, és hát az, hogy most itt lesz az országos bajnokság és a Papp László centenárium programsorozat kiemelt állomással egy Nyíregyháza, amit köszönünk a Magyar Ökölvívó Szövetségnek. Azt gondolom, hogy ezzel a vándorkiállítással együtt ennél jobb promóciót nem is tudnék elképzelni.
1: A férfiaknál Szaka Istvánt 8-szor koronázhatják meg, Virbán Gábor a 7., Akilov Filip az 5. bajnoki címért lép ringbe. A nőknél Szűz Szabina immár a 12. aranyérmét célozza meg, de esélyes Hámori Luca 8-szor, Lakotár Hanna és Szelecki Lilla is súlycsoportjában. A márciusi Bocskai emlékverseny óta először léphetnek szorítóba a magyar versenyzők hazai környezetben. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum első helyen Petrimán Milán aranyérmében reménykedhet, a 65 kg-os válogatott boxoló 3-szor lehet magyar bajnok. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés mind a Magyar Ökölvívó Szövetségtől, mind Nyíregyháza városától, polgármester úrtól, hogy segített ezt a rendezvényt aláhozni, és felkértek minket ennek a rendezésére. Egy előcsarnoka volt ennek a rendezvénynek már, mert 2023-ban egy utánpótlás magyar bajnokságot rendezett az aréna, de valóban a felnőtteknél még nem volt ilyen Nyíregyházán.
1: Budapesten a bokcsarnokban rendezték az öttusa világkupa döntőt. A női mezőnyben kombinált számban mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő miskolci DVTK-s Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik lett. Guzi Blanka a viadal után elmondta, a szülőfalujából érkező szurkolótáborral ünnepelt.
0: Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztettek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők hogyan buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt, nagyon sokszor szédültem a nap folyamán, szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam azért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez ma egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengelkedésemet. Az emelkedő majom létre, azért meggyűlt fel a bajom a tegnap előtti melegítés során, illetve magán a pályán is, és szerettem volna, hogyha a napnak ez a kulcspontja, hogy meg tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Azt gondolom, ez sikerült, mert jobban tudtam teljesíteni, mint tegnap előtt, és ez számomra azért egy nagyon értékes gondolat volt így, hogy ezt tudtam teljesíteni.
1: Minden versenynap más, de az öttus a világkupa döntő női elődöntőjében látottak alapján a bokcsarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben. Sajnos a döntőben a táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek. Erdős Rita ugyan próbált hajrázni a svájci Anna Hjort ellen, de 4-2-vel alul maradt a 16 között, míg a cseh Lucy Hlavatsková Guzi Blanka ellen győzött 5-1-re. A DVTK versenyzője tehát nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb négyig jutott. Az akadálypályán, amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával, az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka egy pillanatra térdre rogyott a billenő létrák után leugorva, de így is jó időt futott. A VB bronzérmes Erdős sem hibázott, csupán a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította elődöntős idejét. Két szám után a vívást megnyerő OCR-ben harmadik fehér orosz Hurajeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545 ponttal. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős további 3 tizeddel gyorsabb volt elődöntős úszásánál, amelyel ekkor egyéni csúcsot állított fel. Guzi szintén ugyanazt az időt tempózta. A kombinált számban Hurajeva előnye fogyott, közeledett rá az 5. induló, ekkor már 3. Hjort, de még mindig nagynak tűnt a fehér orosz forja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny, úgy tűnt Guzi Blanka az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a 10. startoló spanyol Herediával küzdött a bronzéremért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban azonban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát, így 4. helyen végzett. Mögötte nem sokkal, ugyancsak óriásit hajrázó Erdős Rita a 7. helyen érkezett.
0: Elég nehezen indult a nap, már eléggé fáradtkás voltam. Most annyira nem esett jól ez a pihenő nap tegnap. Lehet jobb lett volna, hogyha mint az előző világkupán egyből versenyzünk. Úgyhogy bele kellett kicsit rázonnom most újra a versenyzésbe. A vívásom most megint nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de jobb volt egyébként, mint az elődöntőbe. OCR pályán egyébként tudtam fejlődni. Az időn is egy kicsit faragtam, de sokkal inkább az akadályokon magabiztosabbnak éreztem magamat. Úszásban megint sikerült a legjobban javítanom, úgyhogy annak nagyon örülök, ott érzem, hogy erősödök, illetve a kombinált számot is most szerintem nagyon jól tudtam teljesíteni. Lövészeten is javítottam, még nem tökéletes, de sokat javítottam az elődöntős lövészeten. Jordanhez képest. Futásban meg nagyon egyenletesen tudtam most futni, jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy összességében egy nagyon jó versenyt sikerült csinálnom. Sajnálom, hogy a pódium ezen a versenyen se lett meg, ugye top 6, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyeim majd sikerül oda is felállnom.
1: Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecen határában, Bocskai kertben. A csaknem 200 fős mezőnyben a korosztályos indulók mellett a felnőtt kerékpározók legjobbjai is rajthoz álltak. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a forró aszfalton. Végül megelőzve Walter Attillát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás győzött 43 perc, 44 másodperces idővel. Most őt hallják.
5: Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember arról legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
1: Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
6: Összességében szerettem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség imacsoportjával imádkozunk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júliusi imaszándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második kizetben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy édesanya a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárását kéri a gonosztól való szabadulásért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató kéri a Szűz anya segítségét testi és lelki gyógyulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy balesetet szenvedett édesanyáért kérjük a szűzanya gyógyító erejét, a Jóisten segítségét. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, valamint egyházközségünk betegeinek testi-lelki gyógyulásáért, illetve egy 85 éves édesapáért születésnapi alkalmából.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Az ötödik tizedben egy Balaton felvidéki polgármesternőre kérjük a szűzanya védelmét, oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a Jóistennek a sok segítségét, és kéri a szűzanya további közbenjárását gyermekei és unokája sikeres munkavégzéséért, valamint szomszédasszonya gyógyulásáért.
3: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ezen a héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Bevezetés. Lelkiségemet eddig két szempont határozta meg. Az egyik az, hogy az Istennel való találkozásnak mindig feltétele az önmagunkkal való találkozás. Gyakran írtam a korai szerzetesek nyomán arról, hogyan figyeljük meg érzéseinket, gondolatainkat, szenvedélyeinket és érzelmeinket, és hogyan tartsuk oda ezeket az imában Istennek, hogy átváltozzanak. A másik szempont a spiritualitás terápiás dimenziója. Jézus azért küldte el tanítványait, hogy betegeket gyógyítsanak és kiűzzék az ördögöt. Ilyen értelemben elmélkedtem át, és mutattam be a bibliai szövegek, az egyházi rituálék és a spirituális gyakorlatok gyógyító erejét. Fontos volt számomra, hogy könyveimben valami érzékelhetővé váljék Jézus egy gyógyító erejéből. A szépségről még sohasem írtam. Talán csodálkoznak a kedves olvasók, hogy most e témával foglalkozom. Tulajdonképpen inkább véletlenül került sor erre. Nagybőti prédikációt kellett tartanom a hit szépsége és vonzereje címmel. Miközben készültem a beszédre, felismertem, milyen gyógyító erejű számomra ez a téma, és mennyire gazdagítja lelkemet. Mert amikor a szépségről gondolkozom, és a szépségben gyönyörködöm, akkor az a kontemplatív és a misztikus spiritualitásnak felel meg. Azt szemlélem, ami van. Hagyom, hogy megérintsen a szépség, amellyel a természetben, a művészetben és az emberekben találkozom. Befogadom a szépet, amely elém tárul, s benne megsejtem Isten ős szépségét, amelyről a misztikusok írnak. Ez tehát olyan spiritualitás, amelyben a kegyelem áll a középpontban, és nem a saját cselekvésünk. Szemlélem a szépséget, és érzem, mennyire jót tesz, milyen gyógyítóan hat. Ebből kifolyólag a szépséggel való foglalkozás illeszkedik terápiás lelkiségembe is. A szép, amelyet csodálok, amelynek engedem, hogy megérintsen, érintkezésbe hoz saját szépségemmel, a lelkem mélyén rejlő szépséggel. Ám a szépség egy másik vonással is gazdagítja spiritualitásomat. Ez befogadó és optimista spiritualitás. Nem úgy hangzik, mintha munkáról szólna, mint az aszketikus spiritualitás esetében, hanem engedi, hogy a szép meglepje. Ám ez a spiritualitás is megköveteli cselekvő részvételünket, mert szükség van éberségre, hogy észrevegyük a szépet, és szükség van alázatosságra is. Ha nincs bennünk alázatosság, a szépség elrejtőzik a szemünk elől. A szépség spiritualitása nem helyettesíti a spiritualitás más formáit, ám kiegészíti őket, és az öröm és szeretet ízét ajándékozza nekik. Mert azt mondja Aquinói Szent Tamás, szép az, aminek a látása gyönyörködtet. A szép tetszik és örömet okoz. A szép szeretetet ébreszt. Ám a szépség nem erkölcsi felhívás, hogy szeressük egymást. Sokkal inkább a céltól mentes, még egyetlen tárgyra sem irányuló szeretetet ébreszti fel bennünk. A szépben, ahogy Simone Weilnél olvassuk, Jézus gyöngéd mosolyával találkozunk. Ám mi nem csak szemléljük és csodáljuk a szépet, amely kívülről ér el hozzánk, s amelyben végeredményben Isten ős szépsége mosolyog ránk. Létre is tudunk hozni szépet. Szépen meg tudjuk teríteni az asztalt. Szépen be tudjuk rendezni a szobát beszélgetéseinkhez. Csinosan fel tudunk öltözni a kézművességben, és a művészetben pedig gyönyörű dolgokat tudunk alkotni. Szebbé tehetjük az életet. Nem csak a szép teremtéssel találkozunk. Mi magunk is teremtői vagyunk a szépnek. Szépé tudjuk tenni ezt a világot, belévéshetjük a szépség nyomát. És ezzel jelentősen hozzájárulhatunk a világ emberibbé válásához, és egyben az emberek egészségének megőrzéséhez is. Mert a szép
érintkezésbe hozza az embert a gyógyulással és a saját lelkében rejlő szépséggel. A szép gyógyító a lelkünk számára. Miközben a szépséggel foglalkoztam, különösen megragadott Dosztojevszkij egy mondása. A szépség menti meg a világot. Erre a mondatra egy Dosztojevszkijről szóló könyvben találtam rá, amelyet a II. Világháború előtt írt egy litván szerző, Zenta Maurina. Eműben egy fejezetet szentelt a szépség fogalmának Dosztojevszkijnél. A mondás elkísért sok könyv olvasása, de saját keresésem közben is, amikor a szépség spirituális jelentése és értelme után kutattam. Újra meg újra feltettem magamnak a kérdést, hogyan hat rám a szép, mit tesz testemmel és lelkemmel. S megállapítottam, hogy a szép olyan, mint a lélek menedéke, ahol a lélek az élet nyugtalansága közepette megpihenhet. Amikor a szépről írok, nem szeretnék eszteticizmusba menekülni. E világ valóságában szeretném megnézni a szépet. Számomra a szép felé fordulás, a vigasz visszanyerése földi létünkben, amelynek fenyegetéseknek és veszélyeknek vagyunk kitéve. Éppen a világon való munkálkodásról írva van szükségem a szépre, mint a lélek menedékére, és mint vigaszra a vigasztalanság közepette, amelyet az emberekkel folytatott beszélgetéseim során észlelek. E könyv írása során mindig minden szépre nyitott voltam, amellyel találkoztam, ám arra is, amit más szerzők írtak a szépről. Közben megállapítottam, hogy ez idáig elhanyagoltam ezt a témát. A keresztény spiritualitásban sem áll a középpontban ez a téma, bár néhány teológus írt róla, például Hans Urs von Balthasar a Dicsőség felfénylése című nagyszabású művében. Ám az ő nyelvezete nem képes a sok kereső embert lelkesíteni a szépségért. Ez teológiai nyelv, amelyet végeredményben csak képzett teológusok értenek. Karl Rahner, akiről doktori munkámat írtam, és akit teológusként nagyra értékelek, semmit sem írt a szépségről. A téma kívül esett a látókörén, ahogy sokáig az én gondolkodásomon is. Van néhány evangélikus teológus, aki írt a szépről, Rudolf Boren, Karl Barth és Matthias Zindler. Ám az ő írásaikból hiányolom a pozitív látásmódot, amellyel például az ókor filozófusai és a középkor teológusai tekintettek a szépre. Az evangélikus teológusok nagyon erősen a bűnre összpontosítanak, amely meghamisítja kapcsolatunkat a széppel. Amikor egy témával foglalkozom, mindig érzékeny vagyok arra, ha az felbukkan egy beszélgetésben, illetve ha újságokban vagy folyóiratokban olvasok róla valamit. Mihelyst a kérdésre, hogy miről is írok éppen, azt válaszoltam, hogy a szépségről, rögtön élénk beszélgetés alakult ki. Éreztem, hogy ez olyan téma, amely sokakat megmozgat, méghozzá különböző szinten. Némelyek számára, akiknek egyébként problémájuk van az egyházzal vagy a keresztény hittel, a szép az a hely, ahol megtapasztalják Istent, vagy legalábbis nyitottak a nyomra, amelyet Isten hagyott a világban. Így ma, a mi szekularizált világunkban, a szép az a hely, ahol beszélni tudunk hitről és hitetlenségről. Sokak számára lehet ez a spiritualitáshoz vezető világi út. Mások már teológiailag és filozófiailag is foglalkoztak a témával. Elcsodálkoztam, mennyien gondolkodtak már el róla. Ismét másokat a szépség témája saját kinézetük vonatkozásában érdekel. Ők elmesélik nekem, milyen tapasztalatokra tettek szert ismerettségi körükben, a szépségre törekvéssel kapcsolatban. Hogyan vezet a szépség iránti vágy gyakran beteges magatartásmódokhoz. Kutatásom során találtam a Barmer Ersatzkasse magazinjában egy cikket a következő címmel: Mi a szép? Ez egyrészről az emberek ama vágyáról szól, hogy szépek legyenek, valamint a különböző szépségideálokról. Mindenekelőtt azonban arról a témáról ír, amely az egészségbiztosítási pénztárt érdekli.
A számos szépségműtétről, amelyre ma sokakat rávisz a szépség iránti vágy. Sok ember véli úgy napjainkban, hogy a szépség megcsinálható. Férfiak és nők egy egészen meghatározott szépségeszménynek akarnak megfelelni. Orvosok és pszichológusok állapítják meg, hogy ma egyre több ember elégedetlen a testével. Ennek oka, hogy a média és természetesen a kozmetikai cégek, valamint a plasztikai sebészek a szépségideált olyan szűken fogalmazzák meg, hogy természeti adottságainál fogva optikailag optimálisan és formailag tökéletesen alig valaki illik bele. Többen úgy vélik, hogy a külső megjelenés dönt a hivatás és a párválasztás sikeréről, illetve a társadalom elismeréséről. Ezért sok férfi és nő agresszívan bánik testével, anélkül, hogy gondolna egy szépségműtét kockázataira. Majd pedig sokan elégedetlenek az operáció után, mert az eredmény nem olyan, mint ahogy várták. Ez elsősorban az arcon végzett beavatkozásokra érvényes. Az arc a műtét következményeként gyakran maszkszerűen merevvé válik, és egy ilyen merev arcot a társadalmi környezet nem talál vonzónak. A szép arc él, érzéseket, reakciókat és hangulatokat mutat. Ezért a szépségműtétek sokszor éppen az elvárások ellenkezőjét érik el. Nem vezetnek nagyobb elfogadáshoz, inkább elutasításhoz. Szinte tragikus helyzet. Az Egészségpénztár magazinjának cikke megmutatja, milyen erős napjainkban a szépség utáni vágy. Ám egyben az is láthatóvá válik, hogy a szépséget túlságosan a külső kinézettel kötjük össze. Világos mércével hogyan kell kinéznie egy szép testnek. Pedig a szépség több, mint a külső megjelenés. Egy test akkor szép, ha egy szép lélek mutatkozik meg benne. S végeredményben egy ember akkor szép, ha szeretetteljesen néz magára. Mert a szép a németben összefügg a nézni szóval. A szépségnek mindig köze van a szeretethez is. Csak az szép, aki szeretetteljesen néz önmagára. Aki gyűlöli magát, az csúf. Ez érvényes a másokhoz fűződő kapcsolatainkra is. Aki gyűlöli másokat, az elcsúfít másokat és közben önmagát is. Aki szeretettel néz másokra, felfedezi szépségüket. A szépség ott van a másikban. Ám szükség van részünkről a készségre, hogy ezt észrevegyük benne. És annak tulajdonképpen feltétele, hogy meglássuk a szépséget a másikban, a szeretet, a rávetett, szeretetteljes pillantás. Ebben a könyvben magammal szeretném vinni önöket felfedező utamra. Azt kívánom önöknek, hogy még tudatosabban ragadják meg a szépet, amelyet mindig is érzékelnek maguk körül, és amellyel mindig is találkoznak. Kívánom, hogy a széppel való foglalkozás spirituális úttá váljék, mert a szépben végül is Isten szépségével találkozunk. A szépben az az Isten szólít meg bennünket, aki teremtése befejeztével ezt mondta. Mindaz, amit alkotott, nagyon szép volt. Ezt az igét gyakran így fordítják. Mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Ám a héber tob szó szépet is jelenthet, és a görögök a kalosz szép szóval fordítják. Így azt kívánom, engedjék, hogy Isten megérintse önöket a szépben. A szépben mindig olyan Isten érint meg bennünket, aki a szeretet. A szépség azonban meg is döbbenthet. Ő olyan Isten, aki megrendít, aki a szép révén velünkig hatol, és megnyit valamire, ami nagyobb nálunk, ami önmagunkon túlra vezet. Így a szép az Isten élmény helye. Ám egyben az életre bátorítás, a vigasztalás és sebeink gyógyulásának helye is.

Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsoly előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
8: Tisztánlátó Ady Endre.

Levél apámhoz. Hogy jó lett volna édesapám központi szolgabíróvá válaszódni Zilahon, kivirágoztatni a hét szilvafát, s becsületet szerezni az elkoldusodott diósadi adiaknak, bizony talán jó lett volna. Sose nyeltél volna keserűen a nagyobbik fiadra gondolva, kit haza, a kis fehérházba, csak a megveszekedett idegei kergetnek olykor, s aki úgy érzi, az érmincenti nyugodalomban, hogy megölte az életét, bolondokat művel, mert künn a sokadalomban harcok, tépelődések, gondolatok és kínok között bomlasztja, veszti el magát. Úgy van, úgy van. Barátkozom az öreg akácfával, kinézek a rétre, belecsalom a mélységes csöndességet a szívembe, beleolvadok a csöndes, gondolattalan vegetálásba. Egy napig. Te tudod, édesapám, hogy csak egy napig. Aztán rés törik a nagy kerten, besüt a nap, bezúg a nagy lárma, bezsibong a lelkembe az élet, és én rohanok tőletek el-vissza. Úgy érzem, agyonnyom a csönd, darabokra bomlik a testem, elrohad a tüdőm, ha nem szaladok zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem kiabálok én is bele a nagyvilági lármába, és te meg az anyám ilyenkor újra elsirattok, és jaj, talán igazatok van. Ez az, amivel most is harcolok, a penna. Ki ez a költő? Ki ez a géniusz? Ki nevezi magát Góg és Magóg fiának? Ki akar szerelmes nászt az avaron? Ki sóhajt fel kétségbe esetten, a Tiszaparton mit keresek? Ady Endre az, akinek példaképe a mennyeien nagyságos suhanc, azaz Petőfi, Vajda János, a Biblia, aki Nietzsche gondolataival igazolta saját zsenigőgjét, aki rálátott a magyar ugar termékeny terméketlenségére, a perdita lelkek véresen őszinte szerelmére. Ő volt az, aki idejekorán sugallatot kapott korai haláláról, mégis szerelmes volt belé. Ady Endre volt, Balassi után, a második kiemelkedő vallásos költőnk, aki szenvedélyes hittel kereste az Istent, s őszintén bevallotta önmagának is, hogy nem tartja méltónak hozzá magát. Csak nagyszerű nevedet tudnám, sóhajtott fel egyszer, majd megtörtem bevallja. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ady mindent másképp látott, mint kortársai, a hazát, a szerelmet, Istent, sorsát. Ő mert írni kendőzetlenül saját alkoholizmusáról az Őskaján című versében, és merte Isten verését kérni a hazánkra a nekünk Mohács kell című fordított himnuszában. Ennek aztán súlyos támadások, s a nyomában járó elszigetelődés lett a következménye. Különben nem sóhajtott volna fel így. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Minden tudott a magyar történelemről és politikáról, a nemzet múltjáról és jövőjéről. Sejtései beigazolódtak a trianoni tragédia nyomán. Ő élte át, Pilinszky szerint idegen nyelvre lefordíthatatlan képekben, a világ széttördezettségét, a csonkaság érzetét. A Kocsi út az éjszakában című festői költeményében ezt írja. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Ő az, aki költővé tette Pilinszkyt. Aki imádta és szenvedélyes szavakkal illette Petőfit, ő az a magyar költőgéniusz, aki mellett soha senki nem ment el közömbösen. Ilyen volt az előző előadásaimban ismertetett François Villon is. Megjelenése azonnal ellenszenvet, riadalmat keltett kortársaiban, hiszen megérezték utánozhatatlanul eredeti szellemét, kifejezésmódját. Sajnos Mihály Rozália csókjától a világháborúig, az egyéni sorvasztó betegségtől a nemzeti tragédiáig ívelt pályafutása. Roncsolt idegein szűrte át a valóság elemeit, az élet ellentmondásait.
Mindent a fonákjáról látott, a pénzt, a mámort, a halált, a szerelmet, a politikát, a magyarságot, önmagát. Tudta, hogy Csinszka csak lázáros szomorú nincseit láthatja, hiába állítja, jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben. Adi soha nem volt őszintétlen, soha nem hazudott. Hiába írja, lelkem egy nagy harangvirág, finom remegések az erőm, a zsenialitását is bátran vállalta a tök magjankók szorításában. A Hortobágy poétája szélmalomharcot vívott az értetlenek között. Az álombakók hazájában idegenül mozgott, és önsorsrontó életet élt. Ez persze kordivat is volt, méltán tekinthetjük e korszellem áldozatának is. Adi rendkívüli jelentőségű a magyar költészetben, ereje a látás és kifejezés módjában, kevert magyaros és időmértékes versritmusában, őszinteségében és provokatív életfelfogásában rejlik. Arszpoétikája az éles látás, a pontos megfogalmazás, eredeti képekben láttatás, az igazság bátor, kérlelhetetlen kifejezése volt. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. A támadások elől Párizsba menekült, amit ő nevezett embersűrűs gigászi vadonnak, aki a szájas Duna pandúr hadától futott az asszony ölébe. Léda emelte ki a nagyváradi újságíró élet zülléséből, ő, Diósiné Brüladél, francia nyersfordításai segítették művészi fejlődését. Ő adta meg a fiatal férfi szenvedély szükségletét. Most hallgassuk meg az Örök harc és Nász című versét.

Én asszonyom, bejó, ha bántlak, mea culpázok, megtörök, sírok. Várlak, kívánlak. Én asszonyom, bejó, ha rossz vagy, szívemben százszor-százszor megöllek, űzlek, gyűlöllek. Én asszonyom, ugye, hogy így lesz? Örök lesz a mi nagy csatázásunk, s örök a nászunk. Lédával a bálban. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete párra. Kik ezek? S mi bús csöndben belépünk. Halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervat régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene, s a vígteremben téli szél zúg, és elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk, és sírva, dideregve rebbennek szét a boldog mátkapárok.

Mégis, bár egy halott leánygyermek született a kapcsolatukból, ez szerelem terméketlen maradt. Házasság nem lett belőle, de gyönyörű versek láttak napvilágot. Így a szerelmi búcsúzás legkegyetlenebbike is, az elbocsátó szép üzenet. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 100-szor sújtottan dobom én felét feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már csak téged, téged sajnállak. Milyen régen és titkosan így volt már. Sorsot szépítni hányszor adatott ámító kegyből, szépek szépért forrott és küldött ékes Lédazsoltár. Soha se kaptam el, sose vettem. Átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak, s szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt Lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövenyes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsiny s asszonyos rabutján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon. Én csodás, verses rádfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s rágatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen, akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszúim mellesben. Nem kevés szegény magad csófolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömeteljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsz-e, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled vet nimbuszod, ez zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőiért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillagsorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, minyel el ár, avagy salak. Általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak.

Adi élete és látásmódja tele van ellentétekkel, végletekkel, paradoxonokkal. A Szivárvány halála című vers is ezt példázza. Soha olyan ékes szivárványt, abroncsként fogta az eget, soha olyan szent abroncsot, még olyan szélest, olyan ölelőt, de íme esteledett. Már unták is bámulni, nézni a parasztok, barmok, madarak, szégyenkeztek szemek és öklök, hogy ellágyultak ott a mezőn, egy ronty szivárvány alatt. Kacsingatott már csúfolódva a vén nap is temetkezőn. Tetszett neki, hogy egy szivárvány, egy színcsoda, ámulást terem, józan és trágyás mezőn. Csak a szivárvány várt még mindig, folyton szebb lett, ahogy bukott, sírón nézett le a mezőre, s aztán beitták szemszíneit távozó felhőhúgok. A vén nap leesett mosolygón, föllélegzett egész világ. Nem valók az izzadt mezőkre eféle bolond és nagyszerű, szent égi komédiák.

A fölföldobott kő is a végletek szembeállításával hat. Ugyanolyan erővel vágyakozik el, mint ahogy vissza. Ugyanakkor az utolsó sor utal a végső hovatartozásra. Fölföldobott kő, földedre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgatnak.

Igazi utazás ihlette a következő műalkotást, amikor Adi Nagy Károlyról Érmincentre utazott egy rossz paraszt szekéren, az utolsó holdnegyed látványában. Ez az égi jel látomássá, sejtelmes előérzetté fogalmazódott remek művében. Kocsiút az éjszakában. Milyen csonka ma a hold? Az éj milyen sivatag, néma. Milyen szomorú vagyok én ma? Milyen csonka ma a hold? Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér. Utána, mintha jajszó szállna. Félig mély csönd, és félig lárma. Fut velem egy rossz szekér.

Most állítsuk szembe a mámor vágyát, a lehúzó ösztönök hatalmát, az isteni tisztaság utáni kétségbe esett vágyakozással, az Őskaján és a Sionhegy alatt című versekben. Ady Endre, az Őskaján. Bíbor palásban jött keletről a rímek ősi hajnalán. Jött boroskedvel, paripásan, zeneszerszámmal, dalosan, és mellém ült le Őskaján. Duhajlegény, fülemben ótáz, iszunk, iszunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet vesztett boldogsága ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Én rozzsaketben bóbiskálok, az Őskaján vállán bíbor, feszület, két gyertya, komorság, nagy torna ez, bús végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy céda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, istenem. Korhely Apolló, gúnyos arcú, palástja csusszal lova vár, de áll a bál és zúg a torna, bujdosik egyre, bujdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy, apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár, kell, fut az élet énekes, véres és boros szent kocsmaablakunk alatt. Uram, kelj mással viadalra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámors, a hírnév, cudar álmokban elkopott a büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtolt. Mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit ér a bor és véráldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Uram, én szegény kósza szolga, elhasznált nagy bolond vagyok. Miért igyak most már rogyásig? Pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott, meghalok. Uram, van egy anyám, szent asszony. Van egy lédám, áldott legyen. Van egy pár álombillanásom, egy-két hívem, s lelkem alatt egy nagy mocsár, a förtelem. Volna talán egy-két nótám is, egy-két buja új nagy dalom, de íme el akarok esni asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalon. Uram, bocsásd el bús szolgádat, nincs semmi már, csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igéz, ne bánts, ne itass, uram, én többet nem iszom. Van csömöröm, nagy irtózásom, s egy beteg fonnyad derekam. Utolszor meghajlok előtted, földhöz vágom a poharam. Uram, én megadom magam. S már látom, mind kap paripára,

Vállamra üt nagyot nevet, s viszik tovább a táltosával pogány dalok, víg hajnalok, boszorkányos forró szelek. Száll keletről tovább nyugatra, új pogány tornákra szalad, s én feszülettel, tört pohárral, hűlt testtel, dermet vidoran elnyúlok az asztal alatt.

A Sionhegy alatt. Borzolt fehér isten szakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram, a rég feledett. Nyírkos vak őszi hajnalon, valahol, a Sionhegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rórátérre harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott. Bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sionhegy alatt.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 19. részét, melyet Kupás Kapi olvas fel.
2: 13. fejezet. A túlsó part sokkal szebb. Surranó a folyóhoz baktatott, és vágyakozva nézte a távoli furfangos sziget hívogató zöld lombjait. Ott lakik a tolvajboszorkány, ott van a tükröcske. Ha azt sikerül megkaparintanom, túls gazdag leszek. Igen ám, de hogy jutok át oda? Úszni nem tudok. Ha lenne itt valami csónak... Gonterhelten lépegetett a part hosszában. Egyszer csak nagy lapos kőhöz ért. A kövön két békalány napozott. Szép rózsaszínű fürdőruhájuk volt, alul körös körül fodrocskákkal. Amint Surranót észrevették, sötét szemüveget tettek fel, és azon keresztül bámulták, abban a hitben, hogy így nem látja, mikor nézik. Kíváncsiságuk felbátorította Surranót. Udvariasan köszöntötte őket, és megkérdezte, nincs-e csónakjuk.
3: Van egy bodzacsónakunk a kő alá rejtve, mondta a kövérebbik békalány. Miért kérded, jámbor zarándok? Szeretnék átjutni a túlsó partra. A túlsó partra, sóhajtott epekedve a kisebbik békalány. Ha tudnád, milyen régóta vágyódunk mi is a túlsó partra. Ott minden jobb, ott minden szebb. Sokkal több a szúnyog,
2: tette hozzá nénye, és nagyot cuppantott.
3: Melegebben süt a nap. Iszap helyett finom bársonyos homok van a parton. Ott nem kell tartanunk ellenségeinktől, a kacsáktól. Oda át milliószor jobb.
2: Surranó a fejét csóválta. Hát, ha ott annyival jobb, miért nem evesztetek át már régen?
3: Félünk, ha elmegyünk innen, más békák elfoglalják a lapos követ, pedig ezen kitűnően lehet napozni.
2: A toronyban, ahol laktam, mesélte Surranó, a pókok között az volt a szokás, hogy aki kiszemelt magának egy zugot, oda bigyeztett egy hálócskát annak jeléül, hogy a zug foglalt. Hagyjátok ti is a holmitokat a kövön.
3: Milyen okos vagy, idegen,
2: áradoztak a békalányok.
3: Segíts hát előhúzni a csónakot a kő alól, oda rejtettük, mert a napon hamar szétszáradna.
2: Néhány perc múlva a karcsú fehér csónak már a vízen ringatózott három utasával. A békalányok szívesen vették volna, ha Surranó ragadja kézbe az evezőket. Surranó, aki restelte bevallani, hogy még soha nem ült csónakban, ravaszul így szólt.
4: Akik sokat eveznek, azoknak gyönyörű a termetük.
2: Brigitta, a kövérebbik békalány erre nyomban úgy határozott, hogy ő fog evezni. Surranó boldogan foglalt el helyét a kormányülésen. Alig távolodott el a csónak a parttól, egy nagy kecskebéka már is rátelepedett a laposkőre, feltette a sötét szemüveget, és hátára terítette a békalányok cickafarkfűből szőtt bolyhos törölközőjét. Azok nem vették észre ezt a felháborító cselekedetet, mert folyamatosan csak a sziget felé pislogtak. Surranó egy kis öbölbe kormányozta a csónakot, a békalányok izgatottan ugrottak ki, s azon nyomban hasra vágódtak a nyúlós iszabban. Belluska óbégatni kezdett.
3: Itt sokkal mélyebb az iszap, mint a mi partunkon!
2: Surranó ebből okulva hatalmas szökkenéssel ugrott partra, és szerencsésen szilárd talajra huppant. A békalányok nyakig sárosan egy mohos fa tönkre ültek, és várták a szúnyogokat. Bár már nem sütött a nap, és a szél sem fújt, vagyis olyan idő volt, amikor a szúnyogok csapatostul szoktak előrajzani a parti sűrűből, a békalányok hiába füleltek, nem hallották a számukra oly kellemes döngicsélést.
3: Nem értem, mondta Brigitta ingerülten. Nem jönnek a szúnyogok.
2: Szúnyogok helyett vasorú bábakacsái jöttek, amelyek még reggel átrándultak furfangos szigetre, csigát békát keresgélni, és most iparkodtak hazafelé.
4: Mikor a békalányok meghallották a hápogást, az iszappal mit sem törődve csónakjukba rohantak, belevetették magukat, és ahogy erejükből telt, eveztek hazafelé. Surranóról teljesen megfeledkeztek. Hamarosan betakarta őket az alkony szürkesége. Surranó kuncogva nézett utánuk, azután elindult a sziget belseje felé, hogy éjszakai szállást keressen. Vendégfogadóba nem mehetett, hiszen egy árvagarasa sem volt. Abban bízott, hogy majd csak befogadja valaki. Rövid keresgélés után a fák között mohos hátú pincét fedezett fel. A holdfényében kibetűzte a felirást az ajtón. Vakontok Vazul, csatornázási vállalkozó. Surranó félénk kopogtatására maga az éjfekete vakondok nyitott ajtót. Nagyon jó indulatúnak látszott. Ó, van itt hely, fiatal zarándok, mondta, és korhat falépcsőkön levezette Surranót a dohos levegőjű pincehelyiségbe. A sötét sarkokban hatalmas hordók gömbölyödtek, hasukban kényelmesen vetett ágyakat rejtegetve. Hordóból volt itt minden, nagy hordó volt az asztal, kis hordó a szék. Ebből a rosszul világított föld alatti helyiségből mindenféle folyosók ágaztak széllyel. A vakondok sajttal meg borral kínálta Surranót, és arról kérdezgette, miért jött a szigetre. Surranónak eszébe sem jutott, hogy hazudjék. Azért jöttem át, hogy visszaszerezzem Fáni boszorkánytól a vasorú bába tükröcskéjét.
3: Ah, hát te ismered a boszorkányt?
4: Csak úgy hírből, mondta a gyanútlan egér.
3: No és tudod legalább, merre van a Hercsula ház?
4: Surranó fejét rázta. Nem vagyok ismerős a szigeten. Azt sem tudom, hogyan fogjak hozzá a tükröcske visszaszerzéséhez.
3: Azt tanácsolnám, mondta Vazul hunyorogva, hogy az én pincémből áss egy föld alatti folyósót Hercsuláék pincéjébe. Azon keresztül majd belopúzhatsz a házba, és észrevétlen elcsenheted a tükröt.
4: Surranónak libabőrös lett a háta attól a gondolattól, hogy be kell lépnie egy macska házába. Erről azonban nem beszélt, csak annyit mondott udvariasan.
3: Aranyat érő tanács ez, vakondok úr.
4: Hát akkor térjünk nyugovóra. Ott abban a nagy hordóban elalhatsz. A hordó belsejében Surranó kényelmes hálóhelyet talált. Hamarosan el is aludt, és azt álmodta, hogy a hordó elindul vele, gurul-gurul, az úton pedig jobbra-balra csillogó aranykincsek hevernek. Másnap hajnalban Vazul fényesre koptatott ásót és iránytűt nyomott a kezébe. Elvezette a pince déli falához, és így szólt.
3: Itt kezdj ásni! Egyenesen, mindig csak dél felé. Szorgalmas munkával egy hét alatt elérheted a Hercsulaház pincéjét.
4: Surranó lelkesen ásni kezdett. A földlapátolás nehéz munka, s a dologhoz nem szokott egértenyér, ezt hamar észrevette. Ám Surranó nem bánta, ha felhólyagosodik a tenyere, fáj a válla és sajog a dereka a sok hajladozástól. Csak ásott, ásott, a kincsre gondolva, amit vasorrubába ígért neki a tükröcskéért. Vazul mindig mögötte járt a lassan hosszabbodó alagútban, s ellenőrizte munkáját. Végre a hetedik nap reggelén így szólt a verítékező egérhez.
3: Este 6 órára eléred célodat, a Hercsulaház pincéjét. Csak dolgozz szorgalmasan, én most elmegyek hazúrról.
4: Surranó nem ismerte vakondok Vazul szokásait, ezért nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy Vazul napvilágnál a földszínére emelkedik. Bezzeg a sziget lakói nem győztek álmélkodni, mikor fényes nappal látták Vazult a Hercsula ház felé ballagni. Hercsula macska örömmel fogadta a szokatlan látogatót.
0: Mi hír te, sötét vakondok? Olyan titokzatos arcot vágsz, mint aki összeesküvés cimatol.
3: Olyasféle,
4: mormogott Vazul, és közelebb hajolt a kandursátor formájú fekete füléhez.
3: El akarják lopni tőletek a jövőbe látó tükröt?
4: Hercsula macska akkorát nyávogott, mintha farkát az ajtó közé csípték volna.
0: Kicsoda!
3: Valami kis termetű zarándok. Egy hete jött a szigetre, mikor elmesélte gonosz szándékát, azt tanácsoltam neki ásson föld alatti alagutat a pincétbe, hogy azon keresztül belopózhassék hozzátok.
0: Igazán kedves tanács!
4: Bazul leintette. Igen ám, de azt mondtam neki, hogy a te házad a sziget déli csúcsára épült. Honnan tudná ő, hogy az északi végen laksz? Hercsula macska hátra dőlt a karosszékben, úgy nevetett.
0: Hú, és most a zarándok tőlem 700 nyúlugrásnyira a sziget déli csúcsán fog kiukadni.
4: Úgy ám, bólogatott Vazul, s ami a legkellemesebb, ásójával vödörszámra forgatja ki a földet, és gyönyörű kiliszta vizsgáló folyosókat meg vakontúrásokat épít nekem. Hercsula macska félbeszakította.
0: Neved rossz néven, de a zarándok most jobban érdekel engem, mint a vakond túrásaid. Szeretném kitekerni a nyakát.
3: Gyere velem, hívta Vazul. Lemegyünk a pincémbe, s a frissen ásott folyosó végén megtaláljuk a zarándokot.
4: El nem menekülhet, mert mi ketten elálljuk az utat. Hercsula macska rögtön kiszólt a konyhába.
0: Fánikám, elmegyek kicsit Vazulhoz.
4: Fáni éppen a leves szűrte le, és nagyon méltatlankodott.
3: Ó, most kell elmenned. Mi lesz az ebéddel?
0: Ó, edd meg helyettem,
4: válaszolt Hercsula macska jókedvűen.
0: Én ma zarándokot ebédelek.
4: Dél elmúlt, mire a pincéhez értek. Amint kinyitották az ajtót, Vazul fekete bársonyköpenye szélesen meglebbent.
0: Húzat van,
4: állapította meg Hercsula macska. Vazul a fejét rázta.
3: Lehetetlen, az egész pincébe csak ezen az egy ajtón át jut be a levegő.
4: Izgatottan végig siettek a sötét föld alatti folyosón. Hercsula macska valósággal repült előre. Hirtelen megtorpant.
0: Vazul! Világosságot látok az alagút végén, mit jelentsen ez?
4: A vakondok savanyúan felelt.
5: Azt, hogy a zarándok kiásta magát.
1: Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 19. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
6: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
7: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Lóczi Tamás atyának, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisának emelkedését az áteredő bűn fogalmáról.
8: Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz. A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közön van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az Édenkertben. Mint korporatív személyek, viszont képviselték az egész emberiséget bűnök elkövetésekor. A Szentírás fenti idézete nem hagy kétséget afelől, hogy ez az eredetileg az első emberpárhoz kötődő bűn, így mindnyájunk bűne lett. Ezt a ránk származtatott bűnt azonban már nem az ős bűnnek, hanem áteredő bűnnek nevezzük. Ezzel együtt fogantatik minden ember, és ez az a bűn, amit számunkra a keresztség vize mos le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónnak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte szentgyónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra, abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak, ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket, testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör, az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk. Miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az, hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések. Hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkre teszi, test és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbítatlan meghagyásával, hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrásá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember iránt tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűnfogalmáról elmélkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védie, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőke injekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerint az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Bilincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően elsőként meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását. A mai adásban a család és házasság témaköréről dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkednek. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben folytatjuk Neil Boyd Egek mit évül legyek című regényét, ma a 9. részt sugározzuk. Az óra második felében Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldoga avatás előtt álló vértanúiról. Ma a 7. befejező részt hallgathatják meg a Lélek útjain című műsorunkban. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Ady Ende költészetét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Évet környezetvédelmi referenssel beszélgetünk, többek között az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó, illetve tervezett projektekről és levegő minőségről is. Majd dr. Onozó Beáta csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről. Ifjakkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, tartalmas rádiózást kívánunk!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: másik végpont, vagy szélsőség, itt a határok átjárhatósága szempontjából, a teljesen átjárhatatlan határok, tehát ez, aki körülbástyázza magát, várfallal veszi körül magát, milyen tünetei vagy jelei vannak ennek? Például az, hogy az előzőekkel ellentétben ő egyáltalán nem mond magáról semmit, nem beszél magáról, nem akar, nem képes magáról feltárni, a belsőjéből feltárni bármit is. Ahogy láthattuk az előzőn, itt a másik végpont, hogy nem engedi meg magának, hogy szerelmes legyen. Ugye ez azzal lehet összefüggésben, hogy egyszerűen nem meri magának megengedni azt, hogy bevonódjon helyzetekbe. Mert ugye, ha bevonódom egy helyzetbe vagy egy kapcsolatba, akkor ott már elveszthetem a kontrollt, ki tudja, hogy mi történhet velem. Ezért jobb, hogyha nem is megyek túl közel senkihez. Na most nyilván ez nagyon sok esetben aztán szexuális problémákban is megnyilvánulhat, vagy azokban is jelentkezhet.
1: Nem merek hazavinni, bemutatni senkit.
0: Abszolút ide tartozik.
1: Hát apám lelövi, tehát, hogy... És akkor így bizony elmegy az idő, ha ilyen nagyon merevek, szorosak a családi kötelékek, nem lehet kinősülni.
0: Így van, és hogy ezeknek nyilván valahol ott lehet, talán, vagy sok esetben ott lehet a gyökere, hogy azt tanulta meg az illető, hogy nagyon kell védenie a határait, tehát tényleg ide nagy falakat kell fölhúzni, meg katonaságot kell állítani, mert egyébként lerohannak, és nem tartják tiszteletben azt, ami az én határom. Tehát nagyon sokszor pont ilyen határproblémás családokból jönnek ezek az átjárhatatlan határral rendelkező emberek. Egy másik jel az, hogy ugye az előbb említettük azt, aki mindenkinek a gondolatát kritikátlanul elfogadja saját magáról, hát itt az ellenpólus, vagy az átcsapás a túloldalra, az, hogy egyáltalában nem enged be visszajelzéseket saját magával kapcsolatban, semmiféle megjegyzést, kommentet, kritikát nem fogad el másoktól.
1: Itt a férfiakon szenvedünk megint, a férfiakat hadd üssem, hogy minden férfi egy kicsit autonómi, minden férfi egy kicsit domináns. Ez az Úristen minket ilyennek teremtett, csak kérem, nem szabad nyakassá válni. Tehát olyan, aki nem hallgat senkire. Tehát lehúzza a határokat, merevek a határ, és senkire nem hallgat. Végtelen sok problémánk van az ilyen férjekkel, bólogatnak az asszonyok, igen. Az ilyen munkatársakkal, azokkal, akik nem hallgatják meg a kritikát. A spanyol filozófiában van egy ilyen filozófiai irányzat Don Quixote után, hogy kihotizmus. Ugye megy Don Quixote előre, és már mindenki röhög rajta. És ő még mindig azt hiszi, hogy nagy az ő küzdelme, és micsoda értékes az ő szerelme, és az egész egy vízió, és már mindenki kineveti, és tragikomédia ez az egész. Tudunk mi férfiak ilyenek lenni. Szóval ebben nem szabad beleesni, hogy nem hallgatjuk meg azt, amit mondanak nekünk, legyen csak nyitott fülünk.
0: És még egy jele az átjáratlan határoknak az, hogyha valaki egyáltalában nem engedi meg azt, hogy gondoskodjanak ő róla.
1: Ezzel is szenvedünk, ugye, hogy én ezt valahol önzésnek tartom, hogy mondjam, a másiknak is hadd legyen már piros pontja. Tehát, hogy csak én gyűjtöm, és én mindenkiről gondoskodom köröm szakadtáig, de hogy rólam gondoskodjanak, hogy valaki odakészítsen egy pohár kávét, egy sört, vagy beteg vagyok, bepellenkázom, tehát, hogy nem engedem a gondoskodást. Valahol ez szeretetlenség. A másik is hadd fejlődjön, mert neki is, ahogy ápol, engem, szolgál, segít, neki is fejlődnie kell, neki is jól esik közben a szolgálat, közben a fejlődés, és hadd mondjam még egyszer, hadd gyűjtsön ő is piros pontot. Tehát tessenek hagyni, hogy szeressenek minket. Nyilván Krisztus Urunkat is megint nézzük, Krisztus Urunk hagyta, hogy gondoskodjanak róla. Ahogy ő vándorol, mindig tudjuk, hogy asszonyok társasága ott van mellette, mögötte, vannak közötte gazdag asszonyok is, akik finanszírozzák az ő apostoli útját. Aztán engedi, hogy őt etessék, aztán amikor meghal, engedi, nem a keresztről támad föl rögtön, engedi, hogy eltemessék, gondoskodjanak róla, bűnös asszony olajjal kenje meg a lábát, engedi, hogy gondoskodjanak róla valahol, úgy gondolom gőg és szeretetlenség, ha nem hagyjuk, hogy a másik szeressen minket.
0: És hát tulajdonképpen mondanunk se kell ennek a gondolatsornak a végén, hogy a személyes szinten megjelenő határok esetében is, hát valahol az arany középút megint a jó. Például ugye mondtuk ezt, hogy kinek mit kell elmondani, az a jó, hogyha, vagy akkor rendelkezik valaki egészséges ilyen határokkal, hogyha például adott esetben, abban az adott szituációban el tudja azt dönteni, hogy azt a konkrét információt az előtte ülő személynek elmondja-e vagy sem. Tehát szabadon tud abban a helyzetben dönteni arról, hogy ezt most megosztom, vagy nem osztom meg. És abban az esetben, hogyha úgy dönt, hogy megosztja, akkor képes is arra, hogy megosztja. Tehát ez is azért egy képesség vagy készség, amit muszáj elsajátítani. És egy kicsit tovább vive ezt a gondolatmenetet, ugye azt mondtuk, hogy ezek a személyes szinten megjelenő határok, ezek nagyon sok esetben összefüggésben vannak a családon belüli határokkal, illetve hát a családon belüli alrendszereknek a határaival. Itt is ugye a jól működő családok jól elkülönült alrendszer határokkal jellemezhetőek. Amit legelsőként ki kell emeljünk, az a házastársi alrendszer határa, ami rögtön ugye egy család születésénél, hát elsőként jelentkezik, mint kihívás. A születő félben lévő családnál ez az első alrendszer, tehát a házastársi szövetségnek az alrendszere, ez mennyire tudja kiépíteni a saját határait.
1: Tehát nem csak az egyéneknek a kis határait, intim szféráját akarjuk tisztelni, és a határaira tekintettel lenni, hanem ezeknek az alrendszereknek is, hogy például házastársak vagyunk. Amikor fiatalok vagyunk, akkor azt csináljuk, hogy mindannyian visszünk magunkkal egy ilyen láthatatlan házikót. Családi szokásokat, tradíciót, tudatalatti tartalmakat, sok-sok mindent visszünk magunkkal, és az egy munka a fiatalok részéről, hogy egy ilyen közös házikót alakítsanak ki. Ez kérem munka, tehát ez magától nem megy, hanem ez itt egy szövetséget jelent. Valamit elhagyunk a régi családunkból, a régi családi szokásainkból, és ketten együtt kialakítjuk a saját családi szokásainkat, menetrendünket, tradíciónkat, életstílusunkat. Ez egy munka a fiatalok részéről. Ha ez jól ki tud alakulni, akkor fognak tudni utána az egész nagy családi rendszerbe jól beilleszkedni. Én azt is szoktam javasolni fiataloknak, hogy az első néhány hónapban, amikor házasságot kötnek, ne nagyon járjanak haza. Nem kell mindig telefonálni haza. Erősödjön meg az ő kis kapcsolatok, az ő kis házikójuk. És akkor utána, hát mindjárt beszélünk az anyósokról is, tehát hogy utána ez már nem olyan könnyű szétbombázni, tehát hogy meg kell ebben erősödni. Ez egy munka, tehát ez nem magától megy, meg a jó élményeken keresztül, nem, itt dolgozni kell, valamit tudatosan elhagyunk, és valamit tudatosan beviszünk a mi kis életünkbe, és így leszünk aztán mi az egyik legszorosabb alrendszer. A keleti liturgia, hadd beszéljek haza, ezt nagyon szépen kifejezi, megjeleníti az esküvőnek a rituáléján a szertartását. Mi megkoronázzuk az ifjú párt. Ez egy végtelenül gazdag szimbólum, jelenti azt, hogy ők végre a diákszerelmek, meg a nem tudom én milyen kapcsolatok, jegyesség, vagy nehogy Isten együttélések végt, tehát ezek után eljutottak arra a szintre, hogy házasságot akarunk kötni. Tehát, hogy ők, van egy méltóságuk. Jelenti a korona azt, hogy nekik királyi szinten kell gondolkodni. Ahogy a király nem csak azt nézi, hogy nekem mi a jó, hanem nagyban gondolkodik mindig egy király. Ők nagyban is felelősek lesznek. Jelenti azt, hogy Krisztus tövis koronáját is hordozzák, lesz tövis a házasságban, és hát nagyon markánsan megjeleníti, hogy ez egy önálló kis királyság. Tehát anyuka, apuka tartsa határokat, hogy innentől kezdve minden csak tanács. Anyuka, apuka, testvér mindenki részéről, és majd dönteni nekik van joguk kettejüknek. Ez a koronázás, ez gyönyörű szépen megjeleníti ezt. Ez a fiatalok részéről egy munka, de hát nem csak a fiatalok részéről munka ez, hanem a szülők részéről is. A fiataloknak könnyebben megy, mert szerelmesek. Kérem, a szülőknek ez nehéz. És ugye azt látjuk, amikor a vőfé ugye hozza a menyasszonyt, és kikéri a menyasszonyt, ez egy nagyon régi szokás, akkor elbúcsúzik a szülői háztól, mielőtt indulnak a templomba az esküvőre. Tehát ott valaminek vége van. Ezt a pszichológia úgy hívja, hogy gyászmunka, hogy meghal a kisfiam. Innentől kezdve ő nem a kisfiam többé, hanem ő egy házas ember. Valaminek itt vége van. És ezt a gyászmunkát, anyukát látjuk ott a háttérbe szipogni, ezt a gyászmunkát el kell végezni, és még lehet, hogy ezek a vőfély szövegek kicsit gicsesek, vagy népiesek, vagy humorosak, kérem, megvan a helyük. Megvan a helyük, hogy tessék elbúcsúzni, mert az esküvői szertartás után már nem ugyanaz, akit te visszakapsz. Ennek meg kell történni. Ha nem történik meg a szülő részéről ez a gyászmunka, hogy elszakadok, na akkor akar még mindig vasalni a kisfiára, még mindig főzni akar neki minden nap, még mindig mindent tudni akar róla, tehát akkor nem hagyja őket létezni. A szülők részéről ez biztosan nehezebb munka, mert ők nem úgy szerelmesek, mint a fiatalok, de ezt a munkát el kell végezni.
2: Itt most azt hiszem, szövegelni egyelőre nem kell, mindenki nézze a képeket. Anyós viccek hemzsegnek, és anyós képek is hemzsegnek. Itt csak a legjobbakat választottuk ki. és nagyon örülök, hogy az előző dián a gyászról volt szó, és a nehézségről, így egy kicsit megértőbben cikizzük az anyósokat, mert tényleg nem könnyű az ő munkájuk, és érdekes módon anyós tanfolyamot sehol sem tartanak, pedig pont én keresek ilyet. Az anyósnak most félretéve a viccet, hogy mi is a dolga, azon túl, hogy elengedje a gyermekét, és elgyászolja az ő kisgyerekes anyasságát, és átlépjen egy más típusú anyasságban, ezért ne felejtsük el, hogy a gyerek remélhetőleg nem örökre megy el. Tehát mit csinálna az anyós? És azért azt kiegészíteném apósokra is, az após vicc kevesebb van, és ez nem tartom teljesen igazságosnak, de állítólag az anyósokkal több a baj, mint az apósokkal. Ezt mi megbeszéltük egymás között. Nem tudom, hogy igaz-e. Tehát az anyósnak tartania kell ezeket a bizonyos határokat, amelyekről beszéltünk, tehát nem léphet be az ifjú házas, aztán később az idősebb házasok alrendszerébe. Neki ott nincs keresni valója, viszont ha hívják, akkor jöjjön és segítsen. Mert megteheti azt is, hogy oké, békén hagylak titeket, sértettem, félrevonulok, és onnantól kezdve nem állok veletek szóba. Igenis, szükség van az anyósra sok élethelyzetben, a tanácsára, a segítségére. Tehát úgy tartsa a határokat, hogy segítségre megkérhető legyen, és ott segítsen, és addig segítsen, ameddig szükség van rá, és nem másban segítsen. Nyilván belevettük ezt az imádkozzon, nem lemondóan, hanem tényleg nagyon sok helyzetben, amikor látja a fiatalok csetlését, botlását, a nevelésben való ügyetlenségüket, látja, hogy mennyire másképp csinálják a dolgokat, mint ahogy ő csinálta, vagy ahogy ő jónak lát, látja nyilvánvaló hibáit a fiataloknak, akkor se szóljon bele, és ilyenkor jön az, hogy imádkozom értük rengeteget, persze, meg azért is imádkozom, hogy ő kibírja azt, hogy ő egy másik alrendszerbe tartozik. Azt gondolom, hogy elveszítenénk az egyensúlyt, hogyha csak az anyós szempontjából néznénk meg ezt a problémát. Nézzük meg a fiatalok szempontjából is.
0: Igen, mert hogy ott is van azért feladat bőven, amiket kiemelnénk. Először is azt, hogy nyilván ezt a helyzetet, tehát az alrendszer elkülönülését, azt őnekik is saját magukban tudatosítaniuk kell. Házassági, pszichológiai szakirodalmak ezt nagyon sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy az ifjú férjnek tudatosítania kell azt magában, hogy ő nem az édesanyja és a feleségek között áll félúton, és akkor így hagyja, hogy érzelmileg ráncigálják őt jobbra-balra, és hogy egy ilyen körbe belekeveredjen, hogy akkor ő most hova is húz igazándiból az ő szíve, vagy kit támogat ő érzelmileg jobban. Tehát pontosan, hogy nem a kettejük között áll, hanem hogy azt kell, hogy magában tudatosítsa, hogy ő egyszer is mindenkorra a feleségnek az oldalára állt át. És hogy innentől kezdve elsősorban férj, és csak második sorban a kicsi fia valakinek. És hogy ez előrébb van, tehát az ő férji szerepe az előrébb való, mint az ő fiúi szerepe. Ugyanez természetesen a másik irányba is igaz, tehát a feleség szempontjából is ugyanezeket a dolgokat kell tudatosítani. Aztán a másik dolog, amit kiemelnénk, hogy ezt a csetlésbotlást, ezt természetesen a házastársak maguk között is kell, hogy türelmesen elnézzék. Tehát például az, hogy a feleségnek, mondjuk ifjú házasok esetén egészen biztos, hogy nem olyan lesz a főztje, mint anyukának a főztje. Lehet, hogy kiválóan főz, de nyilván azt az ízvilágot, azt nem fogja tudni produkálni. Most ezt egyszerűen el kell engedni, tehát tudatosítani kell azt, hogy ez egy másik ház, egy másik lakás, egy másik helyzet most. Ugyanígy mondjuk a másik fél részéről is, hogy lehet, hogy mit tudom én, apukám jobban felfúrta volna azt a polcot, így meg egy kicsit ferde a dolog, de ezeket a fajta csetlés botlás

Ezeknek a határoknak a meghúzása. Ami egy alapszabály, hogy a másik háta mögötti kritizálás az mindenképpen tilos. Tehát akár úgy, hogy a anyós a fiatal feleséget a háta mögött kritizálja, de fordítva is, tehát hogy egymás szüleit sem lehet a hátuk mögött kritizálni. Tehát a kritizálás az mindenképpen megöl kapcsolatokat.

0: Jó anyósnak lenni szerintem egy nagyon nehéz dolog. Azért nehéz, mert a gyermekeim elkezdik a házasságukat, és nyilvánvalóan most kezdik, nem értenek hozzá. Tele lesznek hibával. Én már élek 25-30 éve házasságban, én jobban tudom, hogy kell azt a gyereket fogni meg. Hogy a fiamnak hogy esik jól az étel. Jobban tudom a dolgokat, és nekem háttérbe kell szorulnom. Ú, ez nagyon nehéz. Tehát így, ilyen szempontból hátrébb lépni nagyon nehéz. Kicsit azt mondom, elkezd az ember begyakorolni a halált, hogy hátrébb lépek a sorban, és jönnek a fiatalok előrébb. Akinek, kérem, csak ez a földi élet van, az mindent ki akar préselni ebből a földi életből. Akinek van reménye odát, és az tud búcsúzni, tud elengedni, mer hátrébb lépni. Tehát ilyen szempontból nehéz jó anyósnak lenni. Én ezen régóta gondolkodom, hogy jön egy idegen fickó, jön egy pattanásos fickó, és viszi el a lágyomat. Hát, szóval jön egy idegen valaki, és mindegyikünkben ez működik nagyon mélyen, rég töprengem rajta, hogy ez miért van, hogy az idegen felé van egy tartózkodásunk. Ez talán még a Homo sapiens idejéből van, hogy élt ott még több emberfajta, Homo erectus meg akárkik, és a Homo sapiens tartózkodott az idegenektől. Valahol mélyen ez bennünk van, hogy ez a mi családunk, ez a mi fajtánk, és most jön egy idegen valaki. Ezt az idegenséget az anyósnak, apósnak is nyilván, ezt az idegenséget, ezt le kell győzni. És úgy szemlélni azt a vőmet, meg menyemet, hogy az nekem erőforrás, az nekem kincs. Ő fog gondoskodni a gyermekemről, unokámról, amikor én már nem leszek. Az kincs, de jó, hogy ő jött, és szereti a gyermekem, és boldog mellette, még ha nekem lenne is néhány hozzáfűzni való. A gyermekem boldog mellette. Nehéz ezt az idegenséget legyőzni. Ezzel küszködünk mindannyian. Szerintem nehéz, ilyen szempontból is nehéz jó anyósnak lenni. És hadd mondjak még egyet, hogy fiataloknak, hogy türelem az anyóshoz. Türelem. Tehát ő nem gonosz, mondjuk. Nem gonosz, hanem nehéz jó anyósnak lenni. Én úgy szeretem megmosolyogni, tehát amikor tényleg nem gonoszságból csinálja, nem egyszerűen nehéz neki ez a feladat. Úgy szeretem megmosolyogni is, amikor anyósokon látom, hogy olyan intelligensen tartják, hogy nem szólok bele, csináljátok, de azért, hogy két fél mondatban elengedi, hogy de azért. És hadd mondja, tehát nem rögtön megsértődni és bántani az anyósokat, olyan küzdelemez nekik, hogy ti életet, ti csináljátok, nem szólok bele, de azért türelem hozzájuk, nem könnyű jó anyósnak és apusnak lenni. És hát az imádságot azért persze azért tettük bele, hogy mindaz, amit elmondanál a fiataloknak, mondd el az Istennek. És rajta keresztül üzend meg a fiataloknak. És majd az Isten a szívében szól akkor a fiatalhoz, amit te olyan szívesen elmondanál neki.
1: Kicsit most olyan hangulatot teremtettünk, mint hogyha most ilyen borzasztóan el kéne szakadni egymástól a generációknak, és már nem lenne egymáshoz semmi közünk. Azért, ha telik múlik az idő, akkor anyósból, a fiatalos alanyosból egyre idősebb ember lesz, és apósból is, és elérkezik az az idő, amikor gondozásra szorul. A családpszichológiában is megjelent egy olyan irányzat, most nem írtuk ki a nevét, de nyilván sokan hallották már Böszörményi Nagy Iván magyar származású családpszichológus nevét, aki behozta a kapcsolati etika fogalmát a pszichológiában, és azt elemezgeti, hogy minden családban vannak elvárások, nyilván kulturálisan meghatározott, de egyénileg meghatározott elvárások is arra vonatkozóan, hogy egy több generációs családban kinek mi a dolga, milyen kötelességei.

0: vannak egymással szemben, és milyen jogai, jogosultságai vannak, és hogy ezeket a kötelességeket és jogokat érvényesítették, vagy nem. És ez a szemlélet, ez a kontextuális terápia azt vizsgálja, hogy vajon egy rosszul működő családban nem az-e a probléma, hogy ennek a kapcsolati etikának a megsértése történhetett, tehát, hogy nem kapták meg az egyes generációk azt a viszonzást, amit esetleg ők befektettek egy másik életszakaszba. Gondolok itt arról, hogy amíg egy gyerek kicsi, addig őről a gondoskodnak, ez egyértelmű. Ezt a gondoskodást visszaadja a szüleinek, amikor ők idősek, vagy lehet, hogy nem a szüleinek adja vissza, hanem a saját unokáinak. Tehát ez egy generációkon átívelő, egymást segítéséről szóló etikai szabály, és hát alapvetően nem könnyű a dolog. Itt egy picit néhány gondolat erejéig belemennék abba a kérdésbe, hogy miért nehéz adott esetben az idősebb generáció gondozása, vagy akár ápolása is. Szükség van hozzá mind a két generációnak a megfelelő érettségére. Az úgynevezett gyermekség érettsége, amelyet Horváth Szabó Katalin fogalmaz meg nagyszerű családpszichológiai könyvében, nyilván egyesítve sok-sok irányzat erre vonatkozó gondolatait, azt jelenti a gyermekség érettség, hogy a szülőkről bár gondoskodom, tehát az idős, beteg szülőkről gondoskodom, de nem teszem őket gyerekké. Tehát tiszteletben tartom az autonómiájukat. Bármilyen elesett is egy idős ember, az autonómia szükséglete megmarad. És sok felnőtt gyerek azzal okoz konfliktust, hogy átveszi teljesen az irányítást az öregek felett, gyereki státuszba löki őket, és nem tartja tiszteletben az autonómiájukat. Tehát más típusú gondoskodás ez, mint amit egy csecsemőnek adunk. A másik nagyon fontos szempont a gyereki érettségben az, hogy bocsásson meg az idős embernek, aki lehet, hogy azért morcos, vagy azért húzódik vissza, vagy azért nem tud már annyi szeretetet adni, mert a halálra készülődvén eloldódik a kapcsolatoktól. Sokszor tapasztalják az családok, hogy egy gondozó, egy ápoló, egy orvos, egy pap sokkal nagyobb becsben áll az idős ember szemében, mint a saját családtagjai. De lehet, hogy ennek nem az az oka, hogy nem szereti a gyerekeit, hanem egyszerűen érzelmi meg már próbál leválni róluk, készülődik az elszakadásra. És hát a másik generáció, az idősebbek érettsége pedig abban nyilvánul meg, amiről már eddig beszéltünk, hogy meg kell tanulnia elfogadni a gondoskodást. Ennek a nehézségeiről már beszéltünk. Tehát, hogy el kell jutni egy bizonyos érettségre ahhoz, hogy ez a gondoskodás egy tényleg a családnak az adott etikai keretébe beleférjen és görülékenyen működjön.
1: Hát erkölcsileg nagyon nehéz ma az idősek ápolására gondolkodni. Azért nehéz, mert erkölcsi kötelességek ütköznek. Az egyik morális kötelességünk az Ordo Caritatis alapján a mi saját családunk. Vajon nekem rá kell arra menni, hogy ápoljam idős szeretteimet? És az én házasságomnak, családomnak, munkámnak erre rá kell menni? Az egyik kötelességünk önmagunk felé, a mi családunk, a mi házasságunk, a mi életünk felé. A másik kötelességünk pedig az, hogy az elesetnek mindig több jogot szoktunk biztosítani. Aki beteg, haldoklik, arra több figyelmet fordítunk, mint az egészségesek. A feleségem tud még várni. Tehát itt tudnak ütközni kötelességek. Hogyan lehet ezt megoldani? Az első, amit fontosnak tartok, hogy az senkinek nem jó, ha bárki belepusztul abba, hogy beteget ápol. Ha erre rámegy az élete, az egészsége, a házassága, az nem szeretet. Az Ordo Caritatis nem erről szól. Tehát ilyen morális kötelességünk, hogy belepusztuljunk beteg ápolásba, ilyen nincs. A másik, hogy az elesetre jobban oda kell figyelni. A harmadik pedig, és én ezt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy társadalmi segítséget kell kérni. Azt mondja Einstein, van egy ilyen mondata, hogy egy problémát abban a rendszerben nem lehet megoldani, amiben létrejött. Tehát az a probléma, amiben ma szenvedünk az időseink betegápolásában, azt nem tudjuk a rendszer nélkül, a polisz, az állam, a társadalom nélkül megoldani. Mit akarok dadogni? Azt, hogy a társadalmi segítséget tudni kell sokkal jobban igénybe venni. Fiatalnak is és idősnek is. Rá kell magunkat szoktatni. Ha egy olyan munkavilágban vagyunk, ahol ennyi órát kell dolgozni, nem tehetjük meg, mint régen, amikor még a chips is jobb volt, ugye, hogy régen valaki a családból ott volt, és tudta a beteget ápolni. Egy másfajta munkavilág van, egy másfajta rend van. Ehhez kell alkalmazni az időseink ápolását is. Tehát nem csak a mi személyes kis családi ügyünk, ezt akarom dadogni, tudni kell fiatalnak is, idősnek is jobban igénybe venni a társadalmi segítséget. Adózott az az idős ember eleget, dolgozott eleget a társadalomért, nem csak a kis családjáért. Tehát ha a társadalom most neki besegít, visszasegít, az nem ingyen kenyér, de nehezen értik meg idősek. Ingyen kenyér, meg koldus ellátás. Dolgoztál te eleget ennek a társadalomnak, és most visszaad valamit a társadalom. Erre át kell állnunk. Ez még szerintem 10 év, még talán több is. Át kell állnunk, hogy amikor a társadalom segít, nem idegen valaki segít, és nem a családunk hagy cserben, meg bedugnak egy otthonba, hanem egyszerűen ezt a problémát a polisz együtt akarja megoldani. Nem csak egy családtag, vagy egy kis család, hanem az egész társadalom, az egész polisznak ez egy közös munkája. Ausztriában jártam ilyen egyházi otthonokba, és annyira tetszett, hogy tudtak ott az idős emberek úgy élni, hogy megértették, hogy nekik jó itt. Hogy itt nem csak rossz van, meg elfeledkeztek rólam a fiatalok, meg itt hagynak, hanem itt van a kápolna, és be tudok menni minden nap a kápolnába. Itt van orvos minden nap, és folyamatos orvosi felügyelet alatt vagyok. Gyógyszereket segítenek beszedni, nem össze-vissza szedem be. Itt, ha leestem az ágyról, rögtön jönnek, nem kell megvárni, míg a gyermekem 4 órakor hazaér, és ott fekszem a földön ugye délutánig. Tehát, hogy van ennek előnye, és erre rá kell szoktatni magunkat, hogy az ilyen egyházi otthonoknak, vagy az állami otthonok segítségbe vétele, az nem kitaszítás és koldus kenyér, hanem újra szervezzük egy kicsit a társadalmat, a társadalomnak ezt a részét is. Tehát kérek mindenkit, hogy gondolkodjunk újként, másként, mert ez a probléma, ez bizony nagyon-nagyon kényes tud lenni. És hadd fejezem be megint azzal, hogy amikor az ember kezd készülni arra, hogy elbúcsúzik ettől a földi élettől, akkor igenis az utolsó éveire máshogy gondol. Olyan nincs, hogy az utolsó években minden jó. Egy otthon jobb, vagy egy otthonban jobb. Ilyen nincs, hogy minden jó, hanem az ember elkezd készülni, elkezd elbúcsúzni ettől a földi élettől, és keresi azt, hogy hogyan tudok én itt nagyobb méltósággal felkészülni erre a búcsúra. Egyszer Fila Béla professzor urat műtötték szívkatéterrel, és én elmentem hozzá beszélgetni, és kérdeztem, hogy professzor úr, milyen lesz haldokolni, tessék már mondani, mert mindig nekem kell az észt osztani a beteg ágynál. Most professzor úr ott volt, beszéljen már óra, milyen ez? Milyen ott lenni? És azt mondta, hogy naponta nagyon szeretek ülni egy fotelemben, és egy órán át sorolom azokat az élőket, akikért nekem imádkozni kell. És utána azt mondja, értem is imádkozik a megtisztelő, és azt mondja, utána egy órán át sorolom azokat a szenteket, köztük a szent nagyapámat is, meg szenteket, akikhez én tartozom, és akikhez én megyek. Gyönyörű szépen készül arra, hogy kikhez fog ő menni, és elszakad lassan a szeretteitől. Nekünk fiataloknak, mikor a szüleink, idősödő szüleink lehúzzák a rollót, nem beszélgetnek velünk a haldoklásról, meg a gyászukról, ez ezért van, mert ők készülnek szépen oda átra. Ez az érett gyermekség és az érett betegség valahol szerintem ezt a fogalmat jelenti, hogy mindenki tudjon szépen készülni.
2: És még egy gondolat erejéig visszakanyarodunk a határokhoz. Ugye beszéltünk az egyénnek a pszichés határairól, aztán beszéltünk a családon belül az alrendszereknek a határairól, és hát végül mindenképpen szólnunk kell arról is, hogy a családnak általában milyenek a határai a külvilág felé. A szakirodalomban azt találjuk, hogy egy családnak a stabilitását többek között az is jelzi, vagy a jó működését az is jelezheti, hogy a társadalomba mennyire integrálódott. Hogyan fordíthatnánk le ezt egy kicsit a hétköznapi nyelvre, hogy vannak-e kapcsolatai, vagy jól működő kapcsolatai kifelé, hát olyan társadalmi egységek felé, mint mondjuk az egyház, vagy mint mondjuk a nagyobb család, tehát a tágabb rokonság, vagy akár a munkahelyi kapcsolatok, vagy úgy általában véve az ország, vagy az a nemzet, akikhez tartozik. Itt is ugyanazt elmondhatjuk, nagyon röviden, mint ami a általában véve a határokról elmondható volt, hogy akkor egészséges ezeknek a határoknak a megléte, hogyha egyrészt nem is zár le túlságosan, de ugyanakkor nem is erez be mindent. Mit értünk ez alatt? Tehát például az, hogy nem erez be mindenféle ideológiát vagy divatirányzatot kritikátlanul, ugye ez lenne a túlságosan átjárható határ. Ennek az ellenpontja pedig ugye a túlságosan lezáró határ. Ezek azok a családok, akik egy kicsit így kivonulnak a társadalomból, és úgy gondolják, hogy itt nekik semmi helyük és semmi keresnivalójuk, hanem ők magukban majd megoldják a problémákat.
1: Morális szempontból nekünk az a fontos, hogy a család az nem egy kis nukleáris, atomizált család, hanem kérem, a család önmagában nagyon gyönge, ezt tudjuk mindannyian. Önmagában nagyon-nagyon gyönge tud lenni, legyen annyi esze a családnak, hogy a társadalomba szervesen beilleszkedik. Átvesz igenis onnan kultúrát, értékeket, szertartásokon részt vesz, közösségben részt vesz, beilleszkedik a társadalomba. Amelyik család egyedül marad, kis atomizált család a 10. emeleten, azok nagyon sérülékenyek, nagyon gyöngék. Tehát legyen annyi eszünk, hogy beilleszkedünk a társadalomba, a közösségekbe. De nem csak beilleszkednünk kell, betagozódnunk kell, hanem itt van még egy fontos szempont, hogy vinni kell a társadalomba értékeket. Csúnyán úgy mondom, elitnek lenni, akik húzzák egy kicsit a többieket előrébb. Bíró Püspök úr úgy mondja, hogy merjünk minőségiek lenni. Minőségiek a társadalomba. És ez megint nem csak magánügy, hanem tessék a szeretetet adni, a mintát adni, a modellt adni, nem csak az én vérségi rokonságomnak, hanem kifelé, a társadalom felé is. Annyi családellenes erő, mint ma van, soha nem volt. Ezt tudjuk mindannyian. Annyi családellenes romboló erő, mint amennyi ma dolgozik, mindenféle szinten soha nem volt. Tehát nekünk, keresztény családoknak és az egyháznak nagyon össze kell fognunk, hogy a társadalomba menjünk csak előre és vigyük az ászlót, hogy mi az értékes élet is, és hogyan kell jól élni. A társadalomba merjünk kovászok, élesztők lenni. És kicsit azt is mondom, hogy aki családos ember, a határokat kifelé tartsa. Magyarul, aki családos, annak kötelező politizálni. Annak kötelező ott lenni, ahol eldőlnek dolgok, jogszabályok, költségvetés és sok minden. Aki családos emberként x-eljen. A társadalom életébe családos emberként vegyen részt. Olyan nincs, hogy az én kis családommal törődöm, az árral pedig nem. Árral szembe sokáig nem lehet élni. A legerősebbek is elfáradnak. Az okos ember törődik a kis családdal is, és az árral is, hogy milyenek a társadalmi folyamatok. Erre is odafigyelünk, és ebbe is részt veszünk, hogy az ár kedvezzen az én családi haladásomnak. Őrzők, vigyázzatok a strázsám! Egy intim esténk volt most úgy együtt, érezzük a hangulaton, hogy mindenki a kis határait nézegeti, mert a család az nem, bocsánat, katyvasz, hanem itt vannak határok. Intelligens határok, és a szeretetnek van rendje. Ordo caritatis, ezt mindenki hazaviszi. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, ez azt jelenti, hogy tartani a határokat, amit meg kell tartani, akármit oda be nem engedni, és fordítva is, nem merevnek lenni. Amit kell, azt beengedni. Rugalmasnak lenni, alkalmazkodónak lenni. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, ezt a kettőt jelenti. Őrizni, és ha kell, változni, alakulni. Hát én itt köszönöm meg pszichológus beszélgető társaimnak a ma estét, és mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és szívből azt kívánom, hogy mindenki a maga határán, ahová Jóisten őrnek állította, ott vigyázzon a strázsán.

Tehát rá kell nézni, elhagyja apját és anyát, kicsit távolról a szülői házra. Mik a kincsek, amit áldott jó apám, jó anyám, nehéz körülmények között is belém neveltek? Azt a téglát én akarom vinni az én házamba, a közös házba. Mi az, amit ott kell hagyni? Elhagyja az ember apját. Ez egy nehéz munka. És tulajdonképpen arról van szó, megint a görög esküvőt hadd idézzem meg, hogy koronát teszünk a fejükre, ami egy gyönyörű szép gazdag szimbólum, többek között azt is jelenti, hogy ők egy önálló kis királyságot, egy önálló házat építenek föl, önálló erkölcsi szokásokkal, etosszal, világnézettel, hittel, spiritualitással. Minden házasságnak van egy saját spiritualitása, lelki világa. És ezt építik föl, és ez a házasság elején, ez egy munka. Itt bizony vannak csiszolódások, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi, a mi családunkban a karácsony mindig így volt, nálunk is így lesz. Nem érdekel. Nálunk így volt, nálatok így volt, a közösben hogy legyen? Tehát itt egy nagyon szép megbeszélés, szövetkezés, egy közös építkezés történik, meg szelektálás is történik. Ez nagyon szép tud lenni a házasság elején, hogyha tényleg kicsit kiműveltek, és tudnak erről kommunikálni. Ez az ábra talán az egyik legfontosabb ábra azoknak, akik már házasok. Nagyon szeretném, hogy mindenki lefényképezze szemmel. Tudnélik, megtörténhet az, hogy úgy kötünk házasságot, hogy tényleg egy szinten vagyunk a filiában, értékrendszerben, egy szinten vagyunk, és együtt elindulunk. És meg tud az történni, hogy évek, évtizedek múlva elkezd kinyílni az olló. És ez tud veszélyes lenni a hívő házasokra. Horváth Szabó Katalin, a Szapiencián, a pszichológus mondta egyszer, hogy oda kell figyelni arra, hogy a szentségi házasok azok úgy gondolják, hogy amit a papot megkötött, az halálig érvényes, én is komolyan gondolom hívőként, a párom is hívőként komolyan gondolja a szentségi házasságot. Magyarul egy kicsit, mintha a fejlődést úgy automatikusnak vennénk. Tehát, hogy a szentségi házasok képesek belenyugodni, beleülni a házasságba. Ő sem akar elválni, én sem akarok. És nincs az, mint egy nem hívőnél, hogy drágám, ha így viselkedsz, összepakolok és elmegyek. Tehát nincs ott ez a félelem. És ne a félelem legyen meg, tehát ha nem is költözik el, de hogy elhidegülünk egymástól. Az benne van a pakliban. Tehát egy kicsit a szentségi házasságban élőket szeretném noszogatni, azért, mert nem hagy el a párod, meg nem kötöztök szét, azért még ez az olló ki tud nyílni. És akkor eltávolodunk egymástól, a belső világunk eltávolodik. Tehát mondok példát, megtörténhet az, hogy együtt indultunk, és tényleg az első 6-8-10 év olyan jó volt együtt. Egy hullámhosszon vagyunk, a értékrendszerünk, kultúránk, minden. Aztán az egyikünk elkezd meredekebb pályán érni. Talán a munkája miatt. A pszichológusok miért szoktak elválni? Még a pszichológus is. Mert a pszichológusunk egy meredek pályán kezd el érni, sok családot lát, sok helyzetet átbeszél, nagyon komoly önismerete lesz, és mondjuk a pszichológusunknak van egy rendes mérnök férje, aki egy rendes ember, tényleg nem gazember, csak ő lassabban érik, ő nem szokott kitölteni ilyen önismereti teszteket a nőklapjában, meg ilyenek, tehát hogy nem jár ilyen kurzusokra, meg ilyenek, egy rendes mérnök ember, nem foglalkozik ennyit vele, és lassabban érik. Tehát értjük, nincs nagy bántás, csak lassabban érik. És eltelik néhány évtized, és már nem tudnak egymással miről beszélgetni. Szóval itt erre oda kell figyelni, nem áll neked érdekedbe, hogy te nagyon előre szaladj, és megérj, a párodat pedig nagyon elhagyd. És nem áll érdekedbe, hogy te nagyon lemaradj, a párod meg előre szalad. Tehát valami köztes nyilat kellett volna fölrajzolni, az a jó megoldás, hogy együtt érni, magyarul. Nem jó az, ha te jársz továbbképzésekre, önképzésekre, lelki gyakorlatokra, önismereti kurzusra, a párod meg sehova. Nem jó. Ne hagyd el a párodat. Menjünk együtt családi estekre. Előadásokat nézzünk meg együtt. Menjünk együtt lelki gyakorlatokra. Legyen közös hobbink. Menjünk együtt kulturális eseményre. Tehát figyelni arra, hogy ne szaladj előre nagyon. Ha elhagyod a párodat, el fogod veszíteni. Ez egy nagyon komoly kihívás, figyeljünk arra, nagy kérdés, hogy vajon én hol hagytam el a páromat, milyen témákban hagytam el a páromat, ahol oda kellene figyelnünk, hogy közösen fejlődjünk. Utolsó 2-3 dia, akik már házasságban élnek,
azoknak is tudni kell, hogy a házasságnak szakaszai vannak. Tehát ez nem úgy van, hogy megkötöttük a szentségi házasságot, és a halálig, a sírig, ez egy egyforma házasság lesz. Hanem szakaszok vannak. Gyökösi Endre szépen ír erről, hogy a házasságnak van kisgyerekkora, serdülőkora, érett felnőttkora, időskora, a házasságnak szakaszai vannak. És azt kell nekünk tudni, hogy melyik szakaszba járunk most. Most mi a gyerekprogramon vagyunk rajta, most mi babakocsit tologatunk, kisgyerekes család vagyunk, most mi serdülő gyerekekkel bajolunk, most mi abban a fázisban vagyunk, hogy fogadjuk a leendő mennyeket, vejeket, meg elengedjük a gyerekünket. Melyik szakaszban vagyunk? És könyörgöm vissza ide, tanulni kell. Tehát először van serdülő gyerekem. Hogy kell azzal bánni? Sose volt még. És a szülőknek ezt tanulni kell, a filia, értékrendszer, hogy együtt hogy neveljük azt a gyereket, hogy majd a serdülőből egy élet felnőtt legyen. Tehát, hogy itt tudni kell azt, hogy melyik szakaszban járunk, ennek a szakasznak mi az élet feladata, és mi nem, és hogy ezt együtt oldjuk meg. És mikor belépünk egy új szakaszba, akkor most váltottunk, új szakasz van, és akkor ebbe a szakaszba mi az élet feladatunk. Igenis azt kell mondanunk, hogy nem lehetetlen, de nagyon nehéz úgy tovább lépni, ha az előtte lévő szakaszokat nem oldottad meg. Nagyon nehéz. Meg kell, Pilinszki úgy mondja, minden korszaknak megvan a maga keresztje, meg a maga kegyelme is. Minden korszakot tudni kell jól megoldani, akkor jöhet nagy gond nélkül a következő szakasz. Természetesen ezekben a szakaszokból való átlépés, ez nem egy szép egyenesívű fejlődés, hanem itt ilyen lépések vannak. Tehát azt kell látni, hogy ezek az egyenes vonalak azt jelentik, hogy élünk most egy szinten, mondjuk most kisgyerekes, magam házasságából hadd mondjam, kisgyerekes család vagyunk, élünk ezen a szinten, aztán lassan a kisgyerekek iskolába mennek mindenki, anyuka visszamegy dolgozni, és akkor felborult az egész életünk. A menetrend, az otthoni rend, a mit teszünk vacsorára, minden kihozza a gyereket edzésről, minden felborult, és az egész házasságunkat újra kellett szervezni. Na annyit még sose veszekedtünk, mint ott abban a bizonyos hetedik évben, mikor valaminek vége lett, és egy új elkezdődött. És ezt azért szeretném mondani, hogy nyugalom, nem biztos, hogy vége van a házasságnak, hanem egy szakasznak van vége. Amikor egy szakaszt kinövünk, akkor jön egy krízis, ugrani kell, változtatni kell, újra tervezés, ahogy a GPS mondja, a komfortzónából ugye kilépünk, utána van nehézség, megtanuljuk az új életmódunkat, az új menetrendünket, be fog állni egy új egyensúly. Ez sem marad így, majd ezt is ki fogjuk nőni, és megint jön a krízis. Csak mindenkit szeretnénk megnyugtatni, hogy mikor krízisben van a házasságunk, nem biztos, hogy arról van, hogy el kell válni. Egy szakaszt nőttetek ki, drágám. Ahogy eddig ment, ahogy kommunikáltatok, dolgoztatok, gyereket, ennek a szakasznak vége van, és az új szakaszban nem békésen átsétálunk, hanem mint a kígyó a bőrt le kell vedleni, hogy az egy nehéz folyamat. Újra kell szülni, újra kell tervezni az életünket. Szóval nyugalom, ezt akarom mondani. És ha nem akarod a párodat elhagyni, akkor együtt megyünk át ezekbe a különböző szakaszokba. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni az elkötelezett döntések. Tegnap hallgattuk Mihalec Gábortól egy picit, olyan jó volt hallani, hogy ma óriási a hiszti az érzelemközpontú házasság körül. És azt mondja, hogy itt a szakaszok végén az érzelmek igenis feszülnek egymásnak, vagy tompulnak, vagy csökkennek, de ha megvan a tudatos döntés, hogy én veled akarom menni a következő szakaszba, az érzelmek aztán újra jönnek majd, újra felépítődnek. Ezt olyan jó volt hallani, hogy nem engedni, hogy a vágyaim, vagy ha belép egy harmadik kísértő, vagy az unalom, a fáradtság, tehát, hogy ezek elvigyék az házasságomat. Hanem van tudatos döntésem, értékrendszerem, és az érzelmek majd ehhez rendeződnek, ehhez tudnak szerveződni. Jó dolog ezt hallani. A házasságnak, ahogy a tagjainak életszakaszai vannak, ezt tudni kell, és ezen dolgozni kell a házasságban menet közben. Szeretném azzal befejezni, hogy a házasság szentsége az nem egyszerűen egy ilyen jogi aktus. Kicsit jogivá vált sajnos mára, amikor Jenő meg a Piroska házasságot kötött december 18-án, akkor azt beírjuk az anyakönyvbe, hogy innentől kezdve házas vagy. Érvényes a szentség. Ezt én értem,
hogy a szentség szeretne biztos lenni, hogy mi biztosan hónaptól házasok vagyunk. De könyörgöm, a házasság szentségét meddig tart, míg fölvesszük egész életünkbe. Ezért jó most a házasság hetének ez a szlogenje, hogy ezerszer is igen, hogy itt nem új igeneket mondunk ki hétfőket szerdán, hanem tulajdonképpen az egyetlen igent mondjuk ki minden nap. Amit elkezdtünk ott a házasság kötésünkkor, azt mondjuk ki életünk végéig. Szóval a házasság szentsége az nem egy ilyen statikus valami, hanem egy ilyen dinamikus, állandóan kibontakozó igen. A hűség nem annyit jelent, hogy nem csallak meg, hanem hogy azt az igent egyre gazdagabban kibontjuk életünk végéig, az intenzív osztályig, egyre gazdagabban szépen kibontjuk. Ez a hűség, és ez egy óriási nagy kaland. Amiről próbáltam most ezen az előadáson beszélni, hogy a jó házassághoz szeretni kell egymást erosszal is, filiával is, és agapéval is, és mind a három kell. Mind a három jelenléte fontos, és ezeknek az egyensúlya fontos. Természetesen ez nem egy matematikai egyensúly. Amikor gyászolunk, akkor az erósz az megváltozik. Amikor dolgozni kell sokat, akkor megint megváltozik az arány, mikor lelki gyakorlatra megyünk megint. Tehát kicsit ezeknek az aránya mindig változik, de az a fontos, hogy mind a három kell. Ez egy élő egyensúly, és egész házasságunkban figyelni kell arra, hogy mind a három ott legyen. Olyan ez, mint egy háromlábú szék, ha bármelyik hiányzik, borul az egész. És amiről én most próbáltam dadogni, hogy a filia mennyire fontos. A közös értékrendszer, a közös hit, a közös spiritualitás, a közös etika mennyire fontos ehhez a háromlábú székhez, a házasságunknak a végigvezetéséhez. Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és azt kívánom, hogy a filiát, a házastársi szeretetnek ezt a dimenzióját intelligensen igyekezzenek megélni. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ezen a héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiunk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek mit évő legyek című írásának 9. részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd, Egek mit évő legyek.

Este a vacsoránál Douglasvel atya józan volt és tartózkodó. Mrs. Springnek nem sikerült kihoznia őt a sodrából, mikor a nap eseményeivel ugratta. Nem volt szükség sátorra, igaz? Douglasvel atya fülei téglaszínűek voltak. Most hát elérte a célját? Az atya megőrizte a nyugalmát. Később, mikor hallottam, hogy Mrs. Springtől forró vizes palackot kért, aszpirint és limonádét, sajnáltam, hogy kegyetlen voltam hozzá a bazárnál. A következő reggelen Douglasvel atya felkelt, hogy elmondja a korai misét, de a szószékről csak annyit mondott, nem tud prédikálni, mert meghűlt. A konzerveket és a játékokat, amiket sikerült megmenteni, az árvaháznak küldték. Szívből megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult a bazárhoz, és azt mondta, nem kétli, hogyha összeszámolják a bevételeket, ahogy máskor is, most is elérik az előirányzott összeget. Isten áldjon benneteket imáitokért és megingathatatlan hitetekért, mondta. És ki csinálja ma a gyűjtést, ha be is vettük a 600 fontunkat a bazáron, ez nem jelenti azt, hogy nélkülözni tudjuk a szokásos. Később elmesélte Mrs. Springnek, mit mondott. Olyan csendesnek és alázatosnak tűnt. Igen, igen, én is láttam, nincs a szokásos formájában, ezért is kergettem ágyba. Mrs. Spring remélem nem fázott halálra. Nehezebb lenne megölni ezt az embert, mint egy bolhát, de a biztonság kedvéért telefonáltam déli doktornak. Bevezettem a doktort Douglasvel atya hálószobájába. Feltámasztva ült az ágyon, a szemüvege nem volt az orrán. Déli doktor a szájába dugta a hőmérőt, és megfogta a bal csuklóját, közben halkan énekelt. Ó, de vörös a szerelem orra. Köszönöm, Donál, elég a komédiából, mondta Douglasvel atya. Nem szoktad megenni a napi almádat, Charles. Olyan érzésem van, mintha részeg lennék, mondta a páciens, és mindkét szememmel duplán látok. Semmi olyan bajod nincs, Charles, amit egy szent halál meg ne gyógyítana. Rendben van a pulzusom? Meglepődve láttam, hogy déli doktornak, míg a pulzusát figyelte, eszébe sem volt, hogy megnézze az óráját. Ó, mondta a doktor, csak a régi idők emléke kedvéért fogtam a kezedet, de igen, a pulzusod teljesen rendes ahhoz képest, milyen szörnyű állapotban vagy. Kivette Douglasvel atya szájából a lázmérőt. Menje, hangosan felszisszant. A Titanic elsüllyedése óta a legijesztőbb képet mutatja. Lázam van, Donál. Hadd fejezzem ki magam így, ha ebben a szent pillanatban utolsót lélegeznél, és olyan szerencséd lenne, hogy befurakodnál a purgatóriumba, nem vennéd észre a különbséget. Megérintette a szájában a cigarettát. A te lázmérőd még annál is melegebb, mint amit én tartok a számban. Hát akkor mondd már el, hogy történt mindez. Minden remekül ment, mondta Douglasvel atya, még el nem indult a felhőszakadás. Én magam, mondta déli doktor, soha rá se nézek az esőre. Vacak dolog. Víz özön volt. Noé és a bárkája óta nem volt ilyen. Ennyi, ennyi. A legkisebb előzmény nélkül megjelent egy holló fekete felhő, és elharapta a nap kanócát. Anya, anya, na hát, na hát. Honnan sejthettem volna, hogy a mindenható Isten a bazárunk fölött önti ki az összes szentjeinek a fürdővizet, és az a szél hozzá? Déli doktor erre is részvéttel hümmögött. Esküszöm neked, Donál, az egyetlen dolog, ami egy mérföld körzetén belül állva maradt, egy magányos kókuszdió volt. Valószínűleg a mindenható fekete könyvébe így volt beleírva, Charles. Ó, minden esetre bele van írva az enyémbe, amiért ilyen furcsa érzés van a fejemben. De mégis, motyogta titokzatosan, 600 font. A jó Isten csak nem vándorolt ki teljesen a plébániáról. Gondolom nincs elrejtve egy korty viszkid a forró vizes palackodban. Nincs. Amellett idejövet is beszívtál már. Még így is megérzem rajtad, hogy dugó van az orromban. Déli doktor egy székre rogyott az ágy mellett. Aj, tudod, hogy rendkívül szigorú vagy velem, Charles? Elfelejtetted az úr saját bölcs szavait. Egyetlen egy a fontos. Nem az italról beszélt? Nem, kérdezte déli doktor kihívóan. Vajon bort vagy vizet választott ki, ami áldott urunk a szent miséhez? Bort.
És igaz vagy nem, hogy a vizet borrá változtatta? Ezt megtette. És tudsz nekem egyetlen egy esetet is mutatni a Szentírásban, ahol az Úr a bort vízzé változtatta volna? Nem tudok. Na hát ez az, kiáltotta a doktor diadalmasan. Nem mutatja ez világosan, hogy okoskodott a megváltó? Ha a bort vízzé változtatta volna, melyikünk hinné el, hogy ő Isten fia volt? Anélkül, hogy a cigarettáját kivette volna a szájából, a doktor művészi tökéllyel remek füstkarikát fújt ki. Egy darabig a levegőben rezgett, mielőtt lassan leereszkedett volna, mint az örökké valóság ingatag szimbóluma. Gyanítottam, hogy teológiai vitáik egy ideig el fognak még húzódni, így kimentettem magam, és lementem ebédelni. Déli doktor a fekete kávé idejére érkezett az ebédlőbe. Hogy van? Kérdezte Mrs. Spring, igyekezve leplezni aggodalmát. Alaposan elbánt vele a víz, mondta Déli doktor, márpedig ennek az anyagnak semmi gyógyító hatása nincs, ahogy már észrevettem. Gyomor influenza. Szegény Duddleswell, atya, mondta Mrs. Spring, olyan sápat, mintha épp most látta volna meg magát a tükörben. Fehér az arca, mint a Connemara kövei, erősítette meg Déli doktor. Mikor otthagytam, kifogyott az érvekből, és nem is volt túl jól. Úgy köhög, mint a tehén, mikor torkának ad a répa, és politikai ambíciói támadnak. Hogyan? Kérdeztem, nem tudva, mit ért ezen a kifejezésen. Egy-két napig sokat fog üldögélni a kabinetben, de utána egészséges lesz. A jó Istennek nincs elég éles foga hozzá, hogy teljesen elharapja az élete fonalát. Éljen és csalafintáskodjon örökkön örökké, mondta Mrs. Spring. Meg fogja tenni, ha gondosan ápolja és ágyban tartja a diplomáciai ide-oda vonulásai között. 103 fok a hőmérséklete és delirium non tremense van. Folyton valami 600 fontról motyog.

Szerdán reggel Douglasville atya felkelt, magános misét mondott, és utána csatlakozott hozzám az ebédlőben egyik legszégyenlősebb mosolyával az arcán. A terítéke mellett egy tányéron hatalmas halomlevél várta. Még két ilyen köteg van a dolgozószobájában, mondta Mrs. Spring. Douglasville atya pirítós kenyerét ropogtatva egy vajkéssel nyitogatta fel a borítékokat, és gyors kommentárokat fűzött a mi jó híveink példátlan nagy lelkűségéhez. Itt van pár sor egy öreg nyugdíjas asszonytól, Mrs. Wright-tól, és a feladó vevényén 2 font 10 shillingről. Na, mit szól ehhez, Neil atya? Kérdezte, és a szemüvege homályos lett a megindultságtól. Na, és itt van egy levél Sir John Tophall ezredes úrtól, aki mielőbbi gyógyulást kíván, és egy fontos csekket ígér. Bár igazán méltányoltam ezt a nagy lelkűséget, kénytelen voltam arra gondolni, hogy a két másik levélköteg a dolgozó szobájában mennyezetig kellene, hogy érjen, elérjük a kitűzött célunkat. Feltehetőleg átlátott rajtam, mert ezt suttogta. Neil atya, sikerül valaha is igazi keresztényt nevelni magából? A kávés csészébe temettem az orrom, nehogy megint valami gúnyos megjegyzést tegyek. Most Mrs. Springre fordította a figyelmét. Ő nagysága meglehetősen csendes. Örül, hogy újra talpon van, atyám. Szó sincs róla. A hallgatása csak ravasság, hogy felhívja magára a figyelmet. Mrs. Spring mosolygott, mintha azt mondaná, ugye, hogy igazam volt? Lám, a tehén farka újra himbálódzik. Nem nagy mulatság nyomorult betegnek lenni, igaz? Kérdezte Mrs. Spring. Tudta, Douglasville atya, hogy a sorshúzásban megnyerte az üveg viszkit? A hit elnyerte jutalmát, jegyezte az meg, de ez az első eset, hogy valamit nyertem egy sorsoláson. És az utolsó is, mondta Mrs. Spring, az egyetlen jegyet vette meg. Az én pénzemen, mondtam, de nem számít. Visszaadom a 6 penniét, Neil atya. Fölösleges, déli doktor adott 6 pennit, és elsétált az üveggel. Ebben a pillanatban Douglasville atya egy nagy borítékra bukkant, láttára diadalmasan kiáltott fel. Ez az a jótékony adomány, amire vártam. Felszakította a borítékot, és egy percig megcsodálta a tartalmát, mielőtt felmutatott volna egy csekket. A Holdsugár biztosító társaságtól jött, és 600 fontról szólt. Soha még nem legeltettem a szemem ilyen értékes papírdarabon. Úgy érti, hápogtam, biztosította a bazárt felhőszakadás ellen? Ezt minden évben megteszem, Neil atya, és mivel olyan kitűnő volt eddig a múltam, ebben az évben a prémium csak 10 font volt. Vagyis olcsóbb, mint egy sátor? Tudja, Neil atya, csak azért kaptunk 600 fontot, mert a bazárt tökéletesen elmosta az eső. Esőt, szent szűzanyánk, esőt! A szűzanyára mindig lehet számítani, hát nem? Maga beszél a hitről, mondta metsző hangon Mrs. Spring, mikor rájött, hogy a plébános túljárt az eszén. Maga egy vén szélhámos, úgy bizony, mondta és kirobogott. Douglasville atya rám nézett és csodálkozva vont vállat. Atyám, tettem fel neki a kérdést, hogy beszélhet Istenbe vetett hitről, amikor egy biztosító társaságra épít? Na, épp ez a...

és is, mivel én vagyok itt a felelős. Mrs. Spring kopogott, látogatót jelentett be, Billy Buzzled. Na, jól van már, Duddleswell atya? Nem, Mr. McBuzzle, mondta Duddleswell atya, valahonnan rekett hangot kerítve elő, ami eddig nem volt észlelhető. Hirtelen sokkal rosszabbul vagyok. Hamarosan újra visszamegyek a lázcellámba. Megmondta Mr. Buzzle-nak, hogy végül is nélküle is sikerült elérnünk a kitűzött célunkat. Bolondá tehetett volna, mondta. Hát mi zuhogott a bazárjukba? Penik az égből? Duddleswell atya megkérdezte, hogy van derék ebe Júdás, Mr. Buzzle? Poncius. Ó, tényleg, Poncius. Egyetlen csöpp eső nem nedvesítette be ezt az utat, mondta a Billy. Tudja, hogy fenemód szerencsés volt? Mr. Buzzle, lenne olyan jó, hogy máskor jöjjön vissza, amikor már meggyógyultam? Hát, ha akarja, mondta Billy, de ezt magának hoztam. A belső zsebéből nagy barna borítékot vett elő, és az asztalra dobta Duddleswell atya elé, aztán távozott. Mi ez? Kérdeztem. Duddleswell atya gyanakodva piszkálta a késével. Talán egy boríték? És mi van benne? Mrs. Brink közbeszólt. Ugyan mit szoktak a bookmakerek borítékokba tenni? Hát ez a nyeresége. Duddleswell atya felszakította a borítékot, és a tartalmát az asztalra borította. Eddigi pénzügyi összehasonlítási alapjaim megint felborultak. Több ötös dőlt elém, mint amennyit valaha is láttam. Mennyi, atyám? 600? És még 30. Visszakaptam a fogadási tétemet, érti? 30-at tett föl arra, hogy zuhogni fog. Hát mindenképpen meg akartam mutatni Billynek, hogy nincs köztünk harag. Hát de talán most van. Szó sincs róla. Nem látta, hogy égig szökött a tisztelete irántam? 30 font, füttyentettem. Jó esélynek látszott 20-1 ellen. Nagyon jó. Ne felejts el, Billy azt hitte, reménytelen helyzetben vagyok. Gondolja el, hogy csak nem 4 hétig nem esett. Igyekeztem megemészteni ezt az új értesülést. Így összesen 1200 a nyereségünk. Több, mondta vonakodva, hát itt vannak a hívek adományai. A hív barátoké? Úgy látszott, nem értette, mire gondolok, mert folytatta. A jó emberek annyira örülnek majd, hogy végül is minden erőfeszítésük és imájuk után elértük célunkat. Ha kudarcot vallottunk volna, végtelenül meggyengült volna bizalmuk a mindenhatóban. Félretettem a gúnyt, és egyenesen megmondtam neki, mi a véleményem ezekről a fortélyokról, és Mrs. Spring kijelentette, képmutató. Ennek volt némi hatása. Hát igen, Isten szereti a segítséget, amikor megsegíti az embereket, de a hazárdjáték förtelmes bűn, és a mellét verte, mea culpa, mea maxima culpa. És ez itt, atyám, a bűn ára. Nél atya, nem is próbálom elrejteni maga elől a tényt, hogy a maga plébánosa, szent külseje ellenére rettenetes bűnös. Kétségtelenül a pokolba fogja végezni, mint az a fickó a Mikádóban, aki csalt a biliárdnál. Hogy bűnhődött meg? Ó, bezárták egy szigorúan őrzött föld alatti börtönbe. És szavalni kezdte megfelelő mozdulatokkal kísérve az abroszon. Ott hóbortos játszmáit fel nem adja, ujjait fordított támaszték tartja, hamis posztó az asztal, a görbedákó lögdös rajta, elliptikus golyókat. Tudja, Nél atya, mondta bűnbánat nélkül, megátalkodott csillogással nagy kék szemében, néha azt kérdezem magamtól, van-e egyáltalán hitem?

0: Neil Boyd Egek mitéből egyek című írásának 9. részét hallották, a felolvasó Tóth Levente volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunkban Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldoggá avatás előtt álló vértanúiról. A befejező részt hallják, tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról elmélkedtünk, mondtam el életrajzokat, idéztem írásokat. Kezdjük mai alkalmunkat is Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Kiszaléz 1921-ben, szeptember 21-én részesült a bérmálás szentségében, Egerben, az érseki kápolnában. Így fogalmaz. Ma imáim egy részét Máté apostol tiszteletére ajánlottam fel, kérvén őt, hogy legyen értem közbenjáró, hogy a szent lelket fogadhassam, oly méltón, mint ő, és hogy teremje bennem a szent lélek azon gyümölcseit, amelyeket ő nála is megterment. De különösen azt, hogy én is szenvedjek annyit Krisztusért, mint ő, sőt, a vérem oncsom érte. Már egészen fiatalon tehát, így fogalmaz Kiszaléz, megvolt benne a vértanúságra való hajlandóság. De nézzük, hogy ki is volt ő, hol született. Kis László néven született Szegeden 1904. július 27-én. Szeged alsóvároson laktak egészen sokáig a nagyszülei. Édesapja Kis Ernő cipészmester volt, édesanyja pedig Halász Piroska. Az ő kis vállalkozásuk olyan jól működött, hogy alsóvárosról felsővárosra, illetve még helyesebb azt mondani, hogy a belvárosba költözhettek. A családban 10 gyermek született, Kis András volt az első, aki 1892-ben született, és Béla az utolsó, aki 12-ben született. Én még láttam egy filmben Róza nevű testvérét, kivel majdnem egykorúak voltak. Sajnos az első világháború idején édesapja is, illetve fiú testvérei közül többen is meghaltak. Rendszeresen hazajárt Szeged alsóvárosra a nagyszülőkhöz, így a barátok temploma mellett vezetett el az útja. Egy alkalommal a szegedi dómban lelki gyakorlatot hallgatott, és felé lett benne a hivatás, hogy szerzetes legyen, hogy pap legyen. Bejelentette előbb ezt az eseményt nagyszüleinek, majd édesanyjának is. 1921. október 3-án Egerben volt novícius. Pécsen is lehetett volna, mint ahogy több novíciuson korábbi években, de sajnos ebben az időben a szerbek elfoglalták Pécs városát. Szalézi Szent Ferencet kapja védőszentül, azért kapja a Szaléz nevet, hogy meg tudják különböztetni könnyen, hogy melyik Ferenc az ő védőszentje. Nem sokkal noviciátusra után 1925-ben a gyöngyösi ferences kolostorba kerül, itt lesz teológus hallgató, növendék. Ebben az időben részt vállal a Magyar Umbria szerkesztésében, de még helyesebb azt mondani, hogy a háttérmunkákat végzi, az előállítás háttérmunkáit, nyomdai tevékenységet, csomagolást és más ehhez hasonló dolgokat. Később aztán cikkei jelennek meg a Magyar Barát újságban is, mely a ferenceseknek abban az időben volt egy általánosan terjesztett lapja, így neve is, arcképe is szerepel a Magyar Barát munkatársai című oldalon, melyet 1942-ben adtak ki. Papszentelésére sor kerül itt Gyöngyösen, és ezután nem sokkal a pécsi rendházba kerül. Abban az időben ott kollégium szerafikumot működtettünk, vagyis olyan középiskolás növendékeket vettünk fel a kolostori életbe, néhányat, talán 10 15 körüli létszámban, akikről feltételezték, hogy hát majd esetleg ferencesek, egyházmegyés papok, vagy jó családosok lesznek. Volt olyan rendtársam, aki szintén itt a kollégiumban élte életét, Kissza Léz atya elvitte őket táborozni, abban az időben nagy újdonság volt is, akár Mária Gyűdre mentek, akár a Balaton partjára. A kultuszminisztériumból sportfelszereléseket szerzett a diákoknak, szép egyenruhát csináltatott egyensapkával, sőt rádiót is beszereztek a kollégium részére, ahol nem csak Banga Béla beszédeit hallgatták meg, hanem bizony a sportközvetítéseket is. Szegény diákokat vettek föl, működtetett egy Szent Antal kegytárgy árudát is, és annak bevételéből igyekezett a szegény diákoknak a kollégiumi költségeit előteremteni. Volt olyan rendtársam, akinek a szüleinek a vagyonát a 30-as években elárverezték, semmivé lett az egész vagyonuk, de ezt Kissza Léz nem mondta meg neki, hanem mindent tovább finanszírozott, sőt karácsonyra kapott egy tábla csokoládét, meg egy papírlapot, utalványa Jézuskához egy öltözet ruhára. Különböző helyeken vállalt lelki gyakorlatot is, erről a rendházaknak a háztörténetei, vagyis história dómuszai tanúskodnak. 1934-ben azt kérték tőle, hogy belső úton tanuljon egy kis filozófiát, kerüljön át a Jászberényi kolostorba, ahol a bevezetők első két évet folytatják a növendékek. Egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a bolonyai rendszer első két éve Jászberényben volt, és az utolsó három év a teológiából pedig Gyöngyösen. Persze ez egy kicsi erős túlzás. Itt lakott a Jászberényi kolostorban, különböző tantárgyakat tanított, részt vett a város életében, különböző előadásokat tartott. Ottani rendházunk mellett is volt egy kultúrház, neves előadókat hívott meg. Cikkei jelentek meg például a Korunk szavában, nem csak a különböző ferences kiadványokban. 1936. november 1-én katolikus Jászberény címen írt egy hosszabb tanulmányt ebbe a katolikus újságba, mely sokaknak azonban nem tetszett. Talán az is benne volt ebbe, hogy nem domborította ki eléggé az egyházmegyés papságnak a küzdelmeit, a Jászberény lakosságáért végzett tevékenységeit. Egyébként sok igazság van benne, melyet mind a mai napig meg lehet fontolni. Rövid időn belül a Salgótarjáni rendházba kerül, ahol azonban nem maradt sokat, mivel korábban alapítottunk amerikai magyarok között a keleti parton különböző missziós rendházakat New Yorkon keresztül New Brunswickig, és részt vettünk az amerikai magyarok vasárnapja újság szerkesztésében és kiadásában is, így felkérik őt, hogy tanuljon angolul és menjen ki Amerikába. Ebben az időben részt vett a katolikus magyarok vasárnapja szerkesztésében, 42-ig még hazajön, addig egy kivétellel úgy találtam, hogy minden héten ő írja a vezércikket. Különböző cikkírások között sajtónapokat is tartott, egész napon keresztül összehívta az ott élő magyarokat, lelki programokat szervezett nekik, és bemutatta az amerikai magyar sajtót is. Amellett, hogy New Brunswickon plébános volt, visszafizette a korábban a világgazdasági válság idején szerzett adósságokat, fejlesztette a rendházat, fejlesztette a Szent László iskolát, s az ottani isteni szeretett leányai kolostorát is tovább bővítette, és majdnem teljes egészében visszafizette, mondom, az adósságokat. Különböző lelki gyakorlatokat, 8 napos missziókat is tartott, és az odafelé vívő úton, az autóbuszon és a vonatúton, attól függően, hogy merre, mivel utazott, tanulta az angol nyelvet, mindig panaszkodott arra, hogy nem tudott igazából megtanulni jól angolul, annyira, hogy írjon, prédikáljon is ezen a nyelven. Annyit haladt előre az állandó munkája mellett, hogy hát konyha szinten el tudott beszélgetni az emberekkel. Gyakran fájt a fejem, erős honvágy kínoszta, így azt kérte több alkalommal is levelében a provinciálistól, tartományfőnöktől, hogy engedje hazatérni. Az utolsó diplomáciai hajóval még hazaérkezett Magyarországba, nyilván hajóval érkezett, és megemlíti, hogy amikor vasúti pályaudvarra szállt különböző helyeken, be akarták a vasútnak az utasait szervezni abba, hogy minél jobban higgyenek a nácizmusban, és úgy félelemmel ír arról, mi lesz ebből, hogyha ezek valóban, hát nem csak, hogy hatalomra kerülnek, mert akkor már javába hatalmon voltak, hanem kimutatják foguk fehérjét. Rövid időn belül az újjá alakuló debreceni rendház élére kerül, harmadszor telepettünk le a századok folyamán Debrecenben. Abban az időben nem tudták elérni a váradi püspökséget, a püspöki székhelyet az országhatár miatt. Bánás László nevezetű helynök volt itt a püspöknek a képviselője, aki a nagy templom mellett elosztotta Debrecen városának a plébániáit, és a nyugati oldalon a domonkosokat telepítette le a Szent László plébánián, a ferenceseket pedig a keleti oldalon a Vámospérzi utcai plébániát alapította nekik. Tudni kell, hogy az ottani Szent István templom a vasutas telephez tartozott, tehát a vasúttársaság, amelynek egy óriási jármű javító, összeállító műhelye volt, adta a telket és segített a templom építésben. Az első kolostorunk egy magánház volt a Szárazi Ferenc utcában, de másfél kilométerre volt a templomtól, így nagyon nehéz volt megközelíteni. Amikor megörült a templommal szemben lévő, hát kicsike igazából kocka alakú ház, ami eredetileg tejcsarnoknak épült, akkor azt vásárolták meg a Vámospérzi utca 8 szám alatt. Érdekes, hogy az első kolostorunk megvételéről július 27-én írja alá a papírt, vagyis éppen születése napján. Ebben az időben egy Debrecen csapókerti városrészben is alapítottunk kolostort. Érdemes megnézni a templomnak a fényképét az interneten, mert ez olyan különleges, én még ilyet másikat nem láttam. Bekapcsolódott az Egység útja című ferences kiadvány szerkesztésében. Az akkori magyar ferencesek igyekeztek a katolikusok és a protestánsok közötti egységet minél jobban erősíteni, létrehozni. Mivel azonban az üldözötteket is menekítette, ezért a városnak a katonai parancsnoka többször szőnyeg szélére állított őt, hogy ne prédikáljon a tengelyhatalmak ellen, mert elfizik őt majd Dachauba, és ott fog majd hát egy kis kiképzésben részesülni. 1944. júniusában ezért a rendtartomány tagjai Gyöngyösre hozzák át, itt lesz a teológiai növendékeknek a tanára, magisztere, helybeli közösségeknek a szervezője. Abban az időben itt Gyöngyösen még állt a kultúrházunk, ahol megszervezte a katolikus ifjúsági demokratikus munkaközösséget, vagyis a Kedimet, összefogta benne a fiatalokat, akik már korábban tagjai voltak a Kalotnak, a Cserkészeknek, a Leánykörnek, a Mária Társulatnak. Volt vasárnaponként egy darab előadás a fiatalokat érdeklő témákról, aztán szervezett nekik zenekart, tánctanfolyamot, színházi előadás is volt. Igazából mindegyik közösség a saját területén, saját székházában élte a mindennapjait, ez csak egy összefogásra adott alkalmat. ez a kedim, meg attól féltek, hogy egyre jobban a diktatúra évei előre haladnak, és a kommunista párt az egész ifjúságot maga alá fogja gyűrni. Mintegy 500 fiatal járt az ő közösségeibe, hiszen tagdíj nem volt, meg tagsági igazolvány, meg fogadalom, meg szabályzat, inkább csak olyan szabályok voltak, hogy rendesen kell viselkedni a Ferences kultúrházban. Ez nem tetszett azonban a városi kommunista vezetőknek, így a MADISZ-nak, sem a Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetségének, akik a maguk szárnyai alá szerették volna a fiatalságot vonni. Így 1946. április 28-án, miután elmondta a húsvéti szentmisét a Szent Orbán templomban, hazafele jövet letartóztatják. Május hónap folyamán 1-től 17-ig a különböző kommunista kézben levő sajtóorgánumok olyan cikkeket jelentettek meg, hogy Gyöngyösi összeesküvés, Páter Kiszaléz és a rábízott fiatalok el akarták pusztítani a nagy szovjet szocialista köztársaságot, meg a vörös hadsereget. A pártnak az egyik ilyen orgánuma a Ludas Matyi nevezetű viclap volt, ahol hát igyekeztek különböző vicces formában is lázítani az egyház a ferencesek ellen. Többek között François Villonnak is tulajdonítottak egy balladát, és azt írták Kis Szalézról szóló versükben, Szaléznak hívták, szőke volt és páter, erényes nasz és csuhája kopott. A két füle az áhítattól állt el, és mozdonyt is csak nagy ritkán lopott. Smidőn a lelkek békét esdekeltek, remélve, hogy imájuk égbe szárnyal. Ő szelíden egy nyilas pucsra gondolt, 8 ágyúval, 12 géppuskával. Abban az időben, a világháború után többféle fegyvert találtak az utcákon eldobálva, és azt mondták, kérem, ezeket Kis Szaléz gyűjtötte az ő fiataljaival, és ezzel kívánták a magyar demokráciát megszüntetni. Az idejáró fiatalok közül elkezdtek figyelni 40-valahányat, mert ebben az időben vagy megtörtént, vagy nem, egy koncepciós per iratai között ezt nehéz megmondani, különböző rendőrbiztonságokat támadtak meg, Nagyrédén, Gyöngyös Solymoson, Gyöngyös Orosziba, 45 novemberébe és decemberre között. Hogy aztán valóban ezek a fiatalok voltak-e, ezt én nem tudom megmondani. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában két dossziót is olvastam Kis Szaléz kapcsán. Ezekben látszódik, hogy ezeket a különböző iratokat előre megírták. Olyan emberek, akik nem jártak sohasem Gyöngyösen, például többször előfordul benne, a farkasjuki pincékbe rejtegették volna a kézigránátot, márpedig itt farkasmái pincék vannak. Ebben az időben több orosz katona is meghalt Gyöngyösen, 45. szeptemberétől kezdve 46-ig legalább 9-et, vagy 12-t, vagy 8-at, vagy 10-et, vagy 11-et sorolnak fel az orosz katonák és a magyar újságok. És azt mondták, hogy Kis Szaléz bújtatta fel őket, Mindszenty József volt a közvetlen felettesük. Letartóztatják a fiatalok egy részét, és hogy országos legyen ez a szervezkedés, 60-ból is letartóztatnak embereket. Még azt szerették volna, ha több szála is van ennek a pernek, de hiába írták meg előre a tanúvallomásokat, nem állt össze az egységes bírósági koncepció, egymásnak ellentmondók voltak a különböző tanúvallomások. Így aztán átadták őket a Vörös Hadsereg parancsnokságának, Sopron kőhidán az első ötrendbeli vádlottat meggyilkolták, Kis Szalészt valószínű 1946. december 10-én, a többieket pedig más alkalommal. A fiatalok közül többeket gulágon letöltendő szabadságvesztéseit éltek, többek között, amint már említettem, Lukács Pelbárt is ott halt meg. Szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek, hogy a Gyöngyösi Ferences plébánia honlapján van egy kis szaléz programpont, választási lehetőség, ott megtalálható az általam megírt kis szaléz életrajz, összegyűjtött művei, róla szóló cikkek, rengeteg sok fénykép, az az írás is megtalálható, amelyet Lukács Pelbártról vagy Kovács Kristófról írtam, számtalan fényképpel illusztrálva. Isten akaratában című filmet készített el Zsigmond Dezső a Dunaltáj Alapítványnak a támogatásával 1994-ben még élő társak, tanúk bevonásával. A Kisszaléz önálló honlap már megszűnt, és a Gyöngyösi Ferences plébánián ezek a programpontok érhetők el Kisszaléz emlékezete címén. Végezetül álljon itt a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádság Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Ezzel befejeztem a vértanúknak az ismertetését, érdemes utánuk olvasni, akár könyveket, kiadványokat kérni. A ferences rendtartomány elkészítette a hét ferences vértanú bemutatását szolgáló írást is, de az interneten még biztosan mást is találunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának hetedik és egyben befejező részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Páter Kisszaléz élettörténetét ismertette. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16:30-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ezen a héten lesz az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülés Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölt a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 13-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó és tervezett projektekről. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Adásunk elején Kis Józsefet, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökét és Kocka Ivettet, környezetvédelmi referenst kérdezem. Szeretettel köszöntelek titeket.
1: Köszöntjük a hallgatókat.
2: Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat.
0: Létrejött az élő környezetért felelős minisztérium. Ez mit jelent a civilek szempontjából, miért jó ez?
2: Hát ez mindenki számára, nem csak a civilek számára, ugye, hanem az állampolgárok számára. Azt jelenti, hogy végre van egy önálló minisztérium, amely kap lehetőséget arra, hogy a környezet ügyét egy kicsit más szempontok szerint kezelje, mint eddig, hiszen eddig az agráriummal közösen volt egy minisztériumban. Nyilván ez egy prioritásváltást jelent, meg azt is jelenti, hogy tulajdonképpen elhatározta már ez a minisztérium, és egy kormányhatározat született is arról, hogy szeretne újra önálló országos környezetvédelmi főhatóságot, ugye valami a környezetvédelmi felügyelőségek rendszerének ugye a teteje a főhatóság volt régen, és ezt szeretné létrehozni. És ugye ennek mi az oka? Hát ezt a napjainkban tapasztaljuk, hogy egyrészt megjelentek az országban olyan iparágak, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, most itt pontosan az akkumulátorgyártásra gondolok, hogy ezek felborzolták a kedélyeket ugye a közelmúltban, és egy önálló hatóság, ha kap hozzá esetleg financiális lehetőséget is, illetve humán erőforrást, akkor ezeket jobban tudja kézben tartani, jobban tudja ellenőrizni ezeket a dolgokat, hiszen nem a törvényekkel van, a környezetvédelmi törvényekkel nálunk és a határértékekkel főleg nem ezekkel van a probléma, hanem nem tudjuk ezeket betartatni, illetve miután megjelentek ezek az új iparágak, itt van olyan dolog, vannak olyan paraméterek, amik eddig nem voltak jelen, tehát nincs ilyen precedens a múltból, és ezeket kell kidolgozni. És ez nekünk azért jó, mert nem utólag szembesülünk ezekkel a esetleges környezeti egészségügyi problémákkal, hanem meg tudjuk előzni, és ez mindenképpen jó a helyi önkormányzatok számára, hiszen ők is néha tehetetlenek voltak már ez ügyben, illetve az állampolgárok számára is.
0: Milyen változások várhatók a közeljövőben? Vannak már olyan törvények, amik kidolgozás alatt állnak?
2: Változások, ehhez ugye idő kell. Most jelen pillanatban az Alkotmánybíróság 2025-ben kimondta, hogy a klímatörvényünk, hát az gyakorlatilag elavult. Az gyakorlatilag, ugye sokan nem is tudják szerintem, hogy volt klímatörvényünk, hát hiszen azért nem, mert olyanokat ígértünk benne, idézőjelbe téve, amelyeket könnyű megvalósítani, hiszen önmagában, hogy az ipar összeomlott, a szocialista ipar, például a kibocsátással kapcsolatos vállalásainkat egyből teljesítettük, úgymond, és az Alkotmánybíróság kimondta, hogy új klímatörvény kell, és ez a klímatörvény, ennek az előkészítését meg is kell kezdeni, gyakorlatilag múlt hónap végével el kellett volna ezt kezdeni, úgyhogy tulajdonképpen ilyen mulasztásos törvénysértést követel ugye az országgyűlés idézőjelbetéve. Viszont ezzel párhuzamosan, az Alkotmánybíróság határozatával párhuzamosan a civilek is elkezdtek, a civil környezetvédők szakmai szervezetekkel együtt egy klímatörvény tervezetet készíteni, és ebbe ez egy nagyon széles skálán mozgott ennek az elkészítése, hiszen 200 szervezet, körülbelül 200 szervezet vesz részt benne, itt hangsúlyoznám Borsodobói Zemplén megyéből is több szervezet, illetve társaság vett részt ennek a ide küldött véleményt ehhez a klímatörvény tervezethez, és éppen most a mai napon lesz egy flashmob majd Budapesten a klímaváltozással és a klímatörvény tervezettel kapcsolatosan. Ez egy 58 oldalas anyag, nagyon precíz, mindenre kiterjedő, nagyon ambíciózus, és sokak számára esetleg ijesztő lehet, de hát innen kell elindítani egy tárgyalást, és ezt a napokba fogják átadni a minisztérium alkalmazottainak, vagy nem is a minisztérium alkalmazottainak, bocsánat, hanem a miniszter úrnak. Én úgy tudom, hogy a miniszter úrnak fogjuk átadni ezt a törvénytervezetet.
0: Néhány fontosabb elemet kiemelünk ebből?
2: Tulajdonképpen ez egy átfogó javaslat, ami rávilágít arra, hogy a klímaváltozás az egy nem egy környezetvédelmi ügy, hanem tulajdonképpen itt az iparágak, a kibocsátás, a magánszemélyeknek a szokásrendszere, tehát mindent érint, pénzügyeket, adórendszert érint, és egy ilyen holisztikus megközelítés jellemzi ezt a tervezetet. a leglényegesebb dolgai, szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, ugye ez a mitigáció idegen szóval, aztán szabályozza az alkalmazkodás eszközeit, hiszen ez az adaptáció, hiszen azt tudjuk, hogy változás van, ehhez alkalmazkodnunk kell. Azért mondom, hogy változás van, mert azt van még a Földön egy-két ember, aki ezt nem látja be, de ugye a 100 éves magyarországi mérőhálózat már bizonyítja, hogy bizony nő az átlag hőmérséklet, és a szélsőségek, ami fontosabb Magyarországon is, sőt Magyarországot kiderült, sokkal jobban érinti, mint ezt eredetileg gondoltuk, ez az éghajlatváltozás, ezért ehhez alkalmazkodnunk kell, tehát ez az adaptáció, és a klímaváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességet is növelni kell, ugye ez a reziliencia. Na most itt jönnek bele olyan dolgok, hogy ugye a vízkérdés, most tudjuk, hogy újra erdő például, hiszen ennek hatása van nem csak a gazdaságra, hanem magára, a klímára is, csak egy kicsit át kell gondolni, és ezt mindenki tudomásul tudja venni.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel.
1: Ti mivel próbáljátok a klímaváltozás helyzetét javítani, vagy milyen projekt van futóban jelenleg? Ivett?
2: Tavaly júniusban indult a Baptista Szeretetszolgálat és az Európai Unió támogatásával egy projektünk, ami most októberig tart. Célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hátrányos helyzetű településein segítsük a klímaalkalmazkodást és azt, hogy a helyi közösségek jobban fel tudjanak készülni a klímaváltozás hatására. Elsősorban főleg Magyarországon a hőhullámokra. Emellett a klíma tudatosság elősegítése is célunk a fiatalok körében. Az elmúlt egy évben főleg az előkészítő folyamatokat kezdtük el, és a szemléletformáló munkára koncentráltunk. A projektnek az egyik legfontosabb eleme pedig az volt, hogy kiválasztottunk 5 hátrányosabb helyzetű települést a megyében, és kidolgoztuk a hőségriadó tervét, amelyet átadtunk a önkormányzat vezetőinek, valamint települési rendezvényeken jelentünk meg ezek népszerűsítése érdekében, valamint 10 iskolában is megjelentünk, hogy a fiatalok klímatudatosságát növeljük.
1: Mit tartalmaz még a projekt a jövőben?
2: Ami hátra van, az egy ökotábor most nyáron. Ezt megelőzte egy alkotópályázat, amelyre a fiatalok benyújthattak videós és kézzel elkészített alkotásokat. Ezt díjaztuk, és a legjobbakat egy nyutalom ökotáborra jutalmazzuk most, ami most lesz a hónap végén. Valamint a projekt részeként van egy kis film, ami ugyanúgy a klímaalkalmazkodást és a hőség elleni védekezést fogja népszerűsíteni, valamint a projektnek a haladását is bemutatja.
1: Hol lesz ez a tábor, és milyen programok várnak a résztvevőkre?
2: Ez a tábor Bodlogolaszi településen a vizitúra bázison fog megvalósulni. Előre láthatólag környezetvédelmi foglalkozások, kulturális programok, valamint kirándulások, vizitúra, ilyesmi tervezünk.
1: Milyen egyéb projektek futnak itt nálatok?
3: Hát ugye ott a klímáról beszéltünk már, és azért itt hangsúlyoztuk, hogy ugye a klímaváltozás az sok mindennel összefügg, például a levegő minőséggel is, és van szerencsénk egy a valamikori energiaügyi minisztérium meghirdette a Nemzeti Energetikai Ügynökség által civil szervezeteknek azt a pályázatot, ahol a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítását segítő kis projekteket támogatja, ugye ezt fogja továbbvinni majd az élő környezetét felelős minisztérium, ugye ennek a pályázatnak a sorsát. Ezt a napokban tudtuk meg, hogy mi ezen sikerrel pályáztunk, és mi a Sajó völgynek a levegő minőségével kapcsolatosan szeretnénk egy ilyen tudatformálásos féléves projektet lebonyolítani. Ugye azt tudjuk, hogy a levegő minősége az a mi körzetünkben, a Sajó völgyben az leginkább a közlekedés és a helytelen fűtés miatt rossz ez a levegő minőség. Ezen szeretnénk javítani, hiszen itt a mi régiónkban ugye a energiaszegénység is jelen van, elég vastagon, és ugye itt a fűtéssel kapcsolatosan lennének ugye tanácsaink önkormányzatok felé, illetve a hátrányos helyzetű lakosság felé is, hogy hogyan és mivel fűtsenek lehetőségekhez képest, illetve a közlekedéssel kapcsolatosan is egy pár jó tanács, a tömegközlekedés népszerűsítése, ilyenekre gondoltunk. És itt szeretném megemlíteni, hogy Miskolc ebből a szempontból, hogy levegő minőség figyelése, ez egy jó példa, nagyon kevesen tudják, hogy Miskolcon létezik egy mérőhálózat, ahol a szállópor, lebegőpor mennyiségét tudja mérni egy mérőhálózat, és a környező településeken, és így meg tudjuk nézni gyakorlatilag minden nap, hogy milyen minőségű a környezetünkben a levegő, hiszen az időjárás nagy hatással van a levegő minőségre. Ezt tudjuk, amikor egy őszi időben gondoljunk rá, amikor egy őszi időben úgy ide beszorul a köd a völgybe, vagy egy medencébe, és aztán elkezdik a fűtést mondjuk fával vagy szénnel. Itt miskolciak csak gondoljanak Felső Majrátra, Lilafüledre, Alsó Majlátra, és akkor tudjuk, hogy mit okoz ilyenkor a fűtés, a helytelen fűtés.
1: Mivel lehet kiváltani ezeket a fűtő lehetőségeket?
3: Na az, hogy mivel? Ez egy jó kérdés, mert ugye mindenkinek ez az anyagi lehetőségein is múlik, viszont nagyon sok mindenen lehet változtatni. Azon lehet változtatni, hogy milyen minőségi fával tüzelünk. Ez a szociális tűzifa programot is érintené, amit szeretnénk mondani, hogy az nem állapot, hogy kivágják a fát, és pár napon vagy héten belül ott van az udvarokon, és a rászorulók azt a vizes fát fűtik el, például, hogy száraz fával fűtsenek. Ez a lakosságon is, illetve a kormányzaton is múlik, vagy a felelősökön is múlik, hogy ezt csúsztatni kell, hiszen régen mindenki tudta, aki fával fűt, hogy 2 évvel azelőtt vágja ki a fát, 1 évig szárítja, majd utána felhasználja, csak ugye ez egy tervezést igényel. Ez a közigazgatásnak is egy tervezés, illetve a lakosnak is. Na, ezeket kéne újra megtanulni, illetve vannak olyan fűtőberendezések, amelyekre például lehetett pályázni, és modernebb, kisebb kibocsátású, ezekre gondolok, vagy nagyon-nagyon fontos az, csak most a rezsirendszerünk, vagy a rezsitámogatás miatt ugye lekerült a napirendről, hát hogyha kevesebbet kell fűteni, akkor kevesebb a kibocsátás. Tehát ilyenkor jön a szigetelés, illetve a házfelújítások kérdése. Tehát azért sok mindennel lehet itt foglalkozni, ami a kibocsátást csökkenti.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg a témáról hallgatóink is még többet, ha felkeltettük az érdeklődést?
3: Visszatérve először a miskolci mérőhálózatra, egy nagyon jó kis szemléletes kis honlap van, pmmonitoring.hu, és itt Miskolcot kell keresni, szépen Miskolc és környékének aktuális levegő minőségét tudjuk ellenőrizni piktogramokkal, tehát nem kell hozzáérteni. Nagyon jó, most például nagyon jó a levegő minősége, ránézek, hiszen verőfényes napsütés van, nincs fűtés, viszonylag kicsi a forgalom, tehát most mindenki nézheti és vidám lesz tőle. Aztán a Holocén Természetvédelmi Egyesület honlapján holocén.hu, Magyar Természetvédők mtvs.hu honlapján szintén nagyon sok mindent lehet olvasni.
2: Illetve a közösségi médiában is jelen vagyunk, a Holocén Természetvédelmi Egyesület Facebook oldalán, és itt most hasznos tippeket is osztunk meg a hőség elleni védekezéssel.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen mi is.
0: Az elmúlt percekben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk. Most zenélünk, majd a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól lesz szó.

0: Együtt az egészségünkért címmel beszélgetés előadás sorozat indult, melynek egyik előadója dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus volt. Műsorunk folytatásában őt idézzük.
1: Én magam körülbelül 30 éve dolgozom gyerekorvosként, és ebből egy 15 éve vagyok a gyermekkörzetben, de már amikor Szegeden dolgoztam a klinikán, már akkor is foglalkoztam a védőoltásokkal, Csongrád megye védőoltási tanácsadója voltam, és most itt Borsod megyében is ezt a funkciót töltöm be. És akkor hadd kérdezzem már meg, hogy ki az, aki várandósként vesz részt. Kettő kismama, szeretettel köszöntöm Önöket külön is, és akkor majd igyekszem a várandósokról szóló részt azt, hogyha esetleg van kérdésük, akkor bővebben is kifejteni. Ez egy laikusoknak szóló előadás, és akkor hadd kezdjem először azzal, hogy milyen nagy jelentősége van a védőoltásoknak napjainkban. Azonban fontos azt tudni, hogy az első klasszikus védőoltás az már körülbelül 300 évvel ezelőtt fedezték fel, ugye Edward Jenner nevéhez fűződik, aki a fekete himlő járvány idején megfigyelte azt, hogy a tehenészlányoknak a kezén lévő hólyagok, ezek az úgynevezett tehénhimlős hólyagok, tehát azok a tehenészlányok, akik tehénhimlősök lettek, azok a fekete himlőt nem kapták el olyan súlyosan, mint a lakosság többi része, és ezért a kezükön lévő hólyagokból vett egy kis bennéket, és azt ennek a kis fiúnak, a saját kertészének a fiának beinjektálta, hát eléggé etikátlan módon, azonban ezek után megfigyelte azt, hogy ezután az injekció vagy inokulációnak is nevezik, ezután ez a kisfiú szintén enyhe tünetekkel esett át a fekete himlőn. És innen is ered a vakcina kifejezés, a vakka szó az tehenet jelent, és már akkor is nagyon sokan féltek ettől a beavatkozástól, és egy ilyen korabeli ábrázolást látható a másik rajzon, ahol

0: Ilyen tehén szerveket rajzoltak az emberekre, hogy mondjuk a vakcináció az tehénné változtatja az illetőt, tehát nagyon idegen volt ez a beavatkozás. Ez pedig szintén egy klasszikus fénykép a 70-es évekből, ugye szintén a fekete himlővel kapcsolatban. Ez a két fiú gyakorlatilag ugyanazon a napon kapta el a fekete himlő vírusát. Az egyik őjük be volt oltva, a másik pedig nem volt beoltva, és hát jelentősen látszik a különbség. Ugyan a beoltott gyermeknek is messziről nem látszik, de azért van egy-két hólyagja, azonban az oltatlan gyermek az nagyon súlyos formában esett át a megbetegedésen. És ma már ezt tudjuk, hogy a védőoltások azok halált előznek meg, tehát nagyon nagy jelentősége van a védőoltásoknak, és talán az édesvíz után az egyik legjelentősebb egészségügyi beavatkozás maga a védőoltás. Több egész világon 74-től 2024-ig, tehát az elmúlt 50 évben körülbelül 150 millió halálozást előzött meg, és mondjuk Európa, amit talán a legfejlettebb földrésznek tarthatunk, ott is egy 7 millió halálozást előzött meg a védőoltás. És akkor egy nagyon rövid kis egyszerű, nagyon egyszerű immunológia, hogy hogyan is működik a védőoltás. Ugye beadjuk a védőoltást karba, comba, esetleg szájon keresztül. A védőoltásban az adott kórokozónak, ami lehet vírus vagy baktérium, annak a legyengített változata, vagy éppen egy elölt változata, vagy éppen csak az adott kórokozónak egy kis részlete, mondjuk egy kis nyúlványa a sejtfelszínről, az található benne a védőoltásba. Ezt beadjuk az illető szervezetbe, és az immunrendszer felismeri ezeket a kis kórokozó részecskéket, és aktiválódni fog, riadót fúj, és ezután elindul egy immunválasz. De az első, ez a riadó, ez tulajdonképpen az első 24 órában már megtörténik. Általában a védőoltás beadása után olyan 6 órával jelentkeznek az első tünetei ennek a szervezet riadójának, akár fáradtsággal, akár lázzal, akár az beadott helyen lévő fájdalommal vagy érzékenységgel. És ezután pedig aktiválódik az immunrendszernek az úgynevezett specifikus része, ahol kifejezetten olyan ellenanyagok, vagy más néven antitestnek is szokták nevezni, olyan ellenanyagok jönnek létre, amelyek az adott kórokozóhoz hozzá tudnak kötődni. És akkor, amikor ez körülbelül ehhez, hogy ilyen ellenanyagok termelődjenek, körülbelül 2-4 hét szükséges, és amikor pedig a szervezet újra találkozik az adott kórokozóval, például egy influenza vírussal, vagy akár egy szamárköhögés baktériumával, akkor nagyon-nagyon gyorsan fog aktiválódni az immunrendszerünk, és ezek az ellenanyagok elkapják a kórokozót, és nem engedik azt, hogy betegség alakuljon ki. Ezek az ellenanyagok bizonyos esetekben élethosszig, bizonyos esetekben pedig évekig fennmaradnak. Tehát azt kell tudni, hogy a védőoltás, amikor adunk egy immunválaszt, az mindig kórokozó specifikus. Tehát a szamárköhögés ellen oltunk, az nem fog védeni az influenza ellen. Tehát ez mindig kórokozó specifikus. Az adaptív az azt jelenti, hogy feltételez egy működő immunrendszert. Egy súlyos kombinált immundefektusos gyerek, vagy egy 90 éves öregember, az nem biztos, hogy fog tudni olyan immunválaszt létrehozni egy védőoltásra, amit mi szeretnénk. Tehát kell, hogy legyen egy működő immunrendszer, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy memória, hogy emlékszik. Egy védőoltás után a szervezetünk emlékezni fog arra, hogy milyen kórokozó ellen kell neki védekeznie. És akkor röviden a terhesség vagy várandóság alatti vakcinációról. Ugye itt több cél van. Tehát ez olyan új dolognak tűnik, de ez nem olyan új dolog. Tehát az egyik, hogy az anyát szeretnénk védeni. Ez egy nagyon fontos dolog. 2010 körül, amikor a H1N1 influenza járvány volt, akkor azt figyelték meg, hogy a várandósok sokkal súlyosabb formában esnek át az influenzán, és ezért 2010-11 óta a WHO kiadott egy állásfoglalást, hogy az influenza elleni oltásban a várandósok elsőbséget élveznek, pont azért, mert őket sokkal súlyosabban sújthatja az influenza. Tehát az egyik cél az anyavédelme. A másik cél pedig a magzat, az újszülött, a csecsemőnek a védelme, és ez pedig egy olyan mechanizmuson keresztül valósítható meg, hogy az anyának beadjuk a védőoltást, az anya szervezetében fognak ezek a kis Y alakú ellenanyagok termelődni, és ezek az ellenanyagok a mélepényen keresztül egy speciális szállító mechanizmuson keresztül átjutnak a magzatba, a csecsemőbe, és ezek az ellenanyagok, amíg ott vannak a csecsemő szervezetében, addig biztosítják az ő védelmét. Természetesen ezt nem lehet minden védőoltással megcsinálni, azonban a szamárköhögés esetén, illetve most legújabban már az RSV, az óriássejtes légúti vírus esetén rendelkezünk védőoltásokkal, amelyek a csecsemőt vagy fiatal csecsemőt, újszülöttet pont addig fogják védeni, amíg arra szükség van. Tehát a szamárköhögés esetén ugye az első csecsemőkori védőoltást 2 hónapos korban kapja meg a kisbaba, tehát 0 és 2 hónapos kor között ő védtelen, és ezzel az anyai vakcinációval át tudjuk hidalni ezt az érzékeny periódust. Az RS vírus esetében pedig az első 6 hónapot tudja megelőzni egy ilyen anyai vakcináció, anyai védőoltás, pont azt az időszakot, amikor a csecsemők a leggyakrabban kerülnek be RS vírussal a kórházakba, kerülhetnek akár intenzív osztályra, hiszen hogyha már 1 évesen kapja el, vagy 1,5 évesen kapja el az RS vírust, akkor már nem fog olyan súlyos fertőzés kialakulni. Tehát az a célunk az anyai vakcinációval, hogy áthidaljuk ezt a periódust, azonban ahhoz, hogy ezek az ellenanyagok egyáltalán átjussanak az anyából a kisbabába, ahhoz idő kell. Ezért a legtöbb esetben azt szoktuk javasolni, hogy a 36. hétig történjen meg ez a védőoltás. Természetesen a 38. héten is megtörténhet, azonban a 38. héten nem biztos, hogy át fog jutni a kisbabába az ellenanyag, akkor tulajdonképpen azzal az oltással csak az anyát védjük, akkor egy fészek védelmet biztosítunk, de az nem egyenértékű azzal, amikor valóban átjutnak az ellenanyagok a magzatba. És akkor a szamárköhögésről azért annyit hagy mondjak el, hogy az első 2 hónapban a szamárköhögésnek a kockázata az 20-szorosa, mint a más korcsoportoknál. Tehát, és sajnos ugye 2024-ben volt egy esethalmozódás Magyarországon is a szamárköhögés tekintetében, és nagyon sok gyerek került be kórházba, és a legfiatalabb csecsemők között volt 5 haláleset. Szóval ez nem megengedhető, miközben van védőoltásunk a betegség ellen. Na most összesen most már áttérve a kisgyermekkor, illetve a csecsemő és kisgyermekkor védőoltásaira, összesen 7 alkalommal történik kötelező védőoltás 6 éves korig, és az iskolában pedig a jelenlegi oltási rend szerint 5 alkalommal történik kötelező védőoltás, és ajánlott oltások pedig hát legalább még plusz 10 alkalommal történhetnek, ezek ugye ajánlott vagy választható oltások. Na most a kötelező oltásokat felsorolnám, és hogy miért is kell ezek ellen oltani. Ugye az az első oltás, a BCG oltás, amit az újszülöttek olyan körülbelül 2 napos korban kapnak, ez a súlyos tüdőbaj, a súlyos miliáris TBC, és a TBC okozta agyhártyagyulladás ellen véd. Ezt a WHO határozza meg, hogy melyik országban kell BCG-t adni, és melyik országban nem kell. Egyelőre Magyarország még ott tart, hogy javasolt a BCG-nek az adása. A következő oltás az ugye 2 hónapos kortól fog indulni. Itt 2, 3 és 4 hónaposan kombinált oltást kapnak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy egy szurival összesen 5 kórokozó ellen biztosítunk védelmet. Ezeket az oltásokat ismételgetni kell, ez elsősorban az immunológiai sajátosságok miatt van. Szintén 2 hónapos kortól indul az úgynevezett pneumokokkusz elleni védőoltás. Ennek a pneumokokkusz baktériumnak van legalább 100 szerotípusa, a jelenlegi oltóanyagban összesen 15, a 15 leggyakoribb, legsúlyosabb betegséget okozó szerotípus található. És akkor körülbelül 4 hónapos korra be is fejeződik a csecsemőkori oltás, és 1 éves kortól folytatjuk. 1 éves korban új oltóanyagként a bárányhimlő elleni oltás fog bejönni, majd 15 hónapos kortól a kanyaró, mumps és a rózsahimlő elleni oltás, és ezt követően pedig már csak ismételgetjük a korábbi oltásokat, illetve hát a iskoláskorban lesz még a hepatitis B, ami egy új, tehát egy új oltásnak számít a gyerekek életében.
1: Zene után folytatjuk ezt az előadást.

0: Folytatjuk dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus előadását a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól.
1: Az ajánlott oltásokról csak nagyon röviden, ugye az RSV-t már említettem, jelenleg az egy anyai oltás. A rotavírus elleni oltás, ugye az, arról azt kell tudni, hogy azt 6 hónapos korig be kell fejezni, ez az egyetlen olyan oltás, aminek van időkorlátja. Vannak a járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltások, amelyeket szintén minél hamarabb el kell kezdeni, hiszen a kis csecsemők a leginkább fogékonyak a betegségre. Kullancs enkefalitis vírusa okozta agyvelőgyulladás, ezt már egy éves kortól lehet adni. Én például mindig el szoktam mondani, amikor a szülők ezt kérik, hogy és ön be van oltva, hiszen önre ugyanolyan veszélyes, ha nem veszélyesebb a kullancs enkefalitis. Tehát ez inkább egy, már én azt mondanám, hogy egy felnőtteknek is szóló védőoltás. A fertőző mágyulladás most itt Borsodban ismét járványos méreteket oltott, már egy éves kort lehet oltani, és akkor még átugranám ott a veszettséget, meg a HPV-t, ugye influenzát 6 hónapos kortól lehet oltani, és akkor a HPV-t az már egy nem kisgyermekkor, hanem az már ugye a kiskamaszkornak a védőoltása, és hát folytathatjuk itt a veszettség, a COVID, sárgaláz, tífusz, egyéb védőoltásokkal, amikre még van lehetőség. Nagyon gyakori kérdések szoktak lenni azok, hogy meddig véd egy védőoltás. Erre mindig azt gondolom, az a jó válasz, hogy ez egy vakcina specifikus. Vannak oltások, amelyek élethosszig védenek, vannak oltások, amelyek 2-5 év vagy 3-5 évig védenek. Ilyenkor mindig egy-egy adott oltásról kell beszélnünk. Miért kezdjük ennyire korán a védőoltásokat? Miért 2 hónaposan kezdjük? Hát azért, mert mindenkit akkor kell megvédeni, amikor a legnagyobb veszély van egy adott betegségre. Tehát azért adunk szamárköhögést 2 hónaposan, mert 0 naposan nem tudjuk adni, nincs értelme. A legkorábbi életkor, amikor van értelme egyáltalán beoltani a csecsemőt, az a 2 hónapos életkor. De ugyanez vonatkozik a pneumokokusz baktérium okozta agyhártyagyulladásra. Az is a csecsemők betegsége, minél hamarabb el kell kezdeni. Miért kell ismételgetni az oltásokat? Hát azért, mert elkezdjük korán, de nem biztos, hogy az a védőoltás olyan sokáig fog tartani, tehát ezért van az, hogy mondjuk 2-3-4 hónapos korban ismételjük, tulajdonképpen felépítjük a védettségét az adott kisbabának, és hát a másik dolog pedig, hogy idővel gyengül ez az immunválasz, tehát ezért kell 5 évente például a pertussiszt ismételgetni. Nagyon gyakori kérdés az, hogy biztos, hogy lehet-e együtt adni a védőoltásokat, tehát erre én röviden ennyit írtam, hogy igen, lehet. Tehát mi gyerekorvosok évtizedek óta dolgozunk, évtizedek óta adjuk együtt a védőoltásokat, nagy tapasztalatunk van ebben, tehát én azt mondom, hogy kérem, higgyék el nekünk, hogy nyugodtan együtt lehet oltani ezeket az oltásokat együtt, nincsen nagyobb lázas reakció, nem lesz semmi baja a babának, és egyébként pedig egyetlen egy találkozással le lehet, úgymond egy sírásból megvan több oltás. Hát akkor a következő nagyon gyakori kérdés, hogy ezek a betegségek már eltűntek, és minek ezek ellen oltani? Hát sajnos ez nem így van, sajnos nem tűntek el. Például biztos mindenki tudja, hogy kanyaró járványok vannak a világban, most épp ugye megy ez a világbajnokság, és mindenki attól retteg, hogy ott összejönnek a világban sok szurkoló, és szét fogják szórni a kanyarót. Mert ugye egy kanyarós beteg az 15-18 másik fogékony meg fog fertőzni. Tehát egy ilyen összejövetel az sajnos előrevetíti azt, hogy terjedhetnek a járványok. De ne maradjunk az USA-nál, de nézzük esetleg a saját szomszédainkat. Ukrajnában rendszeresek a kanyarójárványok, Romániában rendszeresek a kanyarójárványok. Egyébként azt csak hozzátenném, hogy ezek mind az oltás ellenes mozgalmaknak köszönhetőek. Romániában például az ortodox egyház támogatja az oltás ellenességet, Ukrajnában általában pedig nem alapellátó orvosok, hanem úgynevezett felcserek oltogatják a gyerekeket, és ezért Ukrajnában egy borzasztó nagy félelem van az oltásoktól. Ezt például most ugye a háború kapcsán mi is láttuk, amikor elláttuk az ukrán gyerekeket. Nem is gondolnánk, de a diftéria megjelent Európában, volt haláleset Belgiumban, Spanyolországban, teljesen friss hír, Ausztráliában is van diftéria. Tehát sajnos a kórokozók nem állnak meg az országhatároknál, jönnek, ahogy az emberek jönnek, mennek, ők szépen hozzák magukkal a kórokozókat. Például van, aki a diftériát a lábán egy kis fekély formájában hozza be Európába. Járványos gyerekbénulás. Ugye azt hittük, járványos gyerekbénulás 50-es években indult, gyönyörű szépen oltással szinte el lehetett törölni a földről, csak egy-két ország maradt, Hamburgba kimutatták a szennyvízben a vírust. Tehát ezt kimutatták 2025. októberében a szennyvízbe, tehát ez azt jelenti, hogy azt oda valaki bele, tehát hogy valahonnan beleürült abba a szennyvízbe az a vírus. Hát nyilvánvalóan valaki személy hordoz, tehát ugye a poliovírus az ugye egy emberről emberre terjedő vírus, amely sorban széklettel terjed, tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogyha ott van a szennyvízbe, akkor ott van valakinek a szervezetébe is. És hát ugye a szamárkőgésről már beszéltünk, tehát ezek mind-mind rég elfeledett betegségek, de azért ezek itt vannak körülöttünk. És akkor még vannak ilyen gyakori kérdések, hogy a természetes fertőzés az sokkal jobb immunválaszt ad. Hát vigyük el a gyerekünket egy bárányhimlő partira, legyen bárányhimlős, és akkor nem kell itt szurkálni meg minden, az sokkal jobb, hogy a gyerek inkább átessik a bárányhimlőn. Ez, tehát lehet, hogy ez régen elfogadott volt, de ez nem igaz, hiszen a természetes immunválasz mellett mindig ott van a betegség és a betegség kockázata, a betegség rizikója, és például pont egy bárányhimlő esetén soha nem fogjuk tudni, hogy melyik gyereknek lesz súlyos bárányhimlője. Ezt nem lehet megjósolni. Tehát egy tök egészséges gyereknek is lehet nagyon súlyos bárányhimlője. És ez meg biztos, hogy meglepő, mert nekem is az volt, hogy például egy szamárkőgésen valaki átessik, az nem csinál immunválaszt, az egy nyálkahártya fertőzés, és ugyanúgy egy év múlva, két év múlva áteshet a szamárköhögés betegségen az az egyén, tehát nem minden esetben ad a természetes fertőzés jobb immunválaszt. És hát ez főleg az oltás szkeptikusoknak a problémája, hogy nagyon furcsa adalékanyagok vannak a vakcinákban, és én szoktam kapni ilyen 2-3 oldalas kérdéssorozatokat, mindannyian szoktunk kapni, hogy mondjuk meg, hogy mi az a WU2, vagy nem tudom mi a vakcinába, vagy miért van alumínium egyes vakcinákba, vagy miért van higany, mondjuk higany nincs, de mindegy, ezt is meg szokták kérdezni, de akkor is ezekre azt tudom mondani, hogy vannak bizonyos adalékanyagok, például adjuvánsok, de ezek nélkül nem biztos, hogy tudnánk csinálni biztonságos és hatékony vakcinát. Tehát biztonságos és hatékony, ez a cél. Ezért vannak bizonyos vakcinákban furcsa vagy idegennek ható adalékanyagok. Például antibiotikumok, vagy bármilyen más antiszeptikus dolog, hogy eltarthatók legyenek, és biztonságosan lehessen ezeket adni. És akkor a kötelezőség az is egy nagyon kardinális kérdés, hogy miért kötelezők a védőoltások, mert miközben az EU országában, nem tudom, 19 országban nem kötelező, 13 országban van kötelező védőoltás, például Franciaországban, ahol ugye mindenki nagyon szereti a szabadságot, Franciaországban ez a szabadság országa, és ott is bevezették a járványos agyhártyagyulladást az elmúlt 10 évben, bevezették a kanyaró mumps rubeolát, pont azért, mert járványok jelentek meg, és tulajdonképpen a kötelezőség a legjobb megoldás arra, hogy mi biztosítsunk egy biztonságos járványügyi közeget Magyarországon. Egyébként nem Magyarországon van a legtöbb kötelező oltás, hanem Lettországban, ott összesen 15 oltás kötelező, ugye Magyarországon 12, viszont vannak olyan országok is az EU-ban, például Dánia, Svédország, ahol nincsenek kötelező oltások, de ennek ellenére az átoltottság 80% feletti, mert egyszerűen a társadalom az ott tart, hogy felismeri ennek a jelentőségét.
0: Az elmúlt percekben dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszélt a várandóság és kisgyermekkor védőoltásairól.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk, majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos klinikai immunológus beszélt a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hír televíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerint az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyalai mája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyalaimát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első úrangyalai mája Castel Gandolfóban, ahol a Szentatya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jézus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. Es accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat őneki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto,
0: így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást. Végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn. A közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritással, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritas igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi

kiadásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésekor is tele volt csodás eseményekkel. Kezdjük is akkor Mózes életével. Egy picit visszatekintünk még a József történetére, hogy hol is volt József, hova hívta az ő testvéreit, hogy hova jöjjenek? Laci.
4: Egyiptomba.
3: Így van. Egyiptomba hívta őket, azért, hogy ott minden jóval ellássa őket, jöjjenek oda, és Kánaán földjéről telepedjenek le Egyiptomba. Le is telepedtek, és mi történt ott? Laci.
4: Történt pedig, hogy egy férfiú a lévi nemzetségből megházasodott, és a felesége fiút szült. 3 hónapig rejtegette, de mikor már tovább nem rejtegethette, szerzett egy gyékénládácskát, az bekente gyantával és szurokkal, beletette gyermekét, és a folyóvíz szélén a sás közé rejtette. A gyermek nővére, Mériam, pedig távolból figyelte, hogy mi történik öccsével.
3: Köszönöm szépen. Szerintetek miért rejtegette, mit tanultunk, miért? Mondtam, hogy Egyiptomban jó lét volt, és mi történt egy kis idő múlva? Léna?
5: Hogy a fáraó félt a
3: izraelitáknak, így van, és még te pedig mondtad, hogy zsidók, így van, Léna, mondhatjuk így is, vagy Isten népe, vagy a kiválasztott néptől. Tehát a fáraó attól félt, hogy nagyon sokan lesznek, igaz?
4: Igen, és hogy majd fellázadnak ellene.
3: Így van.
4: És ezért rabszolgaságba terelte a izraelitákat, hogy építsenek piramisokat, meg házakat.
3: Igen, és szolgáljanak neki.
4: Igen.
3: Köszönöm, Léna.
5: Zsidó nép ugyanúgy erősödött, és ezért a fáraó bevezette azt, hogy minden született héber kisfiút öljenek meg.
3: Így van, pontosan. Ezért Mózes anyukája rejtegette 3 hónapon keresztül.

0: keresztül, és aztán kosarat szőtt és a Nílus folyóra tette. Folytassuk tovább a történetet, Lackó.
1: A fáraó leánya lement, hogy megfürödjék a folyóban. Szolgáló lányai pedig ott járkáltak a víz partján, meglátták a lálácskát, és odavitték a fáraó leányának. Ő felnyitotta a tetejét, és látta, hogy egy síró fiú gyermek van benne. A héberek gyermekei közül való, mondta a fáraó lánya, én megkönyörülök rajta. A fiú gyermek nővére pedig odalépett a fáraó lányához, és megkérdezte, elmenjek-e, hogy hívjak egy héberasszonyt, hogy szoptassa a gyermeket? A fáraó leánya elküldte, és a leányzó elhívta a gyermek anyját.
0: Igen, köszönöm szépen. Hogy hívták? Emlékeztek-e a történetből? Most nem derült ki, de mi tanultuk az iskolába, hogy hívták a testvérét?
1: Miriam.
0: És ő figyelte, hogy mi történik a testvérével. És akkor a fáraó leánya felnevelte őt, illetve előtte hívta az anyukáját, hogy ő addig szoptassa meg, amíg kell, és utána visszavitték őt az egyiptomi palotába. Tovább folytassuk. Aztán felnőtt.
1: A gyermek felcserepedett, és anya visszavitte a fáraó lányához. És ő, mint a sajátja lett volna, úgy nevelte, és Mózes, vagyis a kihúzott nevet adta neki, mert mint mondta, a vízből húztam ki őt. Mózes a fáraó leányának fiaként fejedelmi nevelést kapott a palotában. Megtanult minden mesterséget, betűvetést, olvasást, fegyverforgatást és bíráskodást.
0: Jó, mondjuk még, hogy miket tanult meg, Nóri.
2: Írást tanult, olvasást, számtant, idegen nyelvet, éneket és hangszeres zenét. Tanulmányozta az istenek életét, régi szövegeket olvas, testi erejét úszással, futással, birkózással fejleszti. A háború művészetét is elsajátította. Harci kocsit vezet, nyilazni tanult, vadászott.
0: Köszönöm szépen. Tehát a fáraó mindenre megtanította őt, minden mesterségre és minden tudományra. De nem felejtette el a hitét sem, és azt, hogy ő honnan származik, a héberektől származik, és a zsidó vallást ugyanúgy ő belőről gyakorolta. Emlékeztek, beszéltünk róla, az egyiptomiak, tudjátok, hogy a napistenbe hittek, hanem ő Jahvéban az egyistenbe hitt. Kitől tanulhatott meg szerintetek ott az egyiptomiak között? Léna.
3: Hát a szüleitől és a testvérétől.
0: Igen, így van.
1: Meg vagy. Még azoktól a rabszolgáktól, akik ott voltak és
0: dolgoztak. Igen, és lehet, hogy ott volt ismerőse, és akkor azokkal beszélgetett. Így van. Mi történt ezután?
1: Történt pedig, hogy amikor az országot járta, és látta, miként csanyargatják honfitársait az egyiptomiak nehéz munkákkal, egy egyiptomi robotmester könnyűtelenül megverte az egyik honfitársát. Mózes ide-oda tekintett, és látta, hogy nincs ott senki. Ezért agyonütötte botjával az egyiptomi férfit, és elrejtette a homokba. Másnap kiment megint országjárásra, és látta, hogy két honfitársa marakodik. Így szólt annak, aki bűnös volt. Miért ütött honfitársadat? Ahhoz pedig így felelt neki. Micsoda tett téged főemberre és bíróvá rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes pedig igen megrémült, és így szólt magában. Bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta, hogy mi történt, és halálra kerestette Mózes, de ő elmenekült a fáraó elől a Midian földjére.
0: Köszönöm szépen, tehát megtudta a fáraó is, pedig ő azt hitte, hogy el tudja titkolni, de nem tudta eltitkolni. Mi történt Midian földjén?
1: Mikor Mózes elérkezett a Midian földjére, leült egy kútnál. Midian papjának 7 leánya volt, és azok is oda mentek a kúthoz, hogy megitassák atyuk juhait. De akkor a pásztorok is oda mentek, és elkergették a 7 leányt. Mózes azonban felkelt, és megsegítette a leányukat, és megitatta a juhaikat. A leányok hazamentek, és az atyuk megkérdezte, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig így feleltek. Egy egyiptombeli férfi oltalmazott meg bennünket a pásztoroktól, és még vizet is húzott nekünk, és megitatta a juhakat. Midian papja ekkor megkérdezte, hol van ő? Miért hagyjátok ott azt a férfit? Hívjátok ide, és adjatok neki enni. Mózesnek pedig megtetszett, hogy ott maradjon Midian papjánál, és az feleségül adta neki leányát, Cipporát. Cippora pedig fiút szült, és Mózes Gersonnak, azaz jövevénynek nevezte. Mert amint mondta, jövevény voltam az idegen földön. Történt pedig hosszú idő múlva, hogy a fáraó meghalt, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltozásuk feljutott Istenhez. Isten meghallgatta fohászukat, és megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről, Izrael fiaira is letekintett, és gondja volt rájuk.
0: Mózest kiválasztotta az Isten, hogy őt fogja küldeni a zsidókhoz, a fáraóhoz, hogy a zsidó népet kiszabadítsa. Mi történt vele Mózessel a Hórep-hegyén?
1: Hát, Laci. Hogy Mózes, amikor éppen hajtotta hazafelé a nyáját, akkor egy égő csipkebokort látott, és akkor oda ment, és az Isten meg megszólította, hogy vegye le a sarut a lábáról, és hogy hajoljon meg, vagy hogy...
0: Így van, mert ahol áll, az igen. Egy szent hely.
1: Igen.
0: Igen. És akkor...
1: hogy mondta neki, hogy vezess ki a népemet Egyiptomból.
0: Igen.
1: És hogy mondta neki Mózes, hogy de hát én nem szeretnék beszélni, mert dadogok, és akkor az Isten megküldte Áront.
0: Így van, és segítség.
1: Meg még azt is mondta neki, hogy dobd le a földre a botod.
0: Igen, és mi történt azzal a bottal, ami a kezébe volt?
1: Kígyóvá változott.
0: Igen, és akkor ezzel tulajdonképpen mit adott neki Isten, Laci?
1: Hát egy hatalmat, hogy kivezesse a
0: igen, népét, és meg is mutatta, hogy ez mondjuk, igen. Mondjuk igaz, egy csak egy tágy, de azzal a botjával egy csodát tudott művelni. Tulajdonképpen megerősítette őt, hogy csak nyugodtan menjél, és kérjed a fáraót, hogy engedje el a népet. És akkor mi történt ezután?
1: A fáraó háromszor elutasította Mózest, és akkor Mózes a harmadiknál azt mondta, hogy akkor 10 csapás fogja sújtani Egyiptomot.

0: Elment akkor Mózes és Áron megint a fáraóhoz, és így szólt hozzá. Az Úr küldött minket, bocsásd el azért Izrael fiait. A fáraó pedig azt mondta, tegyetek akkor csodát. És Mózes a földre vetette botját, az Isten botját, és az kígyóvá lett. A fáraó akkor bölcseket és varázslókat hivatott, és titkos mesterségükkel azok is úgy cselekedtek, és botjai kígyóvá váltak, de a Mózes és az Áron botja kígyója elnyelte a bölcsek kígyóit mind. A fáraó szíve pedig megkeményedett, és nem hallgatott rájuk. Másnap az Úr parancsára Mózes és Áron elment a fáraóhoz, és így szólt, az Úr, a héberek istene küldött minket, hogy bocsásd el Izrael népét. De te nem hallgattál szavunkra, ezért most botunk suhintásától váljék vérré Egyiptom minden vize, és a vizek mind vérré váltak, és az embereknek nem volt mit indiunk. De a fáraó varázslói is úgy tettek varázslásukkal, és a fáraó szíve megkeményedett. Akkor az Úristen békákkal verte meg egész Egyiptom földjét, és a békáktól pozsogtak a paluták, és a házak, és a kemencék, és az istőteknők. De a fáraó szívét megkeményítette az Úr, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy cselekedtek. Akkor az Úr Egyiptom földjének minden szempolát tetőt változtatta, de a fáraó szíve akkor is megkeményedett, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy tettek. Akkor az Úristen bögyöket bocsátott a fáraó népére, de elválasztotta azon alapon Gósen földjét, ahol Izrael népe lakott, hogy ott ne ártsanak a bögyök. Erre már a fáraó magához hívta Mózest, és kérlelte, imádkozzék az Úrhoz, hogy múljék el a bögyök csapása. Isten meghallgatta Mózes imádságát, de amikor a csapás elmúlt, a fáraónak megkeményítette a szívét megint, és akkor az Úr dögvízzel sújtotta Egyiptom minden jószágát, és a hólyagos keréseket fakasztott az egyiptombelieken.
1: 10 csapással sújtotta a népet.
0: És jégesővel pusztította Egyiptom földjének minden teremtését és minden gyümölcsét, és sáskák sokaságát küldte lombokra és füvekre. Amikor azonban a fáraó már elbocsátotta volna Izrael fiait, a csapás elmúltával az Úr mindig megkeményítette a fáraó szívét, és az visszavonta ígéretét. Az Úr pedig azt mondta akkor Mózesnek, egy csapást hozok még a fáraóra és Egyiptomra, egyet, de azután elbocsált benneteket. Mert éjfélkor kimegyek Egyiptomba, és meghal minden elsőszülött fiú, a fáraó elsőszülöttjétől, a szolgáló elsőszülöttjétig, még a jószágé is. És nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, melyhez hasonló nem volt, és nem is lesz többé. Izrael fiai közül senki nem hal meg, még az ebeik sem, hogy megtudják. Az Úr különbséget tesz Izrael és Egyiptom között. Akkor Mózes és Áron elment a fáraóhoz, előadta neki mindezt, de az Úr most is megkeményítette a fáraó szívét, és ő nem bocsátotta el Izrael népét.
1: Tehát most 9 csapásról hallottunk, Lackó elmondta, hogy mik voltak a 9 csapások, de a fáraó nem akarta elengedni így sem a népet. Akkor az Isten arra gondolt, hogy el fogja venni a gyerekeket, az egyiptomi gyerekeket. Hogyan védekeztek a héberek az utolsó csapás ellen, Léna?
2: A héberek úgy védekeztek, hogy a bárány vérével bekenték az ajtófélfát, és amikor az Isten angyala jött, akkor azokat a házakat kikerülte, de az egyiptomi újszülötteket pedig megölte.
1: Igen, pontosan, köszönöm. És kitölt még meg a fáraónak, ki volt a legfontosabb?
0: Hát a fáraó elsőszülöttje is meghalt.
1: Igen, és ekkor mi történt? Akkor a fáraónak a szíve még mindig megkeményedett, Laci?
0: Nem, akkor már elengedte őket.
1: Akkor elengedte, rábólintott.
2: Aztán... Sőt, el is kergette őket.
1: El is kergette, így van. Nagyon-nagyon mérges lett rájuk, és most már mondta, hogy menjetek, menjetek.
0: Még az is történt, hogy a fáraó utána meg utána küldte a seregét.
1: Így van.
0: És akkor, amikor a tengerhez értek, akkor meglátták, hogy jönnek utánuk az egyiptomiak.
1: Így van, a Vörös-tengerhez érte.
0: És akkor nagyon megjöttek az izraeliek, hogy előttük a tenger, mögöttük meg Egyiptom serege, hát hogy lesz tovább. És akkor az Úr úgy szólt Mózeshez, hogy nyújtsa ki a botját a tenger fölé, és akkor ketté válik a tenger, és akkor száraz lábbal, így írja, hogy száraz lábbal mentek át a tengeren.
1: A héberek, így van a Szentírásban, így olvasjuk.
0: Amikor átértek, akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy húzza vissza a botját, és akkor a tenger meg összecsapódott, és meghaltak az egyiptomi katonák.
1: Így van, pontosan. Nagyon ügyes vagy, így van. Az Isten segítsége végig kísérte Mózest az egész életében. Kire hasonlít a Mózes élete? Így a tanulmányunk során, kinek volt ilyen sokfajta bonyodalom, rossz is az életében, és aztán mégis jóvá változott Léna?
2: József.
1: Józsefnek.
0: Meg Jákob is.
1: És Jákobnak is. És most pedig itt tanulunk Mózesről. Így van, de az Úr nem hagyta őt el, hát, Isten meg, mindig segített neki.
0: Meg még kicsit Ábrahámnak is, amikor sokáig nem volt gyereke.
1: Így van, pontosan. Tehát most már kivonultak az Egyiptom földjéről a zsidók, a héber emberek, és letelepedtek, és vándoroltak tulajdonképpen az úton. És néha-néha azért zúgolódtak Mózesre, illetve az Istenre, hogy nem ad nekik enni vagy inni. Mi történt velük?
2: A Sástengertől Mózes a pusztán keresztül vezette Izrael népét. 3 napig kutattak vízforrás után. Végül találtak egy forrás, de keserű volt a vize. Nem lehetett inni belőle. Erre fellázadtak az izraeliták Mózes ellen. Mózes kérte Isten, segíts rajtunk. Isten pedig mutatott Mózesnek egy darab fát, ami Mózes a fát a vízbe dugta. Elmúlt a víz keserű íze. Inni tudtak belőle.
0: És hogy még azt szeretném mondani, hogy utána, amikor letelepedtek, akkor meg az égből hullott ilyen manna.
1: Igen.
0: És akkor azokat meg tudták enni.
1: Igen, mert mindig zsörtölöttek, hogy nincs mit inni, nincs mit enni. Akkor mindig az Isten csak küldött nekik valamit, ennivalót. Pontosan ezt az égből a manna hullott rájuk. Igen.
2: Meg egy fűrcsapat is jött, és azoknak megették a tojását.
1: Így van, pontosan. Tehát húst is küldött. Fűrjeket, madarakat és tojást is. Így van. Pontosan. Léna.
2: És még a mannakat, ha már nagyon sok volt, az izraeliták már megmondták, és azt mondták Mózesnek, hogy már unják.
1: Igen, tehát mindig zsörtölöttek. Így van. Mindig valamibe hibát kerestek, pedig már örülhettek volna, hogy már nem rabszolgák, de mégis volt egy kis zsörtölődés.

0: Az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte. Pászkának, az Úr átvonulásának nevezték ezt a napot. Jézus ezen az ünnepen adta értünk életét. A bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre, ez a mi húsvétünk.
1: Tehát a zsidó népnél az átvonulás ünnepe, az volt a pászka, nekünk pedig, a keresztényeknek pedig a húsvét. Ez az ünnepünk, amikor Jézus értünk adta önmagát, és megváltott minket a bűn rabságából. Tehát Mózesnak az életében volt jó is, rossz is, végig kísérte őt Isten áldása, és a következő adásban is majd folytatjuk innen a történetét, hogy hogyan vezette ki a népet Egyiptomból, és mik történtek a néppel. Egy kicsit szeretnék visszakérdezgetni tőletek, hogy ki csoda a történetben. Ki volt az, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Lackó.
2: Az anyja, meg az apja.
1: Igen. Hogy hívták az anyukáját?
2: Jókebed.
1: Nagyon jó. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Léna.
3: A fáraó lánya.
1: Igen. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, mi történik vele, mikor a Nílusra tették? Nóri?
4: Testvére Miriam.
1: Így van, köszönöm szépen. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Laci?
2: A midiáni pap.
1: Így van, pontosan. És ki volt Mózesnek a felesége? Hogy hívták? Laci?
2: Cippóra.
1: Igen, nagyon jó, köszönöm szépen. József életében is voltak ilyen hasonló dolgok, hogy tudjátok, amikor a testvérei meg akarták ölni Józsefet, végül úgy döntöttek, hogy inkább egy kútba dobják. Hasonló volt Mózes esete is. Őt is majdnem elveszítették, de Istennek más tervei voltak vele. Mózes története tehát már az elejétől tele volt izgalmas fordulatokkal és csodálatos eseményekkel. Majd innen fogjuk folytatni a következő adásban, hogy mi történt tovább a kiválasztott néppel és Mózessel. Mózes történetén keresztül megismerhettük az Úristennek az áldását, meg a jó téteményeit, és szeretném, hogyha Krisztus velünk lenne mindig, ezért szeretnék egy kis imát elmondani. Előttem az élet minden titkával és útvesztőjével. Vidáman indulok, fiatalon, lelkesedéssel. Krisztusom, segíts megtalálni a helyes utat, s légy ezen az úton mindvégig utitársam, kalauzom, barátom. Példáddal lelkesíts, szavaiddal igazíts, isteni mindenhatóságoddal erősíts. Ragyogja be életutamat, a te sugárzó melegséged és megszentelő világosságod. Légy velem, vezess, hogy soha ne tévedjek el ne essem, hanem szívvel, lélekkel csak neked szolgáljak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké. Amen.
6: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek mit évül legyek című írásának 9. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldog avatás előtt álló vértanúiról. Ma a 7. befejező részt hallják. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egri házi orvossal. 3:05 kezdődik közélet című műsorunk, melynek elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk. Többek között az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó, illetve tervezett projektekről és a levegő minőségről is. Majd dr. Onozó Beát, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót, Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Az egész természet sóhajtózik és vajódik mindmáig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csiráit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Minden teremtett létező közül az ember az, aki a legjobban szorul másokra. Kiteljesedése, s ez egy életen át tart, mindig ember közelben, családi, társadalmi együtthatásokban, s főképp személyes kapcsolatok bensőségében megy végbe. Döntően ezekhez a termékeny, fakadó, lelki forrásvidékekhez van kötve. Az ember tehát mindig nyitott a másik a te felé. Ahogyan a fennmaradáshoz rászorul az étkezésre, a világ anyagának magába építésére, ugyanúgy nem élhet magányos elszigeteltségben sem. Szellemileg is szüntelenül magunkba fogadjuk mások világát. Istenem, amikor megteremtettél, nagyot és szépet gondoltál el rólam. De hogy valóban értékes és boldog ember is legyen belőlem, annak megvalósítását rám bíztad. Tudom, Uram, az élet nem játék, nem szórakozás, hanem gyönyörű feladat, amelyet komolyan venni érdemes. Segíts, hogy mindig komolyan vegyem, és benned bízó lélekkel vállalni tudjam.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: másik végpont, vagy szélsőség, itt a határok átjárhatósága szempontjából, a teljesen átjárhatatlan határok, tehát ez, aki körülbástyázza magát, várfallal veszi körül magát, milyen tünetei vagy jelei vannak ennek? Például az, hogy az előzőekkel ellentétben ő egyáltalán nem mond magáról semmit, nem beszél magáról, nem akar, nem képes magáról feltárni, a belsőjéből feltárni bármit is. Ahogy láthattuk az előzőn, itt a másik végpont, hogy nem engedi meg magának, hogy szerelmes legyen. Ugye ez azzal lehet összefüggésben, hogy egyszerűen nem meri magának megengedni azt, hogy bevonódjon helyzetekbe. Mert ugye, ha bevonódom egy helyzetbe vagy egy kapcsolatba, akkor ott már elveszthetem a kontrollt, ki tudja, hogy mi történhet velem. Ezért jobb, hogyha nem is megyek túl közel senkihez. Na most nyilván ez nagyon sok esetben aztán szexuális problémákban is megnyilvánulhat, vagy azokban is jelentkezhet.
1: Nem merek hazavinni, bemutatni senkit.
0: Abszolút ide tartozik.
1: Hát apám lelövi, tehát, hogy... És akkor így bizony elmegy az idő, ha ilyen nagyon merevek, szorosak a családi kötelékek, nem lehet kinősülni.
0: Így van, és hogy ezeknek nyilván valahol ott lehet, talán, vagy sok esetben ott lehet a gyökere, hogy azt tanulta meg az illető, hogy nagyon kell védenie a határait, tehát tényleg ide nagy falakat kell fölhúzni, meg katonaságot kell állítani, mert egyébként lerohannak, és nem tartják tiszteletben azt, ami az én határom. Tehát nagyon sokszor pont ilyen határproblémás családokból jönnek ezek az átjárhatatlan határral rendelkező emberek. Egy másik jel az az, hogy ugye az előbb említettük azt, aki mindenkinek a gondolatát kritikátlanul elfogadja saját magáról, hát itt az ellenpólus, vagy az átcsapás a túloldalra, az az, hogy egyáltalában nem enged be visszajelzéseket saját magával kapcsolatban, semmiféle megjegyzést, kommentet, kritikát nem fogad el másoktól.
1: Itt a férfiakon szenvedünk megint, férfiakat hadd üssem, hogy minden férfi egy kicsit autonóm, minden férfi egy kicsit domináns. Ez az Úristen minket ilyennek teremtett, csak kérem, nem szabad nyakassá válni. Tehát olyan, aki nem hallgat senkire. Tehát lehúzza a határokat, merevek a határ, és senkire nem hallgat. Végtelen sok problémánk van az ilyen férjekkel, bólogatnak az asszonyok, igen. Az ilyen munkatársakkal, azokkal, akik nem hallgatják meg a kritikát. A spanyol filozófiában van egy ilyen filozófiai irányzat Don Quixote után, hogy kihotizmus. Ugye megy Don Quixote előre, és már mindenki röhög rajta. És ő még mindig azt hiszi, hogy nagy az ő küzdelme, és micsoda értékes az ő szerelme, és az egész egy vízió, és már mindenki kinevetés, és tragikomédia ez az egész. Tudunk mi férfiak ilyenek lenni, szóval ebben nem szabad beleesni, hogy nem hallgatjuk meg azt, amit mondanak nekünk, legyen csak nyitott fülünk.
0: És még egy jele az átjáratlan határoknak az az, hogyha valaki egyáltalában nem engedi meg azt, hogy gondoskodjanak ő róla.
1: Ezzel is szenvedünk, ugye, hogy én ezt valahol önzésnek tartom, hogy mondjam, a másiknak is hadd legyen már piros pontja. Tehát, hogy csak én gyűjtöm, és én mindenkiről gondoskodom köröm szakadtáig, de hogy rólam gondoskodjanak, hogy valaki odakészítsen egy pohár kávét, egy sört, vagy beteg vagyok, bepellenkázom, tehát, hogy nem engedem a gondoskodást. Valahol ez szeretetlenség. A másik is hadd fejlődjön, mert neki is, ahogy ápol, engem, szolgál, segít, neki is fejlődnie kell, neki is jól esik közben a szolgálat, közben a fejlődés, és hadd mondjam még egyszer, hadd gyűjtsön ő is piros pontot. Tehát tessenek hagyni, hogy szeressenek minket. Nyilván Krisztus Urunkat is megint nézzük, Krisztus Urunk hagyta, hogy gondoskodjanak róla. Ahogy ő vándorol, mindig tudjuk, hogy asszonyok társasága ott van mellette, mögötte, vannak közötte gazdag asszonyok is, akik finanszírozzák az ő apostoli útját. Aztán engedi, hogy őt etessék, aztán amikor meghal, enged, nem a keresztről támad föl rögtön, engedi, hogy eltemessék, gondoskodjanak róla. Bűnös asszony olajjal kenje meg a lábát, engedi, hogy gondoskodjanak róla valahol, úgy gondolom gőg és szeretetlenség, ha nem hagyjuk, hogy a másik szeressen minket.
0: És hát tulajdonképpen mondanunk se kell ennek a gondolatsornak a végén, hogy a személyes szinten megjelenő határok esetében is, hát valahol az arany középút megint a jó. Például ugye mondtuk ezt, hogy kinek mit kell elmondani, az a jó, hogyha, vagy akkor rendelkezik valaki egészséges ilyen határokkal, hogyha például adott esetben, abban az adott szituációban el tudja azt dönteni, hogy azt a konkrét információt az előtte ülő személynek elmondja-e vagy sem. Tehát szabadon tud abban a helyzetben dönteni arról, hogy ezt most megosztom, vagy nem osztom meg. És abban az esetben, hogyha úgy dönt, hogy megosztja, akkor képes is arra, hogy megoszta. Tehát ez is azért egy képesség vagy készség, amit muszáj elsajátítani. És egy kicsit tovább vive ezt a gondolatmenetet, ugye azt mondtuk, hogy ezek a személyes szinten megjelenő határok, ezek nagyon sok esetben összefüggésben vannak a családon belüli határokkal, illetve hát a családon belüli alrendszereknek a határaival. Itt is ugye a jól működő családok jól elkülönült alrendszer határokkal jellemezhetőek. Amit legelsőként ki kell emeljünk, az a házastársi alrendszer határa, ami rögtön ugye egy család születésénél, hát elsőként jelentkezik, mint kihívás. A születő félben lévő családnál ez az első alrendszer, tehát a házastársi szövetségnek az alrendszere, ez mennyire tudja kiépíteni a saját határait?
1: Tehát nem csak az egyéneknek a kis határait, intim szféráját akarjuk tisztelni, és a határaira tekintettel lenni, hanem ezeknek az alrendszereknek is, hogy például házastársak vagyunk. Amikor fiatalok vagyunk, akkor azt csináljuk, hogy mindannyian visszünk magunkkal egy ilyen láthatatlan házikót. Családi szokásokat, tradíciót, tudatalatti tartalmakat, sok-sok mindent visszünk magunkkal, és az egy munka a fiatalok részéről, hogy egy ilyen közös házikót alakítsanak ki. Ez kérem munka, tehát ez magától nem megy, hanem ez itt egy szövetséget jelent. Valamit elhagyunk a régi családunkból, a régi családi szokásainkból, és ketten együtt kialakítjuk a saját családi szokásainkat, menetrendünket, tradíciónkat, életstílusunkat. Ez egy munka a fiatalok részéről. Ha ez jól ki tud alakulni, akkor fognak tudni utána az egész nagy családi rendszerbe jól beilleszkedni. Én azt is szoktam javasolni fiataloknak, hogy az első néhány hónapban, amikor házasságot kötnek, ne nagyon járjanak haza. Nem kell mindig telefonálni haza. Erősödjön meg az ő kis kapcsolatuk, az ő kis házikójuk. És akkor utána, hát mindjárt beszélünk az anyósokról is, tehát hogy utána ez már nem olyan könnyű szétbombázni, tehát hogy meg kell ebben erősödni. Ez egy munka, tehát ez nem magától megy, meg a jó élményeken keresztül, nem, itt dolgozni kell, valamit tudatosan elhagyunk, és valamit tudatosan beviszünk a mi kis életünkbe, és így leszünk aztán mi az egyik legszorosabb alrendszer. A keleti liturgia, hadd beszéljek haza, ezt nagyon szépen kifejezi, megjeleníti az esküvőnek a rituáléján a szertartását. Mi megkoronázzuk az ifjú párt. Ez egy végtelenül gazdag szimbólum, jelenti azt, hogy ők végre a diákszerelmek, meg a nem tudom én milyen kapcsolatok, jegyesség, vagy nehogy Isten együttélések vég, tehát ezek után eljutottak arra a szintre, hogy házasságot akarunk kötni. Tehát, hogy ők, van egy méltóságuk. Jelenti a korona azt, hogy nekik királyi szinten kell gondolkodni. Ahogy a király nem csak azt nézi, hogy nekem mi a jó, hanem nagyban gondolkodik mindig egy király, ők nagyban is felelősek lesznek. Jelenti azt, hogy Krisztus tövis koronáját is hordozzák, lesz tövis a házasságban, és hát nagyon markánsan megjeleníti, hogy ez egy önálló kis királyság. Tehát anyuka, apuka tartsa határokat, hogy innentől kezdve minden csak tanács. Anyuka, apuka, testvér mindenki részéről, és majd dönteni nekik van joguk kettejüknek. Ez a koronázás, ez gyönyörű szépen megjeleníti ezt. Ez a fiatalok részéről egy munka, de hát nem csak a fiatalok részéről munka ez, hanem a szülők részéről is. A fiataloknak könnyebben megy, mert szerelmesek. Kérem, a szülőknek ez nehéz. És ugye azt látjuk, amikor a vőfé ugye hozza a menyasszonyt, és kikéri a menyasszonyt, ez egy nagyon régi szokás, akkor elbúcsúzik a szülői háztól, mielőtt indulnak a templomba az esküvőre. Tehát ott valaminek vége van. Ezt a pszichológia úgy hívja, hogy gyászmunka, hogy meghal a kisfiam. Innentől kezdve ő nem a kisfiam többé, hanem ő egy házas ember. Valaminek itt vége van. És ezt a gyászmunkát, anyukát látjuk ott a háttérbe szipogni, ezt a gyászmunkát el kell végezni, és még lehet, hogy ezek a vőfé szövegek kicsit gicsesek, vagy népiesek, vagy humorosak. Kérem, megvan a helyük. Megvan a helyük, hogy tessék elbúcsúzni, mert az esküvői szertartás után már nem ugyanaz, akit te visszakapsz. Ennek meg kell történni. Ha nem történik meg a szülő részéről ez a gyász munka, hogy elszakadok, na akkor akar még mindig vasalni a kisfiára, még mindig főzni akar neki minden nap, még mindig mindent tudni akar róla, tehát akkor nem hagyja őket létezni. A szülők részéről ez biztosan nehezebb munka, mert ők nem úgy szerelmesek, mint a fiatalok, de ezt a munkát el kell végezni.
2: Itt most azt hiszem, szövegelni egyelőre nem kell, mindenki nézze a képeket. Anyós viccek hemzsegnek, és anyós képek is hemzsegnek. Itt csak a legjobbakat választottuk ki. és nagyon örülök, hogy az előző dián a gyászról volt szó, és a nehézségről, így egy kicsit megértőbben cikizzük az anyósokat, mert tényleg nem könnyű az ő munkájuk, és érdekes módon anyós tanfolyamot sehol sem tartanak, pedig pont én keresek ilyet. Az anyósnak most félretéve a viccet, hogy mi is a dolga, azon túl, hogy elengedje a gyermekét, és elgyászolja az ő kisgyerekes anyasságát, és átlépjen egy más típusú anyasságban, ezért ne felejtsük el, hogy a gyerek remélhetőleg nem örökre megy el. Tehát mit csinálna az anyós? És azért azt kiegészíteném apósokra is, az após vicc kevesebb van, és ezt nem tartom teljesen igazságosnak, de állítólag az anyósokkal több a baj, mint az apósokkal. Ezt mi megbeszéltük egymás között. Nem tudom, hogy igaz-e. Tehát az anyósnak tartania kell ezeket a bizonyos határokat, amelyekről beszéltünk, tehát nem léphet be az ifjú házas, aztán később az idősebb házasok alrendszerébe. Neki ott nincs keresni valója, viszont ha hívják, akkor jöjjön és segítsen. Mert megteheti azt is, hogy oké, békén hagylak titeket, sértettem, félrevonulok, és onnantól kezdve nem állok veletek szóba. Igenis, szükség van az anyósra sok élethelyzetben, a tanácsára, a segítségére. Tehát úgy tartsa a határokat, hogy segítségre megkérhető legyen, és ott segítsen, és addig segítsen, ameddig szükség van rá, és nem másban segítsen. Nyilván belevettük ezt az imádkozzon, nem lemondóan, hanem tényleg nagyon sok helyzetben, amikor látja a fiatalok csetlését, botlását, a nevelésben való ügyetlenségüket, látja, hogy mennyire másképp csinálják a dolgokat, mint ahogy ő csinálta, vagy ahogy ő jónak lát, látja nyilvánvaló hibáit a fiataloknak, akkor se szóljon bele, és ilyenkor jön az, hogy imádkozom értük rengeteget, persze, meg azért is imádkozom, hogy ő kibírja azt, hogy ő egy másik alrendszerbe tartozik. Azt gondolom, hogy elveszítenénk az egyensúlyt, hogyha csak az anyós szempontjából néznénk meg ezt a problémát. Nézzük meg a fiatalok szempontjából is.
0: Igen, mert hogy ott is van azért feladat bőven, amiket kiemelnénk. Először is azt, hogy nyilván ezt a helyzetet, tehát az alrendszer elkülönülését, azt őnekik is saját magukban tudatosítaniuk kell. Házassági pszichológiai szakirodalmak ezt nagyon sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy az ifjú férjnek tudatosítania kell azt magában, hogy ő nem az édesanyja és a feleségek között áll félúton, és akkor így hagyja, hogy érzelmileg ráncigálják őt jobbra-balra, és hogy egy ilyen körbe belekeveredjen, hogy akkor ő most hova is húz igazándiból az ő szíve, vagy kit támogat ő érzelmileg jobban. Tehát pontosan, hogy nem a kettejük között áll, hanem hogy azt kell, hogy magában tudatosítsa, hogy ő egyszer is mindenkorra a feleségnek az oldalára állt át. És hogy innentől kezdve elsősorban férj, és csak második sorban a kicsi fia valakinek. És hogy ez előrébb van, tehát az ő férji szerepe az előrébb való, mint az ő fiúi szerepe. Ugyanez természetesen a másik irányba is igaz, tehát a feleség szempontjából is ugyanezeket a dolgokat kell tudatosítani. Aztán a másik dolog, amit kiemelnénk, hogy ezt a csetlésbotlást, ezt természetesen a házastársak maguk között is kell, hogy türelmesen elnézzék. Tehát például az, hogy a feleségnek, mondjuk ifjú házasok esetén egészen biztos, hogy nem olyan lesz a főztje, mint anyukának a főztje. Lehet, hogy kiválóan főz, de nyilván azt az ízvilágot, azt nem fogja tudni produkálni. Most ezt egyszerűen el kell engedni, tehát tudatosítani kell azt, hogy ez egy másik ház, egy másik lakás, egy másik helyzet most. Ugyanígy mondjuk a másik fél részéről is, hogy lehet, hogy mit tudom én, apukám jobban felfúrta volna azt a polcot, így meg egy kicsit ferde a dolog, de ezeket a fajta csetlésbotlásokat nyilván az újonnan összeházasodott párnak egymás között is elnézően kell kezelnie. És hát egy harmadik dolog, amit kiemelnénk, az az, hogy ezeket a határvonalakat, tehát a származási család felé lévő határvonalakat, ezeket úgy kell lerendezni, hogy mindenki a saját családjáét rendezze le. Tehát a férj az a saját szülei felé húzza meg a határvonalakat, és a feleség is szintén a saját szülei felé, vagy testvérei felé. Ugye ez az, amit feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy ki a saját családjával foglalkozzon, és ott az ő felelőssége ezeknek a határoknak a meghúzása. Ami egy alapszabály, hogy a másik a mögötti kritizálás az mindenképpen tilos. Tehát akár úgy, hogy a anyós a fiatal feleséget a háta mögött kritizálja, de fordítva is, tehát hogy egymás szüleit sem lehet a hátuk mögött kritizálni. Tehát a kritizálás az mindenképpen megöl kapcsolatokat.

juhanyósnak lenni szerintem egy nagyon nehéz dolog. Azért nehéz, mert a gyermekeim elkezdik a házasságukat, és nyilvánvalóan most kezdik, nem értenek hozzá. Tele lesznek hibával. Én már élek 25-30 éve házasságban, én jobban tudom, hogy kell azt a gyereket fogni meg. Hogy a fiamnak hogy esik jól az étel. Jobban tudom a dolgokat, és nekem háttérbe kell szorulnom. Ú, ez nagyon nehéz. Tehát így, ilyen szempontból hátrébb lépni nagyon nehéz. Kicsit azt mondom, elkezd az ember begyakorolni a halált, hogy hátrébb lépek a sorban, és jönnek a fiatalok előrébb. Akinek, kérem, csak ez a földi élet van, az mindent ki akar préselni ebből a földi életből. Akinek van reménye odát, és az tud búcsúzni, tud elengedni, mer hátrébb lépni. Tehát ilyen szempontból nehéz juhanyósnak lenni. Én ezen régóta gondolkodom, hogy jön egy idegen fickó, jön egy pattanásos fickó, és viszi el a lágyomat. Hát, szóval jön egy idegen valaki, és mindegyikünkben ez működik nagyon mélyen, rég töprengem rajta, hogy ez miért van, hogy a

0: gyermekem boldog, mert nehéz ezt az idegenséget legyőzni. Ezzel küszködünk mindannyian. Szerintem nehéz, ilyen szempontból is nehéz jó anyósnak lenni. És hadd mondjak még egyet, hogy fiataloknak, hogy türelem az anyóshoz. Türelem. Tehát ő nem gonosz, mondjuk. Nem gonosz, hanem nehéz jó anyósnak lenni. Én úgy szeretem megmosolyogni, tehát amikor tényleg nem gonoszságból csinálja, hanem egyszerűen nehéz neki ez a feladat, úgy szeretem megmosolyogni is, amikor anyósokon látom, hogy olyan intelligensen tartják, hogy nem szólok bele, csináljátok, de azért, hogy két fél mondatban elengedi, hogy de azért. És hadd mondja, tehát nem rögtön megsértődni és bántani az anyósokat, olyan küzdelemez nekik, hogy ti életet, ti csináljátok, nem szólok bele, de azért. Türelem hozzájuk, nem könnyű jó anyósnak és apusnak lenni. És hát az imádságot azért persze azért tettük bele, hogy mindaz, amit elmondanál a fiataloknak, mondd el az Istennek. És rajta keresztül üzend meg a fiataloknak. És majd az Isten a szívében szól akkor a fiatalhoz, amit te olyan szívesen elmondanál neki.
1: Kicsit most olyan hangulatot teremtettünk, mint hogyha most ilyen borzasztóan el kéne szakadni egymástól a generációknak, és már nem lenne egymáshoz semmi közünk. Azért, ha telik múlik az idő, akkor anyósból, a fiatalos alanyosból egyre idősebb ember lesz, és apósból is, és elérkezik az az idő, amikor gondozásra szorul. A családpszichológiában is megjelent egy olyan irányzat, most nem írtuk ki a nevét, de nyilván sokan hallották már Böszörményi Nagy Iván magyar származású családpszichológus nevét, aki behozta a kapcsolati etika fogalmát a pszichológiában, és azt elemezgeti, hogy minden családban vannak elvárások, nyilván kulturálisan meghatározott, de egyénileg meghatározott elvárások is arra vonatkozóan, hogy egy többgenerációs családban kinek mi a dolga, milyen kötelességei vannak egymással szemben, és milyen jogai, jogosultságai vannak, és hogy ezeket a kötelességeket és jogokat érvényesítették, vagy nem. És ez a szemlélet, ez a kontextuális terápia azt vizsgálja, hogy vajon egy rosszul működő családban nem az-e a probléma, hogy ennek a kapcsolati etikának a megsértése történhetett, tehát hogy nem kapták meg az egyes generációk azt a viszonzást, amit esetleg ők befektettek egy másik életszakaszba. Gondolok itt arról, hogy amíg egy gyerek kicsi, addig őről a gondoskodnak, ez egyértelmű. Ezt a gondoskodást visszaadja a szüleinek, amikor ők idősek, vagy lehet, hogy nem a szüleinek adja vissza, hanem a saját unokáinak. Tehát ez egy generációkon átívelő, egymást segítéséről szóló etikai szabály, és hát alapvetően nem könnyű a dolog. Itt egy picit néhány gondolat erejéig belemennék abba a kérdésbe, hogy miért nehéz adott esetben az idősebb generáció gondozása, vagy akár ápolása is. Szükség van hozzá mind a két generációnak a megfelelő érettségére. Az úgynevezett gyermekség érettsége, amelyet Horváth Szabó Katalin fogalmaz meg nagyszerű családpszichológiai könyvében, nyilván egyesítve sok-sok irányzat erre vonatkozó gondolatait, azt jelenti a gyermekség érettség, hogy a szülőkről bár gondoskodom, tehát az idős, beteg szülőkről gondoskodom, de nem teszem őket gyerekké. Tehát tiszteletben tartom az autonómiájukat. Bármilyen elesett is egy idős ember, az autonómia szükséglete megmarad. És sok felnőtt gyerek azzal okoz konfliktust, hogy átveszi teljesen az irányítást az öregek felett, gyereki státuszba löki őket, és nem tartja tiszteletben az autonómiájukat. Tehát más típusú gondoskodás ez, mint amit egy csecsemőnek adunk. A másik nagyon fontos szempont a gyereki érettségben az, hogy bocsásson meg az idős embernek, aki lehet, hogy azért morcos, vagy azért húzódik vissza, vagy azért nem tud már annyi szeretetet adni, mert a halálra készülődvén eloldódik a kapcsolatoktól. Sokszor tapasztalják az családok, hogy egy gondozó, egy ápoló, egy orvos, egy pap sokkal nagyobb becsben áll az idős ember szemében, mint a saját családtagjai. De lehet, hogy ennek nem az az oka, hogy nem szereti a gyerekeit, hanem egyszerűen érzelmileg már próbál leválni róluk, készülődik az elszakadásra. És hát a másik generáció, az idősebbek érettsége pedig abban nyilvánul meg, amiről már eddig beszéltünk, hogy meg kell tanulnia elfogadni a gondoskodást. Ennek a nehézségeiről már beszéltünk. Tehát, hogy el kell

0: jutni egy bizonyos érettségre ahhoz, hogy ez a gondoskodás egy tényleg a családnak az adott etikai keretébe beleférjen és görülékenyen működjön.
1: Hát erkölcsileg nagyon nehéz ma az idősek ápolására gondolkodni. Azért nehéz, mert erkölcsi kötelességek ütköznek. Az egyik morális kötelességünk az Ordo Caritatis alapján a mi saját családunk. Vajon nekem rá kell arra menni, hogy ápoljam idős szeretteimet? És az én házasságomnak, családomnak, munkámnak erre rá kell menni? Az egyik kötelességünk önmagunk felé, a mi családunk, a mi házasságunk, a mi életünk felé. A másik kötelességünk pedig az, hogy az elesettnek mindig több jogot szoktunk biztosítani. Aki beteg, haldoklik, arra több figyelmet fordítunk, mint az egészséges, a feleségem tud még várni. Tehát itt tudnak ütközni kötelességek. Hogyan lehet ezt megoldani? Az első, amit fontosnak tartok, hogy az senkinek nem jó, ha bárki belepusztul abba, hogy beteget ápol. Ha erre rámegy az élete, az egészsége, a házassága, az nem szeretet. Az Ordo Caritatis nem erről szól. Tehát ilyen morális kötelességünk, hogy belepusztuljunk beteg ápolásba, ilyen nincs. A másik, hogy az elesetre jobban oda kell figyelni. A harmadik pedig, és én ezt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy társadalmi segítséget kell kérni. Azt mondja Einstein, van egy ilyen mondata, hogy egy problémát abban a rendszerben nem lehet megoldani, amiben létrejött. Tehát az a probléma, amiben ma szenvedünk az időseink betegápolásában, azt nem tudjuk a rendszer nélkül, a polisz, az állam, a társadalom nélkül megoldani. Mit akarok dadogni? Azt, hogy a társadalmi segítséget tudni kell sokkal jobban igénybe venni. Fiatalnak is és idősnek is. Rá kell magunkat szoktatni. Ha egy olyan munkavilágban vagyunk, ahol ennyi órát kell dolgozni, nem tehetjük meg, mint régen, amikor még a chips is jobb volt, ugye, hogy régen valaki a családból ott volt, és tudta a beteget ápolni. Egy másfajta munkavilág van, egy másfajta rend van. Ehhez kell alkalmazni az időseink ápolását is. Tehát nem csak a mi személyes kis családi ügyünk, ezt akarom dadogni. Tudni kell fiatalnak is, idősnek is jobban igénybe venni a társadalmi segítséget. Adózott az idős ember eleget, dolgozott eleget a társadalomért, nem csak a kis családjáért. Tehát ha a társadalom most neki besegít, visszasegít, az nem ingyen kenyér, de nehezen értik meg idősek. Ingyen kenyér meg koldus ellátás meg. Dolgoztál te eleget ennek a társadalomnak, és most visszaad valamit a társadalom. Erre át kell állnunk. Ez még szerintem 10 év, még talán több is. Át kell állnunk, hogy amikor a társadalom segít, nem idegen valaki segít, és nem a családunk hagy cserben, meg bedugnak egy otthonba, hanem egyszerűen ezt a problémát a polisz együtt akarja megoldani. Nem csak egy családtag, vagy egy kis család, hanem az egész társadalom, az egész polisznak ez egy közös munkája. Ausztriában jártam ilyen egyházi otthonokba, és annyira tetszett, hogy tudtak ott az idős emberek úgy élni, hogy megértették, hogy nekik jó itt. Hogy itt nem csak rossz van, meg elfeledkeztek rólam a fiatalok, meg itt hagynak, hanem itt van a kápolna, és be tudok menni minden nap a kápolnába. Itt van orvos minden nap, és folyamatos orvosi felügyelet alatt vagyok. Gyógyszereket segítenek beszedni, nem össze-vissza szedem be. Itt, ha leestem az ágyról, rögtön jönnek, nem kell megvárni, míg a gyermekem 4 órakor hazaér, és ott fekszem a földön, ugye, délutánig. Tehát, hogy van ennek előnye, és erre rá kell szoktatni magunkat, hogy az ilyen egyházi otthonoknak, vagy az állami otthonok segítségbe vétele, az nem kitaszítás és koldus kenyér, hanem újra szervezzük egy kicsit a társadalmat, a társadalomban ezt a részét is. Tehát kérek mindenkit, hogy gondolkodjunk újként, másként, mert ez a probléma, ez bizony nagyon-nagyon kényes tud lenni. És hadd fejezem be megint azzal, hogy amikor az ember kezd készülni arra, hogy elbúcsúzik ettől a földi élettől, akkor igenis az utolsó éveire máshogy gondol. Olyan nincs, hogy az utolsó években minden jó. Hogy otthon jobb, vagy egy otthonban jobb. Ilyen nincs, hogy minden jó, hanem az ember elkezd készülni, elkezd elbúcsúzni ettől a földi élettől, és keresi azt, hogy hogyan tudok én itt nagyobb méltósággal felkészülni erre a búcsúra. Egyszer Fila Béla professzor urat műtötték szívkatéterrel, és én elmentem hozzá beszélgetni, és kérdeztem, hogy professzor úr, milyen lesz haldokolni, tessék már mondani, mert mindig nekem kell az észt osztani a beteg ágynál. Most professzor úr ott volt, beszéljen már, uram, milyen ez? milyen ott lenni. És azt mondta, hogy naponta nagyon szeretek ülni egy fotelemben, és egy órán át sorolom azokat az élőket, akikért nekem imádkozni kell. És utána azt mondja, értem is imádkozik a megtisztelő, és azt mondja, utána egy órán át sorolom azokat a szenteket, köztük a szent nagyapámat is, meg szenteket, akikhez én tartozom, és akikhez én megyek. Gyönyörű szépen készül arra, hogy kikhez fog ő menni, és elszakad lassan a szeretteitől. Nekünk fiataloknak, mikor a szüleink, idősödő szüleink lehúzzák a rollót, nem beszélgetnek velünk a haldoklásról, meg a gyászukról, ez ezért van, mert ők készülnek szépen oda átra. Ez az érett gyermekség és az érett betegség valahol szerintem ezt a fogalmat jelenti, hogy mindenki tudjon szépen készülni.
2: És még egy gondolat erejéig visszakanyarodunk a határokhoz. Ugye beszéltünk az egyénnek a pszichés határairól, aztán beszéltünk a családon belül az alrendszereknek a határairól, és hát végül mindenképpen szólnunk kell arról is, hogy a családnak általában milyenek a határai a külvilág felé. A szakirodalomban azt találjuk, hogy egy családnak a stabilitását többek között az is jelzi, vagy a jó működését az is jelezheti, hogy a társadalomba mennyire integrálódott. Hogyan fordíthatnánk le ezt egy kicsit a hétköznapi nyelvre, hogy vannak-e kapcsolatai, vagy jól működő kapcsolatai kifelé, hát ott olyan társadalmi egységek felé, mint mondjuk az egyház, vagy mint mondjuk a nagyobb család, tehát a tágabb rokonság, vagy akár a munkahelyi kapcsolatok, vagy úgy általában véve az ország, vagy az a nemzet, akikhez tartozik. Itt is ugyanazt elmondhatjuk, nagyon röviden, mint ami általában véve a határokról elmondható volt, hogy akkor egészséges ezeknek a határoknak a megléte, hogyha egyrészt nem is zár le túlságosan, de ugyanakkor nem is erez be mindent. Mit értünk ez alatt? Tehát például az, hogy nem erez be mindenféle ideológiát, vagy divatirányzatot kritikátlanul, ugye ez lenne a túlságosan átjárható határ. Ennek az ellenpontja pedig ugye a túlságosan lezáró határ. Ezek azok a családok, akik egy kicsit így kivonulnak a társadalomból, és úgy gondolják, hogy itt nekik semmi helyük és semmi keresnivalójuk, hanem ők magukban majd megoldják a problémákat.
1: Morális szempontból nekünk az a fontos, hogy a család az nem egy kis nukleáris, atomizált család, hanem kérem, a család önmagában nagyon gyönge, ezt tudjuk mindannyian. Önmagában nagyon-nagyon gyönge tud lenni, legyen annyi esze a családnak, hogy a társadalomba szervesen beilleszkedik. Átvesz igenis onnan kultúrát, értékeket, szertartásokon részt vesz, közösségben részt vesz, beilleszkedik a társadalomba. Amelyik család egyedül marad, kis atomizált család a 10. emeleten, azok nagyon sérülékenyek. Nagyon gyöngék. Tehát legyen annyi eszünk, hogy beilleszkedünk a társadalomba, a közösségekbe. De nem csak beilleszkednünk kell, betagozódnunk kell, hanem itt van még egy fontos szempont, hogy vinni kell a társadalomba értékeket. Csúnyán úgy mondom, elitnek lenni, akik húzzák egy kicsit a többieket előrébb. Bíró Püspök úr úgy mondja, hogy merjünk minőségiek lenni. Minőségiek a társadalomban. És ez megint nem csak magánügy, hanem tessék a szeretetet adni, a mintát adni, a modellt adni, nem csak az én vérségi rokonságomnak, hanem kifelé, a társadalom felé is. Annyi családellenes erő, mint ma van, soha nem volt. Ezt tudjuk mindannyian. Annyi családellenes romboló erő, mint amennyi ma dolgozik, mindenféle szinten soha nem volt. Tehát nekünk, keresztény családoknak és az egyháznak nagyon össze kell fognunk, hogy a társadalomba menjünk csak előre és vigyük az ászlót, hogy mi az értékes élet is, és hogyan kell jól élni. A társadalomba merjünk kovászok, élesztők lenni. És kicsit azt is mondom, hogy aki családos ember, a határokat kifelé tartsa. Magyarul, aki családos, annak kötelező politizálni. Annak kötelező ott lenni, ahol eldőlnek dolgok, jogszabályok, költségvetés és sok minden, aki családos ember, családos emberként x-eljen. A társadalom életébe családos emberként vegyen részt. Olyan nincs, hogy az én kis családommal törődöm, az árral pedig nem. Árral szembe sokáig nem lehet élni. A legerősebbek is elfáradnak. Az okos ember törődik a kis családdal is, és az árral is, hogy milyenek a társadalmi folyamatok. Erre is odafigyelünk, és ebbe is részt veszünk, hogy az ár kedvezzen az én családi haladásomnak. Őrzők, vigyázzatok a strázsám! Egy intim esténk volt most úgy együtt, érezzük a hangulaton, hogy mindenki a kis határait nézegeti, mert a család az nem, bocsánat, katyvasz, hanem itt vannak határok, intelligens határok, és a szeretetnek van rendje. Ordo caritatis, ezt mindenki hazaviszi. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, ez azt jelenti, hogy tartani a határokat, amit meg kell tartani, akármit oda be nem engedni, és fordítva is nem merevnek lenni. Amit kell, azt beengedni. Rugalmasnak lenni, alkalmazkodónak lenni. Őrzők vigyázzatok a strázsán, ezt a kettőt jelenti, őrizni, és ha kell, változni, alakulni. Hát én itt köszönöm meg pszichológus beszélgető társaimnak a ma estét, és mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és szívből azt kívánom, hogy mindenki a maga határán, ahová Jóisten őrnek állította, ott vigyázzon a strázsán.

Tehát rá kell nézni, elhagyja apját és anyát, kicsit távolról a szülői házra. Mik a kincsek, amit áldott jó apám, jó anyám, nehéz körülmények között is belém neveltek? Azt a téglát én akarom vinni az én házamba, a közös házba. Mi az, amit ott kell hagyni? Elhagyja az ember apját. Ez egy nehéz munka. És tulajdonképpen arról van szó, megint a görög esküvőt hadd idézzem meg, hogy koronát teszünk a fejükre, ami egy gyönyörű szép gazdag szimbólum, többek között azt is jelenti, hogy ők egy önálló kis királyságot, egy önálló házat építenek föl, önálló erkölcsi szokásokkal, etosszal, világnézettel, hittel, spiritualitással. Minden házasságnak van egy saját spiritualitása, lelki világa. És ezt építik föl, és ez a házasság elején, ez egy munka. Itt bizony vannak csiszolódások, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi, a mi családunkban karácsony mindig így volt, nálunk is így lesz. Nem érdekel. Nálunk így volt, nálatok így volt, a közösben hogy legyen? Tehát itt egy nagyon szép megbeszélés, szövetkezés, egy közös építkezés történik, meg szelektálás is történik. Ez nagyon szép tud lenni a házasság elején, hogyha tényleg kicsit kiműveltek, és tudnak erről kommunikálni. Ez az ábra talán az egyik legfontosabb ábra azoknak, akik már házasok. Nagyon szeretném, hogy mindenki lefényképezze szemmel. Tudnélik, megtörténhet az, hogy úgy kötünk házasságot, hogy tényleg egy szinten vagyunk a filiában, értékrendszerben, egy szinten vagyunk, és együtt elindulunk. És meg tud az történni, hogy évek, évtizedek múlva elkezd kinyílni az olló. És ez tud veszélyes lenni a hívő házasokra. Horváth Szabó Katalin, a Szapiencián, a pszichológus mondta egyszer, hogy oda kell figyelni arra, hogy a szentségi házasok azok úgy gondolják, hogy amit a papot megkötött, az halálig érvényes, én is komolyan gondolom hívőként, a párom is hívőként komolyan gondolja a szentségi házasságot, magyarul egy kicsit, mintha a fejlődést úgy automatikusnak vennénk. Tehát, hogy a szentségi házasok képesek belenyugodni, beleülni a házasságba. Ő sem akar elválni, én sem akarok. És nincs az, mint egy nem hívőnél, hogy drágám, ha így viselkedsz, összepakolok és elmegyek. Tehát nincs ott ez a félelem. És ne a félelem legyen meg, tehát ha nem is költözik el, de hogy elhidegülünk egymástól. Az benne van a pakliban. Tehát egy kicsit a szentségi házasságban élőket szeretném noszogatni, azért, mert nem hagy el a párod, meg nem kötöztök szét, azért még ez az olló ki tud nyílni. És akkor eltávolodunk egymástól, a belső világunk eltávolodik. Tehát mondok példát, megtörténhet az, hogy együtt indultunk, és tényleg az első 6-8-10 év olyan jó volt együtt. Egy hullámhosszon vagyunk, a értékrendszerünk, kultúránk, minden. Aztán az egyikünk elkezd meredekebb pályán érni. Talán a munkája miatt. A pszichológusok miért szoktak elválni? Még a pszichológus is. Mert a pszichológusunk egy meredek pályán kezd el érni, sok családot lát, sok helyzetet átbeszél, nagyon komoly önismerete lesz, és mondjuk a pszichológusunknak van egy rendes mérnök férje, aki egy rendes ember, tényleg nem gazember, csak ő lassabban érik, ő nem szokott kitölteni ilyen önismereti teszteket a nőklapjában, meg ilyenek, tehát hogy nem jár ilyen kurzusokra, meg ilyenek, egy rendes mérnök ember, nem foglalkozik ennyit vele, és lassabban érik. Tehát értjük, nincs nagy bántás, csak lassabban érik. És eltelik néhány évtized, és már nem tudnak egymással miről beszélgetni. Szóval itt erre oda kell figyelni, nem áll neked érdekedbe, hogy te nagyon előre szaladj, és megérj, a párodat pedig nagyon elhagyd. És nem áll érdekedbe, hogy te nagyon lemaradj, a párod meg előre szalad. Tehát valami köztes nyilat kellett volna fölrajzolni, az a jó megoldás, hogy együtt érni, magyarul. Nem jó az, ha te jársz továbbképzésekre, önképzésekre, lelki gyakorlatokra, önismereti kurzusra, a párod meg sehova. Nem jó. Ne hagyd el a párodat. Menjünk együtt családi estekre. Előadásokat nézzünk meg együtt. Menjünk együtt lelki gyakorlatokra. Legyen közös hobbink. Menjünk együtt kulturális eseményre. Tehát figyelni arra, hogy ne szaladj előre nagyon. Ha elhagyod a párodat, el fogod veszíteni. Ez egy nagyon komoly kihívás, figyeljünk arra, nagy kérdés, hogy vajon én hol hagytam el a páromat, milyen témákban hagytam el a páromat, ahol oda kellene figyelnünk, hogy közösen fejlődjünk. Utolsó 2-3 dia, akik már házasságban élnek,
azoknak is tudni kell, hogy a házasságnak szakaszai vannak. Tehát ez nem úgy van, hogy megkötöttük a szentségi házasságot, és a halálig, a sírig, ez egy egyforma házasság lesz. Hanem szakaszok vannak. Gyökösi Endre szépen ír erről, hogy a házasságnak van kisgyerekkora, serdülőkora, érett felnőttkora, időskora, a házasságnak szakaszai vannak. És azt kell nekünk tudni, hogy melyik szakaszba járunk most. Most mi a gyerekprogramon vagyunk rajta, most mi babakocsit tologatunk, kisgyerekes család vagyunk, most mi serdülő gyerekekkel bajolunk, most mi abban a fázisban vagyunk, hogy fogadjuk a leendő mennyeket, vejeket, meg elengedjük a gyerekünket, melyik szakaszban vagyunk, és könyörgöm vissza ide, tanulni kell. Tehát először van serdülő gyerekem. Hogy kell azzal bánni? Sose volt még. És a szülőknek ezt tanulni kell, a filia, értékrendszer, hogy együtt hogy neveljük azt a gyereket, hogy majd a serdülőből egy érett felnőtt legyen. Tehát, hogy itt tudni kell azt, hogy melyik szakaszban járunk, ennek a szakasznak mi az élet feladata, és mi nem, és hogy ezt együtt oldjuk meg. És mikor belépünk egy új szakaszba, akkor most váltottunk, új szakasz van, és akkor ebbe a szakaszba mi az élet feladatunk. Igenis azt kell mondanunk, hogy nem lehetetlen, de nagyon nehéz úgy tovább lépni, ha az előtte lévő szakaszokat nem oldottad meg. Nagyon nehéz. Meg kell, Pilinszki úgy mondja, minden korszaknak megvan a maga keresztje, meg a maga kegyelme is. Minden korszakot tudni kell jól megoldani, akkor jöhet nagy gond nélkül a következő szakasz. Természetesen ezekben a szakaszokból való átlépés, ez nem egy szép egyenesívű fejlődés, hanem itt ilyen lépések vannak. Tehát azt kell látni, hogy ezek az egyenes vonalak azt jelentik, hogy élünk most egy szinten, mondjuk most kisgyerekes, magam házasságából hadd mondjam, kisgyerekes család vagyunk, élünk ezen a szinten, aztán lassan a kisgyerekek iskolába mennek mindenki, anyuka visszamegy dolgozni, és akkor felborult az egész életünk. A menetrend, az otthoni rend, a mit teszünk vacsorára, minden kihozza a gyereket edzésről, minden felborult, és az egész házasságunkat újra kellett szervezni. Na annyit még sose veszekedtünk, mint ott abban a bizonyos hetedik évben, mikor valaminek vége lett és egy új elkezdődött. És ezt azért szeretném mondani, hogy nyugalom, nem biztos, hogy vége van a házasságnak, hanem egy szakasznak van vége. Amikor egy szakaszt kinövünk, akkor jön egy krízis, ugrani kell, változtatni kell, újra tervezés, ahogy a GPS mondja, a komfortzónából ugye kilépünk, utána van nehézség, megtanuljuk az új életmódunkat, az új menetrendünket, be fog állni egy új egyensúly. Ez sem marad így, majd ezt is ki fogjuk nőni, és megint jön a krízis. Csak mindenkit szeretnénk megnyugtatni, hogy mikor krízisben van a házasságunk, nem biztos, hogy arról van, hogy el kell válni. Egy szakaszt nőttetek ki, drágám. Ahogy eddig ment, ahogy kommunikáltatok, dolgoztatok gyereket, ennek a szakasznak vége van, és az új szakaszban nem békésen átsétálunk, hanem mint a kígyó a bőrt le kell vedleni, hogy az egy nehéz folyamat. Újra kell szülni, újra kell tervezni az életünket. Szóval nyugalom, ezt akarom mondani. És ha nem akarod a párodat elhagyni, akkor együtt megyünk át ezekbe a különböző szakaszokba. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni az elkötelezett döntések. Tegnap hallgattuk Mihalec Gábortól egy picit, olyan jó volt hallani, hogy ma óriási a hiszti az érzelemközpontú házasság körül. És azt mondja, hogy itt a szakaszok végén az érzelmek igenis feszülnek egymásnak, vagy tompulnak, vagy csökkennek, de ha megvan a tudatos döntés, hogy én veled akarom menni a következő szakaszba, az érzelmek aztán újra jönnek majd, újra felépítődnek. Ezt olyan jó volt hallani, hogy nem engedni, hogy a vágyaim, vagy ha belép egy harmadik kísértő, vagy az unalom, a fáradtság, tehát, hogy ezek elvigyék az házasságomat. Hanem van tudatos döntésem, értékrendszerem, és az érzelmek majd ehhez rendeződnek, ehhez tudnak szerveződni. Jó dolog ezt hallani. A házasságnak, ahogy a tagjainak életszakaszai vannak, ezt tudni kell, és ezen dolgozni kell a házasságban menet közben. Szeretném azzal befejezni, hogy a házasság szentsége az nem egyszerűen egy ilyen jogi aktus. Kicsit jogivá vált sajnos mára, amikor Jenő meg a Piroska házasságot kötött december 18-án, akkor azt beírjuk az anyakönyvbe, hogy innentől kezdve házas vagy. Érvényes a szentség. Ezt én értem,
hogy a szentség szeretne biztos lenni, hogy mi biztosan hónaptól házasok vagyunk. De könyörgöm, a házasság szentségét meddig tart, míg fölvesszük? Egész életünkbe. Ezért jó most a házasság hetének ez a szlogenje, hogy ezerszer is igen, hogy itt nem új igeneket mondunk ki hétfőket szerdán, hanem tulajdonképpen az egyetlen igent mondjuk ki minden nap. Amit elkezdtünk ott a házasság kötésünkkor, azt mondjuk ki életünk végéig. Szóval a házasság szentsége az nem egy ilyen statikus valami, hanem egy ilyen dinamikus, állandóan kibontakozó igen. A hűség nem annyit jelent, hogy nem csallak meg, hanem hogy azt az igent egyre gazdagabban kibontjuk életünk végéig, az intenzív osztályig, egyre gazdagabban szépen kibontjuk. Ez a hűség, és ez egy óriási nagy kaland. Amiről próbáltam most ezen az előadáson beszélni, hogy a jó házassághoz szeretni kell egymást erosszal is, filiával is, és agapéval is, és mind a három kell. Mind a három jelenléte fontos, és ezeknek az egyensúlya fontos. Természetesen ez nem egy matematikai egyensúly. Amikor gyászolunk, akkor az erósz az megváltozik. Amikor dolgozni kell sokat, akkor megint megváltozik az arány, mikor lelki gyakorlatra megyünk megint. Tehát kicsit ezeknek az aránya mindig változik, de az a fontos, hogy mind a három kell. Ez egy élő egyensúly, és egész házasságunkban figyelni kell arra, hogy mind a három ott legyen. Olyan ez, mint egy háromlábú szék, ha bármelyik hiányzik, borul az egész. És amiről én most próbáltam dadogni, hogy a filia mennyire fontos. A közös értékrendszer, a közös hit, a közös spiritualitás, a közös etika mennyire fontos ehhez a háromlábú székhez, a házasságunknak a végigvezetéséhez. Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és azt kívánom, hogy a filiát, a házastársi szeretetnek ezt a dimenzióját intelligensen igyekezzenek megélni. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Szarvaskőben petíciót indítottak az ott élők az elbontott kilátó újjáépítéséért. A nyári szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálatnál. A Sárospataki Képtárban megnyílt a Lavota 100 című emlékkiállítás. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Petíciót indítottak Szarvaskőben a most elbontott kilátó újjáépítéséért. Csütörtökön kora délutánig személyesen több mint 300-an írták alá a kezdeményezést, amelyben azt kérik az üzemeltetőtől, hogy a faanyag romlása miatt elbontott turisztikai attrakció helyett építsenek újabb, a tájba illeszkedő kilátót a mobil adótorony köré. A szarvaskői kilátó újjáépítéséért indult petícióhoz online is lehet csatlakozni, az interneten is meghaladta a 300-at az aláírók száma. Benkó Dániel polgármester szerint az aláírások szépen gyűlnek, hiszen ez 48 óra termése volt, és szeretnék elérni majd a 2000-et. Felajánlásokat is kaptak az újjáépítéshez. Például tervező is jelentkezett náluk, aki szívesen részt venne a korábbival azonos, vagy attól eltérő szerkezet megalkotásában. Örülnének, ha egy év múlva újra állna kilátó a Major tetőn, amely a térképeken kecskefar tetőként szerepel, ismertette és írja ezt a Heol Hevesvár megyei hírportál cikke. A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
3: Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra a legfontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak, vagy olyan társintézményeknek, akik szorosan kapcsolódnak a feladat ellátásainkhoz. Tehát itt meg szoktak jelenni a védőnők, a szociális szférában dolgozók, a családsegítők, úgyhogy számukra szoktunk szervezni programot. Vannak már hagyományosan megrendezett programjaink, ilyen például a Ne várjuk meg, még baj lesz, ez most harmadjára került megszervezésre. Külső segítségünk Mező Gábor volt, rendőr, főtörzsőrmester, nyomozó, és a drogellenes feladatok terén támogatott minket. Erről tartott előadást, a kollégáknak szintén előadást tartott Hentesné Ficere Melinda, pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége, mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.
2: A Sárospataki Képtárban nyílt meg a Lavota 100 című emlékkiállítás, amely Lavota Géza születésének 100. évfordulója előtt tiszteleg. A tárlat a művész sokoldalú alkotói munkásságából válogat. A megnyitón dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója méltatta Lavota Géza életművét, és felidézte a Sárospatokon és a környéken ma is látható alkotásait is.
1: A Rákóczi Múzeum Lavota Gézának főként fafaragásait őrzi, bár van festvény és vannak részdomborműveink is. Én eddig úgy ismertem őt, hogy a táj és a tájhoz kapcsolódó ember témakörét dolgozta fel, hiszen a szőlőművelés, a földművelés, a különböző mesterségek, ezek, amelyek megjelennek döntően művein, illetve számomra nagy élmény a Sárospataki utcaképhez hozzátartozó több régi háznak az általa faragott csodálatos kapuja. Természetesen a másik téma, ami patakot jelenti, a Rákóczi és a Kuruc téma is megjelenik művein, mind fafaragásban, mind vörösrész domborműben. Vidéken élve, járva természetesen ismerem szobrait is. Olasz Liszkán a II. Világháború hősi emlékműve számomra egy olyan meghatározó mű, de hát itt Sárospatakon a Móricz kollégium mellett a Móricz szobor épp úgy hozzátartozik, mint számos Király Helmetztől itt a környékbeli településeken megmaradt művei. Nem vagyok művészettörténész, nem vagyok művész, tehát én az embert próbáltam keresni, és érdekes módon nekem a polihisztor szó jutott eszembe, hiszen ő sokoldalú művész volt, olajfestményeit épp úgy ismerjük, mint az előbb emlegetett, de exlibriseket is készített, és amellett novellákat, újságcikkeket írt, és miként ha az özvegyétől, Kattitól hallottuk, hogy kiválóan hegedült is. Tehát egy igazi értelmiségi életpálya, és ugyanakkor olyan művelt, hogy tanító, földrajz, rajztanár, népművelő, művészember, ezek a társadalom, a természet látását, egy sajátos látását mutatja meg számomra, egyértelműen kitűnik a vidékhez, szülőföldhöz, erdőbényéhez való kapcsolódásának fontossága, ami napjainkban is egy visszaköszönő élmény, hogy mennyire felfedezik újra az emberek a szülőföldhöz, a vidékhez, falusias tájhoz való, érintetlen tájhoz való kapcsolódás, és ugyanakkor napjainkban egy nagyon erős üzenet, hogy ő a rajztanári mi voltot a természet felfedezésének, és mondhatnánk, hogy a környezetvédelem előfutárának, hogy lássák, értékeljék a természet szépségét, és erre a rajzóra a vizuális nevelés, oktatás egy nagyon fontos eszköz lehet, hiszen a rajzolás és a természet felfedezése során is sokoldalú ismereteket tudhatnak, fedezhetnek fel.
2: Az elmúlt negyed évet értékelte az FC 60, amely szerint számos változás történt a futballklubban. A jövőben új edzőkkel, a fejlesztés a cél. A változásokról Offela Zoltán elnököt hallják.
4: Volt egy váltásunk a felnőtt csapatnak, kezdem a futball területén. Apró Attila távozott tőlünk, a Szabó Zoltán vett át az utánpótlás csapatot irányító, tehát az U17-es csapatot irányító Szabó Zoltánra bíztuk a felnőtt csapat vezetését. Én úgy gondolom, hogy Zoltán a lehetőségekhez mérten nagyszerűen ragadta meg ezt a lehetőséget. 3 győzelemmel végzett a bajnokságban. Hát utána voltak olyan meccseink sajnos, ahol az utolsó pillanatokban alul maradtunk, de hát ez várható volt a őszi szereplés után, de én azt mondom, hogy a edző személyisége és a csapatjátékosai megtalálták azt a hangot, ahol a teljesítményük végig olyan maradt, ami elfogadható a jelenlegi helyzetünkben, vagyis az akkori helyzetünkben. De sajnos a csapat kiesett a bajnokságból, az NB3-ból. Utolsó helyen végeztünk, hát ez nagyon nagy fájdalom nekem, de ez elsősorban a őszi szereplésünknek köszönhető, ott valami nem működött megfelelően. Annak ellenére, hogy az Orange Pisiak úr is megpróbált megtenni mindent a csapatért, és a játékosok is szerintem próbálták a maximumot kihozni. Hát ott egy nagyon gyenge felkészülésünk volt, ami abból adódott, hogy nagyon sok játékos jött, ment, nem tudott összeállni a csapat megfelelőképpen. Most az utolsó hely az azt jelentette, hogy próbálkoztunk, hogy sajnos a visszalépőknél, tehát a Gyöngyös is visszalépett, és még mellette a Putnoki csapat, hogy hát ha papíron bennmaradhatunk, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült, más csapatokat kértek fel, akik jobb kiesők voltak, vagy nem jutottak be a osztályzós csapatokból. Így mi maradtunk az eredeti kérés szerint. A következő évben a megye első osztályban kell folytatnunk a szereplésünket, és remélem, hogy azért úgy tudunk majd készülni, hogy ez sikerülni fog.
2: Hatalmas fekete füstoszlopra lettek figyelmesek délelőtt az egriek. A tűz a Rudivár utcában keletkezett, erősítette meg Nagy Csaba, a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. A város sok pontjáról is jól látható füst sokak figyelmét felkeltette. Egy családi ház, annak tetőszerkezete, valamint a mellette álló melléképület égett. A tűzesethez az egri hivatásos tűzoltók 3 gépjárművel, a füzesabonyi hivatásos tűzoltók pedig 1 járművel vonultak ki. A helyszínen dolgoztak a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat munkatársa is. Később a polgármester aztán azt írta, a lángokat a tűzoltók megfékezték, de az épület lakhatatlanná vált. A szomszédos házakra a tűz szerencsére nem terjedt át. Úgy tudni, senki nem sérült meg az eset során, jelezte Wagner Ákos, hozzátette azt is, az érintettek lakhatásáról az önkormányzat gondoskodik. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz majd az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok esetleg előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-15, aztán napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 13-án hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Dicsőségfal hirdeti azon ekkések nevét, akik az intézmény egyetemi válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el. Megtartották az Eszterházi SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Minden gyöngyösi óvodában végeznek a nyáron udvari és beltéri felújításokat. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Gyöngyösen mind a 9 óvodában végeznek a nyáron udvari és beltéri felújításokat. Ezen túlmenően értékelték az elmúlt nevelési évet is, melyet a képviselőtestület is elfogadott. A részletekről Molnár Lászlónét, az óvodák igazgatóját tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
2: Tudom, hogy ilyenkor inkább ilyen karbantartási munkálatok zajlanak, hiszen azért sok óvoda, hát még minden óvoda rendben van, de azért a nyár erről is szól, hogy fertőtlenítés, új festés, konyháknak a kifestése. Most például így a 9 tag óvodában hol lesznek ilyen felújítások, hát, hogy milyen jellegűek?
3: Gyakorlatilag minden óvodában kell, hogy működjön az egészségügyi festés, tehát a konyháknak, a kiszolgáló helyiségeknek, a mosdóknak a festése, ezt általában a városgazda emberei végzik, illetve a városgondozási ZRT emberei pedig ilyen karbantartási munkálatokat, udvari játékok festése, vagy esetleg falak még egyéb, vagy csoportszoba festés, abban még ők segítkeznek.
2: Itt nagyon sokféle dologról beszélgettünk már, a nevelési évet, hogyha értékelhetnéd. Most az elmúlt időszakot, ugye elszálltak a kisfecskék, mennek suliba, aztán megvoltak a beiratkozások, és jönnek az új kisfiókák, akik szeptemberben kezdik az óvit. Hogyha most itt mérleget nézel Gyöngyösváros óvodáiban, gyerek létszám tekintetében, amennyi kicsi elment és mennyi jön, hogyan értékeled egyáltalán a működést, a nevelési évet, mit tudtatok fejleszteni, melyik óvodában volt kiemelkedő bármi, hogy értékelnéd az elmúlt nevelési
3: évet? Azt gondolom, hogy én a szakmáról tudok beszélni, és nagyon színvonalas szakmai munka folyik az óvodákban, és egyre képzettebbek a kolléganők, mert olyan képzéseken vesznek részt, ami a gyerekek javát szolgálja. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy azok a fejlesztések, amik hosszú távra vonatkoznak, azok úgy lassan gyűrűznek be, mert azért igen költségigényesek. Hát például az udvari játékok. Az udvari játékok az, ahol a gyerek szinte az óvodai életének nagy részét az udvaron tölti, nem az utcai játszótereken, és ezeknek a karbantartása bizony nagyon fontos lenne. Most úgy tudom, hogy kiírás alatt van játszóeszközöknek a fenntartását, a karbantartását végzők számára. Reméljük, hogy minél előbb sor kerül rá, mert elég sok játék le van zárva, amitől nagyon félünk, mert baleset veszélyes, nem szeretnénk, hogyha bármilyen baleset történne, és ezek a szalagozott játékok nem mutatnak jól az udvarokon, nem beszélve arról, hogy használni szeretnénk. Tehát rendkívül fontos, hogy ezek használatba lehessenek. De klímákat egyre többet kaptunk már, tehát az most azt hiszem, hogy most ez az időszak pont, amire nagyon nagy szükség van, hiszen annyira felforrósodott a nyár, hogy többet vagyunk bent, mint kint. Bár nem ez a cél, mert ugye amikor a nevelési évnek a szorgalmi része lezárul, akkor igyekszünk az udvaron minél több időt, de most pont ezek a hetek nem azok, ahol nagyon sokat az udvaron merünk lenni, hanem igyekszünk minél többet bent a hűvösebb helyeken tölteni a szabadidőt.
2: És akkor a gyerekeknek a létszáma?
3: Éppen a múlt héten a képviselőtestület jóvá hagyta, továbbra is marad a 39 csoport Gyöngyösváros óvodáiban. Ennyi van a 9 óvodában, és ez egy 20-as átlagot jelent.
1: Dicsőségfalon olvasható azoknak az ekkéseknek a neve, akik az intézmény egyetemi válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közössége kiemelt büszkeséggel tekint mindazon hallgatóira, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és kimagasló teljesítményükkel hozzájárulnak az intézmény jó hírnevének erősítéséhez. Ennek jegyében jött létre a művészeti kar kollégáinak közreműködésével a Krakkerházban az OTDK dicsőség. Fal. Az ünnepélyes átadóról dr. Pajtukné dr. Tarélon, a rektor köszöntő szavait idézzük most fel.
4: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakkerházban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk. amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. Az egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket.
1: Az Eszterházy SC női kézilabda csapata ma felkészülési edzéssel nyitotta az új szezont. Az NB1-ben nemrégiben feljutott csapat nagy várakozásokkal motiváltan indult neki az új évadnak. Az edzést a Leányka úti Eszterházy sportcsarnokban rendezték meg. A részletekről a vezetőedzőt, Kocsis Csabát kérdeztük.
5: Most találkozunk először így közösen, van jó pár új játékos, szerintem 6, ha jól számolom, és nyilván van új stábtag is, ezért most ismerkedünk meg egymással, illetve megbeszéljük az alapdolgokat, hogy mik várhatók a szezon következő előttünk álló részében, illetve elvégezzük azokat a felméréseket, ami az erőléti edzőnek a munkájához szükséges. Szép kihívásokkal küzdenek, nem csak a sportolók, az edzők is, illetve minden ki, aki itt körülöttünk dolgozik. Egy magasabb osztályba lépünk, ahol nagyobb követelmények, erősebb ellenfelek, erősebb klubok, jobban szervezett klubok, mint amik az alsóbb osztályokban vannak, úgyhogy ez egy ilyen komplett kihívás lesz mindenkinek, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, ami előttünk áll. Nyilván az első osztályról beszélünk, és nyilván ott a legjobb magyar csapatokkal fogunk játszani, és nyilván közöttük van olyan, aki nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartozik, sőt talán egy-két olyan csapat is, aki a Európa meg a világ legjobbjai közé tartozik. Nyilván mi nem ehhez a szinthez fogunk tartozni, de igyekszünk felvenni velük is a versenyt, illetve fejlődni szeretnénk, hogy minél közelebb kerüljünk majd ahhoz a szinthez, ami elég lesz ahhoz, hogy jövő szezon után is ebbe az osztályba maradjunk. Mikor mi a cél? Nyilván most a felkészülésnél itt sok minden szóba fog kerülni, de a legfontosabb az, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy el tudjuk kezdeni majd a bajnokságot kompletten, sérülések nélkül, a lehető legjobb fizikális állapotba, és nyilván el kell kezdeni majd építeni azokat a dolgokat is, ami taktikailag is olyan szintre visz minket, ahogy fel tudjuk venni a többi csapattal a versenyt, úgyhogy ez egy építkezés lesz sok új játékossal, ez ilyenkor mindig nehezebben indul be, de egy szép feladat. Ez a legtöbb csapat életében az így szokott lenni, tehát ritka az, amikor szezonról szezonra egy-két változás van csak egy csapaton belül.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezen a héten lesz az Egerszaróki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat csütörtöktől vasárnapig. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap annyi

remény és annak forrásai voltak, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette, Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító percében, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Köszönet a kateketikai iroda minden munkatársának a szervezésért, a mártai rész hűséges szolgálatáért, írták tudósításukban az Egri Főegyházmegye honlapján. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az egri ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt.
A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal pár.

0: párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai Szent Atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon, kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Miganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci Egyházmegyében az 1000 éves jubileum. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Lehman Csongor a 14., Dévai Márk a 31., Szalai Fanni a 9., a magyar mixváltó pedig a 2. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. Nyíregyháza lesz a házigazdája az elit ökölvívó országos magyar bajnokságnak. Budapesten a bokcsarnokban rendezték az 5-tusa világkupa döntőt az elmúlt napokban. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecen mellett Bocskai kert határában. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A tiszaújvárosi Lehman Csongor a 14., Dévai Márk a 31. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló sprinttávú viadalon az első résztáv után Dévai első, Lehman 6. volt, majd a kerékpározás elején mindkét magyar tagja volt a 27 fős élbajnak, végül Lehman 14., Dévai pedig a 31. helyen végzett. A hölgyek versenyében Szalai Fanni 9. lett. Másnap óriási sikert ért el a mixváltó, hiszen ezüstérmet szereztek a mieink. Nyíregyháza lesz a házigazdája az elit ökölvívó magyar bajnokságnak. A Continental Arénában felállított ringben mérik össze tudásukat a legjobb boxolók. Kovács Istvánt a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét hallják.
2: Majdnem kötelező minden válogatottnak elindulni, természetesen ha valakinek sérülése van, vagy valamilyen egyéb oknál fogva nem tud részt venni a magyar bajnokságon, az még talán elfogadható, de én úgy tudom, hogy a teljes élmezőny nagy erővel készül a magyar bajnokságra, ami ugyan nem válogató, tehát nem tudjuk kijelenteni, hogy a magyar bajnok fog majd indulni a szeptemberi Európa bajnokságon, de hogy itt meg kell mindenkinek mutatnia magát, az teljesen egyértelmű, és én úgy látom, hogy azért az élversenyzőink Filiptől kezdve Hámeri Lucán keresztül Vladán át mindenki nagyon komolyan vette a felkészülést. Túl vagyunk egy elég erős nemzetközi edzőtábor vonulaton és egy elég erős nemzetközi versenyeztetésen, és kaptak pár hét nem pihenőt, hanem a klubban való felkészülés lehetőségét. Én nagyon kíváncsian várom, hogy a válogatott versenyzőink hogy tudnak teljesíteni majd itt Nyíregyházán.
1: Szerdától zajlanak majd a küzdelmek a 103. Papp László ökölvívó országos bajnokságon. Komoly mezőny érkezik, mivel szeptember 15-e és 26-a között Európa-bajnokságot rendeznek Szófiában. Emmanuel Renzini szövetségi kapitány az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főverseny előtt. Tavaly 150-nél is több ökölvívó nevezett, az idén július 6-a volt a határidő, de a pontos létszám természetesen csak a mérlegelésen dől el. Egy éve több súlycsoportban is borult a papírforma, és az idén is öldöklő küzdelmekre van kilátás. A bajnokság mellett egy Papp László életét bemutató vándorkiállítás is Nyíregyházára érkezett, és a fia is ott volt a bajnokságot beharangozó sajtótájékoztatón, fogalmazott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
3: Szeretnék visszahozni és építeni a régi hagyományokra, továbbvinni azt. Hát azért itt Nyíregyházán az ökölvívásnak van komoly hagyománya, és hát az, hogy most itt lesz az országos bajnokság és a Papp László centenárium programsorozat kiemelt állomással egy Nyíregyháza, amit köszönünk a Magyar Ökölvívó Szövetségnek. Azt gondolom, hogy ezzel a vándorkiállítással együtt ennél jobb promóciót nem is tudnék elképzelni.
1: A férfiaknál Szaka Istvánt 8-szor koronázhatják meg, Virbán Gábor a 7., Akilov Filip az 5. bajnoki címéért lép ringbe. A nőknél Szűz Szabina immár a 12. aranyérmét célozza meg, de esélyes Hámori Luca 8-szor, Lakotár Hanna és Szelecki Lilla is súlycsoportjában. A márciusi Bocskai emlékverseny óta először léphetnek szorítóba a magyar versenyzők hazai környezetben. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum első helyen Petrimán Milán aranyérmében reménykedhet, a 65 kg-os válogatott boxoló 3-szor lehet magyar bajnok. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés mind a Magyar Ökölvívó Szövetségtől, mind Nyíregyháza városától, polgármester úrtól, hogy segítette ezt a rendezvényt tető aláhozni, és felkértek minket ennek a rendezésére. Egy előcsarnoka volt ennek a rendezvénynek már, mert 2023-ban egy utánpótlás magyar bajnokságot rendezett az aréna, de valóban a felnőtteknél még nem volt ilyen Nyíregyházán.
1: Budapesten a bokcsarnokban rendezték az 5-tusa világkupa döntőt. A női mezőnyben kombinált számban mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő miskolci DVTK-s Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik lett. Guzi Blanka a viadal után elmondta, a szülőfalujából érkező szurkolótáborral ünnepelt.
0: Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztetek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők ugyanilyen buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt. Nagyon sokszor szédültem a nap folyamán. Szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam ezért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez ma egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengelkedésemet. Az emelkedő majom létre, azért meggyűlt fel a bajom a tegnap előtti melegítés során, illetve magán a pályán is, és szerettem volna, hogyha a napnak ez a kulcspontja, hogy meg tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Azt gondolom, ez sikerült, mert jobban tudtam teljesíteni, mint tegnap előtt, és ez számomra azért egy nagyon értékes gondolat volt így, hogy ezt tudtam teljesíteni.
1: Minden versenynap más, de az öttusa világkupa döntő női elődöntőjében látottak alapján a bokcsarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben. Sajnos a döntőben a táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek. Erdős Rita ugyan próbált hajrázni a svájci Anna Jurt ellen, de 4-2-vel alul maradt a 16 között, míg a cseh Lucy Hlavatsková Guzi Blanka ellen győzött 5-1-re. A DVTK versenyzője tehát nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb négyig jutott. Az akadálypályán, amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával, az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka egy pillanatra térdre rogyott a billenő létrák után leugorva, de így is jó időt futott. A VB bronzérmes Erdős sem hibázott, csupán a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította erődöntős idejét. Két szám után a vívást megnyerő OCR-ben harmadik fehér orosz Hurejeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545 ponttal. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős további 3 tizeddel gyorsabb volt erődöntős úszásánál, amelyel ekkor egyéni csúcsot állított fel. Guzi szintén ugyanazt az időt tempuszta. A kombinált számban Hurejeva előnye fogyott, közeledett rá az 5. induló, ekkor már 3. Jurt, de még mindig nagynak tűnt a fehér orosz forja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny, úgy tűnt Guzi Blanka az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a 10. startoló spanyol Herediával küzdött a bronzéremért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban azonban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát, így 4. helyen végzett. Mögötte nem sokkal, ugyancsak óriásit hajrázó Erdős Rita a 7. helyen érkezett.
0: Elég nehezen indult a nap, már eléggé fáradtkás voltam. Most annyira nem esett jól ez a pihenő nap tegnap. Lehet jobb lett volna, hogyha mint az előző világkupán egyből versenyzünk. Úgyhogy bele kellett kicsit rázonnom most újra a versenyzésbe. A vívásom most megint nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de jobb volt egyébként, mint az elődöntőbe. OCR pályán egyébként tudtam fejlődni, az időn is egy kicsit faragtam, de sokkal inkább az akadályokon magabiztosabbnak éreztem magamat. Úszásban megint sikerült a legjobban javítanom, úgyhogy annak nagyon örülök, ott érzem, hogy erősödök, illetve a kombinált számot is most szerintem nagyon jól tudtam teljesíteni. Lövészeten is javítottam, még nem tökéletes, de sokat javítottam az elődöntős lövészeten.
5: edzőtermhez képest. Futásban meg nagyon egyenletesen tudtam most futni, jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy összességében egy nagyon jó versenyt sikerült csinálnom. Sajnálom, hogy a pódium ezen a versenyen se lett meg, ugye a top 6, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyeim majd sikerül oda is felállnom.
1: Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecen határában, Bocskai kertben. A csaknem 200 fős mezőnyben a korosztályos indulók mellett a felnőtt kerékpározók legjobbjai is rajthoz álltak. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a forró aszfalton. Végül megelőzve Walter Attilát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás győzött 43 perc 44 másodperces idővel. Most őt hallják.
6: Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember aero legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
1: Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
7: Összességében szeretem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ezen a héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a